kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Ungvári Judit. Mai műsorunkban ellátogatunk a Magyar Nemzeti Múzeum, Amerikai Álom, Magyarok az Egyesült Államokban 1776-2026 címmel nyílt kiállítására. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, s benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek előtt pedig a nyitott templomok hétvégéje, szentendrei kínálatáról szólunk. Tartsanak velünk!

0: Most pénteken immár a 6. alkalommal nyitják meg a kapuikat Szentendre különböző felekezeteinek templomai, a szakrális fesztivál keretében a zenei, irodalmi, egyházművészeti és képzőművészeti programok előtt. A Dunamenti kisvárosba hétvégén ellátogatók, amellett, hogy találkozhatnak Szalóki Ágival, Bősze Ádámmal, a Szent Efrémmel vagy akár Grillusz Dániellel, olyan templomokba is bemehetnek, amelyek csak ebben a 3 napban mutatják meg rejtett kincseiket. A részletekről Borbély Tardi Annát, a Ferenci Múzeumi Centrum múzeumigazgatóját, Zsoldos Szilvia kérdezte.
1: Tulajdonképpen abból a vágyból indult el ez a kezdeményezés, és nőtt ki ez a fesztivál, hogy mi is szeretnénk jobban ismerni azt a kincset, ami a miénk itt Szentendrén, és mi is szeretnénk, hogyha folyamatosan lenne arra fórum, hogy bemutassuk, hogy milyen gazdag az épített öröksége, és milyen gazdag az élő közössége Szentendrének, amelyek természetesen a nagymúltú templomainkhoz kapcsolódnak.
2: Ugye 9 templomról van szó, és 3 imaházról, ami gondolom kifejezi Szentendrének a vallási és kulturális sokszínűségét már önmagában.
1: A templomaink számából következik, hogy a legtöbb nagy vallási irányzat ezt képviselteti magát, természetesen aktív nálunk. A katolikus közösség, a református közösség, külön evangélikus közösség, zsidó imaházunk is van, és emellett ugye az ortodoxiának központi székesegyháza is itt kapott helyet, tehát Magyarországon megtalálható őshonos közösségek mind megmutatkoznak itt Szentendrén. Hihetetlen izgalmas adottság, hogy egy ilyen pici belvárosi szakaszon, mint amely Szentendréjé, ennyi templom és aktívan használt szakrális tér kapott helyet. Csodálatosak az épületek maguk is, de az a csodálatos, hogy a leglényegibb vonását, azt, hogy békésen egymás mellett tudunk élni, ezt meg tudta tartani Szentendre. Úgyhogy végtelen büszkeség, hogy ezt ilyenkor a nyitott templomok hétvégéjén szélesebb közönség számára is meg tudjuk mutatni, fel tudjuk mutatni, és bízunk benne, hogy ezzel tulajdonképpen példát is tudunk mutatni, és itt a 2020-as évek derekán is lehet ebből előnyt kovácsolni.
2: A hétvégének az idei mottoja a megújulás és az új arculat.
1: Egy nagyon tehetséges fiatal grafikus hölgy csatlakozott a csapatunkhoz, Kis Borbála, és ő kapta azt a feladatot, hogy egy kicsit nézzen rá friss szemmel erre a fesztiválra és erre az arculatra, és áttekintve az elmúlt 5 évnek a programját és a fesztiválnak a lényegét megértve, ő a fénynek a vizualitását helyezte az új arculatnak a középpontjába, ami tulajdonképpen a fénynek az egyfelől a sejtelmességét, a lényeg megvilágítását, való alkalmasságát, játékosságát, ugyanakkor a tisztaságát is képes megmutatni, és bízom benne, hogy az arculattal megjelenített program az tovább tudja mélyíteni azt a jelentéstartalmat, amit mi az idei évben különösen fontosnak tartottunk.
2: A fesztivál egyik része az zenei programokból áll. Az idei zenei vezérfonal Bach örökérvényű muzsikája köré épül. Ez hogyan jelenik meg a különböző zenei programokban?
1: Ugye ezeket a szakrális tereket ilyenkor kulturális programokkal töltjük fel. A kulturális programok egyik legkönnyebben hozzáférhető része az a zenei program, úgyhogy ilyen módon itt a koncertek sorában most egy picit nagyobb hangsúlyt helyeztünk a klasszikusra. Ki tudom emelni a programból a szombati napon, tehát szeptember 12-én délután Keresztelő Szent János plébánia templomban Zétényi Tamás csellóművész érkezik egy Bach koncerttel, de nagyon fontos lesz majd a vasárnapi nap programjában is egy válogatott Bach műsor Róman Ditta interpretációjában, ez pedig az evangélikus templomban a Sétáló utca elején lesz, úgyhogy több különböző feldolgozásban és több megközelítésben is találkozhatunk Bach muzsikájával, és természetesen, ha már Bachról beszélünk, nem csak Bachot fog játszani. Virág András orgonaművész a nyitónapon, szeptember 11-én pénteken a Péter Pál templomban fog egy kis orgona muzsikával segíteni nekünk a hétvégéhez elcsendesedni, és hozzá csatlakozik majd Seleljó Erzsébet szaxofonművész. Itt valóban Bachtól indulva, de egészen a kortársig el fogunk tudni jutni, és hogy én biztatok mindenkit, hogy ne csak a Bach rajongók kezdjék el böngészni a kínálatokat, ajánlatot, hanem nyugodtan a lazább műfajok iránt érdeklődők is jöjjenek hozzánk. Nem csak a különböző felekezetek párbeszéde, hanem a generációk párbeszéde is megvalósul. Végtelen boldogság, hogy fiatal alkotók, fiatal művészek is csatlakoznak hozzánk, úgyhogy egy az idei évben induló pálya is megmutatkozik Lár Janka fuvola művész koncertjével az izbégi Szent András templomban, és itt a generációk párbeszéde mellett azt is el kell mondanom, hogy például olyan ismert népzenészek is velünk tartanak, mint Tímársára, hozzá csatlakozik Nádasdy Fanni és Pár Julcsi, ők mindig gyermekbarát és családbarát módon nyúlnak hozzá a népzenei örökséghez. Fontos még, hogy vannak visszatérő vendégeink. Úgy tűnik, hogy nem csinálhatunk nyitott templomok hétvégéjét anélkül, hogy a Szent Efrém vokális együttest meghívnánk, úgyhogy az idei évben is várjuk őket a szombat esti nagy koncertre a Péter Pál templomba.
2: A koncertek mellett lesznek templomséták is, amint említette. Ez például mit jelent a gyakorlatban? Tehát körbejárják az összes templomot, vagy egy-egy templomról lesz hosszabb ismertető?
1: Mind a kettőre van példa. Komáromi Rajsz Borbála, aki nagyon sokszor vezet különböző művészettörténeti sétákat Szentendrén, ő egy összefüggő sétát vezet, ahol több templom érintésével ismerhetjük meg nem csak a templomépületeknek, hanem Szentendrének a történetét, de természetesen arra is figyelünk, hogy aki egy-egy épület vagy egy-egy közösség történetét szeretné mélyebben megismerni, annak is legyen rá lehetősége. A Preobrazhenszka templomról tart egy igazán mély bevezetést Vukovics Kosta, aki nem csak a templomot tudja bemutatni, hanem a kapcsolódó egyházi gyűjteményt is. Ugye mindig ilyenkor mutatják be a Szerb Egyházi Múzeum által választott évműtárgyát is. Ez is Vukovics Kostához fűződő program, úgyhogy ezt is nagyon meleg szívvel ajánljuk. De ilyenkor meg lehet ismerni egyébként nem csak a város és nem csak egy-egy templom, hanem a templomokban szereplő műalkotásokat, a történetét. Ugye fantasztikusan izgalmas, hogy a templomdombon álló keresztelő Szent János templomnak kifejezetten modern freskói vannak. A Szentendrére érkező festőművészek alkották újra az oltárképeket, tehát ezzel önmagában is érdemes megismerkedni. Ebben az évben ünnepeljük a Szentendrei Régi Művésztelep alapításának 100. évfordulóját, tehát ez egy 100 évvel ezelőtt indult történet, és egyébként az ehhez kapcsolódó kiállításunk is folyamatosan látogatható lesz a Művészet Malom kiállítóterünkben. Ott megismerkedhetünk a templomot díszítő festmények alkotóinak egyéb alkotásaival is, tehát egész művészettörténeti barangolásokra is lehetőséget nyújt ez a hétvége.
2: A kerékpáros templom túra mit akar, és kik vállalkozhatnak erre? Mert ugye a Szentendre elég dimbes, dombos.
1: Bár kicsi a belvárosunk, de azért azt nem szabad elfelejteni, nem csak a belvárosunk, városban vannak templomaink, hanem az Izbégváros részben is, és kint a Szentendrei skanzenben is. Úgyhogy Szentendre egészét érdemes ilyenkor megtekinteni, és természetesen a skanzen területén elhelyezett különböző tájegységekből visszaépített templomokat is érdemes megnézni, úgyhogy nem arra kell számítani, hogy egy komolyabb piliskört kell ilyenkor letekerni, de azért a skanzenbe egy komolyabbat körbe menni, az is egy tulajdonképpen már sportérték bíró tevékenység, de ettől függetlenül biztatunk mindenkit, sportos anyukák, apukák, nagypapák, nagymamák, és már önállóan biciklizni tudó gyerekek nyugodtan csatlakozzanak, és akkor lehet egy szép kört menni és megtekinteni, akár különböző tájak templomait is.
2: A gyerekeket is, a családokat is várják.
1: Mindig van gyerekprogram, mindig figyelünk arra, hogy az egész családnak legyen megfelelő kikapcsolódási lehetőség, kézműves program találkozhatnak tulajdonképpen egész nap a Preobrazhenszka templomnak az udvarába, általában a református közösség által összeállított égre nyíló kert program, az mindig főleg olyan elemeket tartalmaz, amely a gyermekeket hívja és várja, úgyhogy oda is érdemes mindenképpen elmenni, és a zenei kínálatból azért szeretném kiemelni, hogy a vasárnapi záró koncerten azt hiszem, hogy minden család és minden gyermek kedvence Grillus Dániel érkezik Szabó T. Annával, bár nem kifejezett gyermekprogrammal, de egészen biztos, hogy a gyermekek számára is egy élvezhető és egy befogadható programmal zárják így a 2026-os Nyitott Templomok Fesztiválját.
2: Az esti programokra belépőjegyet kell váltani, de ez is jótékony célt szolgál.
1: A fesztivál szervezése és a fesztivál lebonyolítása az a résztvevő közösségekkel együtt történik. És velük döntöttük azt el, hogy ugyan elkerülhetetlen, hogy belépő jegyet szedjünk, de ha már belépő jegyet szedünk, akkor segítsünk közösen, és minden évben a bevétel jelentős részét jótékony célra ajánljuk, az ősz folyamán átadjuk, és az elmúlt években így nagyon-nagyon sok nehezebb helyzetben lévő család és gyerek nyári táborosztatásához tudtunk így a Caritason keresztül hozzájárulni, úgyhogy büszkék vagyunk a fesztiválnak erre az aspektusára is, és bízunk benne, hogy ez idei évben is sikerült olyan zenei kínálatot összeállítanunk, amely elindítja az érdeklődőket Szentendrére, és ezzel csatlakoznak ehhez a karitatív tevékenységhez is.
0: Borbély Tardi Annával, a Ferenci Múzeumi Centrum múzeum igazgatójával Zsoldos Szilvia beszélgetett. A szeptember 11-én kezdődő Nyitott Templomok hétvégéjének részletes programjáról a femmusz.hu portálján és az esemény Facebook oldalán érdemes tájékozódni.

0: Itt a Magyar Katolikus Rádióban folytatjuk az akvarelt. Amerikai álom, magyarok az Egyesült Államokban, 1776-2026 címmel kiállítás látható a Nemzeti Múzeumban. A helyszínen Szerdahelyi Csongor járt.
1: Radnóti Klára és Orgona Angelika a beszélgetőtársam. A Nemzeti Múzeumban nyílt a közelmúltban július végén egy kiállítás az Egyesült Államok születésének 250. évfordulója alkalmából, és ennek a kiállításnak ők a kurátorai. Ahogy belép az ember a Nemzeti Múzeumban, rögtön egy T-modell, egy gyönyörű, szép 30-as évekbeli filmekből ismert autó fogadja az embert, és aztán fönt a kupolateremben és a szomszédos termekben állítanak emléket azoknak a magyaroknak, akik az Egyesült Államokat gazdagították, és a magyarok hírnevét öregbítették. Mi volt a koncepció? Mind a kettőjüktől kérdezem. Kedves Angelika!
2: Az az igazság, hogy nem szerettük volna a hagyományos kronológiai rendet tartani, hanem sokkal izgalmasabbnak találtuk azt, hogy a kivándorlás célja szerint csoportosítsuk a magyarországi kivándorlókat, és hát mi lehetett a kivándorlás célja Amerikába? Elsősorban ugye a szabadság. Ezért a kupolateremben a szabadságra vágyók, a szabadságharcosok, ugye, mint például Kossuth Lajos, vagy akár a legelső megjelenített alak, Fabrici Kovács Mihály kapott helyre, de sorolhatnám itt a Kossuth emigráció nagy alakjai, de ezt inkább a Radnóti Klárára hagynám, mert ez az ő témája volt. És egészen az 1956-os forradalomig és szabadságharcig és az 56-os nagy kivándorlási hullámig jelenítjük meg. És egyébként nagyon sok művész és író is helyet kap ebben a szabadság részben. Például Márai Sándor, Karádi Katalin, csak ismert
1: Szelecki Zita
2: bizony, akinek csodálatosan szép magyar rozika jelmezén keresztül elevenítjük fel az ő alakját, vagy akár nagy zeneszerzőnk Bartók Béla, aki szintén az Egyesült Államokban fejezte be az életét.
1: Klárához fordulok. Mikor érkezhettek az első magyarok Amerikába? Emigránsként, nem utazóként, fölfedezőként, hanem akik menekültek az országból, vagy keresték a szabadságot a börtön helyett.
3: Aki kereste a szabadságot, az lehetett korábbi is, mert volt ilyen, nem is egy, de valóban Kossuth az, akinek a neve, illetve az 1848-49-es forradalmi szabadságharc olyan hatást tett az Egyesült Államokra is, hogy igazából Magyarország ekkor került fel ott az Európa vagy a világ térképére az amerikai számára. Tehát amikor 1848-49-ben Európában egy forradalmi hullám zajlik, akkor ez Amerikában elég nagy figyelem követi, mert úgy érezték, hogy igazából Európa követi az ő útjukat. Ugye 1776-ban a függetlenség nyilatkozattal ők függetlenedtek a brit koronától, ők egy demokratikus berendezkedést akartak létrehozni, és úgy ítélték meg, hogy Európában az ő példájukat követik. Úgyhogy nagy lelkesedés fogadta például a magyar függetlenség nyilatkozatnak az aláírását, illetve Kossuthot is figyelemmel követték, és mikor leverték a szabadságharcot, utána úgy érezték, hogy be kell avatkozni a demokrácia mártírjának az érdekében. Az Amerikai Egyesült Államok a kongresszusa az meghívta őt és a kíséretét az Egyesült Államokba. Eredetileg arról volt szó egyébként, hogy Kossuth számára megélhetés földet biztosítanak, tehát hogy új életet kezdhet Amerikában. Kossuth nem pont így értelmezte a dolgot, és mindesetre 1851. szeptemberében a Dardanelláknál felszállt arra a hajóra, amit az Amerikai Egyesült Államokból értekültek, ez a Mississippi fregatt. Itt jelezném például, hogy olyan érdekes tárgyak kerültek a kiállításba, mint például a Mississippi fregatnak a hajónaplója, ami egy unikális darab, egészen fantasztikus, hogy megmaradt, egyébként egy magyar gyűjtőnek köszönhetően, aki Amerikában ezt megszerezte, és aztán a Nemzeti Múzeum filiájának, a Sárospataki Rákóczi Múzeumnak ajándékozta. Úgyhogy onnét kértük kölcsön, egyébként ott egyébként igen, látható. Itt van ugye ez a hajónapló, de itt látható úgynevezett Kossuth üveg is, ezt Amerikában gyártották ajándéktárgynak. Az egyik oldalon Kossuthnak az arca van, az ő képe, tollas Kossuth kalapban, magyaros ruházatban, a másik oldalon a Mississippi fregatnak a képét látjuk, vagy van itt például sok más egyéb ilyen tárgy, amit az emigránsoknak a megsegítésére is készítettek, vagy ajándékok, amiket Kossuth kapott, a legnevezetesebb ezek között, azok fegyverek tulajdonképpen.
1: Kapott puskákat.
3: Kapott puskát pontosan a feltalálótól, nem is egyet, van egy híres Colt pisztolypárunk is, vagy olyan puskákat, amiket úgy gondoltak, hogy az újraindítandó szabadságharcban, mert persze a magyar demokráciát, a magyar függetlenséget továbbra is kivívni akarta Kossuth és az ő követői, hogy majd ilyenekkel kell felszerelni az új hadsereget.
1: Ez egy politikai emigráció volt, és aztán utána jött a tömeges megélhetési kivándorlás a 20. század fordulóján. Arról vannak emlékek.
2: A nagy kivándorlási hullám tulajdonképpen az első világháborút megelőző 5 évtizedről beszélünk, és bizony-bizony maradtak fenn nagyon szép számban tárgyi emlékek, ezért a kupolával szomszédos északi kandalló terem lett a jólét ígéretének a terme, tehát nem csak a szabadságot jelentette Amerika a kivándorlók számára, hanem természetesen a jólétet és a jólét ígéretét. Ezek a szegény, egyszerű kivándorlók, akik általában az ország kevésbé iparosodott perem vidékéről voltak valók, őróluk is maradt nagyon sok érdekes műtárgy, például a Nemzeti Múzeum gyűjteményében is. Ugyanis ők voltak azok, akik a templomokat építettek, egyleteket alapítottak, megszerveződött ott az amerikai magyar közösségi élet. Tulajdonképpen Magyar-Amerikáról is szoktunk beszélni, azokban az államokban, ahol ők letelepedtek, leginkább az északkeleti államokban, ugye a bányatelepeken és az iparvidékeken a nagyon kemény fizikai munkát végeztek. Itt kiemelném egy csodálatosan szép zászlót, a Rákóczi Betegsegélyező Egyesület szép és impozáns méretű
1: zászló. Hatalmas zászló.
2: Igen, gyönyörű szerintem, és a közepén természetesen Rákóczi arcképével. És kiemelnék egy nagyon izgalmas műtárgy együttest, amely szerencsés módon érkezett erre a kiállításra egyenesen Clevelandből, ugye, talán sokak által ismert, hogy Clevelandnek milyen komoly magyar, tehát egy magyar negyede volt.
1: A harmadik legnagyobb város talán a 1905-ben Cleveland volt, vagy Bukarest, nem tudni pontosan.
2: Igen, így van, és Cleveland tényleg nagyon érdekes egyébként. Mikor Kossuth Lajos ott járt, mert Clevelandben is járt természetesen, hát körülbelül 500 beszédet mondott el az Egyesült Államokban, akkor még egyetlen magyar lakosa sem volt, tehát a nagy kivándorlási hullámmal érkeztek oda a magyar bevándorlók, és egy magyar negyed is létrejött, ugye a Bakályrúd is környéken. És Clevelandből érkezett egy nagyon szép műtárgy együttes, a clevelandi Szent Erzsébet katolikus templomnak a relikviái.
1: Van is egy ilyen kvázi egyenruha ráírva, hogy Szent Elizabeth.
3: Az egy baseball ruha, tehát ez gyakorlatilag a templomnak, aki egy kicsit több volt az a templom, mint egy sima templom.
1: Hiszen persze, egy közösség.
3: És egy iskola csatlakozott hozzá, sok egyéb más is, és volt egy baseball csapatuk is. És egy ilyen baseball ruha, egy serülő fiúnak a ruhája egyébként, amit megkaptunk erre a kiállításra, a Szent Erzsébet templomtól.
2: Nagyon érdekes egyébként, vastag posztó anyagból készült, tehát úgy gondolom, hogy inkább ilyen felvonulásokon vagy ünnepségeken használták, és nem a mindennapi sporttevékenységhez, de származik Clevelandből, és be is tudtuk mutatni a kiállításunkon a gyönyörű templomi zászlót a Madonnával a közepén, amit szintén ajánlok a rádióhallgatók figyelmébe.
1: És ez most az önök gyűjteményében van, vagy ez kölcsön van?
2: Nem, és a kölcsön kaptuk a kiállításra, és itt szeretném elmondani, hogy a Máté Zsolt kollégánk, aki külsős történész szakértőként vett részt a kiállításban, egy pécsi történész PhD hallgató kollégánk hozta el személyesen Clevelandből egy tavaszi konferencia kapcsán, és így érkezett bőrönben mind a templomi zászló, mind ez a bizonyos baseball ruha, és még sok nagyon szép fénykép és dokumentum, amelyet mind nem tudtunk így bemutatni tárgyi valójában, viszont az érintőképernyőn teljes egészében megnézhető. És hogyha szegény, egyszerű kivándorlókról beszélünk, akkor a burdosházakról is mindenképpen szót kell ejtünk. Nem tudom, tudják-e rádióhallgatók, hogy a burdosház, a boarding house, tehát egy ilyen szállás, egyszerű munkás szállásként működött.
1: És ez van is egy ilyen versike, amiben ilyen amerikai-magyar keveréknyelvben fogalmazódik meg, valami ott olvastam.
2: Igen, így van, ez egy népdal, ez egy amerikás-magyar népdal, csodálatos amerikás-magyar népdalok születtek, és azt gondolom, hogy ez az egyik legszebb, ez a magyar vagyok, amerikás foriner, sörön viszkim, hordószámra lenhever, nem parancsol nékem a bász, de nem ám, ha kicsászol, akad majd jobb, más anyád, de ez egy félig angol, félig magyar keveréknyelven is, és nagyon jó, és nagyon igaz, és nagyon szépen megfogal ezt az életérzést.
1: Mikszátnak van a Nosztifű esete Tótmariban, egy képzelt amerikás-magyar, a Kifli király. Hát volt-e Kifli király? Voltak-e gazdag magyarok, akik szellemileg gazdagították Amerikát, és abból mit látunk?
3: Valóban voltak ilyenek, pont Kifli királyról nem is tudok, de nagyon sokan hozzájárultak ahhoz, hogy az úgynevezett amerikai álom, ez azért kiteljesedjék, és ugye nem csak egy, ez nem kizárólag az amerikai népnek az álma, hanem egy ilyen állandósult vágy a jólétre, a demokráciára, a szabadságra, és ehhez nagyon sokan hozzájárultak magyarok is. Itt ugye pont az első tárgy, amiről beszéltünk, ez a legendás T-modell, ez a Ford T-modell, ami egy makói születésű mérnöknek a nevéhez fűződik, Galamb Józsefnek a nevéhez fűződik, aki rengeteg sok találmányával járult ahhoz hozzá, hogy ez egy olyan népautó legyen, ami mindenki számára hozzáférhető. 1904-ben került a Ford művekhez, és akkor a Ford műveknek az volt a célkitűzése, hogy olyan autó legyen, ami mindenki hozzá tud férni aránylag kis összegből, és nagyon sok újítása volt Galamb Józsefnek, többek között ez a bolygóműves sebességváltó, ami lehetővé tette, hogy az autót könnyű legyen vezetni, de sok egyéb más is, és gyakorlatilag egy olyan autót sikerült megalkotniuk, ami olyan nagy mennyiségben tudott elkészülni.
1: 26 milliót olvastam, készült belőle, mint a táblájukon.
3: Szerintem 20 millió környékén.
1: Az is elég.
3: De az a lényeg, hogy igazából csak 1970-es években sikerült túlszárnyalni annak a bizonyos Volkswagennek, ami szintén
1: a bogárhátulnak.
3: A bogárnak, pontosan.
1: És akkor még egy csomó pontról 56, van egy gyönyörű zászló, egy óriási Lukas zászló, amit egy szabadságharcos menekített ki, ugye, mint legféltettebb kincsét.
2: Így van, és nagyon szép a története is, mert ez ajándékként került a Nemzeti Múzeum gyűjteményébe, tehát ez már a mi gyűjteményünkben tartozik. És nagyon szép az a kísérőlevél, amelyben a Szabadságharcos Szövetség elnöke megfogalmazza azt, hogy milyen fontos volt számukra ez a zászló ott az emigrációban, hogy segített megmaradni annak, aminek Isten teremtett minket, magyarnak.
1: Tudós és művész világ.
3: Ugye Bartók ugye végül is a fasizmus terjedés elől menekült ki, és ugrott a bizonytalanból a még bizonytalanabbba, azt kell, hogy mondani. Ő nagyon tartott attól, hogy Európában milyen fordulat következik, és ebben Magyarországnak is kilátástalannak látta a sorsát, és ezért vándorolt ki, de ő nem szándékozott kint maradni. Rosszul érezte magát kint, akárhogy is nézzük. Ő neki honvágya volt, ő mindenképpen vissza akart jönni. És aztán a későbbiekben az is probléma volt, hogy az egészsége megromlott, ugye leukémiája volt. Tehát nem tudott vállalni olyan koncertezést, mint korábban. Tehát elég súlyos gondjai voltak, anyagi gondjai is, és ugye egészségügyi gondjai is. Volt egy nagy utolsó fellángolás, és akkor remek műveket alkotott még, de az utolsó, ugye, mert az a harmadik zongora verseny, amit a feleségének, Pásztori Dittának írt, azt már sajtos nem tudta befejezni. Nem mindenki volt így. Volt, aki nagyon sikeres volt. Nekem az egyik kedvenc tárgyam a kiállításban az az utazótáska, amivel a Szentgyörgyi Albert vándorolt ki. Jól szimbolizálja egyébként azt, hogy valaki elmegy egy táskával, és akkor milyen karrier tud befutni.
1: Orgona Angelika. Önnek mi a kedvenc tárgya a kiállításon?
2: Szelecki Zita magyarozika jelmeze a kedvenc tárgyam. Ugye beszéltünk itt Bartókról és a Bartók honvágyáról, és valóban magát a honvágyat semmihez sem fogható is, nagyon kegyetlen érzés, leginkább a művészeken keresztül tudjuk megragadni itt a kiállításban, hiszen az írók a regényeiken keresztül és a színésznők az előadásaikban tudták átadni, és azt gondolom, hogy ez az egész amerikai magyar társadalomra igaz volt. Ugyanakkor tegyük persze hozzá, hogy második otthonra találtak a tengeren túlon, és ez Amerika segítsége, ami nagyon fontos. Különösen ugye a Kádár korszakban, amikor nem tudtak többet hazajönni, csak vágytak arra, hogy hazajönnek, és itt számos színésznőt és számos írót mutatunk be.
0: Az Amerikai Álom Magyarok az Egyesült Államokban című kiállítás a Nemzeti Múzeumban október végéig látogatható. A tárlat kurátoraival, Orgona Angelikával és Radnóti Klárával Szerdahelyi Csongor beszélgetett.

hozzám. Ha most talán az ellenség golyója jár rád, én rátok gondolok, úgy érzem, nincs halál.

0: Az Akvarell hátra lévő műsor idejében kulturális kis híreink következnek. Kultúrmorzsák rovatunkat a szerkesztőtől hallják.
1: A legbátrabb gyermekek rajzaiból nyílt Lélekrajzok a fényben címmel időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A tárlat egy kárpát-medencei társadalmi és kulturális kezdeményezésnek köszönhetően jött létre, amely daganatos betegséggel küzdő, a gyógyulás útján járó 195 gyermek alkotásait mutatja be. Az október 4-éig látható kiállítás nem a betegségre helyezi a hangsúlyt, hanem éppen ellenkezőleg. Központi gondolata az élet, a remény és az összetartozás. A legfontosabb üzenete, hogy a betegség része lehet az életnek, de nem veheti el a kapcsolatokat, az álmokat, a játékosságot, a szeretetet, a kíváncsiságot, vagyis mindazt, ami a gyermeket gyermekké teszi. Az alkotásokban megjelennek negatív témák, úgy mint a kórházi élmények, a félelem vagy a magány, de a kis művészek rajzain a pozitív, erőt adó gondolatok a hangsúlyosabbak. Ezek a család, a szerelem, a barátság, a hit, illetve a hétköznapibb számukra fontos témaköröket, például az állatok, sport, zene vagy tájak témaköreit sem hagyták ki. A kezdeményezés másik meghatározó eleme a nemzeti összetartozás, hiszen a kiállítás felhívása a határon túli magyar gyermekeknek is szólt. A szlovéniai Mariborban rendezett nyári bábkikötő fesztiválon nemzetközi díjat, mégpedig fődíjat nyert a Kabóca Bábszínház babaszínházi előadása. A Maribori Bábszínház 1990 óta rendezi meg a nyári bábkikötőt, amelynek nemzetközi versenyébe idén 24 produkciót hívtak meg a szervezők, közölte a Kabóca Bábszínház. Mint írták, a fesztivál gyerekközönsége aranycsillagokkal pontozza az előadásokat, és a legtöbb csillagot gyűjtő produkció kapja meg az aranyzsiráf díjat. Idén a Markó Valentyik Anna által tervezett, rendezett és játszott Billenések című babaszínházi előadást választották. A Billenések egy olyan sorozat második darabja, amelyel az alkotók Markó Valentyik Anna mellett Szántó Viktória, a Kabóca Bábszínház igazgatóhelyettese, aki dramaturgként működik közre, a gyerekek korai kognitív, szenzoros és anyanyelvi fejlesztését célozzák meg. A hangoló és a billenések is látható az évadban a Kabóca Bábszínházban, és készül a folytatás szeptember 13-án a debreceni Vojtina Bábszínházban lesz a fogódzó bemutatója, amely a markoló reflexen keresztül a csecsemő reflexek beépülésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Megkezdődött a közönségszavazás a kiemelkedő művészi teljesítményt és közösségépítő szerepet elismerő Kaszás Attila díjra. Jelentették be a díj sajtótájékoztatóján az Örkény István Színházban. A szakmai szavazatok alapján az idei évben Barta Baróka, a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházból, Kelemen Zoltán, a Szombathelyi Vörös Sándor Színházból, Ötvös András, a Budapesti Víg Színházból, és Pap Lujza, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházból mérkőzik meg az elismerésért. A közönségszavazás szeptember 15-én éjfélig tart. Szavazni a kaszasatilladi.hu oldalon lehet, ahol a jelölteket bemutató kisfilmek is megtekinthetőek. Magát az elismerést pedig szeptember 17-én a Víg Színházban a Padlás című előadás előtt adják át a győztesnek. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg az egyik legkülönlegesebb létesítményét az érdeklődők előtt. Szeptember 18-a és 20-a között a Rákosszentmihályi víztárolóban megismerhetjük Budapest vízellátását egy rövid, 10 perces előadás keretében, majd lesétálhatunk a medencetérbe is, az oszlopok közé. A vízvezetés nevű programokra jegyet kell venni, részletes információk a Fővárosi Vízművek közösségi oldalán találhatóak. Saját szerzeményekkel gazdagodott a Szent Efrém együttes repertoárja. Az együttes szeptember 4-én jelentette meg Égre kiáltó című albumát, amelynek bemutatóját szeptember 10-én, most csütörtökön tartják a Magyar Zeneházában, mondta el az együttes művészeti vezetője az MTI-nek. Bubnó Lőrinc kiemelte, hogy a Szent Efrém együttes korábban is rendszeresen átdolgozott műveket, készített saját hangszereléseket, és korábban is születtek a Szent Efrém számára komponált darabok. Az új album egyik különbsége, hogy a dalokhoz ezúttal saját szövegek is kapcsolódnak. Az új lemezen 12 saját szerzemény kapott helyet, melyek hangulata összességében inkább befelé forduló, melankolikusabb, hiszen több szerzeményben megjelenik az önvizsgálat, az önmagunkról való gondolkodás és a kétségek. A dalok műfaji szempontból sokfélék, egységüket az együttesre jellemző sajátos hangzásvilág teremti meg. Az énekesek a lemezen a korábbiaknál is bátrabban alkalmaztak elektronikus zenei megoldásokat, miközben a vokális megszólalás továbbra is meghatározó maradt.

Kedves hallgatóink, Kultúrmorzsák rovatunk egyúttal a mai akvarell véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Bögös Henrietta és Tóth János András szerkesztő nevében is a műsorvezető Ungvári Judit.

0: Wolfgang Amadeus Mozart C-dur zongora versenyének első tételét hallották, előadta Anda Géza és a Camerata Academica Mozarteum.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra. Koszorúk, emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
3: A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégemet, Sárközi Péter irodalomtörténészt. Ma egy elfeledett 20. századi költőnőről, Nagy Médáról emlékezünk meg, abból az alkalomból is, hogy verseiből megjelent egy válogatott kötet a Szent István Társulatnál, amelynek a szerkesztője és az előszó írója, Sárközi professzor úr. Velünk van a stúdióban kolléganőm Kovács Éva Rebekka színművész is, akit ezennel megkérek, hogy hangulatteremtésül olvasson fel két kis verset a friss kötetből.

0: Mosoly. Figyelted már, hogy minden ember arcát megszépíti a mosoly? A pap arcán olyan, mintha áldást osztana. Az apácájéból tiszta, szent béke ragyog. A gyermekén tűnő napsugár. Az öregen ritka, kettős szivárvány. A férfi arcán, ha fölragyog, fejed fölé képzeled a napot. De egy arcon se rajzol ki annyi fényt, mint a bölcső fölé hajló asszonyén. Fűszeresebb, mint Magdolna olaja. Üdébb, mint a hajnalba nyíló virág. Símogatóbb, mint a tavaszi szél a völgyből áradó. Édesebb, mint a húsvéti jácint illata. Fűszeresebb, mint Magdolna olaja, mellyel hódolt egykor az Úrnak. Illatosabb a tegnap kaszált fűnél, ízesebb a barack húsánál, frissebb a csurgatott méznél, finomabb a lepke szárnyánál, puhább a galamb pejhénél, lágyabb a bárány gyapjánál, melegebb, mint minden szeretet, Isten remeke, szirom csoda, kislányom arca.
1: Ami elsőre engem megfogott ezekben a versekben, az egyszerűség, hitelesség, őszinteség. Továbbá az is, azt hiszem, hogy rögtön megragadja a hallgatót, illetve majd az olvasót is, hogy a költő ritmikus szabad versben fejezi ki magát. A szabad vers Kassák Lajostól most eltekintve, bár őtőle nem lehet eltekinteni, azért elég ritka növény volt a két világháború közötti magyar líra virágos kertjében, hogy ezekkel a kifejezésekkel éljek.
2: Azért majdnem mindegyik nyugat költőnek van szabad vers, hogy ez mindegyik igaz. Csinál, Szabó Lőrinc, ez az egyik.
1: De József Attila is.
2: A költőnő, Nagy Méda, az tulajdonképpen költőnő volt természetesen, mert verseket írt, meg történelmi regényeket és ifjúsági regényeket. A történelmi regényekben általában női főszereplők, tehát a magyar történelem hős nő alakjai jelennek meg a regényekben, ifjúsági regényeiben pedig a saját gyerekkorának élményeit, amikor kollégista volt, amikor kint voltak Svájcban, és így tovább, ezekből az élményekből írta az ifjúsági regényeit. Amikor Pestre kerültek a férjével, akkor elvégezte a pedagógiai főiskolát, és általános iskolai tan felső tagozatának tanárnője lett, de emellett járt a nyugatestekre, a Tormai Cecil féle körbe is, Szabó Dezsőhöz is, tehát körbe járt, és elkezdte írni a verseit is, amit részint a nő létről, az asszony sorsról, ugye, az is az első kötetének a cím, hogy Asszonyoknak üzenem. Ez a 30-as évek eleje, és akkor 34-ben és 36-ban, miután már lapokban megjelent, akkor adta ki a két verses kötetét két év időközzel, ugyanarról a témáról, hogy egy asszony, akinek férje van, gyereke van, rendesen élnek,
1: pedagógusként dolgozik,
2: ugyanakkor családanya, jó, van, aki besegít a házba, a gyerekeknél, még a főzésnél is, de végeredményben egy normál polgári asszony, aki feleségként funkcionál otthon. Ez az egyik legnagyobb problémája is, mert úgy érzi, hogy a férje őt ugye csak mint egy egyszerű cicababát tartja otthon, akit mutogathat a kollégájának, hogy neki milyen szép felesége van. Ő pedig úgy gondolja, hogy ő nem csak szép feleség, hanem jó anya, jó tanárnő jó regényeket tud írni, és jó verseket is tud írni, és a verseiben pont ezt szólaltatja meg. A másik nagyon lényeges dolog, hogy az összes problémája abban a percben, amikor ez komolyabb problémává válik, akkor nagyon erős istenhite van a költőnőnek, külön mindegyik kötetében legalább 10 kimondottan a jóistenhez szóló vers, amelyben elmondja asszony panaszát is természetesen az úrnak, és emiatt ő, mint költőnő is érdekessé vált, tehát a Nyugatban megjelentek a versei, Pándi Pálnak a papája írt, Kardos László írt
1: nem
2: róla.
1: Nem téveszted össze a két kardos, igen?
2: Nem a két kardos, nem.
1: Zalacinak. Szóval ő elismerőleg írt róla.
2: Elismerőleg írt róla, ugyanez.
1: És ő nagy szaktekintély
2: igen,
1: volt.
2: Igen, és hát a Vas István is ír a kötetről, ott ugyan probléma volt, mert a Vas István úgy gondolja, hogy szabad verset egyedül csak a Kassák tud, ugye az apósa tud írni. Na mindegy, szóval Rónai György írt róla, az akkori Tormai Cecil körötti hölgyírók befogadták maguk közé, és később a Tormai Cecil halála után ő lett ennek a női íróegyletnek, tehát ahol benn volt Török Szofi, benne volt Kosztolányi felesége, mindenki, aki...
1: Tehát a korabeli irodalmi élet meglehetősen értékelte őt.
2: Ez hátulütő volt később.
1: Még ne szaladjunk ennyire előre,
2: nem megyünk előre.
1: Hadd mondjam el, hogy Nagy Méda születési nevén Nagy Margit, férje nevén Kovács Antalné. A művész nevet azért vette föl, mert akkor már létezett egy Nagy Margit nevű pályatárs. Ugye azt elmondtad, hogy a tanult szakmája hivatása szerint pedagógus, és sokáig tanított is iskolában. Eközben feleség és édesanyja volt, aki a kevés szabad idejében folyton írt. Nem csak verseket, hanem regényeket is. Az előbb említetted a történelmi ifjúsági könyveket, de ezen kívül úgynevezett lányregényeket is írt, tehát igen. A Pöttyös meg a Csíkos sorozatnak az előzményei voltak részben az ő munkái. És hát a Nyugatban, a Napkeletben, más fórumokban is rendszeresen publikált. Mi lehet annak az oka, hogy ellentétben mondjuk Kafka Margittal, Tormai Cecillel vagy Erdős Rönével és másokkal, akiket azért emlegetünk olykor, róla alig tud valamit az utókor? Vajon miért kopott ki az irodalomból Nagy Méda?
2: Hát egyszerű okból, egyrészt, mert hogy ő a Nemzeti Nőegyletnek lett az egyik vezetője.
1: A Manszlak.
2: Másrészt egyértelmű volt, hogy ő majdnem minden újságban, ahol verseket közöttek, ott istenes versei megjelentek.
1: Tehát a hite a vallása volt az,
2: most
1: ami problematikusnak
2: 45 után
1: később.
2: Ő még a Gergely Sándor vezette írószövetség fölvette a tagjai közé, de aztán a 48-as változások alkalmával gyakorlatilag tőle nem publikáltak semmit.
1: Tehát ez nem volt jó ajánlólevél, a vallásos költő címke abban a korban. Tudjuk minnyáján, ezt számtalanszor megvallotta ő a költészetében, hogy milyen hívő ember volt, ugyanakkor nagyon sokrétű és gazdag az ő írói költői termése, tehát nem gyömöszölhető be egyszerűen a katolikus költő.
2: Nem, ő egy skatulyájába. Akkor ő egy feminista költő volt, csak a feministák között nem azon költőnők közé, akik férfiak akartak lenni, és férfi verseket akartak írni. Ő,
1: éppen ellenkezőleg ő
2: a női vénát semmi egyéb, és azt is a családanya, a dolgozónő formájában. Tehát erős jelleme tartása volt, és azt érezte, hogy kell egy olyan fajta költészetet is csinálni, ami kimondottan asszonyoknak szól. A két kötet összefügg, mert az első, az asszonyoknak üzenemben vannak a megszólító versek. A Mélyből hoztam a második kötet, abban vannak a válságversek. Hát ezekben a kötetekben mindegyikben van istenes vers, és hát azért is a kötetben, a két megjelent kötet versein túl az istenes versekből az, amit a Vigíliában Rónai György 1961 után elkezdi támogatni.
1: Tehát már időskorában még megadatott neki ez a kis jó
2: igen,
1: átétel?
2: Igen, de hát ez mondjuk, hogy egy tanárnőként nem egészen gazdag életet élt.
1: Hát ez
2: már korábban se. Férje meghalt, özvegy asszony volt, és hát ő tartotta el a családját. Jó, hát 45 után természetesen a lánya és a lányának a férje, Szauter József professzor segítették őt, de ő tovább élt, mint a lánya, aki az én tanárnőm volt egyébként.
1: Sajnos el kellett temetni a gyermekét, igen. Tehát ő maga is a családos dolgozó asszonyok sorsát élte, és ezért tudott erről hitelesen hírt adni. Erős volt benne a közösség, a szolidaritás érzéke. Azok helyett is szólt, ezt mondja is az egyik versében, akik saját maguk a napi robotban nem tudnák hallatni a hangjukat. Ebben azt hiszem, hogy korszakos jelentőségű az ő kezdeményezése. Sok tekintetben talán mondhatjuk, hogy a mai kortárs költőnők és írónők elődjének tekinthető Nagy Méda.
2: Igen, de ő ragaszkodott ahhoz, hogy a női létnek a lényege azért mégiscsak az, hogy családja legyen egy hölgynek. És felelősséggel tartozik azt, hogy a gyerekeit felnevelje, főleg amikor már a férjét elvesztette. Valóban sikerült is, két gyereke volt.
1: Egy fiú és egy lány.
2: Fiú, egy lány. A lány az pedig az én tanárnőm lett, Szauder Mária, aki a férjének a segítőtársa volt a Kölcsei kiadásban, és így tovább. Ilyen szempontból rendben volt. Tehát ő neki nem feminista problémái vannak, hogy mi nők átveszük a férfiaktól a dirigálást, hanem azt, hogy a férfiaknak meg kell ismerni,
1: el kell fogadni,
2: hogy ők nem egyszerűen csak nő, hanem ugyanakkor anya is, ugyanakkor háziasszony is, azon kívül dolgozónő. Na most ez, ami később a feminista költészetből, ez egy kicsit kimaradt.
1: Más irányban a dolog. Ez a mostani kötet úgy tudom, hogy Nagy Méda unokájának, Szauder Ipoly orvos professzornak az iniciatívájára született meg, és említett, hogy mellette nagy segítséget nyújtott a szerkesztői munkában Földesi Ferenc, az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának.
2: Igen, mert ott megvannak még a kiadatlan regényeinek a kézirata is. 47-ben 4 könyvének már megvolt a kiadói szerződése, és azok kéziratban maradtak.
1: Azok már nem jelenhettek meg.
2: Igen, és nagyon szépen összegyűjtötte a halál előtt, összegyűjtötte a kéziratait, a hozzáírt leveleket, majdnem minden magyar íróval, jelentős íróval.
1: Levelezett.
2: Természetesen nem a saját levelei vannak meg, hanem a válaszlevelek.
1: Amit
2: neki írtak. Tehát egy nagyon gazdag, és hogyha valaki ezt a témát foglalkozik vele, át kellene nézni. Na most én hogy kerültem ebbe az egészbe bele? Én nekem ma...
1: Hát mint Szauder tanítvány,
2: hát,
1: nem?
2: Hát mint Szauder, mind a két Szaudernek a tanítványa. De hát olaszországi létemben döbbentem rá, hogy a két világháború közti magyar irodalomból a nagyokat leszámítva gyakorlatilag nincs szó még egy kicsit a mai napig, a korábbi 50 évben pedig semmi nem volt, pedig itt jelentős írók voltak. Nem tudom, Aszlányi Károlytól kezdve Márai Sándorig, mert azért Márai Sándornak vannak bestseller regényei is, de ezek komoly írók voltak, ezek tudtak írni. Egyszerűen érthetetlen, hogy miközben ezeket az írókat külföldön, én Olaszországot tudom, mert ugye Rómában voltam tanár és a diákjaimnak, én olaszra fordítva ezeket a könyveket tudtam odaadni. Nem tudom, Körmendi Ferencnek a Budapesti kalandját, azt most adták ki újból, nem tudom, a 13. kiadást a Bompiáni kiadó.
1: Ez azt a mondást igazolja, hogy senki sem proféta a saját hazájában, de itt még bizonyos irodalompolitikai sandaságok vannak, mert mondjuk Tormai Cecil a mai napig nem lehet része
2: a kánonnak. Igen, és sőt, a utóbbi években pedig nagyon kifutotta azt, hogy ilyen politikailag érdekes embereknek a felfedezés.
1: Na most celebek, igen, a mai világ nézőpontjából.
2: Amit politikai szempontból föl lehetett használni, a többi azzal meg nem foglalkozott, és nem foglalkozik senki. Én nekem személy szerint annyi volt csak a feladatom, hogy a Szauder Ipoly, aki egyébként a szívorvosom, és nagyon jó kezel, hála Istennek, megkért, hogy ezt a könyvét, Szauder Józsefnek két könyvét szerkesztettem, és jelentettük meg a hátra maradt tanulmányokat is, hogy ezt is segítsek kiadni. így kerültem, de nem bánom, mert én sem ismertem a verseit.
1: És kiváló, most kénytelen kiváló, voltál alaposan kiváló, megismerkedni szóval, vele.
2: Ezek gyönyörű, majd ha halljuk, amikor a művésznő előadja, ezek nagyon jól megírt, nagyon jó versek, és teljesen érthetetlen, hogy erre nem figyelt föl eddig még a szakma.
1: Hát reménykedjünk benne, hogy most e könyv megjelenésével erre is lehetőség nyílik.
2: Hogyha...
1: Ha még olvasnak az emberek.
2: Hát, ha elkerülne a normál könyvforgalmazásba a Szent István társulatnak a kiadójánál meg lehet találni, az Eklézsiában is meg lehet rendelni, meg a Szent István társulatnál is, de hát ehhez már vadászni kell. Ugyanakkor pedig esküszöm, hogyha ez az asszonyoknak üzenem kötet kint van a polcon, akkor a hölgy olvasók közül nagyon sokan megvennék.
1: És a hölgy olvasókra már nagyon régen számítanak a magyar írók, költők.
2: Hát, igen.
1: Két életében megjelent verses kötete, és akkor külön ciklusban az Istenes versek képezik az Asszonyoknak üzenem című válogatott verskötet alapját. Érdemes vele megismerkedni.
2: Sőt, ezek a versek kétszer is szerepelnek, mert a kötetben, ugye arhoz ragaszkodtunk, hogy a kötet egyben maradjon.
1: Igen.
2: És utána az Istenes verseket hozzátettük.
1: Még egy külön csokorba,
2: Hogy együtt legyenek a vigíliában megjelent versekkel.
1: A beszélgetésünkből az is kiderült számomra, hogy Nagy Méda tulajdonképpen egy literátus família alapító tagja, tekintve lányát, Szalder Máriát és vejét, Szalder Józsefet. A beszélgetésünk vége felé közeledve megkérdezném, hogy neked van kedvenced ebből a saját magad által szerkesztett kötetből?
2: Van.
1: Több is?
2: Az egész kötet úgy, ahogy van, mert nem ismétli ugyanazt, variálja. Gyönyörű verseket ír, tehát a Istenes versek mellett nagyon szépek a természetről szóló versei. Majd azt hiszem, fogjuk
1: ilyet
2: hallani.
1: Ilyet hallunk is még, igen.
2: Igen, a fákról írt versek, a természet szépségéről. Természetesen a természet szépsége az nem csak a természettől magától van, hanem a teremtőtől van.
1: A teremtett
2: van.
1: Világ szépsége.
2: És így van, ez teremtett világtól van, és ő ezt erősen kiemeli. Ezek tényleg megfogható, gyönyörű versek.
1: Ő a természetben is a transzcendenciát éli át.
2: A Sajnálok emberben gyönyörű vers arról, hogy ő sajnálja azt az embert, aki nem ismeri Istent. Mi lesz veled? Mi lesz veled? Üres lett az életed. Nem vádlás vagy valami, de nem, hanem azt, hogy tényleg sajnálja.
1: Visszatekintve még magára az Istenes versek kategóriára, ez is inkább dicsőség, mint szégyen, hiszen kikérdőjelezné meg Paul Claudel vagy Pilinszky János költészetének a nagyságát.
2: Szegény Pilinszky, de azért ő is azért nagyon nehéz sorsot futott be, mint költő egy bizonyos ideig. Aztán a végén már nem lehetett elhallgatni.
0: Mert fáklyái, erősségei ők a hitnek. Az Úr épülő templomaihoz nem csak a szentek és a szerzetesek hordták a követ, de mindig segítettek a megtiport, megalázott asszonyok. Bizony mondom, Kongó üres boltozat volna Isten háza, ha nem koptatná kövét, térdük szelíd súlyával a szeretet vezeklők, az asszonyok. A hajnali roráték fekete fejkendős nénikéi épp úgy, mint az esti misék megfáradt arcú munkás lányai. Mert elhagyták őt a tanítványok, el a férfiak, sokszor csak az utolsó sóhajjal menekülve hozzá. De halk kísérői, a nők, életük terhével együtt az övét is viszik. S az imák dadogó örömhangján több fohászt bocsátanak a tág ég felé, mint ahány fűszálat érlel smaragdzöldé a föld. Mert fáklyái, erősségei ők a hitnek, az otthon védői, a feltámadott Krisztus örök látói, az asszonyok. Testvérem a fa. Miért akarsz írni? Mert a fa akkor is hozza gyümölcsét, ha földre rázza a szél, és soha nem érinti az ember kéz. Ezért választottam testvéremé a fát. Terem akkor is, ha rejtekben áll. Zamata nem kevesebb, édessége nem ritkább. Tanulj tőle, ne zárd be lelked.

Mai műsorunkban egy elfeledett 20. századi költőnő Nagy Méda költészetét idéztük meg Sárközi Péterrel, aki olaszországi hungarológus és magyarországi italianista, de én elsősorban mégiscsak magyar irodalomtörténésznek nevezném. Vendégem szerkesztette a közelmúltban a Szent István Társulatnál megjelent Asszonyoknak üzenem című Nagy Méda verses kötetet. A műsorban közreműködött Kovács Éva Rebeka. Munkatársaim Bögös Hendiett a zenei szerkesztő, Urbán Péter hangmester és Werner Eszter gyártásvezető nevében is elköszönök. A koszorúkban a szerkesztőt, Liptai Katalint hallották.

0: Ötvös Gábor felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Következik a dallamív. A szerkesztő Marton Árpád.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a római vakációnk második útján, második kedd délutánunkon, amikor Róma által ihletett zenéket hallgatunk. Elsőként az egyik legismertebb és legdrámaibb operai jelenet következik római helyszínről, ez pedig a Tosca első felvonásának fináléja. Legutóbbi adásunkban ugye egy mizerérével búcsúztunk, itt viszont egy Tedeum hangzik, fölközben pedig a Rómát ostromló francia csapatok ágyúszava hallatszik. A Tosca részlete következik, tehát egy Tedeummal. Scarpia szerepében Ingvar Wicksell, a Covent Garden királyi operaház ének és zenekarának élén Sir Colin Davis, ami pedig a helyszínt illeti, a Tosca első felvonása a római San Andrea della Valle templomban játszódik, amely egy létező templom, méghozzá Róma második legmagasabb kupolájával, a Szent Péter székesegyház után ez a következő rekorder, 80 méteres kupolájával. A templom egy ókeresztény templom helyén épült, 1590 és 1650 között következik tehát a Tosca részlete.
4: Resbirri una carrozza

A Toszka első felvonása történelmi helyszínen, a Sant Andrea della Valle templomban játszódik, a mű zárlata ugyancsak történelmi helyszínen, az Angyalvárban zajlik Toszka öngyilkosságának, márpedig Hadrianus mauzóleum a Krisztus után 123-ban emelt hatalmas épület ad színteret. A címszerepben Monserrat Caballé, a Covent Garden királyi operaház ének és zenekarának élén továbbra is Sir Colin Davis.

A napóleoni háborúk idejéből ugorjunk vissza a római reneszánsz nagy fénykorába. Giovanni Pierluigi da Palestrina, akinek a neve egész stílust képviselt, 1525 és 1584 között élt, és a művészete olyan fontosnak számított a római, meg az egyetemes egyházzenében, hogy még zsinat is foglalkozott azzal, hogy vajon a többszólamúság alkalmas-e arra, hogy az áhítat tereibe emelje az ember lelkét. Hogy ez így van, arra bizonyossága a nagyszombati Jeremiás Silamainak második olvasmánya, amelyet a Scholacantorum Basiliensis előadásában hallunk.

Róma zenei emlékeit kutatva nem hagyhatjuk figyelmen kívül Liszt Ferenc itteni munkáit, Liszt Ferencet egyaránt lenyűgözte az örökváros kulturális hagyatéka és természetesen a katolicizmus lenyűgöző hatalma. A Róma harangjai címen is ismert Ave Maria változatok következnek Stephen Hawke előadásában. Marton Árpádot hallották, Rómában egy hét múlva találkozunk a viszonthallásra.

0: Camille de Saint-Saëns Allegretto Appassionato című művét Starker János és Gerard Moore játszotta.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban Kávéház című műsoromat sugározzuk, amelyben Szent Genéziuszról, a színészek védőszentjének életéről és vele kapcsolatos érdekességekről beszélgetek Mikita Gáborral, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusával. Érdemes lesz velünk tartani. Műsorunkhoz további jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok!
4: Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
3: Mikita Gáborral, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusával beszélgetek. Ezúttal nem programokat ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe, hanem egy különleges szentről, Szent Genéziuszról, a színházi alkotók védő szentjéről beszélgetünk. Kezdjük ott, hogy hogyan is került az ön látókörébe és látószögébe.

0: Éppen ez a szent, hiszen úgy gondolom, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatói előtt, és talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy sokunk előtt ismeretlen ez a szent.
1: Meg kell mondjam, hogy én is a közelmúltban fedeztem fel az ő alakját egész véletlenül színházi szokásokról, babonákról, rituálékról kerestem, és akkor az egyik szöveg említette meg az ő nevét, mint a színháziak védőszentjét, és magam is akkor csodálkoztam rá, hogy létezik ez a szent, és akkor kezdtem el magam is utána járni, utána keresni, hogy ki ő, hogyan lett a színháziak védőszentje, hogyan él ma a kultusza, és egy nagyon izgalmas történet bontakozott ki, és egy nagyon példaértékű kultusz is, ami mai napig is él vele kapcsolatban.
0: De hol talált rá?
1: Internetes keresés folyamán valamilyen wikipédiás cikk az, ami kidobta az ő nevét is, mint a színészek védőszentje. Meg kell mondjam, hogy más szentekről már hallottam, akik köthetőek a színház világában, ugye Szent Cecília az énekeseknek, a zenészeknek a védőszentje, tehát az énekművészet kapcsán, opera kapcsán az ő neve már előkerült. Vagy akik járnak ugye Prágában a Szent Vitus katedrális besétáltak egy imára, és utána néztek annak, hogy ki is lehet ez Szent Vitus, akkor olvashatták, hogy a táncosoknak is, a táncművészetnek is a védő szentje, a Vitus tánc kapcsán egy elég erős áttétellel, de őt tekintjük ennek a műfajnak a védőszentjeként, és Genézius nevem, ahogy említettem, számomra is ismeretlen volt. Közben kiderült, hogy Szent Pelágia néven a színésznőknek is van külön egy védőszentje, akinek szintén ismert a története, de ő talán még kevesebbet emlegeti a köztudat, viszont Genézius nagyon markánsan jelen van a egyházi köztudatban, illetve a vallásos művészeknek a köztudatában, elsősorban a nyugati világban.
0: Javaslom, hogy akkor ismerjük is meg őt. Ki volt ő, hanyadik században élt, és életének milyen fontosabb mozzanatai voltak?
1: Diokleciánus császár korában élt, tehát időszámítás szerint a 3. század végén, a 4. század legelején vagyunk. Ez már a birodalomnak az a korszaka, amikor nagyon-nagyon nagy a római birodalom, úgyhogy maga a császár is arra jutott, és igazából ezzel írta be magát a történelembe, hogy társcsászárokat választott maga mellé, tehát 4-en. Voltak, mint császárok, hiszen irányítani, figyelni, reprezentálni a birodalomban, ezt már egy ember nem tudta uralkodóként ellátni. És ami pedig a keresztény vallás történetében fontos, Diokleciánus alakja a keresztény üldözéseknek az egyik főszereplője, megtestesítője lett. Egy darabig hagyta, hogy a birodalom különböző részein levő gyakorolják azt a hitet, amit ők a magukénak vallanak. Tehát nem tette kötelezővé Róma vallását a birodalom többi részére. Ám aztán jött egy fordulat, amikor viszont nagyon erősen szembefordult a keresztény vallással. Egyrészt nagyon zavarossá vált a korszak. Természeti csapások, a barbár csapatoknak a egyre erőteljesebb betörése a birodalomba. A különböző zavargások, egy nagyon zűrzavaros korszak született meg, és valószínű, hogy keresztette maga a császár is azokat a megoldásokat, lehetőségeket, amelyek próbálják ezt az űrzavart visszafogni. És ennek az egyik módja lehetett az, hogy egy erős római birodalmi vallást teremtsünk meg, és ezzel szemben nyomjuk el azt a vallást, a keresztény vallást, ami pedig ugye egyre erőteljesebb, egyre elterjedtebbé válik, és bizony nagyon szigorú törvénykezések születtek, tehát az élet minden területén szabályozták, hogy fel kell adni a keresztény hitet, és akár ember áldozattal is járt az, hogyha valaki megtartotta a maga keresztény hitét. És hát ebben a korszakban maga a színház pedig elsősorban szórakoztató színház volt, a római színház. Tudunk egy-két tragédia szerzőről, tragédiaíróról, Livius Andronicusról, Senecáról, Ovidiusról, de ez csak egy nagyon szűk rétegnek, egy nagyon szűk művelt rétegnek volt a szórakozása. A színház, mint tömegművészet Rómában elsősorban a könnyű műfajt jelentette, a végjátékokat, a komédiákat, a bohózatokat. Jelentette Plautus a legnagyobb mestere, a 72 katona című darabját mai napig játsszuk, és ekkor teremtődnek meg a klasszikus végjátéki figurák is. A nagyszájú katona, a zsugori öregember, a felszarvazott öregférj, a butaszolga, vidámszolga, cserfeszobalány karaktere, ennek a korszaknak a szülötte, ez az, amit majd a komédia dell'arte is továbbvisz, és egy nagyon könnyű műfaj, valóban határokat nem ismerő, burleskbe forduló, már a maszkok, a korabeli komédiásokról megmaradt rajzok is azt mutatják, hogy egy nagyon szabad szájú, gátlásokat nem ismerő, olcsó művészeti terület volt ebben az időben a római színháznak a világa, és ennek a világnak volt a népszerű színésze Genesius.
0: Ez is volt a neve? Így is hívták őt?
1: Így jegyezték le a nevét, igen, igen, tehát más megnevezését nem ismerjük. És az ő fő szórakoztató területe pontosan a keresztényeknek az üldözése volt. Tehát olyan előadásokat hozott létre, olyan produkciókkal szórakoztatta a közönséget, amiben a keresztény vallást, a keresztény vallásnak a szertartásait parodizálta ki, gúnyolta ki. Így kerülhetett a legenda szerint a császárnak a figyelmébe is, aki a legenda szerint megbízta azzal, hogy írjon egy olyan darabot, amelyben a császár szinte egy napisteni figuraként jelenik meg, megteremthet ezzel, megmutathat ezzel egy új államvallást, és teljesen megsemmisíti a darabban a keresztényeket. És egy korabeli legenda az, ami őrzi ezt a történetet. A 7. században született meg a Vértanúk cselekedetei című összefoglalás, ez meséli el a történetet, ami úgy folytatódik, hogy Genesius elkezd foglalkozni a keresztény vallással, még inkább, hogy még jobban meg tudja segíteni, és valószínű, hogy beépül egy közösségbe, hogy saját bőrén érezze a szokásokat, és egyre inkább a hatása alá kerül a kereszténységnek. És valószínűleg sokáig vívódik is, vonza is, fél is ettől a hitvilágtól, majd elkövetkezik az előadás, tehát létrehozza azt a produkciót, amit a császár tőle megrendelt. Ám az előadás csúcselenetében egyszer csak megjelent egy angyal, vagy egy galamb, a legenda szerint, és ebben a pillanatban felvállalta a maga hitét, és nyíltan a császár és a közönség szemébe vágta, hogy ő maga is vallja ezt a hitet. És idézzük ezt a részt a Vértanúk cselekedeteiből, a Genesius monológiát, megtérését. Azért jöttem ma ide, hogy egy földi császár kedvében járjak, de amit tettem, az az, hogy a mennyei király kedvében járjak. Azért jöttem ide, hogy ne vettesselek benneteket, de amit tettem, az az, hogy örömet szerezzek Istennek és angyalainak. Ettől a pillanattól fogva hidd el, soha többé nem fogom kigúnyolni ezeket a nagy rejtélyeket. Most már tudom, hogy az Úr Jézus Krisztus az igaz Isten, a fény, az igazság és az irgalmassága mindazoknak, akik megkapták a keresztség ajándékát. Ú, nagy császár, higgy ezekben a titkokban! Megtanítalak titeket, és megtudjátok, hogy az Úr Jézus Krisztus az igaz Isten.

Én nem vagyok, csak látszó, és azt is csak játszom, mert színész vagyok. Ahogy papírra vetnek,

0: Van arról valamilyen információnk, hogy ezután, az előadás után kapott egyfajta retorziót a császártól Genézius, hiszen nem azt ért el, amit a császár szeretett volna, hogy elérjen ezzel az előadással, sőt, megtért, Isten hívővé vált.
1: A legenda le is írja, két változat ismert, az egyik szerint azonnal még a színpadon leszúrják, a másik változat szerint kínozzák, és arra kényszerítenék, hogy vonja vissza ezt a vallomását, de ő kitart a hite mellett. Tehát egy mártírrá vált, tehát a kereszténység egyik mártírjaként is tekinthetünk rá.
0: Életének még milyen fontosabb mozzanatait emelhetnénk ki, amely valóban a színházi emberek és a színházi világ védő szentjévé tette őt?
1: Igazából ez az egyetlen történet, amit tudunk róla, tehát ez a pillanat, ez a színpadi megtérés az, és a mártíromsága az, ami őt szentté emelte.
0: A mártírsága után rövid időn belül szent lett.
1: Már a IV. Században, tehát nem sokkal a halála után templom épül Rómában, tehát ez azt jelzi, hogy nagyon hamar megkezdődött az ő tisztelete.
0: És hogyan élt ez tovább? Valamint hogyan él tovább napjainkban? Ezzel kapcsolatosan milyen információkat talált?
1: Sok szálon fut a történet, hát ami nagyon fontos és nagyon példaértékű, hogy például Londonban a Covent Garden mellett van egy templom, ami rendszeresen helyet ad a katolikus színházi embereknek, rendszeres heti rendszerességgel külön misét tartanak itt, és itt is van egy kegyhelye Genéziusnak, akit az angol színészeknek a szervezete, a British Catholic Stage Guide a védőszentjeként tekint külön is, tehát ennek a szervezetnek is ő a védőszentje. Ha pedig elmegyünk New Yorkba, akkor a Broadway közelében van a Szent Malachi templom, ez is egy római katolikus templom, ahol szintén kegyhelye van, és ami szintén egy találkozási pont a katolikus színészeknek. Kaliforniában, Hollywoodban a Saint Mary of the Angels templomban van egy hatalmas ólomüvegablak, ami az ő tiszteletét hirdeti és testesíti meg. Tehát nagyon szép példa az, hogy nagyon markánsan a egyházi intézmény rendszeren belül is megtalálható az ő tisztelete, de a konkrét épületeken és helyeken túl 2007-től működik a Genézius testvériség is. Eznek a kezdeményezése két pápának a nevéhez is kötődik. János Pál pápa indította el, és aztán 16. Benedek pápa pedig folytatta ennek a testvériségnek a megteremtését. Írország, ami a központja ennek, de határokon átív elő határokat nem ismerő mozgalom ez. Gyakorlatilag egy ima közösségként lehet leginkább értelmezni a Genézius testvériséget. Akik érdeklődnek ez iránt, azok egy külön honlapot is találnak, amin részletesen elmesélő, hogy hogyan jött létre ez a testvériség, mi a cél, megtaláljuk az imákat, az ima szándékokat. Ezen az oldalon olvashatjuk a létrejöttéknek a célját és okát. Felismerve a színházi és filmművészetben dolgozó kihívásait és időnként nehézségeit, mindenekelőtt tagjainak imáit és lelki támogatását ajánlja fel nekik, hogy felismerjék azt a fényt, amelyet Isten rájuk bízott. Krisztus, az evangélium és az emberiség öröme. A testvériség tagjai a kultúra megújításáért is igyekeznek dolgozni. A színház, és különösen a mozi és a média ma a világ legerősebb és legbefolyásosabb intézményei, és olyan területek, ahol az evangéliumot is hallani és meg kell élni. János Pál pápa és 16. Benedek pápa is hangsúlyozta a kultúra fontosságát a világban, és azt a megfelelő helyet, amelyet az evangélium népszerűsítésében elfoglal. Ebben a szellemben a testvériség igyekszik kivenni a részét a kultúra megújításából, elsősorban imával és áldozatvállalással, de a keresztény kultúra és eszmék előmozdításában is segít. Azok, akik nincsenek megkeresztelve, nincsenek kizárva a testvériség imáiból. Mint Isten által teremtett nép, minden férfi és nő között létezik egy közös emberi kötelék, amelyet az Atya teremtő keze kovácsolt össze, és amelybe a Fiú kötötte be a megtestesülése során. Bár lehet, hogy nem mindenki fogadja el Krisztust, vagy nem egyesül vele a keresztség által, a testvériség tagjai remélik, hogy imáikat és áldozataikat a jó akarat gesztusának tekintik, amely azoknak a javát keresi, akikre emlékezünk. Ebben nem akarják megbántani azokat, akik nem keresztények, vagy nem hisznek a személyes Istenben. A testvériség szellemisége olyan kötelékek létrehozására törekszik, amelyek, ha nem is hitből és egyesületből, de jó indulatból és barátságból állnak. Tehát ezeket a gondolatokat olvashatjuk az ő oldalukon, érdemes felkeresni, és akár megnézni az imákat. Ők megteremtettek egy ikonképet is, az ikon művészet szabályai szerint, például a Szent Genéziuszra, ez is ott meglátható, megtekintető.
0: Pontosan erre lettem volna kíváncsi, hogy létezik róla egy kép, hogy hogyan nézett ki?
1: Hiteles kép nincsen, de a művészetben, művészek által többször is megörökítésre került. Festészetben például a római Santa Susanna templomban vannak freskók. Aztán Giovanni Battista Pozzónak van egy festménye, a Szent Genézius megtérése, ez a leghíresebb, de találunk más festőktől is, későbbi korokból alkotásokat, amelyek előtte tisztelegnek, sőt szobrokat is, tehát ha például Rómában járunk a Szent Péter Bazilika előtt, akkor ugye a téren egy szobor sort is láthatunk, ezek között ott van Szent Genéziusnak is a szobra, vagy a Milánói Dómnak a szobrai között, a szentek között szintén megtaláljuk Szent Genézius alakját, ugye egyértelműen a maszkkal jelképezve, és ez a szobor alkotás az, ami felhívja a figyelmet arra, hogy van egy másik Szent Genézius, és a kettő kicsit össze is mosódik, Árléi Szent Genézius, aki szintén ugyanekkor ért Diocletianus császár. Korábban ő ügyvédi pályán működött, és amikor megkapta az ő ügyvédi közössége Diocletianusnak a keresztényeket üldöző felhívását, akkor megtagadta annak a végrehajtását, és ő így lett szintén mártír, mert ezért kivégezték. Vannak olyan vélemények is, amelyek ötvözik a két szentnek az alakját, vegyítik, de így még van, aki azt mondja, hogy még izgalmasabb a történet, ez a kétarcúság, és ami mind a kettő, ugye a Diocletianus császár törvénykezéséhez kötődik.
0: De ha jól veszem ki a szavaiból, úgy ismerhetjük meg, és úgy ismerhetjük fel Szent Genézius alakját, hogy maszkkal ábrázolják.
1: Pontosan, ugye a színháziaknak fontos jelképe a maszk, és hát nem véletlen, hogy ugye drámaírók közül is többen feldolgozták az ő történetét. Elsőként Lope de Vega, ugye a spanyol drámairodalomnak a legnagyobb alakja, 1608-ban írt egy drámát, a Színlelt igazság címen. Nálunk nem fordították le, nem játszották, de például az Amerikai Egyesült Államokban több fordítása is létezik, és az elmúlt időszakban előkerült ez a színdarab. Egy francia drámaíró 1645-ben írt drámát Szent Genéziusról, a komikus címen Henry Guyonnak van 1933-ból egy színdarabja, és ezekből az időkből való Hevesi Sándornak a Császár és a komédiás című színdarabja, ami szintén ezt a történetet dolgozza fel. Komédiás az ugye Genézius, a császár pedig Diocletianus. Ezt a történetet utoljára Hevesi Sándor színház Zalaegerszegen játszotta. És az alakját a regényírók is megörökítették, hogy mennyire élő az ő alakja, azt jelzi, hogy például 2000-ben nálunk Bodnár Dániel írta meg a Genézius a színész című könyvét, 2021-ben pedig egy amerikai írónő, Donna Lee Davis írt regényt Genéziusnak az alakjáról. És zeneszerzők sem hagyták figyelmen kívül az ő történetét, többen is vannak, Kárlőv például, aki egy oratóriumot szentelt Szent Genéziusnak. 1892-ben Felix Weingartner írt egy operát Genézius alakjáról, és a kortár zeneszerzők között is van, aki megörökíti az ő alapját, Philip Auclair készített el a Szent Genézius legendája című oratóriumot. Hiszen ugye izgalmas a történet, ugye az a drámai pillanat, amikor egy komédiásból, egy pojácából ugye szent lesz, ugye azáltal, hogy eldobja a maszkot, a csörgősipkát, és helyette a keresztet mutatja fel. Ez egy nagyon izgalmas drámai színpadra, festői vászonra, vagy akár hangszerek által megszólaltatott zenei drámának kiválóan alkalmas.
0: Minden szentnek van ünnepe, emléknapja a katolikus egyházban. Arról tudunk valamit, hogy Szent Genézius ünnepe mikorra esik?
1: Augusztus 25-e az ő ünnepnapja, de azt gondolom, hogy például a színházi világnapon is nyugodtan emlékezhetünk, tisztelekhetünk az ő emléke előtt.

0: Úgy kezdtük a beszélgetést, hogy a színházi alkotók védőszentje ő. Csak a színházi alkotók védőszentje, vagy időközben kibővült ez a kör?
1: Igen, a Szent Genizius testvériség már a filmművészek védőszentjeként is tekint rá, de például a bűvészeknek is ő a védőszentje. A katolikus bűvészek céhének ő a pártfogója, tehát az illúzionistáknak is a védőszentje patronája.
0: Megszokhatták a kedves hallgatók, hogy ha mi ketten beszélgetünk, akkor általában idézetek is előkerülnek. Most sem lesz ez másképp, természetesen témánkkal, Szent Genizius-szal kapcsolatosan gyűjtött össze idézeteket. Miből is fogunk idézni, és milyen idézetek lesznek ezek?
1: Bodnár Dánielnek a könyvét nagy szeretettel ajánlom az érdeklődőknek, aki nagyon részletesen megírta ezt a történetet. A művészi fantáziát, az írói képzeletet szabadon engedve gondolta végig ennek a történetnek a részleteit, hogy hogyan is mehetett végbe ez a folyamat, hogyan mehetett végbe ez a hittérítés. Nagyon markánsan rajzolja meg nem csak a gondolkodó művésznek az alakját, de például a császárnak a személyiségét is, és azt gondoltam, hogy érdemes ebből a könyvből felidézni magát az előadást, a hitnek a felvállalását, hiszen az én mondataimnál sokkal érzékletesebben, mélyebben, átérezhetőbben írja le egy író ezt a pillanatot. Tehát Bodnár Dániel, a Genizius, a színész szerzője így idézi fel ezt a pillanatot. Az előadás megkezdődött. Genizius bohóc száma ezúttal az est elejére került. A színész pipiskedve lépdelt, a közönség már akkor tombolt, amikor meglátta. Zúgott a tapsvihar, őrjöngve várták a keresztség felvételének rítusát kigúnyoló jelenetet. Genisiusról ömlött a víz izgalmában, ahogyan válaszolt a feltett kérdésekre. Ellentmondasz-e az ördögnek és minden hatalmának? Követed-e a te urad, parancsolód, Jézus Krisztus parancsait? Követtem, ellentmondok, hangja ércesen zengett, határozottan, erőt sugározva, nyoma sem volt most a korábbi affektáló stílusának. A nézők közül többen fújolni kezdtek, mert hozzászoktak, hogy ebben a jelenetben kedvencük affektál, és most is ezt követelték tőle, többen be is kiabáltak. Genizius, nehogy tényleg megtérjél, s már kacagtak is. Előbb foglalják-e Rómát az elemannok, mint hogy Genizius megtérjen? A színész nem hagyta magát megzavarni. Minél nagyobb lett a hangzavar, annál magabiztosabban beszélt. Igenlő válaszai szívből jöttek. Soha nem érzett, csodálatos nyugalom szállta meg, amire oly régóta vágyott. Lelkében már egy szemernyi félelem sem volt, mintha egy zsilip nyílt volna meg benne, amely engedi szabadon áramolni jobbik énjének minden érzelmi gazdagságát. Engedelmesen hagyta, hogy a segédkező színészek hófehér köntöst húzzanak rá. Szerepe szerint a kereszt hurcolása és a megfeszítés következett volna. A színész itt megtorpant kissé, megzavart, hogy egy bedobott fonnyat gyümölcs arcon találta. Néhány másodpercig ismét érezte a megfelelni akarás kényszerítő erejét, de ekkor megjelent előtte a szőkehajú angyalarcú lány. Szigorúan nézett rá, mintha azt kérdezné, mire vársz? Miért nem teszed meg végre, amit akarsz, amire már régóta készülsz? Miért nem vallod meg a hited? Mire vársz, Genizius? Az angyal felmutatta neki a pergamentekercset, ami most üres volt. És akkor, mintha egy hatalmas fehér galamb szállt volna be a színpadra, a színész lebegést érzett, s így lábaival néhány centiméterrel a felszíntől a színpad közepére irányította magát. Ott szilárd talajt érezve a lába alatt, határozott tekintettel nézett szembe a közönséggel. Elsősorban Diokleciánus tekintetét kereste. Mélyen a főcsászár szemébe nézve kiáltotta. Keresztény vagyok, hiszek az egyigaz Istenben. A közönség tombolt, mint oly sokszor a múltban. Őrjöngve ünnepelte Genézius. Repültek a színpadra a szeszterciuszok, a rothadt gyümölcsök, a záptojások, de a színész nem kezdett el fetrengeni, sem pipiskedni. Változatlanul a színpad közepén állt, egyenesen, határozott testtartással. Erős, harsogó hangon kiáltotta, hogy mindenki hallja. Ne kacagjatok, híveim! Ez most nem játék. Én most valóban keresztényé lettem. Nem titok előttetek, Róma derékpolgárai, hogy engem a császár egy színdarab megírásával bízott meg, melynek le kellett volna lepleznie a keresztény vallást. De én nem találtam ebben semmi elítélendőt, sőt, megismerve a Jézusi igazságot, keresztényé lettem. S felszólítalak most benneteket is, hogy mondjatok ellene a gonosznak. Aki nem más, mint Dioklecianus, a ti császláratok, ő maga az Antikrisztus, aki titeket tévútra visz. De ne hagyjátok ezt, mert most már a lelketek üdvösségéről van szó, és a birodalom sorsáról. Ha nem akarjátok, hogy Róma sorsa a pusztulás legyen, tagadjátok meg császárotok. Ne kövessétek, hanem esküdjetek a keresztre, Jézusra. Genézius a magasba lendítette a keresztet, így mutatta. A nézők szájtátva bámultak, Dioklecianus rezzenéstelen arccal ült a helyén, komoran tekintve az átszellemült arcú színészre. A császárnak intenie sem kellett, a testőrök tudták a kötelességüket. Felrohantak a színpadra, és többször keresztül löfték Genéziuszt. A színész lerogyott a színpadon, testéből ömlött a vér. Utolsó pillanataiban még látta a szőke lányt, aki azt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Köszönöm, uram, suttogta Genézius. Érezte a testébe döfött láncsák által okozott kínzó fájdalmat, de lelkét immár végleg betöltötte a hatalmas nyugalom.
0: Köszönöm szépen önnek ezt az idézetet. Valóban, ahogy említette is, olyan szimbolikusan leírta Bodnár Dániel a megtérésnek a szép pillanatait, hogy szinte el tudtuk képzelni, ahogy ön most felolvasta nekünk ezt az idézetet. Köszönöm szépen még egyszer. Beszélgetésünk végéhez közeledve összefoglalásként, konklúzióként mit is fogalmazhatnánk meg Szent Genéziusszal kapcsolatosan? Sokan ismerik őt, de remélhetőleg most már még többen tudnak majd és hallanak róla. Mi lehet az ő üzenete?
1: Először is arra a kérdésre válaszolva, ugye, hogy mennyire ismerik, ugye említettem a külföldi példákat, illetve ugye egy magyar példát, Hevesi Sándornak a drámáját. Ennek ellenére jó pár példát tudunk mondani arra, hogy itthon is ismert az ő neve. Például a 90-es években, amikor Zentán határon túli magyar színházt csinálók a különböző területekről, Felvidékről, Kárpátaljáról, Vajdaságból összegyűltek, hogy közös színházi előadást csináljanak, akkor Genézius nevét vették fel, Genézius színházként kezdték meg a tevékenységüket, a Mandragóra volt az első bemutató Vinyánszky Attila rendezésében. Aztán létrejött például a Veszprémben is egy kezdeményezés, a Genézius Kulturális Kommandó, ami a színház mellett próbált különböző színházi művészeti programokat szervezni. Szegeden pedig a mai napig működik a Genézius Színház, többek között klasszikus darabokat is játszanak, tehát nem ismeretlen az ő neve. Itthon sem, még akkor is, hogyha nem egy széles körben elterjedt szentről van szó. De ez mutatja azt, hogy azért akinek meg kell jelennie, az meg tud jelenni ebben a környezetben, a mi világunkban is, és megerősít bennünket abban, hogy igenis érdemes az ő személyisége, az ő példájával foglalkoznunk. létrehozzuk Szent Genéziusnak a kultuszát hazánkban is, illetve szeretnénk létrehozni, terjeszteni ezt a kultuszt, és a Genézius ünnep néven indítjuk el azt a sorozatot, programsorozatot, ami segíti azokat, akik hittel élnek, érdeklődnek a hit iránt, hogy ezen a művészeti területen belül, a színházművészet területén belül is megélhessék a maguk hitét, találkoztassanak olyan gondolatokkal, olyan művészeti alkotásokkal, olyan művészeti hitvallásokkal, amely erőt adhat nekünk. És hogy mi lehet az üzenet, nagyon sok üzenetet adhat természetesen Genézius. Az egyik, azt gondolom azt, hogy nagyon fontos a megismerés, nagyon fontos az elmélyülés, ahhoz, hogy bármilyen gondolat megerősödjön bennem, hogy bármilyen gondolatot felvállalhassak, vagy akár egy hitet felvállalhassak, ahhoz szükségem van, hogy minél mélyebben átérezzem, minél mélyebben megértsem, feldolgozzam, hogy átszűrjem saját magamon.
0: A Szent Genéziushoz szóló imát, akkor arra kérem most Önt, hogy mondjuk el ezt az imát a Szent István Rádió kedves hallgatóinak is. Hogyan szól?
1: Szent Genézius, Krisztus vértanúja. A Szentlélek kegyelméből színészi hivatásod révén ismerted fel a keresztény hit igazságát. E hit első megvallásakor véred ontásával részesültél a keresztségben, életedet ajánlva fel, Urunk, Jézus Krisztus dicséretére és dicsőségére. Könyörögj azokért, akik életüket a színház és filmművészetnek szentelik. Találják meg az Úr jelenlétét munkájukban, és nagylelkűen nyissák meg szívüket tanítása előtt, hivatásuk kihívásai és követelményei közepette. Amen.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusának. Remélhetőleg kedves hallgatóink is gazdagabbak lettek, és többet megtudtak Szent Genéziusról, a színházi világban dolgozók védőszentjéről. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm.

Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikai munkatárs Karkos István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!

0: Hajdú Bianca felvételeit hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Békés megye önkormányzata szeptember 4-én és 5-én 11. alkalommal hívta életre a megyenapot. A kétnapos rendezvény középpontjában a térség gasztronómiai hagyományai, kézműves értékei és népművészeti öröksége álltak. A Békés Csabán rendezett program egyik meghatározó eleme a kézművesek és a helyi termelők vására, amelyre idén mintegy 60 kiállító és árus jelentkezett. A látogatók így számos helyi termékkel, különleges kézműves alkotással és hagyományos finomsággal ismerkedhettek meg. Közöttük orosházi kézművesek, kistermelők is helyet kaptak. A megyenapon fontos szerepet kaptak azok a közösségek és személyek is, akik aktívan dolgoznak Békés megye kulturális és helyi értékeinek megőrzéséért. Ennek jegyében több elismerést és oklevelet is átadtak azoknak a településeknek, amelyek új értékekkel gazdagították saját helyi értéktárukat, illetve a megyei értéktárat. Molnár Sándortól, a Békés megyei önkormányzat elnökétől oklevelet vett át Vokanics Mária alpolgármester és Józó Tamásné, a Nagy Gyula területi múzeum igazgatója. Orosháza települési értéktára 5 értéktárral bővült. A Darvas József irodalmi emlékházzal, a Volt zsinagóga épületével, a Nagy Gyula területi múzeum épületével, a Kultmúzeum vízellátás történeti gyűjteményével és a református templom épületével. Bokanics Mária alpolgármester elmondta, Orosháza büszke arra,

hogy újabb értékei kerülhettek be a települési értéktárba. Értékeik és hagyományaik megőrzése közös felelősségük, hiszen ezeket az utókornak is tovább kell adniuk. A megyenap pedig nagyszerű lehetőség arra, hogy mindezt a szélesebb nyilvánosságnak is bemutathassák, mondta. Rendkívüli ülést tartott az orosházi városi képviselőtestülete. Úgy döntött, hogy a Csikóbot Sportegyesület által tervezett kézilabdacsarnok helyszíne a volt konferencia központ mögötti szabad területen legyen, számolt be az önkormányzat hivatalos közösségi oldala. A döntés előtt két lehetséges helyszínt vizsgáltak meg. A kiválasztott terület mellett szólt a parkolás kedvezőbb kialakítása, a közművek könnyebb elérhetősége, a különböző funkciók jobb elkülöníthetősége, valamint az, hogy itt kevesebb fa kivágására lehet szükség. A legalább 500 ülőhelyesre tervezett csarnok mindkét orosházi kézilabda egyesület számára korszerűbb feltételeket teremthetne, és gyopáros fürdő hosszabb távú sport és gyógyászati fejlesztéséhez is kapcsolódhatna, olvasható a közleményben. A beruházás az előkészítés szakaszában tart. A mostani döntés a tervezési és engedélyezési folyamat folytatását segíti, az önkormányzat számára pedig nem jelent pénzügyi kötelezettségvállalást. A kivitelezéshez további támogatási döntésekre és régészeti vizsgálatokra is szükség lesz. A beruházás megvalósulása esetén a sportcsarnok Orosháza városának tulajdonába kerül. Szeptember elején a Jussz Zsigmond Városi Könyvtárban kreatív alkotásra invitálták az érdeklődőket. A kreatív könyvtári délután elnevezési programsorozat a felnőtteket szólította meg. A foglalkozásokat vezető Mézer Éva elmondta, ezúttal a könyvszobrászat világába nyújtottak betekintést. A már nem használt, selejtkönyvek lapjait hajtogatva készítettek szép formákat, és azt díszítették. A másik technika az volt, hogy amikor egy-egy lapot vágtak ki formákra, majd ezeket egymáshoz ragasztva állt össze a dísz. Mint mondta, ehhez nem kell gyakorlat és előképzettség, a foglalkozások résztvevőit mindenben segítették. A következő alkalomra is várják a jelentkezőket. A tervek szerint október 1-én őszi dekorokat készítenek, és a Halloween témaköréhez illeszkedve alkotnak. Másfél éve szervezés és előkészítő munka után elindult az egyetemi jogászképzés Békés Csabán, közölte Facebook oldalán Takács Árpád. Azt is elmondta, hogy a másfél éves szervezés előkészítő munka után Békés Csabán a Gál Ferenc Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem között létrejött együttműködési megállapodás alapján indul egyetemi jogászképzés. A hallgatók a Szegedi Tudományegyetem jogi karának hallgatói, és az oklevelüket is a kar állítja ki. A tantermeket és a kapcsolódó infrastruktúrát a Gál Ferenc Egyetem biztosítja. Az országgyűlési képviselő kitért arra, hogy 118 diákot vettek fel az egyetemi jogászképzésre. A beiratkozást szeptember 4-én pénteken tartották. Az első oktatási nap pedig szeptember 18-án lesz. Dolgoznak a nappali képzés elindításáért. Kitért arra, hogy a jövőben új képzési formák is elindulhatnak majd. Szilasi Horváth Tibor volt a Nagy Gyula Területi Múzeum vendége, aki könyvbemutatóval egybekötött előadásában a méhek világát és az orosházi méhészetet hozta közelebb a hallgatókkal. Az Istenek mannájáról és az orosházi méhészetről című könyv szerzője elmondta, több méhész barátja is van, nagyra becsüli őket a szorgalmukért és a tudásukért. Harmadrészt pedig gyermekkor óta tiszteli és csodálja a méheket, mint társadalomban élő rovarokat. Szilasi Horváth Tibor úgy látja, a méhek egyre nagyobb mértékben pusztulnak, ami komoly aggodalomra ad okot. Ezzel a könyvvel is szeretné hozzájárulni a méhek védelméhez, és felhívni a figyelmet ezekre a különleges élőlényekre. Magyarországon Orosházán működött az első önálló székházzal rendelkező méhészegyesület. Az épület a mai napig megvan a Tékendre utcában. Az egyesület ma is aktív közösség. Többek között gyermekeknek is szerveznek foglalkozásokat, így már a fiatalabb generációkkal is igyekeznek megismertetni a méhek világát. Manapság joggal aggódnak a méhek kipusztulása miatt. A méhek létfontosságúak, a beporzás révén biztosítják a növények megtermékenyülését és a termények kialakulását, így a növényvilág az emberi élelmiszer termelés alapját jelenti. Jelentőségük ennél továbbra is mutat, hiszen hozzájárulnak a biológiai sokféleséghez,
és a méz viasz propolis formájában értékes melléktermékeket is adnak. Nélkülük számos növény és faj eltűnne, ami súlyosan negatívan befolyásolna az ökoszisztémát és az emberi életet. Bízik benne, hogy minél többen a kezükbe veszik majd a könyvet. Habár nem írástudó, hiszen gépészmérnök mérnök tanár, úgy érzi, ha a körülötte lévő világból valamilyen érdekességet, ismeretet vagy gondolatot át tud adni másoknak, akkor már megérte. A jövőbeli könyvek témája is adottak. A múzeum földszinti előadóterme megtelt. Szilasi Horváth Tibor előadását sokan követték. A helytörténeti klub programsorozata a tervek szerint folytatódik. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. A 33-as számú főút debreceni, az Egyetem sugárút és a Nádor utca közötti szakaszán elkészült a szegélyépítés, a buszmegálló, valamint a teljes útpálya kopó rétegének újraaszfaltozása, írja a De Hír. Jelenleg a forgalomtechnikai jeleket festik, a munkálatok a hét elején befejeződhetnek. A Füredi út Böszörményi úti csomóponton túli szakaszán szintén elkészült a kopó réteg cseréje és az útburkolati jelek felfestése. Jelenleg a becsatlakozó utak aszfaltozása, valamint a tereprendezés és a patkarendezés zajlik. A buszmegállókat is felújították, de építéstechnológiai okokból egyelőre még nem használhatók. A teljes szakasz várhatóan a hét közepére készül el. Nyílt pályázatot írtak ki a Hortobágyi Nemzeti Park vezetésére is, olvasható a Civil Síren. Nyílt pályázatot hirdetett az összes nemzeti parki igazgatói posztra az élő környezetért felelős minisztérium, közölte Gajdos László, a tárca vezetője Facebook bejegyzésében szeptember 1-én hétfőn. Nebraska állam vezető tisztségviselőivel, Robert Evnen államminiszterrel, Cindy Ellen államminiszter helyettessel, valamint az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium élelmiszergazdaságért, kereskedelemért és élelmiszerműveltségért felelős államtitkárával, Búza Lászlóval folytatott egyeztetés Bágy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora és Harsányi Endre ágazati fejlesztésekért felelős rektor helyettes. A találkozó középpontjában az egyetem amerikai kapcsolatrendszerének további bővítés, valamint új oktatási, kutatási és innovációs együttműködések feltérképezése állt, tudatta az egyetem. Magyarország és az Egyesült Államok közép-nyugati régiójához tartozó Nebraska állam számos hasonló agrár- és klímaváltozási kihívással néz szembe. Az egyre gyakoribb aszályos időszakok, a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok és a csapadék eloszlás növekvő bizonytalansága mindkét térségben felértékeli a korszerű vízgazdálkodási és fenntartható mezőgazdasági megoldások szerepét. A szakemberek egyetértettek abban, hogy ezekre a kihívásokra a tudás alapú együttműködések, valamint a kutatási és technológiai innovációk jelenthetnek hatékony választ. Nebraska állam és Magyarország a mezőgazdaság több stratégiai területén konkrét, gyakorlatorientált együttműködések elindítását tervezi. Látványos kísérletek, laborbejárások, nemzetközi programok és a legújabb ipari kutatások eredményei várják a látogatókat szeptember 25-én este a Debreceni Egyetemen. Az intézmény 19. alkalommal csatlakozik a Kutatók Éjszakája országos rendezvénysorozatához, több mint 100 különleges programon keresztül a legfiatalabbaktól az idősebb korosztályig mindenki megízlelheti a felfedezés örömét, olvasható az Unireben. A Debreceni Egyetem tudományos életének egyik legkiemelkedőbb eseménye idén is a Kutatók Éjszakája, amely nem csupán a szórakoztatást és a tudomány népszerűsítését szolgálja, hanem betekintést enged az intézményi falak között zajló magas szintű fejlesztésekbe és innovációkba is. Az egyetem karai és egységei rendkívül gazdag felhozatallal készülnek, megszólítva a régió diákságát, a családokat és a nemzetközi közösséget egyaránt. A részletes programlista szeptember első napjaiban jelent meg a hivatalos kutatókészakája.hu weboldalon. Bizonyos korlátozott létszámú laborbejárásokra és népszerű workshopokra előzetes regisztráció szükséges. A szervezők szerint érdemes időben foglalni és előre megtervezni a meglátogatni kívánt eseményeket, kalkulálva a helyszínek közötti esetleges utazási idővel. Megnyitja kapuit az Attila téri templom, tudta meg a Civil Hír. Újra megnyitja kapuit a debreceni görögkatolikus főszékes egyház. Október 3-án újra szentelik a több mint 100 éves, megújult debreceni istenszülő oltalma görögkatolikus főszékes egyházat, vagy ahogy sokan ismerik, az Attila téri templomot. A több mint 100 éves épület teljes körű rekonstrukciójáról 2023-ban született döntés. A beruházás célja az volt, hogy a főszékes egyház hosszú távon is méltó módon tölthesse be szerepét, megőrizve történelmi és művészeti értékeit, ugyanakkor korszerű, biztonságos és a mai kor elvárásainak megfelelő környezetet biztosítva a görögkatolikus közösség számára. A nagyszabású rekonstrukció eredményeként nem csak műszakilag újult meg a város egyik meghatározó egyházi és építészeti öröksége, hanem belső tereiben és liturgikus környezetében is megújulva várja vissza a híveket.
A most lezáruló beruházás ezért a Főszékesegyház teljes körű megújítását tűzte ki célul. A mintegy 2,5 milliárd forint összértékű beruházás megvalósítását 2 milliárd forinttal támogatta a magyar állam, emellett a Főegyház megye saját forrásai és a hívek adományai is hozzájárultak a munkálatokhoz, amelyet ezúton is hálásan köszönnek. Az új tárlat Európából, a Karibi térségből, Latin-Amerikából és Dél-Kelet-Ázsiából érkező művészeket, kutatókat, kertészeket és közösségi kezdeményezéseket kapcsol össze. Szeptember 5-én nyílt a Modem legújabb életművelők, a Tudás melegágyai című kiállítása, írja a Dehír. A kiállítás művészeket, kertészeket és kutatókat hoz össze, és azt vizsgálja, miként válhat a művelés, a tudástermelés, valamint az élővilághoz fűződő új kapcsolatok elképzelésének egyik módjává. A Transit.ro per bukaresti szervezet és a Modem partnerségében Adelina Luft és Török Krisztián Gábor kurátori munkájával megvalósuló tárlat Európából, a Karib térségből, Latin-Amerikából és Dél-Kelet-Ázsiából érkező művészeket, kutatókat, kertészeket és közösségi kezdeményezéseket kapcsol össze. A bemutatott gyakorlatok a művelést a mezőgazdasági tevékenységen túl a tudástermelés, a közösségépítés, a gondoskodás és az ökológiai képzelet formájaként vizsgálják, összekapcsolva a művészetet az ökológiával, a tudománnyal és az őslakos tudásformákkal. A Budapest Filmfesztivál legjobb magyar filmdíját nyert el Budai Bence Állarc mögött című filmje. Az alkotás a zsűri szerint a színház és a művészet átalakító erejét is különleges módon mutatja be, értesült a dehír.hu. A zsűri különösen nagyra értékelte, ahogyan az Állarc mögött a színház és a művészet átalakító erejét mutatja be. A film a Commedia dell'arte hagyományaiból merítve azt az üzenetet közvetíti, hogy a kreativitás képes gyógyítani, felszabadítani és közelebb hozni egymáshoz az embereket, még akkor is, ha jelentős különbségek választják el őket. A díj különösen fontos elismerés a fiatal alkotó számára, a film a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány és Debrecen Város támogatásával készülhetett el. Megérkezett az MTA interaktív vándorkiállítása Debrecenbe, olvasható a Dehíren. Barangolás a csillagvizsgálóban VR szemüveggel, virtuálisan bejárható tudományos tárlat és interaktív információs falak különleges élményeket kínál az MTA Mozgásban a Tudomány című vándorkiállítása. A tárlatot a Magyar Tudományos Akadémia megalapításának 200. évfordulója alkalmából indította útjára tavaly a Tudománybarát település mozgalom. Célja, hogy átélhetővé és közelebbivé tegye a tudomány sokszínű, izgalmas világát, valamint az akadémiát is közelebb hozza a helyi közösségekhez. A kiállítás a Debreceni Egyetem főépülete előtt kapott helyet, így naponta több ezer diák, egyetemista is járókelő találkozhat a tudomány különböző területeivel. Az MTA 200 mozgásban a tudomány kiállítás október végéig tekinthető meg a Debreceni Egyetem főépülete előtti területen. 7 női Deac futsal játékos juthat szóhoz a magyar válogatott edzőmeccsein, értesült a Dehír. Nemzeti együttesünk a héten kétszer is hazai környezetben találkozik az ukránokkal. A mieink szeptember 9-én és 10-én is Ukrajnával csapnak össze, a meccseket az Aramis otthonában rendezik meg, írta a deac.hu. Frank Tamás szövetségi kapitány keretébe újra a Deacból került be a legtöbb játékos. A klubból Krascsenics Csilla, Hardor Rita, Sárosi Dóra, Horváth Viktória, Gál Zsófia, Nagy Anikó és Gajzágó Flóra kapott meghívót. A debreceni kontingens Kirikó Viviennel lesz teljes, a szakvezető továbbra is pályaedzőként segíti Frank munkáját. Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: A Debreceni Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói számára szervezett tanévnyitó alkalommal készültek az új tanévre augusztus 28-án Debrecenben. A nap középpontjában az imádság állt, amelyet a résztvevők közös gondolkodáson, interaktív feladatokon keresztül is mélyebben megközelítettek. A program dr. Németh István püspöki titkár hitoktatási referens köszöntőivel és közös imádsággal kezdődött. Ezt követően a hitoktatók kisebb csoportokban műhely munkán vettek részt. A délelőtti programot ünnepi szentmise zárta, amelyet Palánki Ferenc megyés püspök mutatott be. A főpásztor homiliájában a következőket mondta el.
1: Szent Ágoston püspök egyháztanító ünnepe emléknapja van, és tudjuk, hogy az ő élete milyen csoda és csodálatos és csodálnivaló volt. És tudjuk azt is, hogy az ő csodálatos élete egy csodálatos édesanyának az imádsága gyümölcse. Hogy az ő édesanyja, akit tegnap ünnepeltünk, Szent Mónika, 18 évig imádkozott, hogy a fia megtérjen. És ebben az is csodálatos és csodálatra méltó, hogy a 18. év közepén se gondolta arra, hogy talán abba kéne hagyni az imádságot. Nincs ennek értelme. És lám, van értelme. De nem azért, hogy az Istent rá kell beszélni valami jóra, hanem ebbe az imádságba bele lehet szentülni. Szent Ágoston, aki egyház tanító, azért nevezzük különleges szenteket egyház tanítónak, mert ők az egész egyházat, a teljes egyházat, az élet minden területén tanították. Tanították a kinyilatkoztatás értelmezésére. Amikor is hallotta ezt a mennyei hangot, hogy vedd és olvasd, és ott találta a kinyitott Szentírást, és a Szentírás szíven találja az embert. Az Isten igéje, az Isten üzenete eljut a szívünkig. És megtanította Szent Ágoston arra, hogy az ő kapcsolata az Istennel, az mindennapos kell, hogy legyen. A mai evangéliumban, ahogy hallottuk a 10 szűznek a példabeszédét, a történetét, mi volt a probléma a balga szűzekkel? Az volt a probléma, hogy nem voltak előre látó, nem gondoltak a jövőre, csak az itt és mostra. És nekünk, akik, ha nem is egyház tanítók, de a ránk bizottak tanítói kell, hogy legyünk, meg kell tanítani a fiatalokat, a gyermekeket arra, hogy az Istennel való kapcsolat az az itt és most, de az állandó kell, hogy legyen, az folyamatos kell, hogy legyen. Amikor Jézus elmondja ezt a példabeszédet, akkor arra gondol, hogy legyen mindig olajunk a lámpásban. Manapság divat kiégésről beszélni. A kiégés a Szentírásban itt előfordul. Nem volt utántöltés. Nem voltak előrelátók, nem látták előre a dolgokat, nem töltekeztek, nem vittek magukkal olajat, és így porul jártak. Nagyon érdekes az utolsó mondat, amikor azt mondja a házi gazda, hogy nem ismerlek titeket. Miért nem ismeri őket? A rokonságból választottak szüzeket. Az Isten miért nem ismeri azokat, akik balgák, akik nem figyelnek oda a kinyilatkoztatott igazságukra, az isteni tanításra, mert a szívükben nem találkoztak Istennel.
0: Az eseményről egy képes beszámoló nézhető és olvasható a Debreceni Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán a dnyn.hu-n. Debrecen is környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket, viszont hallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Ungvári Judit. Köszöntjük a hallgatókat. Országos zarándoklatra várják az egyetemistákat szeptember 19-én és 20-án Mátraverebély-Szentkútra, összegezte keddi cikkében a Magyar Kurír. A kétnapos program Salgótarjánból indul, majd szentmisével, dicsőítő imaesttel, szentségimádással és katekézissel folytatódik a Nemzeti Kegyhelyen. A jelentkezési határidőt szeptember 10-ig meghosszabbították. Megszűnik az önálló gazdálkodási kar a Pannon Egyetem zalaegerszegi kampuszán, és intézetként működik tovább, jelentette be Abonyi János rektor a keddi zalaegerszegi sajtótájékoztatón. Az átalakítás február közepéig zárul le, miközben a gazdasági, informatikai és mérnöki képzések megmaradnak. Az intézményben idén 202 új hallgató kezdi meg tanulmányait, 34%-kal több, mint tavaly. Elindítja a kormánya a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be kedden az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. Elsőként 10 vidéki térség 100 településén próbálják ki az új rendszert, ahol a helyiek bevonásával határozzák meg a szükséges fejlesztéseket. A kormányfő közölte, 2027. augusztusa után kezdődhet a program országos bevezetése, amely több mint 2000 települést érinthet. Hivatalos látogatásra Németországba utazik csütörtökön Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, közölte kedden az országgyűlés sajtóirodája az MTI-vel. A házelnököt Berlinben a Bundestag ülésén köszöntik, majd Julia Klöcknerrel, a német parlament alsóházának elnökével tárgyal. Forsthoffer Ágnes német politikusokkal is egyeztet, este pedig beszédet mond a Konrad Adenauer alapítvány rendezvényén. A magyar családi vállalkozások mindössze 14%-ának van hivatalos utódlási terve, derül ki az EY kedden ismertetett vállalkozói barométer kutatásából. A felmérés szerint a vállalkozók 43%-a családon belül adná tovább a cégét, miközben csak minden ötödik tervez tulajdonosváltást a következő 4 évben. A kutatásban 173 magyar vállalkozó vett részt. Világszerte romlott a 15 éves diákok teljesítménye a 2025-ös PISA felmérés szerint. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Budapesten közölte. A magyar diákok eredményei is visszaestek, szövegértésből pedig az OECD átlag alatt teljesítettek. Szlovákiában ugyanakkor matematikából átlag feletti eredmény született, jelentette kedden a TASZR. Izraelben mindhárom vizsgált területen jelentős visszaesést mértek, közölte kedden az izraeli média. Az izraeli oktatási tárca szerint ebben a háború miatt megszakadt oktatási szerepet játszott. 100 éves korában elhunyt dr. Szél Kálmán, orvosprofesszor, Szombathely díszpolgára, tudatta kedden a Szombathelyi Egyházmegye. A professzor az anesteziológia és az intenzív betegellátás egyik hazai meghonosítója volt. Több évtizeden át dolgozott a Markusovszki kórházban, ahol vidéken az elsők között hozott létre önálló anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályt. Végül az időjárásról. Szerdán eleinte országszerte napos, száraz idő várható, délutántól azonban a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Este északnyugat felől hideg front érkezik, egyre több felé esővel, zivatarokkal és megerősödő helyenként viharos széllel. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. Ezek az evangélium igéi.

Szent Lukács evangéliumának 6. fejezetéből a 20-tól a 26. versig tartó részletet Varga László olvasta fel.

Händel Ámol koncertójának második tételét a Liszt Ferenc kamarazenekar játszotta. 5:40. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából

Leó pápa a Genazzano kegyhelyén, Máriában az üdvösség otthonra lel, Isten velünk van. 14. Leó pápa a nyugat-afrikai fiatalokhoz, legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi.

0: Leó pápa homíliája Genazzánók egyhelyén. Máriában az üdvösség otthonra lel, Isten velünk van. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én Leó pápa a Róma közeli Genazzánó jó tanár szűzanynak egyhelyére látogatott, amelyet ágostor rendi szerzetesek gondoznak. Leó pápa szentmisét mutatott be rendtársai koncelebrálásával, majd aranyrózsát ajándékozott Szűz Máriának, végül pedig lelepezte azt a freskót, amely őt magát ábrázolja, imádkozva a kegykép előtt, ahogy ez szokássá vált az ide zarándokló pápa elődeinek példái nyomán. A Szentatya homíliája kezdetén felidézte első látogatását itt, a jó tanár szűzanynak egyhelyén, amelyet alig 2 nappal megválasztása után tett, amikor ezt írta a bazilika vendégkönyvébe.
1: Come ricorderete, già nei primi giorni del pontificato ho sentito il dovere e un profondo desiderio di avvicinarmi a Genazzano, al santuario della Madonna di Buon Consiglio.
0: Pápaságom első napjainak, kötelességemnek és mély vágyamnak éreztem, hogy közel kerüljek a Genazzánói jó tanár szűzanyak egyhelyéhez, aki egész életemben elkísért anyai jelenlétével, bölcsességével és fia iránti szeretetének példájával, aki mindig is hitem középpontjában állt. Örömmel vagyok ismét itt, hogy veletek ünnepeljem a Szent Szűz születésének vigíliáját, és hogy a gyermek Máriára bízza mindazt, ami megszületik ebben a szegény és nagyszerű emberiségben, amely oly törékeny, mint egy hajtás, mégis Isten hűségének jele, folytatta a pápa. Igen, Mária egy másfajta napnak a hajnala, egy olyan világi, amely végre megszabadult a gonosztól. Mi itt vagyunk mellette, az oltár körül, amelyről üdvösség köszönt ránk, ami átalakít minket, fiában a gyermekeit. Kérjük tőle az ő jó tanácsát, hogy befogadjuk az Isten égét, hogy megőrizzük azt magunkban, és világra húzzuk bölcs döntések és hiteles megtérés által. A pápa szentmise bibliai üzenetét Villanovai Szent Tamás, ágostor rendi szerzetes és püspök segítségével értelmezte, aki életét a szegények szolgálatának szentelve mélyen behatolt a hit igazságába. A szent püspök képes volt meglátni Mária kicsinségének és úgymond peremre szorult helyzetének paradoxonát, amelyet az üdvösség rendjének középpontjába helyezett. Leó pápa feltette a kérdést. Milyen lehetett egy kislány születés a Joachim és Anna idejében? Villanovai Szent Tamás mélyen belemerült ebbe a témába. Sokszor elgondolkodtam, írja, és megkérdeztem magamtól, hogy az evangelisták, akik oly sokat beszéltek Keresztelő Jánosról és az apostolokról, miért mesélik el nekünk olyan szűkszavúan Szűz Mária történetét, aki élete eseményeiben és személyes mivoltában mindenki mást felülmúl. Megkérdezem, folytatja a szent püspök, miért nem hallottunk még fogantatásáról, születéséről, neveltetéséről, szokásairól, az őt ékesítő erényekről, arról, hogy milyen emberi kapcsolata volt fiával, hogyan viszonyult hozzá, hogyan élt az apostolokkal mennybe menetele után. Mindezek a dolgok fontosak voltak, és a hívek rendkívül állítottal olvasták volna őket, és az egyszerű emberek is gyönyörködtek volna bennük. Ó, evangélisták, hozzátok fordulok!
1: Perché avete tralasciato dettagli così gioiosi, così attesi, così piacevoli?
0: Miért fosztottatok meg minket hallgatásotokkal ilyen nagy örömtől? Miért hagytatok ki ilyen örömteli, oly régóta várt, oly gyönyörűséges részleteket? Leó pápa fontos jelzéseket talál a püspök szavaiban a hitünk számára. Először is, kérdezzük meg a Szentírást és szerzőit, vitassuk meg a szöveget, lépjünk párbeszédbe a Jelenések könyvének tanúival, mint barátokkal, ajánlotta a Szentatya. Valóban, szentek polgártársai vagyunk, és Istennek házanépe, ahogy Pál apostol tanítja, és magától Máriától tanuljuk meg a bölcsességet, amellyel Istennel beszélget, amikor kérdéseket tesz fel neki, értelmezi az eseményeket, őrzi és összekapcsolja azokat a szívében, ahogy Lukács evangélista beszámol róla. Máté evangéliuma azonban hallgatásával, mintha villanóvai Szent Tamást igazolná. Hallottuk a felolvasott evangéliumban, amin beszámol Mária jelenlétéről, aki maga egyetlen szót sem szól. Mégis Mária és a benne élő fia puszta jelenléte mozgatja az egész történetet, Józsefnek és egész háza népének a történetét. Mária jelenléte minőségi ugrást indít el a nemzetség történetében, mint egy váratlan újdonság, amely képes nem csak az új elvárásokat, hanem az ember kiszámítható viselkedését is módosítani. Amit József hall, amit eldönt és amit tesz, az voltaképpen válasz Istennek és a Máriában való jelenlétének, az ő abszolút különbözőségének, amely túlmutat minden lehetséges emberi elbeszélésen. Máriában az üdvösség otthonra talál. Isten velünk van. A villanóvai püspök így folytatja. Nos, ami az általam említett gondolatokat illeti, hogy miért nem írta könyvet a szűzanya tetteiről, mint ahogy Pál tetteiről tették, az egyetlen dolog, ami eszembe jut, mindez azért történt, mert a Szentléleknek így tetszett. Az evangelisták pedig ösztönösen hallgattak róla, egyszerűen azért, mert a szűzanya dicsősége, ahogyan a Zsoltárban olvassuk, teljesen benne volt Máriában. Vagy jobban elképzelhető a leírtaknál, mint ami elegendő lett történetének címbéri foglalataként, vagyis hogy Jézus tőle született.
1: Cos'altro vuoi sapere? Cos'altro cerchi nella Vergine? Ti basti sapere che è la madre di Dio.
0: Mit akarsz még tudni? Mit keresem még a szűzben? Elég, ha tudod, hogy ő Isten anyja. Kedves testvérek, folytatta Leó pápa, szédüljünk meg e nagy misztérium előtt, mert hiszen lehetetlen megszokni azt. Egy kislányka születését ünnepeljük, aki arra hivatott, hogy teremtőinek anyja legyen, az üdvözítő Istennek az anyja. Ő mégis egyszerűen gyermekként születik, akár csak a mi lánykáink és leány unokáink, kiket karjainkban tartunk. Nemes és magasztos címekkel illetjük őt, nagyasszony és királynő, de Isten útja egyszerűbb és csendesre volt és marad is, ám mégsem kevésbé erőteljes és kevésbé átformáló. Ez Jézus útja, aki az első szülött sok testvér között. Így Máriahoz hasonlóan mi is eleve arra vagyunk rendelve, hogy a fiú képmásához legyünk hasonlóak. Persze kegyelem által, de mégiscsak úgy, hogy az ő útját, az ő választását kívánjuk és részesítjük előnyben más utakkal szemben. Jézus Krisztusban Isten a legszerényebb történelmi körülményeket és a legszerényebb teremtményeket választotta, hogy kinyilvánítsa országának egyedülállóságát, amelyben az erőszakosnak nincs helye, és ahol a mindenhatóság maga a teremtés, a szolgálat és az életről való gondoskodás. Hosszú beszéde végén a Szentatya hozzáfűzte még villanóvai Szent Tamás püspök szavait. Engedd szabadjára a képzeletedet, tágítsd ki megértésed határait, és fessél meg lelked mélyén egy olyan fiatal nőt, aki a legtisztább, a legokosabb, a legszebb, a legájtatosabb, a legalázatosabb, a legszelidebb, tele minden kegyelemmel, a legszentségesebb, minden erényelékes, minden karizmával feldíszített, Istennek teljesen tetsző. Tágíts ki őt, amennyire csak tudod, képzeld el, amennyire csak képes vagy rá. Szent Tamás erre a csodálatos képzelőerő gyakorlatra hív minket, és megjegyzi, a Szentlélek nem foglalta őt írásba, hanem arra várt, hogy te fessed meg őt belülről.
1: Cari fratelli e sorelle, è proprio così. Nella preghiera contemplativa prende forma ciò che il mondo non ci racconta, ma esiste già.
0: Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, pontosan így van. A szemlélődő imában az ölt testet, amit a világ nem tud elmondani nekünk, pedig már létezik. Ami még láthatatlan, mégis egyfajta új erővel rendelkezik önmagában. Ez nem fantázia, hanem profécia. Nekünk pedig szükségünk van erre a proféciára napjainkban, a pusztítás és a bizonytalanság idején, hogy lássuk Isten munkáját és szolgáljuk azt. A Szent Mise olvasmányában a kicsiny Betlehemben Mikiás próféta megérezte a béke királyának felemelkedését, akinek köszönhetően végre biztonságban élhetünk a földön. És ma a Szent Mise első könyörgésében a kicsi Máriához fordulva azt kértük, hogy születésének ünneplése növelje a békénket. Igen, testvéreim, szeretnénk elképzelni a békét, szeretnénk kiszélesíteni a megértés határait, és lelkünkben megfesteni, hogy aztán felismerjük. Az már valójában létezik, hogy befogadjuk és szolgáljuk ezt a békét. Mindez Isten ajándéka, a feltámadott lehellete, a Szentlélek műve.
1: Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo.
0: Hagyjuk, hogy a béke növekedjen bennünk. Ki fog sarjadni a béke a világban? A jó tanács anyja pedig kísér minket ebben a küldetésünkben, zárta homíliája 14. Leó pápa a Róma közeli Genazzano jó tanács bizonynak egyhelyén bemutató Szent Mise során.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

0: 24. Leó pápa a nyugat-afrikai fiatalokhoz: legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. 14. Leó videó üzenettel fordult a szeptember 7-e és 12-e között megrendezett első nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőihez. A Szentatya arra buzdította a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. Nem vagytok egy feláldozott nemzedék, hangsúlyozta, emlékeztetve őket arra, hogy ők Isten jelene, az egyház jelene. Arra kérte a fiatalokat, hogy építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között, senkit se rekesszenek ki, és szavaikkal, tetteikkel tegyenek tanúságot a szeretetről, az igazságosságról és a békéről.
1: Peace be with you.
0: Béke veletek! Ezekkel a szavakkal köszöntötte 14. Leó a nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőit. A Szentatya örömét fejezte ki, hogy videó üzenetével csatlakozhat az első alkalommal megrendezett találkozóhoz, és méltatta a térség püspöki konferenciáinak kezdeményezését, amelyek lelkipásztori prioritásai középpontjába helyezték a fiatalokat. A pápa meggyőződésének adott hangot, hogy az együtt töltött napok segítenek a résztvevőknek növekedni a hitben, ugyanakkor elmélyíteni azokat az értékeket is, amelyek a másokkal való találkozásból és a feléjük való nyitottságból fakadnak. 14. Leó nem hallgatta el azokat a nehézségeket sem, amelyekkel a nyugat-afrikai fiataloknak szembe kell nézniük. Sok válság sötétíti el látóhatárukat, a kételj, a bizonytalanság, és olykor a biztonság hiánya súlyos teherként nehezedik vállukra, és felboríthatja a jövőre vonatkozó terveiket.
1: At a time when so many crises seem to darken your horizon, I wish to encourage you to move forward without losing hope.
0: Arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy haladjatok előre, anélkül, hogy elveszítenétek a reményt, fordult hozzájuk a pápa. A Szentatya különösen is határozott üzenetet fogalmazott meg azokkal a véleményekkel szemben, amelyek szerint a mai afrikai fiatalok egy elveszett vagy feláldozott nemzedéket alkotnának. Nem vagytok egy feláldozott nemzedék, ahogyan azt sokan gondolhatják. Isten egyházának családjában ti vagytok Isten jelene, az egyház jelene, hangsúlyozta 14. Leó. A fiatalok előtt álló egyik nagy kihívás a pápa szerint az, hogy képesek legyenek együtt haladni, és ezáltal pozitív változást előidézni saját társadalmukban. Az együtthaladás pedig azt jelenti, hogy senki sem maradhat peremre szorult, kirekesztett. Ez különösen fontos egy olyan térségben, ahol különböző népek, kultúrák és vallási hagyományok élnek egymás mellett. 14. Leó ezért világos küldetést bízott a fiatalokra. Legyetek hídépítők népek, kultúrák és vallások között. Ehhez maga Jézus adja a példát. A keresztény embernek úgy kell élnie, ahogyan mestere és ura élt, aki senkit sem zárt ki útjából. Jézus felismerte Isten jelenlétét azokban is, akik a társadalom peremén éltek, sőt azokban is, akik nem tartoztak saját népéhez, emlékeztetett a Szentatya.
1: Cher jeune, je compte sur vous et je vous fais confiance. L'Église vous fait confiance.
0: Kedves fiatalok, számítok rátok és bízom bennetek. Az egyház bízik bennetek, folytatta 14. Leó. A pápa arra kérte őket, hogy szavaikkal és tetteikkel erőteljes üzenetet közvetítsenek egy olyan világ számára, amelyet háborúk és különféle konfliktusok járnak át. Legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. A fiataloknak azonban ehhez meg kell tanulniuk felismerni azt is, mi az, ami valóban értékes.

0: amely leköti figyelmünket, miközben elménket fáradtan, szívünket pedig üresen hagyja. A valódi vágyakat nem lehet önmagunkba zárva, vagy túlságosan szűk körökben megvalósítani, figyelmeztetett.
1: La réalisation de nos désirs authentiques passe toujours par le fait de sortir de nous-mêmes.
0: Hiteles vágyaink beteljesedése mindig megköveteli, hogy túllépjünk önmagunkon. Videó üzenete végén 14. Leó Szűz Mária, a béke királynője oltalmába ajánlotta a nyugat-afrikai fiatalokat. Különösen azokra az országokra gondolt, amelyek időről időre összetett válságokkal kénytelenek szembenézni.
1: May she intercede with her son Jesus Christ for the integral human development of your dear nations.
0: A pápa azért fohászkodott, hogy Mária járjon közben fiánál, Jézus Krisztusnál, e nemzetek teljes körű emberi fejlődéséért. Végül Isten bőséges kegyelmét kérte a fiatalokra, a papságra és mindazokra, akik a fiatalok szolgálatában dolgoznak, majd apostoli áldását adta a találkozó résztvevőire. Az Úr őrizzen meg benneteket mindig szeretetében. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

6 óra 1 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Ungvári Judit. Köszöntjük a hallgatókat. Országos zarándoklatra várják az egyetemistákat szeptember 19-én és 20-án Mátraverebély-Szentkútra, összegezte keddi cikkében a Magyar Kurír. A kétnapos program Salgó Tarjánból indul, majd szentmisével, dicsőítő imaesttel, szentségimádással és katekézissel folytatódik a Nemzeti Kegyhelyen. A jelentkezési határidőt szeptember 10-ig meghosszabbították. Megszűnik az önálló gazdálkodási kar a Pannon Egyetem zalaegerszegi kampuszán, és intézetként működik tovább, jelentette be Abunyi János rektor a keddi zalaegerszegi sajtótájékoztatón. Az átalakítás február közepéig zárul le, miközben a gazdasági, informatikai és mérnöki képzések megmaradnak. Az intézményben idén 202 új hallgató kezdi meg tanulmányait, 34%-kal több, mint tavaly. Elindítja a kormánya a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be kedden az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. Elsőként 10 vidéki térség 100 településén próbálják ki az új rendszert, ahol a helyiek bevonásával határozzák meg a szükséges fejlesztéseket. A kormányfő közölte, 2027. augusztusa után kezdődhet a program országos bevezetése, amely több mint 2000 települést érinthet. Hivatalos látogatásra Németországba utazik csütörtökön.

Csütörtökön Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, közölte kedden az országgyűlés sajtóirodája az MTI-vel. A házelnököt Berlinben a Bundestag ülésén köszöntik, majd Julia Klöcknerrel, a német parlament alsóházának elnökével tárgyal. Forsthoffer Ágnes német politikusokkal is egyeztet, este pedig beszédet mond a Konrad Adenauer alapítvány rendezvényén. A magyar családi vállalkozások mindössze 14%-ának van hivatalos utódlási terve, derül ki az EY kedden ismertetett vállalkozói barométer kutatásából. A felmérés szerint a vállalkozók 43%-a családon belül adná tovább a cégét, miközben csak minden ötödik tervez tulajdonosváltást a következő 4 évben. A kutatásban 173 magyar vállalkozó vett részt. Világszerte romlott a 15 éves diákok teljesítménye a 2025-ös PISA felmérés szerint. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Budapesten közölte. A magyar diákok eredményei is visszaestek, szövegértésből pedig az OECD átlag alatt teljesítettek. Szlovákiában ugyanakkor matematikából átlag feletti eredmény született, jelentette kedden a TASZR. Izraelben mindhárom vizsgált területen jelentős visszaesést mértek, közölte kedden az izraeli média. Az izraeli oktatási tárca szerint ebben a háború miatt megszakadt oktatási szerepet játszott. 100 éves korában elhunyt dr. Szél Kálmán, orvosprofesszor, Szombathely díszpolgára, tudatta kedden a Szombathelyi Egyházmegye. A professzor az aneszteziológia és az intenzív betegellátás egyik hazai meghonosítója volt. Több évtizeden át dolgozott a Markusovszki kórházban, ahol vidéken az elsők között hozott létre önálló aneszteziológiai és intenzív betegellátó osztályt. Végül az időjárásról. Szerdán eleinte országszerte napos, száraz idő várható, délutántól azonban a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Este északnyugat felől hideg front érkezik, egyre több felé esővel, zivatarokkal és megerősödő helyenként viharos széllel. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Camille de Saint-Saëns Opus 28-as Bevezetés és Rondó Capriccioso című művét Joshua Bell és a Royal Philharmonikusok játszották. 6 óra 15 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Élda mi vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Mirjam, a prófétanő. A proféta archetípusa mind a férfiakra, mind a nőkre alkalmazható. De a prófétanőnek megvannak a maga sajátosságai, amelyek sokféleképpen megmutatkozhatnak. Például a jövendőmondó nők az emberek tenyeréből olvassák ki a jövőjüket. Persze sok csalás, pénzsóvárság és megtévesztés is van mindebben, de a jövendőmondó, mint kép, elmond valamit egy fontos női tulajdonságról. A nő megérzi az igazságot. Kimondja az igazat, ami helyes, amit felismerni vél a dolgok hátterében. A nő belelát a mélybe, és érzi a jövőt. Megvan az a képessége is, hogy értelmezze az eseményeket, mert mögé lát a felszíni történéseknek, és tudja, mi a dolgok és az események igazi jelentősége. A Bibliában is vannak prófétanők. Legismertebb közülük Áron és Mózes testvére Mirjam. Énekében prófétaként értelmezi az Egyiptomból való kivonulást, a Vöröstengernél történt csodát. Az izraeliták letelepedtek Egyiptomban, de mint szabad nomádok nagyon megszenvedték Egyiptom szigorú adórendszerét. Második Ramszesz fáraó nem volt önkényúr, de szigorú és központosított államában adózniuk kellett azoknak az idegen pásztornépeknek is, akik használták az egyiptomi legelőket. Ez egyáltalán nem tetszett a szabadság szerető izraelitáknak, rabszolgaságként élték meg, ezért inkább menekülőre fogták. Az egyiptomi határőr csapatok azonban nem engedhették csak úgy elmenni az adózás elől menekülőket. A gyalog menekülő nomádoknak azonban sikerült egy sekély, nádas tengerszakaszon átkelniük, még az őket üldöző nehéz egyiptomi harci szekereknek nem. Az egyiptomi szabadulás és a Vöröstengernél történtek Izrael számára azt az őscsodát jelentették, amelyet aztán a nép újra és újra elbeszélt. Mirjam próféta asszony. Áron nővére a dobot kezébe vette. Kiment utána az összes asszony dobokkal, táncoló karokban, és ő így énekelt előttük. Énekeljünk az Úrnak, mert fenségeset művelt. Lovat és lovast a tengerbe vetett. Mirjam prófétanő. Van szeme a valóságra. Kívülről úgy tűnhetett, hogy az izraelitáknak pusztán szerencséje volt. Gyalog át tudtak kelni a Vöröstengeren, ám az egyiptomiak elakadtak, sőt, elsüllyedtek ugyanott. Mirjam azonban meglátja azt, hogy itt nem egyszerű szerencséről volt szó. Maga Isten cselekedte mindezt. Külsőleg ez az apró történelmi esemény véletlennek tűnhet. Nem történt semmi világrengető dolog. Pár harci szekér megfeneklett, még az izraeliták elérték a túlpartot. Mirjam számára azonban mindez nem véletlen, hanem Isten cselekedete a népéért. A próféta a történtek mögé lát. Felismeri, hogy Istennek valami célja volt ezzel a történelmi eseménnyel, és világos lesz számára Isten lényege, hogy tudnélik ő megváltó és megszabadító Isten. A prófita nőnek megvan az a képessége, hogy egy konkrét eseményből következtetni tud Isten működésére és az isteni szeretet titkára, vagyis felfedezi a felszín mögött a lényeget, és mindezt szavakkal értelmezni is tudja. Mirjam szavai nem pusztán elméletiek. Szíven találja velük a többi nőt is, mozgásba hozza őket. Közös táncba kezdenek. A próféta nőre tehát azért is szükség van, hogy megérintse más nőket és lelkesítse őket. Írók, költők sokszor megénekelték Mirjam alakját. Wolfgang Dietrich például így ír róla. Mirjam, akit próféta nőnek mondanak, aki egyáltalán nem hallgat a gyülekezetben, hanem vezetője éneknek, táncnak és szólásnak a nép soraiban, a nép között és a nép előtt. Mirjam. Valóban prófétanő Isten közvetlenségben, tehát nem takarja el, nem helyettesíti, nem közvetíti a férfi. Fedetlen arcú énekes és megzabolázatlan ajkú szószóló, aki kezével háborítatlanul veri a ritmust, úton a szabadság felé és a magában zajló tánc felé. A félig zsidó Ingeborg Bachmann csodálatos verset ír Mirjamról. A zsidóság képviselőjét látja benne, akinek szerinte jelentős feladata van a világ megmentésében. Minden kőkeblet érints meg, és tégy csodát, hogy a kövekből is folyjék a könyv. És keresztelkedj meg forró vízzel. Csak addig maradj idegen számunkra, míg mi idegenebbek vagyunk magunknak.
Mirjam révén ma is megtörténhet tehát az a csoda, hogy a kővé vált szívek újra meglágyulnak, és hogy a keresztség forró vize révén a megfagyott érzelmek olvadásnak indulnak. Mirjam prófétanőnek nincsenek olyan kész értelmezési receptjei, amelyek megnyugtatnák az észt. Ha csupán racionális magyarázattal állt volna elő, akkor senki sem mozdult volna vele. Ám lendülete átragadta többi nőre, miután Mirjam kezébe veszi a dobot. Amit el akar mondani, azt dalban és táncban hirdeti, és ez magával ragadja a többieket. Nem a férfiak értik meg a történteket, hanem a táncolva-dobolva ünneplő nők, akik a dolgok mélyére látva megvallják, hogy Isten volt az, aki a lovakat és harci szekereket tengerbe vetette. A nőket összehozta az, amit közösen átéltek, és most közösen is akarják hálájukat kifejezni Istennek a csodás megmenekülésért. A leírás érzékelteti, hogy Mirjam nem racionális síkon értelmezi a történteket. Látnok ő, aki nem csak a szemével látja mindazt, ami körülötte történik, hanem a gyomrával és a szívével is összekapcsolja a látását. Nem csak a tényeket látja, hanem az érzelmeit is bevonja, és így érzékeli, hogy mit váltanak ki belőle a tények. Így azt is megérzi, hogy másoknak mi tesz jót, vagy mi fáj. A társadalmi életben a szemmel látható dolgokhoz, többnyire a törvényekhez, a szabályokhoz vagy a pénzhez kell igazodni. Ez megnehezíti a nők számára, hogy az emberi iránti érzéküket is bevonják a döntéseikbe. De a tények csak a dolgok egyik oldalát alkotják. A másik oldala megérzés, és hogy az emberek hogy érzik magukat e keretek között. Ha a nők e téren aktivizálják megérzéseiket, akkor messzebbre is lehet tekinteni, meglátva a mélyebben rejlő dolgokat, amelyek lendületet adnak az embereknek. Ez a látnok adománya, amelyet azonban mások könnyen elutasítanak, vagy nem értenek meg. A nők általában megérzik azt, hogy mire akar figyelmeztetni a látnok. Könnyebben lelkesednek, és éppen ez a közösségi mozzanat kell ahhoz, hogy valami nagyobb szülessen meg, és hogy a prófétanő másokat is magával ragadjon. Nekünk, nőknek, számos területen újra bátorságot kell szereznünk ahhoz, hogy megszólaltassuk a dobot, mint Mirjam, és felrázzunk másokat. Bíznunk kell abban az érzékünkben, hogy nem csak a felszínes szabályokat és törvényeket látjuk, hanem azt is érzékeljük, hogyan érzik magukat az emberek, és erre másoknak is felhívjuk a figyelmét.

0: Joseph Haydn numero 45-ös szimfóniájának harmadik tételét a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
3: A mikrofonnál.
0: A bemondó Ungvári Judit, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük a hallgatókat. Főbb híreink először röviden. A béke szolgálatára és Isten jelenlétének felismerésére buzdított 14. Leó pápa. Az új vidékfejlesztési programról, az uniós forrásokról és a költségvetés módosításáról is komoly vita alakult ki kedden az országgyűlésben. Halálos áldozatokkal járó orosz rakéta és dróntámadás érte Kijevet. A béke szolgálatára és Isten jelenlétének felismerésére buzdított 14. Leó pápa, miközben Magyarországon országos zarándoklatra készülnek az egyetemisták. Londonban pedig új főlelkészével ünnepelte Szent István királyt a magyar katolikus közösség. Az egyházi híreket Kövér Tamás ismerteti.
4: A béke nem pusztán emberi erőfeszítés eredménye, hanem Isten ajándéka, amelynek növekedéséért mindenki tehet. Erről beszélt 14. Leó pápa a Róma közeli Genazzánóban, adta hírül kedden a Vatikán News. A katolikus egyházfő hétfőn Szűz Mária születésének előestéjén mutatott be szentmisét a Jó Tanács Szűzanyja kegyhelyén. A szentatya homiliájában arra buzdította a híveket, hogy életükben ismerjék fel Isten jelenlétét és álljanak a béke szolgálatába. 14. Leó pápa úgy fogalmazott, Máriában az üdvösség otthonra talál. Példája pedig arra tanít, hogy az ember bizalommal fogadja Isten akaratát. Hangsúlyozta, ebből a bizalomból születhet meg az a béke, amely először az emberek szívében, majd a családjaikban, közösségeikben, és végül a világban is növekedhet. Közben országos zarándoklatra várják az egyetemistákat szeptember 19-én és 20-án Mátraverebély Szentkútra, összegezte keddi cikkében a Magyar Kurír. A kétnapos esemény Salgótarjánból indul, ahonnan a résztvevők közösen zarándokolnak el a nemzeti kegyhelyre. Szentkúton szentmise, katekézis, dicsőítő ima estés, szentségimádás is várja a fiatalokat. A kezdeményezés célja, hogy az egyetemisták a tanév elején közösen tölthessenek időt imádsággal és lelki elmélyüléssel. Új főlelkészükkel ünnepelték Szent István királyt az angliai magyar katolikusok Londonban, számolt be róla ugyancsak a Magyar Kurír. A vasárnapi magyar nyelvű szentmisén mutatkozott be a közösség előtt Csigi Péter, az angliai magyarok új lelkésze. Az ünnepi liturgián mintegy 100-an vettek részt. A londoni magyar katolikus közösség az állam alapító István király ünnepéhez kapcsolódva két személy munkáját is elismerte, Szent István díjat adományoztak nekik a közösségért végzett, illetve a lelkipásztori szolgálatukért.
0: térítésmentes nevelőszülőképzést indít októberben Székesfehérváron a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ, adta hírül keddi cikkében a Magyar Kurír. A 60 órás tanfolyamra olyan 24 év feletti, büntetlen erőéletű jelentkezőket várnak, akik megfelelő körülményeket tudnak biztosítani a családjukból kiemelt gyermekek számára. Az új vidékfejlesztési programról, az uniós forrásokról és a költségvetés módosításáról is komoly vita alakult ki kedden az országgyűlésben. A képviselők közben döntöttek a megye elnevezés visszaállításáról, és megválasztották a független közmédia testület első tagjait is. A parlamenti ülés részleteit Kövér Tamás foglalja össze.
4: A Szent István vidékfejlesztési program elindítását jelentette be napi rend előtti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök, számolt be az országgyűlés keddi üléséről az MTI. A kormányfő közölte, 10 település évente 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet kapna, és a helyi önkormányzatok maguk dönthetnének a forrás felhasználásáról. A programot az ellenzéki pártok több oldalról bírálták. Dúró Dóra, a Mi Hazánk frakció vezető helyettese kevésnek nevezte az összeget, Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig arra emlékeztetett, hogy Magyar Péter már júniusban beszélt a tervről. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a program finanszírozását kérte számon. Kis Máté Zsolt, a Tisza párt frakció vezető helyettese ugyanakkor azt hangsúlyozta, a cél, hogy a fejlesztési döntések közelebb kerüljenek a helyi közösségekhez. Az uniós forrásokról is vita alakult ki. Juhász Hajnalka, a KDNP képviselője szerint még egyetlen euró sem érkezett meg az országnak. Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter viszont azt mondta, a szükséges dokumentáció 85%-át már benyújtották, a kifizetések pedig szeptember végétől indulhatnak. A parlament közben 134 igen és 52 nem szavazattal visszaállította a megye és a kormány megbízott elnevezéseket a vármegye és a főispán helyett. A képviselők 6 tagot választottak a független közmédia testületbe is, amelynek elnöke Bayer Judit médiajogász lett. Megkezdődött a 2026-os költségvetés módosításának vitája is. Kármán András pénzügyminiszter szerint a változtatás a büdzsé valós gazdasági helyzethez igazítását szolgálja. A kormány 3,7-ről 7,5%-ra emelné az idei hiány célt, miközben több mint 700 milliárd forintos megtakarítással számol. A pénzügyminiszter szerint 2027-től ismét csökkenő pályára állíthatják az államadósságot.
0: Folytatódik a magyar mentális egészségügyi ellátórendszer átalakítását előkészítő szakmai konzultáció, közölte kedden a Magyar Tudományos Akadémia az MTI-vel. A csütörtöki budapesti tanácskozáson egyebek mellett a szakember hiányról, a gyermekpszichiátriai kapacitásokról és a pszichoterápiás ellátásról egyeztetnek. A javaslatokat később egy a kormánynak szánt fehér könyvben összegzik. Világszerte romlott a 15 éves diákok teljesítménye a 2025-ös PISA felmérés szerint. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Budapesten közölte, a magyar diákok eredményei is visszaestek, szövegértésből pedig az OECD által átlag alatt teljesítettek. Szlovákiában ugyanakkor matematikából átlag feletti eredmény született, jelentette kedden a TASZR. Izraelben mindhárom vizsgált területen jelentős visszaesést mértek, közölte kedden az izraeli média. Az izraeli oktatási tárca szerint ebben a háború miatt megszakadt oktatás is szerepet játszott. Mintegy 5000 új egészségügyi dolgozóra van szükség a Kongói Demokratikus Köztársaságban az ebola járvány elleni védekezés bővítéséhez, jelentette kedden az Egészségügyi Világszervezet. A járvány már 6 tartományt érint. A WHO szerint további 1600 betegágy kialakításával 3000-re növelnék a kezelési kapacitást, ehhez azonban összesen 9000 fős egészségügyi személyzetre lenne szükség. Elítélte több magas rangú szerb tisztségviselő részvételét Ratko Mladic hétfői belgrádi temetésén Ursula von der Leyen és António Costa, közölték kedden az X-en. Az uniós vezetők hangsúlyozták, a népirtásért és háborús bűncselekményekért elítélt volt boszniai szerb főparancsnok temetésének hivatalos támogatása ellentétes azokkal az értékekkel, amelyek Szerbia Európai Uniós csatlakozásának alapját képezik. Kiutasítottak 2 szerb diplomatát Bosznia-Hercegovinából, jelentette be kedden Elmedin Konakovics boszniai külügyminiszter. A tárcavezető közölte, Szerbia szarajevói nagykövetségének katonai attaséját és a szerb hírszerzés egyik munkatársát nyilvánították nem kívánatos személynek. A 2 diplomatának 48 órán belül el kell hagynia az országot. Halálos áldozatokkal járó orosz rakéta és drón támadás érte Kijevet, miközben Ukrajna újabb légvédelmi rendszerek beszerzésén dolgozik. A diplomáciai egyeztetések is folytatódnak, Nyíri Kata jelenti.
5: Súlyos éjszakai csapás érte Kijevet. Az orosz hadsereg ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta az ukrán fővárost. Az Ukrajinska Pravda szerint 3 ember meghalt, többen megsebesültek. A támadás nyomán 14 lakóépületben, egy iskolában, egy kórházban és a Taras-Sevcsenko metroállomáson is károk keletkeztek. Emellett több mint 2 tucat gépkocsi és raktárépület rongálódott meg. Az ukrán légierő adatai szerint Oroszország az éjszaka folyamán 166 támadó drónt, valamint ballisztikus és cirkáló rakétákat vetett be. A támadás fő célpontja a kijevi és az odesszai terület voltak. A légvédelem a célpontok többségét megsemmisítette. Odessa térségében egy piacot is találat ért. A 7 kilométer néven ismert kereskedelmi központnál 3 ember sérült meg. A fronton sem csillapodott a harci tevékenység. Az ukrán vezérkar szerint az elmúlt egy napban 244 összecsapást jegyeztek fel, ezek közül 39 a Pokrovszk irányban történt. A háború diplomáciai rendezésének lehetősége közben továbbra is napirenden van. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy a hónap második felében várhatóan találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélés egyik fontos témája az Ukrajnának szánt amerikai katonai támogatás lehet. Kijev emellett újabb légvédelmi eszközöket próbál szerezni. Sajtóértesülések szerint több Patriot rendszerrel rendelkező ország vizsgálja, hogyan tudná gyorsan átadni ezeket Ukrajnának. Nagy-Britannia pedig több mint 100 millió euró értékű téli légvédelmi csomagot jelentett be, amely Patriot rakétákat, lőszert és drónokat is tartalmaz.
0: Tervezett szabotázs akciót akadályoztak meg Romániában, derült ki a román hírszerző szolgálat keddi jelentéséből. A román hatóságok szerint egy 40 éves Romániában élő orosz állampolgár katonai támaszpontokról, NATO kommunikációs központokról és más fontos infrastruktúráról készített felvételeket. A férfit őrizetbe vették és felforgató tevékenység kísérlete miatt indítottak ellene eljárást. Meglepő akadályok Hargita megyei bölcsődék működése előtt, Gáspár Sándor tudósít.
6: Hargita megyében 3 új bölcsődét is átadtak július és augusztus folyamán, de csak Csikbán falván működik, üresen maradtak a Parajdi és a Siménfalvi új bölcsődék, mert a szükséges pedagógus állásokat még nem hagyta jóvá a bukaresti kormány. Demeter Levente főtanfelügyelő tisztázta. A Csikbánfalvi új bölcsődében is csak annak köszönhetően indulhatott el a gyermekek foglalkoztatása, hogy a tanfelügyelőség tartalék állásait használták föl. A Szent Anna projekt keretében, amelyet az RMDS nagyon támogatott és elégedetten jelentették is be, hogy 110 bölcsödét sikerült már felépítetniük, egy harmadukat magyarok által is lakott településeken, de kiderült, hogy jó néhánynak a működtetése még várat magára, pedig a gyerekek, ám talán még inkább a szülők erősen várják. Az új, korszerű épületek Csikbánfalván, Parajdon és Siménfalván egyenként 40 gyermek befogadására alkalmasak, de a tanügyminisztériumtól még nem kapták meg a jóváhagyásokat. Simén falván egyelőre türelmesek, mert a villanyszereléssel is megkéstek, csak 95%-ban végeztek, így kivárják, amíg az épület teljesen működőképes lesz. De Parajdon az épület egésze, a csoportszobák is tökéletes állapotban vannak. Nyágrus László polgármester ugyancsak várja, hogy megkezdődhessen a tevékenység az új parajdi bölcsődében. Az országos bölcsőde építési programnak köszönhetően néhány hónapja Korondon és Farkaslakán is átadták az új bölcsődét, a csoportok elindításához szükséges állások jóváhagyása is megoldódott. Korondon be is teltek a helyek, de a farkaslaki bölcsődét 70 gyermek helyett csak 48 gyermek látogatja. Pedagógusok vannak. A kisegítő személyzet versenyvizsgáit most bonyolítja le a helyi önkormányzat. De meg kell nyernünk a szülők bizalmát, és akkor nagyobb létszámmal tudunk működni, mondta a bölcsődét is magába foglaló Tamási Áron általános iskola igazgatója Mihály Edit.
0: Közlekedési hírek következnek.
7: Jó reggelt kívánok! Baleseti helyszínelés miatt Török-Szent Miklós és Fegyvernek Örményes között a vonatok csak egy vágányon közlekednek. Az Áhonyi fővonalon ezen a szakaszon 10-15 perccel megnőhet a menetidő. A győri fővonalon várhatóan ma délutánig még nem érintik az S10-es vonatok Almásfüzitő állomást. Almásfüzitő és Almásfüzitő felső között állomáspótlóbuszok közlekednek. Szegeden a Kálvária-Sugárúti vasúti átjáró felújítása zajlik, ezért jövő szerdáig a Békés Csabai személyvonatok szegedi végállomása Rókusra került át, a városi szakaszon a vasútvillamosokkal lehet utazni, a Napfény Intercity-kre az átszállást Kiskundorozsma és Rókus közötti pótlóbuszok biztosítják. Az 55-ös főúton járó volánjáratok a szegedi szakaszon jelentős kerülővel járnak, több megállójuk kimarad. A ceglédi vonalon zajló karbantartás jelenlegi ütemében novemberig módosult a menetrend. A Nyírség és a Tokaj Intercity fővárosi végállomása ismét a nyugati pályaudvar, azonban nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Civis Interrégiók biztosítják. Változott a menetrendje az S50-es, Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-nek és a Civis Interrégióknak. A délutáni csúcsidei sűrítő Z50-es vonatok csak Pilisig közlekednek. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mapcsoport.hu/100a weboldalon. Karbantartás miatt a Miskolc hidas németi vonalon pótlóbuszok járnak szeptember 22-éig, valamint a Püspökladány Bihar keresztes vonalon is munkanapokon éjszakánként jövő péntekig. Befejeződött a vágányzár a Miskolc Szerencs szakaszon, mától ismét járnak itt az Intercity-k és a személyvonatok, már nem kell pótlóbuszra átszállni. Váci Viktor, MÁV Inform.
8: Jó reggelt kívánok! A fővárosban csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni, a Bajza utcában is sávlezárásra kell számítani. A Bécsi úton befelé a Vörösvári után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében korlátozásra kell számítani, itt úgy gyalogátkelő helyet létesítenek. A 2. kerületben a Szépjuhászni úton a Budakeszi út közelében tart a vízvezeték javítása, a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Röppenty utca megállót Újpest központ felé. Szintén a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződését lezárták vízvezeték javítása miatt. A 15. kerületben a Páskömliget utcában a Nyírpalota út előtt vízvezetéket javítanak, itt a külső sávot zárták le. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Szerdán eleinte országszerte napos, száraz idő várható, délutántól azonban a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Este északnyugat felől hideg front érkezik, egyre több felé esővel, zivatarokkal és megerősödő helyenként viharos széllel. A csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A béke szolgálatára és Isten jelenlétének felismerésére buzdított 14. Leó pápa. Az új vidékfejlesztési programról, az uniós forrásokról és a költségvetés módosításáról is komoly vita alakult ki kedden az országgyűlésben. halálos áldozatokkal járó orosz rakéta és drón támadás érte Kijevet. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Ungvári Judit volt. Köszönjük figyelmüket! Multidéző, Zsoldos Szilviát hallják.
9: Ma 2026. szeptember 9-e szerda van. Szent Első Szergiusz és Klaver Szent Péter áldozó pap emléknapja. Klaver Szent Péter 1580-ban született egyszerű, mélyen vallásos paraszti családba. A Barcelonai Egyetemen tanult, majd 22 évesen felvételét kérte a jezsuita rendbe, ahol megismerkedett a kolostor kapusával, Rodriguez Szent Alfonzzal, az áldozatvállalás nagy egyéniségével. Ez a találkozás egész életére kihatással volt. Tanulmányai befejeztével 1610-ben Amerikába indult. A misszionáriusi munkát a hatalmas tengeri kikötővárosban, Kartagénában végezte. Ide érkeztek a rabszolgákkal teli hajók. A jezsuita kollégium bejárata mellett egy kis cellát alakított ki, ahol összegyűjtötte az érkezők számára fontos dolgokat, és a szerencsétlenek és a betegek megsegítésére sietett. 1654. szeptember 8-án halt meg, halálos ágya körül hatalmas tömeg gyűlt össze. 13. Leó pápa avatta szentté 1888-ban. Ma Ádám nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat. Az Ádám héber eredetű bibliai név jelentése ember. 160 éve, 1866. szeptember 9-én hunyt el Cucor Gergely költő és nyelvész, bencés pap tanár, akadémikus, aki az akadémia megbízásából élete végéig kisebb-nagyobb megszakításokkal, a magyar nyelv szótárának összeállításával foglalkozott. A Fogarasi János jogtudossal és nyelvésszel közös hatkötetes munkája felöleli a magyar nyelvnek a 19. században használt teljes szókészletét, mint egy 113 ezer szócikket, köztük a korabeli helyneveket. Ez az első tudományos igényű, egynyelvű magyar értelmező szótár. 95 éve, 1931. szeptember 9-én született Latinovics Zoltán, Jászai Mari és Balázs Béla díjas, posztumus Kossuth díjas színész, érdemes művész, a magyar színház művészet kiemelkedő egyénisége. Édesanyja Gundel Károlynak, a neves budapesti vendéglősnek egyik lánya volt, féltestvére Bújtor István színész-rendező és Frenreis Károly zenész. Latinovics építészmérnöki diplomájának megszerzése után a Debreceni Csokonai Színházhoz szerződött. 1962-ben került a Víg Színházhoz, majd játszott és rendezett Veszprémben is. Szuggesztív indulatok, belső tűz, az érzelmek és az értelem harmóniájából fakadó alakábrázolás jellemezte művészetét. Több mint 50 filmben játszott, kiválóan tolmácsolta nagy költőink verseit. Két színpadi rendezése a magyar színházi élet jelentős eseménye volt. Sokat viaskodott az akkori hatalom képviselőivel. Harcait, igazságkeresését, jobbító szándékát írásban is megfogalmazta a Kötszurkáló című önéletrajzi kötetében. A meg nem értettség azonban felőrölte idegeit. Máig vitatott, hogy a balatonszemesi vasútállomáson baleset történt-e vagy öngyilkos lett. 130 éve, 1896. szeptember 9-én hajtották végre a világ első nyitott szívműtétjét a Frankfurti Sebészeti Klinikán. Ennek során Ludwig Renn, német sebészorvos felnyitotta egy 22 éves kertész mellkasát, aki egy késszúrással a mellén került a klinikára. Az orvos a jobb szívkamrában lévő másfél centis lyukat három öltéssel összevarta, s a páciens csodák csodájára túlélte a beavatkozást. Attól kezdve a sebészek bátrabban nyitották fel a betegek mellkasát. 10 évvel később már 140 nyitott szívműtétet végeztek el világszerte, igaz, a páciensek több mint fele akkor még nem élte túl. Mára az ilyen jellegű szívműtétek nagy része rutin műtétnek számít. 125 éve halt meg Henri de Toulouse-Lautrec, francia festő és grafikus, a posztimpresszionizmus egyik legkiemelkedőbb mestere. A Toulouse hercegek leszármazottjaként jött a világra, de mivel szülei unokatestvérek voltak, test és lelki fogyatékossággal született, s gyermekkori balesetei miatt mindkét lábára nyomorék maradt. Párizsban tanult, majd 1885-ben a Montmartre-ra költözött, s ott élt haláláig. Önpusztító életmódot folytatott, s emberi tragédiáját döbbenetes kifejező erővel vitte át képeire. Művészete óriási hatással volt a későbbi expresszionista törekvésekre, elsősorban Picasso-ra. Plakátjaival ő teremtette meg a modern plakátművészetet.
0: A mai multidézőt Zsoldos Szilvia készítette.
10: Szívem első gondolatja, hozzád szelfel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus agykegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, Kláver Szent Péter áldozópap, eléggé ismeretlen ez a szent a számukra, de minden évben azért egyszer a szentmisében megemlítjük. Ezt a szentmisénket Élő Jakab, Nóra és a családja lelküdvét ajánljuk föl. De nem szűk marka a mi Istenünk, ti is tegyétek ide az oltára a saját szándékaitokat, és imádkozzatok élő vagy elhunyt szeretteitekért. Mi pedig most mindannyian nézzünk magunkba, vizsgáljuk meg a lelkünket, és őszintén bánjuk meg minden bűnünket, hogy tiszta lélekkel ünnepelessük az Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Ámen.

0: könyörögjünk. Istenünk, te Szent Péter a rabszolgák szolgálatára hívtad, és erőt adtál neki arra, hogy csodálatos szeretettel és türelemmel segítségükre legyen. Közben járására add meg nekünk, hogy mindig azt keressük, ami kedves előtted, fele barátainkat pedig tettel és igazsággal szeressük. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké.
1: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, ami a szűzeket illeti, nincs külön parancsom az Úrtól. Tanácsot azonban adok, mivel az Úr irgalma folytán hitelt érdemlek. Az a véleményem, hogy a ránk váró megpróbáltatások miatt ez az állapot ajánlható. Jó, ha így marad az ember. Feleséghez vagy kötve? Ne gondolj válásra. Feleség nélkül vagy? Ne keress házastársat. De ha megnősülsz, nem vétkezel, s ha a leány férjhez megy, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban testi gyötrelmeik lesznek. Én pedig meg akarlak kímélni ettől titeket. Azt mondom tehát, testvérek, az idő rövid. Ezért akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg se tartaná, és aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik. Ez az Isten igéje.
0: Istennek.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Az apostolok kiválasztás után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, és neveket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az emberfia miatt. Örüljetek, ha majd bekövetkezik, és újongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáitok is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hizelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis profétákkal. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Testvéreim! Anya Szent Egyházunk úgy él, hogy vannak az Úr Jézus Krisztus által meghívott szerzetesek, papok, és van a tanítványi kör, akik a mindennapi életben követik őt. Égető paphiányunk azokra irányítja a figyelmet, akik lelkipásztorként szolgálják az egyházban az Úr Jézus Krisztust, hirdetik az igét, adják a szentségeket, és a megváltó áldozat köré gyűjtik össze a hívő népet. A homília végén mi is el fogjuk imádkozni keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta, vagyis Edith Steinnek a papokért szóló imáját. Mert imádkozni kell azokért, akik papként a mindennapok gondjai közepette szolgálnak, és közvetlenül látják, hogy a tanítványoknak mi mindennel kell megküzdeniük a családban, a betegágyon, munkahelyeken. És olyan kísértéseknek vannak kitéve, amikhez az emberi erő kevés. Mert vagy üldöztetésben van részük, vagy megkísérti őket az, hogy hagyják ott a gondjai között a tanítványokat, és húzódjanak oda a gazdagok mellé, akiktől ráadásul, ha nem üldözéses periódus van, még hívó szó is hangzik, hogy csak nem fogsz azzal az aljanéppel vesződni, gyere, neked köztünk van a helyed, köztünk a gazdagok között, ahol az evangéliumnak nincsen szava, mert ott érdekek vannak, érvényesülés van, karrierek vannak, és összetartás van egymás között a többiek ellenére. De az a katolikus szellem, hogy mi testvérei vagyunk egymásnak valamennyien, és egymás terhét nem csak ismernünk illik, hanem hordoznunk is kell. Ez a gazdagságnak a világában, ez nincs jelen. Az Úr pedig az utolsó vacsorán megmondta, hogy szegények pedig mindig lesznek veletek. És látjuk is, hogy vannak. Nem könnyű helyzet, amikor valaki felé hangzik a hívó szó, hogy könnyebben is élhetnél, gazdag lehetnél, gondtalan lehetnél. Ezzel szemben ragaszkodni a Krisztustól kapott meghíváshoz, hogy te pedig hagyj el mindent, menj, és az evangéliumot hirdesd a szegényeknek. Nagyon meg kell köszönnünk az Úr Jézus Krisztusnak, hogy így építi az egyházat, hogy emberek ajkán hangzik az evangélium. És a szent lelki pásztorok, ők megmutatják, hogy lehet elhagyni mindent. El lehet viselni a megvetést, és a legtöbb, amit az ember itt a földön megtehet, hogy hallgatja az evangéliumot, befogadja, és megteszi. Az imádságainkban legyenek ott a lelki pásztoraink, hogy hűségesek tudjanak maradni az Úr Jézus Krisztus hívásához, és amikor megszólalnak, az evangélium hangozzék az ajkukon, és amit adnak, az a kincs legyen, amit az Úr Jézus Krisztus bíz rájuk. Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta, vagyis Edith Steinnek az imája a papokért így hangzik. Uram, add, hogy papjaid szentek legyenek, mert a szent pap szent népet nevel. Vezesd őket a tökéletesség útján, és őrizd meg őket a világ kísértéseitől. Adj nekik lángoló szeretetet a lelkek iránt, hogy fáradhatatlanul hirdessék az evangéliumot. Erősítsd meg őket a megpróbáltatások idején, és töltsd el a szívüket a te békéddel. Mária, papok királynője, oltalmazd és vezesd anyai szeretetteddel szent fiat szolgáit. Amen.
0: Kérjük testvérem Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
2: Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül, hallgass meg, Urunk.
0: Kérünk téged.
2: Aki nyájadat Péterre és utódaidra bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse, hallgass meg, Urunk.
0: Kérünk téged.
2: Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Hallgass meg, Urunk! Aki ismered tieidet, ne engedd, hogy egy is elveszen azok közül, akikért véredet ontottad. Hallgass meg, Urunk! Aki válladra veszed a gyöngét, s felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, s térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged, hallgass meg, Urunk! És kérünk, áld meg bőséges kegyelmeiddel élő Jakab, Nóra és családját, hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, pásztorokat pedig a rájuk bizott lelkek engedelmességével, a kész és uralkodó mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket Szent Péter ünnepén oltárodra helyezünk. Add, hogy ez a titokzatos áldozat eszközölje ki számunkra a megbocsátó irgalmadat, amint ő a te dicsőségedbe elvezette. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Péter ünnepén, s erősödjék buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod, s előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyolok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk, szentséges atyánk néked, szent fiad Jézus Krisztus által. Te örök igéd ő általa alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítőnk és megváltónk legyen. Ezért öltött a Szent Lélektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve, és szent népedet, szent népet szerezve néked, a keresztván kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és feltámadásáról bizonyságot adjon nékünk. Ezért az angyalokkal és minden szenttel együtt dicséretedet hirdetjük, és egy szívvel, lélekkel zengjük. Szent vagy, mindenség, Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozsanna magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna magasságban. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áraz le ránk szentelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, s igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Jakab, Nóra szolgáidról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Attól, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvéreinkről is, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
2: Ámen.
0: Üdvözítőnk parancsára, s isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
1: de szabadíts
0: meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Ámen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben, mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, ez a mennyei vendégség, töltsön el kegyelmed erejével minnyájunkat, akik Szent Péter ünnepét megüljük. Add, hogy a hit ajándékát épségben megőrizzük, és mindig az üdvösség fényes ösvényén haladjunk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldja meg benneteket a mindenható és ember szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, járjunk békével.
0: Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Gyurkovics István aszódi plébános. A szentbeszédet Horváth Zoltán diakónus mondta. Orgonán kísért Csanádi Tádé kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 34 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Ungvári Judit. Köszöntjük a hallgatókat. Országos zarándoklatra várják az egyetemistákat szeptember 19-én és 20-án Mátraverebély Szentkútra, összegezte keddi cikkében a Magyar Kurír. A kétnapos program Salgó Tarjánból indul, majd szentmisével, dicsőítő imaestel, szentségimádással és katekézissel folytatódik a Nemzeti Egyhelyen. A jelentkezési határidőt szeptember 10-ig meghosszabbították. Megszűnik az önálló gazdálkodási kar a Pannon Egyetem zalaegerszegi kampuszán, és intézetként működik tovább, jelentette be Abonyi János rektor a keddi zalaegerszegi sajtótájékoztatón. Az átalakítás február közepéig zárul le, miközben a gazdasági, informatikai és mérnöki képzések megmaradnak. Az intézményben idén 202 új hallgató kezdi meg tanulmányait, 34%-kal több, mint tavaly. Elindítja a kormánya a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be kedden az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. Elsőként 10 vidéki térség 100 településén próbálják ki az új rendszert, ahol a helyiek bevonásával határozzák meg a szükséges fejlesztéseket. A kormányfő közölte, 2027. augusztusa után kezdődhet a program országos bevezetése, amely több mint 2000 települést érinthet. Hivatalos látogatásra Németországba utazik csütörtökön Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, közölte kedden az országgyűlés sajtóirodája az MTI-vel. A házelnököt Berlinben a Bundestag ülésén köszöntik, majd Julia Klöcknerrel, a német parlament alsóházának elnökével tárgyal. Forsthoffer Ágnes német politikusokkal is egyeztet, este pedig beszédet mond a Konrad Adenauer alapítvány rendezvényén. A magyar családi vállalkozások mindössze 14%-ának van hivatalos utódlási terve, derül ki az EY kedden ismertetett vállalkozói barométer kutatásából. A felmérés szerint a vállalkozók 43%-a családon belül adná tovább a cégét, miközben csak minden ötödik tervez tulajdonosváltást a következő 4 évben. A kutatásban 173 magyar vállalkozó vett részt. Világszerte romlott a 15 éves diákok teljesítménye a 2025-ös PISA felmérés szerint. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Budapesten közölte. A magyar diákok eredményei is visszaestek, szövegértésből pedig az OECD átlag alatt teljesítettek. Szlovákiában ugyanakkor matematikából átlag feletti eredmény született, jelentette kedden a TASZR. Izraelben mindhárom vizsgált területen jelentős visszaesést mértek, közölte kedden az izraeli média. Az izraeli oktatási tárca szerint ebben a háború miatt megszakadt oktatási szerepet játszott. 100 éves korában elhunyt dr. Szél Kálmán orvosprofesszor, Szombathely díszpolgára, tudatta kedden a Szombathelyi Egyházmegye. A professzor az anesteziológia és az intenzív betegellátás egyik hazai meghonosítója volt. Több évtizeden át dolgozott a Markusovszki kórházban, ahol vidéken az elsők között hozott létre önálló anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályt. Végül az időjárásról. Szerdán eleinte országszerte napos, száraz idő várható, délutántól azonban a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Este északnyugat felől hideg front érkezik, egyre több felé esővel, zivatarokkal és megerősödő helyenként viharos széllel. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok! Baleseti helyszínelés miatt Törökszent Miklós és Fegyvernek Örményes között a vonatok csak egyvágányon közlekednek. Az Záhonyi fővonalon ezen a szakaszon 10-15 perccel megnőhet a menetidő. A győri fővonalon várható a ma délutánig még nem érintik az S10-es vonatok Almásfüzitő állomást, Almásfüzitő és Almásfüzitő felső között állomáspótlóbuszok közlekednek. Szegeden a Kálvária-Sugárúti vasúti átjáró felújítása zajlik, ezért jövő szerdáig a Békéscsabai személyvonatok szegedi végállomása Rókusra került át, a városi szakaszon a vasútvillamosokkal lehet utazni, a Napfény Intercitykre az átszállást Kiskundorozsma és Rókus közötti pótlóbuszok biztosítják. Az 55-ös főúton járó volánjáratok a szegedi szakaszon jelentős kerülővel járnak, több megállójuk kimarad. A ceglédi vonalon zajló karbantartás jelenlegi ütemében novemberig módosult a menetrend. A Nyírség és a Tokaj Intercity fővárosi végállomása ismét a nyugati pályaudvar, azonban nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Civis Interrégiók biztosítják. Változott a menetrendje az S50-es, Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercityknek és a Civis Interrégióknak. A délutáni csúcsidei sűrítő Z50-es vonatok csak Pilisig közlekednek. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mapcsoport.hu/100a weboldalon. Karbantartás miatt a Miskolc hidas németi vonalon pótlóbuszok járnak szeptember 22-éig, valamint a Püspökladány Bihar keresztes vonalon is munkanapokon éjszakánként jövő péntekig. Befejeződött a Vágányzára Miskolc-Szerencs szakaszon, mától ismét járnak itt az Intercity-k és a személyvonatok, már nem kell pótlóbuszra átszállni. Váci Viktor, MÁV Inform.
5: A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfiinál északirányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Barostértől, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Soroksári úton a Rákóczi hídtól a Boráros térig, de lassan lehet haladni a Budaörsi úton végig, a Szélkálmán tér felé vezető utakon, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton szakaszonként a városközpont felé. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz Újpest központ felé terelt útvonalon jár, nem érinti a Röppenty utca megállót. A 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt vízvezetéket javítanak, itt lezárták a külső sávot. Tart a csatorna javítása a Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál, itt a külső sávot zárták le. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Lapszemle következik. A család az élet és a szeretet továbbadásának csodája, hangsúlyozta 14. Leó pápa a vatikáni munkatársak családi ünnepén. A Magyar Kurír cikke szerint a szombati rendezvényen a Szentatya arra buzdított, hogy az emberek ne csak önmagukért, hanem családjukért, barátaikért és másokért is éljenek. A katolikus egyházfő a gyermekekkel és szüleikkel is találkozott. Átvette a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét a csillaggal Krasznahorkai László Nobel-díjas magyar író kedden Berlinben, adta hírül a HVG. A magasrangú állami kitüntetést Frank-Walter Steinmeier német államfő adta át. Beszédében Krasznahorkai László különleges írói világát és szinte végtelen mondatait méltatta. A 2026-os volt a legszárazabb nyár Magyarországon a mérések 1901-es kezdete óta, írta elemző cikkében a Telex a Hungaromet adatai alapján. Országosan átlagosan mindössze 74 mm csapadék hullott, ami a sok éves átlag 36%-a. Az idei egyben a második legmelegebb nyár is volt, az országos középhőmérséklet meghaladta a 23 fokot. Három iráni olajszállító tartályhajót semmisítettek meg, vagy tettek működésképtelenné az amerikai erők. A Magyar Hírlap beszámolója szerint a támadásokat az iráni ballisztikus rakéta csapások előzték meg amerikai hadihajók ellen. A lap szerint az eszkaláció veszélyeztetheti a Perzsa-öböl energiainfrastruktúráját, és tovább nehezítheti az iráni kőolajexportot. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, ma 2026. szeptember 9-e szerda van. A zenés napköszöntőt Varga Ramona zenei szerkesztő, Fülöp Csaba hangtechnikus és Ungvári Judit bemondó készíti. A tartalomból 8 óra 8 perctől arról hallhatnak, hogy pénteken délután elkezdődik a jubileumi 20. Arszakra Fesztivál. A hatalmas program folyamból Gőbel Ágoston most két eseményt ajánl a hallgatóknak. Az Együtt építjük című előadást, amely a Váci Székesegyház előtti téren lesz szeptember 19-én, majd a Viharban is elnevezésű programot, amelyet szeptember 18-án rendeznek meg a Városmajori templomban. 8 óra 22 perckor házunk táján, 8 óra 37 perckor pedig Akvarell című műsorainkat ajánljuk figyelmükbe. 8 óra 45 perckor pedig a Földsójában arról szólunk, hogy Bicske és környéke katolikus közösségei ünnepi püspöki szentmisével köszönthették új plébánusukat, az indiai Csavakula Lurdurájú Verbita szerzetest, akit Spány Antal püspök szeptember 1-i hatállyal nevezett ki. Lurdu atyát Berta Kata kérdezte a hívek és az egyház missziós küldetésének szolgálatáról. Ebből hallanak most egy részletet.
6: A több mint 20 éve érkeztem ide Magyarországra, pontosan 2005-ben érkeztem meg, mint kispap. Dél-Indiából származom, én egy keresztény katolikus családba születtem. Édesapám, édesanyám nagy szeretettel neveltek engem hitben, és lehetőséget adtak nekem a tanuláshoz.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a zenés napköszöntőben. Tartsanak velünk!

0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
5: 8 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. Ezzel az üzenettel fordult 14. Leó pápa a szeptember 7-e és 12-e között megrendezett első nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőihez. A vatikáni média beszámolója szerint a Szentatya arra buzdította a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket, és építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között. A pápa méltatta a térség püspöki konferenciáinak kezdeményezését, amelyek lelkipásztori prioritásaik középpontjába helyezték a fiatalokat. Egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével, a közúti közlekedéssel összefüggő törvények módosításával és a magyar építészetről szóló törvényjavaslat vitájával folytatta munkáját kedden késő este az országgyűlés. A Tisza kormány egyebek mellett azt javasolja, hogy a kiemelt státuszú beruházásokat függesszék fel, és december 31-ig vizsgálják felül. A Fidesz szerint ezzel befagyasztja a lakásépítéseket, és visszaható jogalkotást folytat a kormány. A Mi Hazánk pedig elrettentő erejű szankciókat követelte a környezetszennyező akkumulátorgyárakkal szemben. Ismét közvetíti az országgyűlés üléseit a közmédia a parlament őszi ülésszakának kezdetétől, szeptember 7-től, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT az MT-vel kedden. A közleményben azt írták, a televíziós élőadás az M1 jelenlegi műsor struktúrájához illeszkedik, ha egy adott parlamenti esemény ezt indokolja, a közvetítés a híradót is megszakíthatja. Az ülések a közmédia online felületein is követhetőek. A valaha mért legalacsonyabb, 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce kedden Budapestnél. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az MT-nek elmondta, valójában ez azt jelenti, hogy a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély Budapestnél, ez a mélység viszont már nem teszi lehetővé egyes nagyobb hajók közlekedését. Ugyanakkor arra számítanak, hogy a hétvégén emelkedni fog a vízszint, mert a meteorológiai előrejelzések szerint jelentős csapadék várható a folyó felsőbb szakaszain, tette hozzá. Nem közlekednek a vonatok Miskolc és Hidas-Németi között pályakarbantartás miatt szeptember 9-től 22-ig. Az utasokat pótlóbuszokkal szállítják, közölte a MÁV Inform az MT-vel keddeste. A vasúttársaság közleménye szerint vágányszabályozást végeznek a teljes vonalon 28 kilométeren. Nova Idrány és Hidas-Németi között 1200 méteren síneket is cserélnek. A munkálatoknak köszönhetően több perccel csökken majd a menetidő, és kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. Végül egy sporthír. Bejutott a negyeddöntőbe a magyar női kosárlabda válogatott, miután 84-63-ra legyőzte Japánt a kedden a berlini világbajnokság rájátszásában. A magyar csapat 28 év után szerepel újra a VB-n, és 40 évet követően végez ismét a legjobb 8 között. A kosárlabda együttes csütörtökön a címvédő amerikai csapattal találkozik. Végül az időjárásról. Eleinte derült napos, csapadékmentes idő valószínű, a déli óráktól a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, és délután már van esély záporokra, zivatarokra is. Este

0: Északnyugat felől hideg front érkezik, így késő estétől egyre keletebbre is várható eső, zápor, zivatar. Napközben a déli szelet kísérhetik élénk, néhol erős széllökések, a Dunántúl északnyugati részein erős viharos szél is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, késő este 16-26 fok várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. Péntek délután elkezdődik a jubileumi 20. Árszakra Fesztivál. A Szent Művészetek seregszemléje két évtizede hív minden jó szándékú embert az aktív bekapcsolódásra. A következő percekben két programot ajánlunk figyelmükbe. Az Együtt építjük előadást, amely a Váci Székesegyház előtti téren lesz szeptember 19-én, majd a Viharban is programot, amelyet egy nappal korábban szeptember 18-án rendeznek meg a Városmajori templomban. A program felelősöket, Gáborné Ház Andreát és Varga Balást kérdezi Gőbel Ágoston.
1: Az Egyházmegye fennállásának megünneplésére egy egész jubilami napot tervezünk, aminek a csúcspontja az Együtt építjük című színdarab. Ez a Váci Egyházmegye 1000 éves történetét 14 képben mutatja be, Szent Istváni alapítástól az 50-es évekig. Az előadásnak nem csak az a különlegessége, hogy megpróbáljuk a lehetetlent, hogy az 1000 évet besűrítsük egy szűk másfél órás előadásba, hanem az is, hogy ez teljes mértékig a plébániák híveiből toborzott társulat fogja előadni. Tehát a felhívásunkra 32 plébánia 500 híve jelentkezett, hogy szeretnének részt venni. Őket a különböző jelenetekbe csoportonként osztottuk be, és 4-5 próba alkalom áll rendelkezésünkre arra, hogy ezt a 14 jelenetet összepróbáljuk, és utána szeptember 19-én Vácon, a Konstantin téren, a Nagyboldogasszony Székesegyház előtt felállított nagy színpadon bemutassuk.
2: Mit jelent ez pontosan? Mire számíthat az a néző, aki ezen a napon meglátogatja a Váci Székesegyház előtti teret? A Váci Egyházmegye története elevenedik meg? Ezek a képek mit jelentenek pontosan?
1: Történelmi kutatást végeztünk arra vonatkozóan, hogy melyek azok a markáns pillanatok, kik azok a markáns személyiségek, akik meghatározták az egyházmegye életét. Természetesen írásos dokumentáció leginkább a püspökökről van, akik irányítottak, szolgáltak, felelősséget vállaltak az egyházmegyéért. Sokszor nagyon nehéz időszakokban, hiszen ismerjük a magyar történelmet, először a tatár pusztított, aztán a török, utána sem volt egyszerű az elkövetkező pár száz év, végül pedig most a 20. században a kommunizmus szedte az áldozatait. Tehát megpróbáltuk besűríteni 14 időszakra, 14 képbe ezt az 1000 éves történetet, és ezeken a kiemelkedő személyiségeken keresztül elmondani nagyon röviden, egy-egy jelenetben azt, hogy azt az időszakot mi jellemezte. Ami nagyon fontos, én úgy érzem az, hogy minden szituációban talpra tudtunk állni. Mindig volt valaki, aki vagy a saját áldozatán, vagy a közösség erejére támaszkodva, de újjá tudta építeni ezt az egyházmegyét. Egyébként pedig nem lennénk itt 1000 éves vérzivataros történelmünk után. Tehát ebből a 14 képből mindig kiemelünk egy-egy markáns személyiséget. Az alapítás idejéből természetesen megjelenik Szent István, Géza, Szent László király, utána pedig a tatár-török dúlást követően azok a püspökök, akik vállalták az újjáépítésnek a nem kevés terhét. Illetve eljutunk egészen a 20. századig, ahol vértanúink vannak, akik a 19-es tanácsköztársaság alatt kimondottan szolgálat közben a hitükért, papok estek áldozatul, illetve még egészen az 50-es évekig, ahol szintén van egy Kenyeres Lajos nevű tiszavárkonyi plébános, akit eltettek lábalól közösségi szolgálata miatt.
2: Egészen elképesztő kihívás lehet az, hogy, mint hogy beszéltél róla, hogy 500-an szerepelnek egy ilyen produkcióban, nagyon sok plébániáról. Szereplők, amatőr színészek, ez is egy érdekes kérdés. Tehát óriási kihívás mindennek a koordinálása. Hogyan történik majd ez?
1: Igen, hát a nulladik pont az volt, hogy fölkértük Meskó Zsoltot, akinek van tapasztalata amatőr szereplők mozgatásában, hiszen Pasaréten 10 éven keresztül játszották a Pasaréti Passió című művét, ami szintén a helyi közösség tagjainak az előadásában került bemutatásra. Neki volt egy nagyon jó javaslata, nevezetesen, hogy két lépcsőben készítsük fel a szereplőket. Tavaly ősszel ezért első lépésként meghirdettük a Passió képzést, amelyre meghívtuk szintén a plébánia tagjait onnan. Körülbelül 10-12 plébániáról jelentkeztek szervezők, akiknek Zsolt azt a tudást, azt a forgatókönyvet adta át, ami a Pasarédi Passió adaptált változatának a megrendezéséhez szükséges. Ezekből 8 meg is valósult idén húsvétkor a Váci Egyház megye területén. Ezek az emberek már rendelkeznek ilyen módon némi tapasztalattal, hogy mit jelent mozgatni egy csoportot, mit jelent színpadra lépni. A második körben közzétettük a felhívást. Jó magam is meglepődtem, hogy 500-ra duzzadt föl a létszám, ami nekünk logisztikailag, költségvetésileg minden szempontból extra kihívásokat jelent, de azt mondtuk, hogy senkit nem szeretnénk elutasítani, hogyha ekkora a lelkesedés, és ők maguk szeretnének színpadra lépni. A színdarab meg van írva, mindenki megkapta a forgatókönyvet, és Zsolt olyan formában építette föl a jeleneteket, hogy vannak színpadi szereplők, és vannak úgymond hangok, akik a háttérből adják a hangukat a színpadi jelenetekhez, a színpadi mozgáshoz, nem terhelve így avval az amatőr szereplőt, hogy esetleg elfelejti a szerepét, zavarba jön, tehát neki ott mozogni kell, kvázi rossz kifejezés, talán is statisztaként van jelen, de igen, ő adja az alakját, az arcát, a jelmezbe bújtatott alakját, és a hangok fogják elmesélni a történetet. Egy úgymond madácsi struktúrát adaptált Meskó Zsolt erre az előadásra, ugye ott Lucifer, Ádámot és Évát vezeti körbe, itt viszont az angyal vezet körbe egy mai fiatalt, egy 18-20 éves fiatal lányt és fiút, akik rácsodálkoznak az egyház megye 1000 évére, és a különböző jelenetek időszakokból levonják a maguk következtetését, tapasztalatát, mindazt, amit ők ma a saját életükben tudnak hasznosítani, és ebben az angyal, aki azért mégis sokkal inkább a remény megtestesítő és előremutató ugye az örök életre vezeti őket.
3: Én Varga Balázs vagyok, az idei Arszakra Fesztivál egyik programjának a szervezője, a Viharban is programnak a szervezője, ami itt a Városmajori Jézus Szíve templomban kerül megszervezésre, szeptember 18-án este 19 órától körülbelül 1 óra lesz. Ez egy közösségi, mégis önreflektív program lesz az estében, ahol a templom terében, egy szakrális térben, mégis magunkra figyelve, nem a válaszokat, hanem a kérdéseket keresve magunkban, fogunk egy útat végigjárni, 10 állomással, 10 kérdéssel, amik a saját viharainkról, problémáinkról, kihívásainkról szól, és ezt magunkban önreflektíven keresünk, ahogy említettem.
2: Viharban is ez a programotoknak a címe. Hogyan jött az ötlet? Emlékszel-e arra a pillanatra, amikor azt érezted, vagy éreztétek, hogy szükség lenne egy ilyen programra?
3: Ez egy speciális program olyan szempontból, hogy eredetileg ez egy tábori közösségnek, egy felnőtt programjának készült. Az volt a kiinduló gondolat, hogy sokszor hangzik el egymástól, hogy jól vagyok, de valami nehéz az életemben. Ezen gondolkoztunk, hogy hogyan tudnánk azt egy program keretében ott a résztvevőkkel megteremteni, hogy ne térjünk ki a nehéz kérdések elől. Belemenjünk a közepébe, azokba a témákba, azokba a kihívásokba, amikkel igazán küzdünk. És ez igazából annyira jól sikerült, annyira pozitív élmény volt a résztvevőknek, megérintették őket azok a témák, amik talán, hogy is mondjam, egy picit tabu feszegetőek, nem a mindennapi kérdések. Arra jutottunk, hogy igazából ezt több embernek el akarjuk vinni. Azt akarjuk, hogy több ember ébredjen rá, hogy ne térjünk ki a viharaink elől, a saját életünk kihívásai elől, hanem menjünk a közepébe, próbáljunk meg kezdeni valamit ezzel. Viszont ezek azért olyan kérdések, amiket néha nehéz hangosan kimondani. Igazából a Viharban is program az ez az eszköz, ami kimondja hangosan, hogy utána magában a résztvevő tudjon gondolkodni, tudjon ezzel dolgozni, és ebben épülni önmagával kapcsolatban.
2: Ez a program az Arszakra Fesztivál keretében valósul meg. Mi a te tapasztalatod? A művészet eszközei segítenek abban? Tudnak segíteni a viharok személyes viharjaink kezelésében?
3: Természetesen ez egy nagyon-nagyon fontos eszköz. A képzőművészet, a költészet, amiket mi itt felhasználunk majd ennek a programnak a keretében. És igazából ez talán a kulcsa, és ezért is az Arszakra Fesztiválba került bele ez a program, mert ez a művészeten keresztül lecsendesít, megállít, elgondolkodtat, és szemlélődésre hív. És ez a programnak a nyitja, hogy a képzőművészet az, a költészet az, az eszköz, azok a művészeti ágak, amelyek megszólítják a résztvevőt arra, hogy egy picit ránézzen ezekre a művekre, hallgassa őket, és az adott például ismert képzőművészeti alkotások, amelyeken találkoznak a résztvevők, azok nézzenek egy picit vissza rá, egy új szemmel, egy új problémakörrel, egy új kérdéssel.
2: Mennyire korosztály specifikus ez a program? Mindenkit vártok, vagy speciálisan inkább fiatalokat, vagy inkább időseket? Miben gondolkodtok?
3: Specifikus, de nem korosztály szerint. Azokat az embereket várjuk, akik szeretnének önmagukkal foglalkozni, de talán nem mernek, és a közösség ereje hívja őket erre. Azok, akik úgy érzik, hogy nem tudnak megállni, nem tudnak egy pillanatra lecsendesedni. Ez egy lehetőség együtt, de mégis magunkban.
2: És akkor még egyszer mondjuk el, hogy akinek a figyelmét most felkeltettük, melyik nap és hova jöjjön erre a programra?
3: A program a Városmajori Jézus Szíve templomban kerül megszervezésre, szeptember 18-án este 19 órakor, este 7 órakor, körülbelül 1 órás lesz a program.
0: Pénteken délután elkezdődik a 20. Árszakra Fesztivál. Az előző percekben két programról kérdezte Gőbel Ágoston, Gáborné Ház Andreát és Varga Balást a Viharban is és az Együtt építjük előadásról. Részletek az Árszakra Fesztivál honlapján olvashatók.
4: Történhetett volna minden másképp,

0: kedves hallgatóink, hamarosan a házunk táján kezdődik 9 óra 4 perckor. A műsor szerkesztője Szabó Csilla pedig itt ül a stúdióban, és elmondja, hogy milyen témákkal várja önöket.
1: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Ismét egy tanévkezdéshez kapcsolódó témánk lesz, a sportválasztás, hogy a gyermeknek milyen sportot válasszunk az alkata, az érdeklődése alapján, és mi az, ami hozzáilleszthető a családnak a napi rendjéhez. A testnevelési főiskola és egyetemnek a rekreációs tanszékéről érkezik két szakértő hozzánk, akik profi sportolók, és olyan edzőket képeznek, illetve tanárokat, akik ugye kapcsolatban vannak a gyerekekkel, tehát nagyon sok olyan tapasztalatuk van, hogy milyen típusú sport való lehet való valakinek. Én nagyon sokszor látok olyat különböző oldalakon feljönni, hogy ilyen szaktanácsokat adnak a gyermeknek az alkatához, meg jósolják orvosi szempontból, hogy milyen magas lesz, milyen lesz az izomzata, milyen sport való hozzá. Hát szeretném megkérdezni, hogy ez tényleg valós-e, tehát lehet-e jósolni mondjuk egy 6 vagy egy 12-14 éves gyereknek a mostani testképéből arra, hogy hosszú távon mondjuk milyen lesz az alkata, az izomzata. Valójában meg lehet ezt ilyen szempontból határozni, hogy milyen sport való valakinek. Aztán ugye nagyon jól elképzeljük, hogy milyen jó lenne, hogyha a gyerek vízilabdázó lenne például, mert hát milyen jól fog kinézni az én fiam, hogyha vízilabdázó lesz, de aztán a másik része, hogy el tudom-e vinni mondjuk a Komjádiba edzeni őt minden hajnalban. Hát ilyesmikről fogunk majd beszélgetni. És ennél még remélem, hogy sokkal érdekesebbeket mond a két szakértő, aki ebben annyira profi, hogy például a minden évben megrendezett nagy sportágválasztónak a szervezői között is ott vannak ők. Tehát igazán tudnak mindenféle sportról beszélni, olyanokról is, amelyek nekünk eszünkbe se jutnak, hogy létezik ilyen sport, és választhatnánk. Úgyhogy várom a hallgatókat a házunk tájában a 9 órás hírek után.

0: örömhír, bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Nyolc óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. Ezzel az üzenettel fordult 14. Leó pápa a szeptember 7-e és 12-e között megrendezett első nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőihez. A vatikáni média beszámolója szerint a Szentatya arra buzdította a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket, és építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között. A pápa méltatta a térség püspöki konferenciáinak kezdeményezését, amelyek lelkipásztori prioritásai középpontjába helyezték a fiatalokat. Egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével, a közúti közlekedéssel összefüggő törvények módosításával és a magyar építészetről szóló törvényjavaslat vitájával folytatta munkáját kedden késő este az országgyűlés. A Tisza kormány egyebek mellett azt javasolja, hogy a kiemelt státuszú beruházásokat függesszék fel és december 31-ig vizsgálják felül. A Fidesz szerint ezzel befagyasztja a lakásépítéseket és visszaható jogalkotást folytat a kormány. A Mi Hazánk pedig elrettentő erejű szankciókat követelt a környezetszennyező akkumulátorgyárakkal szemben. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce kedden Budapestnél. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az MT-nek elmondta, valójában ez azt jelenti, hogy a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély Budapestnél, ez a mélység viszont már nem teszi lehetővé egyes nagyobb hajók közlekedését. Ugyanakkor arra számítanak, hogy a hétvégén emelkedni fog a vízszint, mert a meteorológiai előrejelzések szerint jelentős csapadék várható a folyó felsőbb szakaszain, tette hozzá. Egy sporthír. Bejutott a negyeddöntőbe a magyar női kosárlabda válogatott, miután 84-63-ra legyőzte Japánt kedden a berlini világbajnokság rájátszásában. A magyar csapat 28 év után szerepel újra VB-n, és 40 évet követően végez ismét a legjobb 8 között. A kosárlabda együttes csütörtökön a címvédő amerikai csapattal találkozik. Végül az időjárásról. Eleinte derült, napos, csapadékmentes idő valószínű, a déli óráktól a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, és délután már van esély záporokra, zivatarra is. Este északnyugat felől hideg front érkezik, így késő estétől egyre keletebbre is várható eső, zápor, zivatar. Napközben a déli szelet kísérhetik élénk, néhol erős széllökések, a Dunántúl északnyugati részein erős, viharos szél is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, késő este 16-26 fok várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk. Nyolc óra 33 perc, közlekedési hírek következnek.
2: A fővárosban továbbra is lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak irányban, a Pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Barostértől, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Fogarasi úton és a Kerepesi úton a közös csomópont előtt, a Váci út Megyeri út kereszteződésénél, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecseri út előtt. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain is. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé végig, a Hűvösföldi úton és a Budakeszi úton a közös csomópont előtt és a Szél Kálmán tér felé vezető utakon. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a Szerviz úton lehet közlekedni, a Bajza utcában is sávlezárásra számítsanak. A forgalom egy sávban váltakozva haladhat a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, itt tart még a vízvezeték javítása. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Lapszemle következik. A család az élet és a szeretet továbbadásának csodája, hangsúlyozta 14. Leó pápa a vatikáni munkatársak családi ünnepén. A Magyar Kurír cikke szerint a szombati rendezvényen a Szent Atya arra buzdított, hogy az emberek ne csak önmagukért, hanem családjukért, barátaikért és másokért is éljenek. A katolikus egyházfő a gyermekekkel és szüleikkel is találkozott. Átvette a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét a csillaggal, Krasznahorkai László Nobel-díjas magyar író kedden Berlinben, adta hírül a HVG. A magas rangú állami kitüntetést Frank-Walter Steinmeier német államfő adta át. Beszédében Krasznahorkai László különleges írói világát és szinte végtelen mondatait méltatta. A 2026-os volt a legszárazabb nyár Magyarországon a mérések 1901-es kezdete óta, írta elemző cikkében a Telex a Hungaromet adatai alapján. Országosan átlagosan mindössze 74 mm csapadék hullott, ami a sok éves átlag 36%-a. Az idei egyben a második legmelegebb nyár is volt, az országos középhőmérséklet meghaladta a 23 fokot. Három iráni olajszállító tartályhajót semmisítettek meg, vagy tettek működésképtelenné az amerikai erők. A Magyar Hírlap beszámolója szerint a támadásokat az iráni ballisztikus rakétacsapások előzték meg amerikai hadihajók ellen. A lap szerint az eszkaláció veszélyeztetheti a Perzsa-öböl energiainfrastruktúráját, és tovább nehezítheti az iráni kőolajexportot. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
3: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, most a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarell című kulturális palettát ajánljuk figyelmükbe. Műsorunkban kulturális programajánlónk mellett először Filus Erikával, a Kiskörösi Szlovák Tájház igazgatójával, Tóth Zsófia beszélget arról is, milyen üzenete lehet a ma embere számára a 19. századi paraszti kultúrának. Majd a Petőfi Irodalmi Múzeum Határátlépések című háromrészes programsorozatának harmadik, egyben befejező alkalmáról beszélgetünk. Seres Tamást, a rendezőt, a zene, a színház és az irodalom szemlélet formáló erejéről kérdezi Fazekas Gyöngyvér. Most ebből a beszélgetésből hallanak egy rövid részletet.
1: Tehát az első a Kapuajban, a második az a Károlyi kert meg a Pim udvarának különböző padjain, a műfordítások, a szerzők és a fordítások különböző pozíciókban vagy pontokon. A harmadik előadás az viszont egy egészen különleges, megint csak másfajta megközelítésekből épül föl, mert nekünk van egy sorozatunk a kis csapatunkkal, a dalversek, amiket csinálunk. Csak ugye eddig a dalverseket mindig azt csináltuk, hogy ahogyan annak idején, még a Petőfi TV idejében kitaláltunk egy sorozatot, a dalszerző sorozatot, amikor is különböző előadók verbálisan adtak elő dalszövegeket versként. Most viszont én azt találtam ki, hogy zenészeket hívok, és egy színészt mellé, és a színész fog most zenélni, ez lesz Hajdú Sztív, és lesz három zenész, most még négy is van, de mondjuk három fő szereplő lesz, egyik a Kollár Klemenc Laci, valószínűleg a Beck Zoli a második, ez a 99%, és a harmadik vagy a Csorba Lóci lesz szintén abban a csapatban, vagy a Szabó Balázs lesz ezen az este. Na most ugye a Balázs önmagában is vers megzenítésekkel is foglalkozik, de ezek azért elég különleges előadók. Még gondolkoztam a Szirtesi Dinamokuson is, mert ő is belefér ebbe, de hát ennek nyilván anyagi okai is vannak, hogy hány szerző, vagy hány előadó lesz, de az a lényeg, hogy ott verseket fognak mondani zenészek, nyilván azért néha a dalra is fakadnak, de igazából a zenét ott a Steve fogja produkálni, aki viszont átiratokat csinált, amiket egy másik előadásunkhoz csinál, de önmagában ilyen körülmények között még nem adta őket elő. Ő például Majkát parafrazált, vagy Tankcsapdát. Úgyhogy olyan dalokat, amiket átírt Steve-esre, és ezeket ő önállóan adja elő, hozza a kis cuccai, GBI-ét, gitárját, bármiét, és ezzel áll össze. Ez egy elég különleges este lesz, ez szeptember 24-én lesz, reméljük jó időben. Ezt egy Unplugged koncert formájában akarjuk megcsinálni.
0: A Petőfi Irodalmi Múzeum Határátlépések című irodalmi zenei estjeiről többet is hallhatnak a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarell című kulturális palettánkban. Várja majd önöket a zenei szerkesztő Varga Ramona, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, valamint a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: 8 óra 46 perc, a Földsója következik. Bicske és környékének katolikus közösségei ünnepi püspöki szentmisével köszönthették új plébánusukat, az indiai Csavakula Lurdurájú Verbita szerzetest, akit Spányi Antal püspök 2026. szeptember 1-i hatállyal Bicske és filiái plébánosának, valamint a Bicskei Szent László általános iskola püspöki biztosának nevezett ki. A Földsójában az ünnepélyes keretek között beiktatott Lurdu atyát Berta Kata kérdezte a hívek és az egyház missziós küldetésének szolgálatáról.
1: Lurdu atya honnan jött hozzánk, honnan érkezett ide Magyarországra, és egyáltalán milyen út vezetett a mostani helyéhez?
2: A több mint 20 éve érkeztem ide Magyarországra, pontosan 2005-ben érkeztem meg, mint kispap. Dél-Indiából származom, én egy keresztény-katolikus családba születtem. Édesapám, édesanyám nagy szeretettel neveltek engem hitben, és lehetőséget adtak nekem a tanuláshoz.
1: Lurdu atya hogyan indult el a papi hivatás felé?
2: Teréz anya mindig példakép volt számomra. Otthon sokat tanultam Teréz anyáról, és én is olyan akartam lenni, mint Teréz anya a szolgálatban, a szegények szolgálatában. És második példaképem a saját plébánosom volt, akiből láttam Krisztusi szeretetet, kisugározta az evangéliumnak a szeretetét és örömét. Ez a két példakép vezetett engem, hogy a papi útján elinduljak, és 1995-ben léptem be az Istenige Társaságába, a Verbitákhoz. És 2005-ben, amikor befejeztem a filozófiai tanulmányaimat, akkor kaptam lehetőséget, mint kispap, 3 országot kijelölni, hova szeretnék tengeren túli gyakorlatra a Verbiták keretében. Mexikó volt az első lehetőség, második Magyarország, harmadik pedig Szlovákia. Én Mexikót választottam elsőként, de az élőjárók azt mondták nekem, hogy inkább menjek el Magyarországra, hiszen itt nagy szükség van a papokra, misszionáriusokra, hithirdetőkre. És akkor így fogadtam, elfogadtam az a döntésüket, és engedelmességbe jöttem ide 2005-ben. És az első évben a nyelvtanulás után voltam egy plébánián gyakorlaton, utána folytattam a teológiát, amit már Indiába elkezdtem, és 2012-ben szentelt engem pappa, nem itt Magyarországon, hanem Indiában, ahol születtem szülőfalomba, Lourdes Jesus Maria templomba. A falu első papja lettem, és erre a papszentelésre nagyon sok ember jelen volt, nem csak keresztények, hanem más vallású emberek is, és nagy tanúság, és a papszentelésem után még egy új hivatás is született. A Verbitákhoz belépett egy fiatal ember.
1: Hova tért vissza Magyarországra, és milyen tevékenységei voltak?
2: 2012-ben a Pécsi Egyház megyében szolgáltam, a Jézus Szíve plébánián Pius templomban egy évig, és utána az Egri Egyház megyében kaptam a kinevezést Körömgirincs plébánián, ahol a hagyományos pasztoráció misszió mellett nagy missziót vállaltunk, mint a cigány pasztorációt, és ott 7 évig töltöttem, és 2019-ben missziós titkárnak neveztek ki Budapesten. Egész Magyarországra jártam, missziókat indítottunk plébániákon, iskolákban, és nagyon sok közösséget szólítottunk.
1: Milyennek tapasztalta meg Magyarországot a szolgálatai által?
2: Én úgy gondolom, hogy Magyarország missziós terület, hiszen itt a hit gyakorlatban fontosnak tartom, hogy mi személyes kapcsolataink által közvetlenül Krisztus örömhírét kell vinni az embereknek. És pont missziós animációban ezt próbáltunk teljesíteni egész Magyarországon, missziós imádkozóségekben, missziós rendezvényeknek a szervezésében, a fiatalokkal való foglalkozásokban. És jelenleg Magyarországon 4 plébániánk van, és Szerbiában van is egy plébánia, Nagybecskerkei Egyház megyében, és hálás vagyok a mindenható Istennek, vagy itt Bicskén is, ugye 2020 óta a Verbiták jelen vannak.
1: Lurdu atya mit tart legfontosabb feladatának, küldetésének az egyházban?
2: Életemben mindig éreztem azt, hogy az a feladat nekem, hogy az embereket vezessem Krisztushoz. És az egyház valóban jelen legyen az embereknek a mindennapi életében. Most, hogy Bicskei plébánosként először is úgy látom, hogy mint egy lehetőség nekem, egyben nagy felelősség erre a küldetésre. Elsőként szeretném folytatni azt a szép szolgálatot, missziós munkát, amelyet a Verbita misszionáris atyák, Gergé atya, mint plébános, és utána káplánok, akik Verbita atyákért jöttek, ők elkezdtek a közösségépítésben, a szentsége kiszolgáltatásában, Szent László katolikus iskolában valahogy a lelkészségben. Nagyon sok embert megszólították, a felnőtt megtérőket is, és egy szép, gyönyörű közösségek alakultak ki. Először is ezt szeretném folytatni ez a munkáikat, és továbbá szeretnék dolgozni azon, hogy a Bicskei plébánia és hozzátartozó közösségek, filiák, egy imádkozó, befogadó közösségek legyenek. Olyan plébániát szeretnék, ahol az emberek nem csak a templomba járnak vasárnaponta, hanem egy közösséget alkotnak, egymásra számíthatnak, és Krisztus útját együtt járják. És erre szükség van a hitnek elmélyítésre, a lelkiségnek elmélyítésre, a közösségi építésre, valahogyan a mi plébániánkat is ilyen missziós plébániá tenni.
1: Mit jelent ez ennek a plébániának?
2: Ez azt jelenti, hogy nem csak itt a hitünket gyakoroljunk, a szentségekben részesülünk, de hanem küldetésünk van a világra is. Imádkozni a világmissziókért, segíteni a világmissziókat, és összekapcsolni a helyi plébániát az egyetemes egyházzal, a Verbita szellemiségben. Hiszen a Verbita rendnek a karizmája a misszió, evangéliumnak a hirdetése, ott, ahol soha nem hallottak, vagy kevésbé hallottak, vagy a helyi egyház legyengül, vagy rászorul a missziós munkára. Én úgy gondolom, hogy itt a Bicskei plébánián nagyon szépen kialakult az egyházi élet, a hitnek útja. Ha valaki megkérdezne tőlem, miért lettem misszionárius, és miért is jöttem Bicskére, a válaszom az lenne, először is azért lettem pap, szerzetes és misszionárius, mert szeretem a jó Istent. A második, szeretem azokat az embereket, akiket a jó Isten elém rendel. A harmadik pedig szeretnék együtt itteni közösséggel a hit útján járni. Ez lenne a célom, és ezért is vagyok itt. És nagy öröm számomra, hogy a Székesfehérvári Egyházmegyében, hogy befogadtak engem, excellenciás püspök atya, Spányi Antal püspök atya mindig a missziók mellett állt. A misszió ügyéket támogatta, és nagyon fontos, hogy a világi embereknek a részvétele az egyházi szolgálatban. És ennek fényében szeretnénk a Bicskei plébánián a missziót továbbvinni, elmélyíteni, megerősíteni, hogy vajon lelki központta váljon ez a plébánia is hozzatartozó filiák.
0: A Földsója rovatunkban Berta Kata összeállítását hallották.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő ezzel már a véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramóna és a technikus Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket. Ungvári Juditot hallották.

0: Értékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Híreket mondunk. A mikrofonnál Ungvári Judit. Jó napot kívánok! Szent II. János Pál pápa 30 évvel ezelőtti látogatására emlékeztek Győrben, írja a Magyar Kurír. Szeptember 7-én este ünnepi szentmisét mutattak be a jeles évforduló alkalmából a győri Nagyboldogasszony székesegyházban. Az ünnepi szentmise szónoka, pápai Lajos nyugalmazott püspök homiliájában kiemelte, a három szent kassai vértanúnak az ünnepe is ekkor van, akiket Szent II. János Pál pápa avatott szentté 1995-ben Kassán. Szólt arról is, hogy ezen a napon emlékeznek meg a Por Vilmos vértanú püspökről is, akit ugyancsak ez a szent pápa avatott boldoggá, és akinek a sírjánál is imádkozott. A hitvallók példája nyomán a passzív közömbösség elkerülésére hívta fel a figyelmet János Pál pápa 30 éve, hangsúlyozta a nyugalmazott megyés püspök szentbeszédében. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürget a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége az azbeszt tartalmú kőzúzalék ügyében, közölte a szervezet az MTI-vel kedden. Közleményük szerint a kormányzattól olyan intézkedéseket várnak, amelyek a települések méretétől és pénzügyi lehetőségeitől függetlenül biztosítják a lakosság egészséges környezethez fűződő jogainak érvényesülését. A szövetség szerint a közelmúltban meghirdetett azbesztmentesítési pályázat ezeknek a feltételeknek nem tesz eleget. Torzítja a piacot a közterületi reklámszabályozáshoz kapcsolódó szerdán kormány elé kerülő rendelettervezet a Magyar Reklámszövetség álláspontja szerint. Az érdekképviselet az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében kiemelte, a szabályozás részrehajló, kisvállalkozásokat hoz lehetetlen helyzetbe, ezzel több mint 20 ezer ember tehet munkanélkülivé, miközben néhány piaci szereplőt indokolatlan előnyhöz juttat. A szövetség szerint a változtatások miatt a fővárosi hirdető felületek száma a jelenlegi csak nem 16 ezerről 5 ezer körülire eshet vissza, az óriás plakátok számát pedig országos szinten 95%-kal csökkenthetik. Kissé nőtt az otthoni munkavégzést kínáló álláshirdetések aránya, közölte a profession.hu állásportál kedden saját adatai alapján az MTI-vel. Azt írták, tavaly óta 8,7%-ról 10%-ra nőtt az otthoni munkavégzést kínáló álláshirdetések aránya. A home office leginkább az informatikai, programozási és telekommunikációs állásokban a leggyakoribb. Ezeken a területeken a hirdetők 30-40%-a biztosít ilyen lehetőséget. A távmunka aránya ugyanakkor Magyarországon továbbra is alacsony, nem éri el az 1%-ot. A keresettebb szakmákban is mindössze 3-4%. Az Európai űrcsúcs találkozón vesz részt a francia fővárosban szerdán és csütörtökön Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. A Facebook oldalára tett videóban a miniszter úgy fogalmazott, az űripar Európa autonómiájának, szuverenitásának és jövőjének egyik kulcsa, és Magyarország is aktív részese szeretne lenni ennek a fejlődésnek. Végül az időjárásról. Eleinte derült napos csapadékmentes idő valószínű. A déli óráktól a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, és délután már van esély záporokra, zivatarra is. Este északnyugat felől hideg front érkezik, így késő estétől egyre keletebbre is várható eső, zápor, zivatar. Napközben a déli szelet kísérhetik élénk néhol erős széllökések. A Dunántúl északnyugati részein erős viharos szél is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul. Késő este 16-26 fok várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: sport a témánk, a gyerek sportja, hogy hogyan éleszthető be a család életében, mert általában ez a nagy kérdés. Azt hiszem, nagyon sokan szeretnénk, hogyha sportolna a gyerekünk. Elképzeljük, hogy a fiunk milyen jól néznek ki vízilabdázóként, vagy hogy a lányunk nem tudom milyen RSG bajnok lesz, hogy dobálja a karikát, és mindenkinek tökéletes alakja lesz, és ettől az egész család nagyon boldog lesz. De hogy az edzésekre hogy jutnak el a gyerekek, mi van egyáltalán a környezetünkben, mi fog tetszeni a gyereknek, és alkatilag alkalmas-e rá, az is olyasmi, olyan kérdések ezek, amelyekkel foglalkoznunk kell, akár már a választás előtt. Nem tudom, hogy Laca gyöngyvér, amikor a saját maga számára választott, akkor ön választott-e sportot, vagy az élethelyzet, a szülők, szóval kik döntötték aztán, hogy elindul a sportútján?
1: Jó reggelt kívánok! Hát én azt hiszem, egy furcsa madár vagyok ebben a témakörben, mert én ugye most a testnevelési egyetemen dolgozom, és a rekreáció tanszéket és csapatot vezetem, akik szabadidősporttal foglalkoznak, úgyhogy mi kifejezetten a sport élmény részében hiszünk, és amikor én kisgyerek voltam, akkor nekem a szüleim nagyon sportszerető emberek, a természetben űzhető sportágakat kért rajonganak, bár egyébként más területről jönnek, úgyhogy mi a születésemtől sieltünk, minden hétvégén futni jártunk a Szabadság hegyre kerékpározni, tényleg Balatonon, amit lehetett, szörfözés, mindent kipróbáltak, de az akkor a 70-es évek végén, az egy 80-as évek elején azért ez egy unikum dolog volt, ehhez kellett az ő megszállottságuk, hogy az első kis pénzükből vegyenek valami eszközt, és kipróbálhassuk, és mi ugye ebbe születtünk bele a bátyámmal. Ellenben én voltam az, aki menekült ezelől, mert hogy én balettáncos szerettem volna lenni, most a kedves hallgatók nem látnak, de nem vagyok egy balettos alkat egyáltalán, azon kívül, hogy erős és kitartó voltam, minden másban azt hiszem, hogy bármilyen balettművész rám nézne, azt mondaná, hogy ezt a sportágat nekem, vagy ezt a mozgásformát nem ajánlom, és ezért én, hogyha mondjuk edzés volt, akkor sokszor volt, hogy elbújtam inkább az erdőbe 6 évesen, mert hogy nem volt kedvem az esőben futni a hegyen, és aztán az élet fintora tulajdonképpen, hogy egyébként ahogy felnőttem, sioktató lettem, nagyon sokat oktattam, nagyon szeretem is ezt a dolgot, de amikor az elején csak annyi volt, hogy minden hétvégén edzés, tornatermi edzés, esőben, hóban, fagyban, akkor azért nem ilyen körülmények voltak, mint most, nem ilyen ruhák, akkor én ezelől menekültem. És ha akkor szerintem megkérdezik a szüleimet, akkor nagyon elbizonytalanodtak ők is sokszor, hogy vajon kell ezt erőltetni, hogy azt csináljam, ami az ő hobbiuk, amiben a bátyám egyébként sokkal inkább beleállt, és versenyzett, és sokkal jobban élvezte, és ott voltam én, akit logisztikailag egyébként erre tudtak vinni. Mm-hmm. És aztán elkezdhettem egyébként balettozni is, és párhuzamosan csináltam ezt a kettő tevékenységet.
0: Azt hiszem, hogy ez egy állandó kérdés a szülők számára, hogy kell-e erőltetni, vagy mennyire kell erőltetni egy sportot. Tehát beirattuk mondjuk úszásra a gyereket, és a második alkalommal mondja, hogy ő nem akar úszni menni.
1: Szerintem
0: mi a jó út ebben?
1: Igazából mindannyian hallottuk ezt a saját gyermekeinknél, vagy ha bárki edzést tartott, ő számtalanszor hallotta. Én úgy gondolom, hogy vissza kell mennünk oda, hogy választás. Mi az a tevékenység, ami esetleg a gyermeknek kedves. Nyilván amikor választunk, akkor a sok esetben, ha korai ez a sportágválasztás, akkor ezt a szülő dönti el, mert a gyerekek nem racionálisan döntenek, hanem teljesen érzelmi alapon. Mindenki focizik a csapatból, ők is focizni fognak. Ha látták, hogy nyert a vízilabda csapat, akkor ők is vízilabdázni szeretnének. De az, amit mi szülők tudunk, vagy akár egy edző tud, hogy egyébként logisztikailag megoldható-e lesz, lehet-e esélye annak a gyermeknek abban a sportágban sikerélményre, esetleg tudjuk-e finanszírozni azt a sportágat. Ugye ezek a gyereknél nincsenek meg, ezek a, ez a tudás, ezt ugye a szülő tudja. Úgyhogy én mindenképpen azt gondolom, hogy amikor választunk, akkor ezeket is bele kell kalkulálni. Mert az is egy nagyon nehéz kérdés, amikor egy kisgyerek beleszeret valamibe, akár lehet, hogy ügyes is benne, és sikerélménye van, és mondjuk azért kell abba hagyni, mert a szülők egyszerűen nem tudják fizetni azt a sportágat, vagy nem tudják logisztikailag megoldani. Vagy ugye van egy nagyon erős dropout, amikor erősebb iskolába kerül, felsőbb osztályokba, hogy az iskola nem tolerálja adott esetben azt a szintű sportolást. Ez az egyik dolog. De van egy másik olvasat is, hogy mindegy, hogy mit választ, mert én személy szerint hiszek abban, hogy teljesen mindegy, hogy mi az, ha élvezi és szereti, és nem odavaló, nem ügyes benne, senki, melyik edző nem mondja azt, hogy igen, azt a kisfiút szeretném, vagy kislányt, akkor is lehet, hogy nagyon nagy öröme van benne, és hogy a kompetenciái fejlődni fognak a 100%. Mozog, jól érzi magát, közösségbe jár. Azt, amit a sport egyik oldalról tud, az biztos, hogy meg fogja kapni. Lehet, hogy a másik oldalt nem, de én nem is vagyok benne biztos, hogy most ennek kell a célnak lenni. Én szülőként azt mondom, hogy szerintem nem.
0: Ugye most a tanév elején beszélgetünk még, vannak, akik most választanak először vagy első sportot, mert mondjuk még kicsi a gyerek, de vannak olyanok is, akiknek már nagyobb a gyermekük, és valami miatt váltani kell. Mondjuk biztos, hogy már ezt a sportot soha többet nem akarja csinálni a gyerek, amit eddig csinált, vagy elment az edző, bezárták, akármi történt, ami miatt nem lehet, vagy nem tud már arra a sporttevékenységre járni. Hogyha most tiszta lappal indulunk egy gyerekkel, akkor hogy gondolkozunk, hogy miben gondolkozzunk egyáltalán? Tehát először vegyünk elő egy térképet, hogy a környékünkön mi van, vagy hogy mi az első szempont?
1: Hát igazából egyébként igen, mert nagyon régóta gondolkodunk ezen, és számos ilyen kezdeményezés volt egyébként a sport, politika, sportirányítás részéről is, hogy kellene egy mozgástérkép akár gyerekeknek, akár felnőtteknek, hogy hol vannak az elérhető lehetőségek. Egyszerűen praktikus szempontból, hogy a statisztikákat megnézzük, vagy bármilyen felmérést, akkor azért a szülők is egyébként önmaguk sportolására ez ugyancsak igaz, megkérdezzük őket, hogy mi alapján döntik el a fizikai aktivitásra és sportot, amihez csatlakoznak, akkor a logisztika az első számú szempont. Egy felnőttnél egyébként vagy a lakóhely, vagy a munkahely közelében kell lennie, és megvan, hogy nagyjából hány kilométeres körzet az, vagy hány perc az, amit az ember hajlandó utazni, hogyha nem megszállott és nem őrült valamilyen irányba, vagy nincs egy fix csapat, amit nagyon nem szeretne otthagyni. És ez igaz arra is, hogy a gyerekeknél ugyanezt a mintázatot látjuk. Vagy az iskolában van, és a gyerek maga lesétál, és csak a végén kell fölvenni, vagy az iskola nagyon közvetlen környezetében, vagy ugye a lakóhely környékén. Az nagyon sokat segít. Sokkal inkább benne marad a gyerek, sokkal inkább menedzselhető. Főleg, ha több gyerek van egy családban, akkor ez különösen fontos szempont. Úgyhogy én egyébként azt gondolom, hogy ahhoz, hogy hosszú távon menedzselni tudjuk, a logisztika az még talán annál is fontosabb, mint amit eredetire gondolunk, hogy bele kell szeretni, de olyanban nem szabad bele szeretni, ami egyébként biztos, hogy hosszú távon nem tud működni, mert az meg egy csalódás lesz, vagy egy kudarc. Sajnos ez a mozgástérkép egyébként ebben a formában még nem készült el, ugyanakkor nagyon sok olyan van már, ahol lehet látni lokálisan, helyi szinten, hogy hol vannak a sport lehetőségek, és ilyenkor az iskolákban például megjelennek azok a kollégák, akik ott az iskolában vagy a környéken tartanak sportfoglalkozásokat, és ők elmondják, hogy 0 kilométeres gyerekeket várnak, milyen korosztályt,
0: tehát olyanokat, akik még nem sportoltak,
1: vagy azt mondják, hogy a mi sportágunk és a mi klubunk befogadó, jöhet 12 éves, aki eddig egyébként más csinált, de indítunk egy ilyen felzárkóztató csoportot is, tehát például mondjuk a küzdősportok, a táncsportok gyakran olyanok, akik be tudnak fogadni olyanokat, akik másból jönnek, és most sportág váltók, tehát én úgy gondolom, hogy az iskola egy nagyon hasznos helyszín, logisztikailag is, meg egyébként házhoz jön a kínálat, és ez egy hasznos és jó dolog.
0: Nem csak iskolában lehet ilyen információkat megszerezni, hanem ugye van nagy rendezvénye is ennek, a sportágválasztó, és vannak egyébként kisebb sportágválasztók, tehát akár kerületi szinten is ezt megrendezik. Hamarosan lesz egy nagy budapesti seregszemle, ahol aztán tényleg mindenféle sportágnak a képviselői bemutatják, hogy mit jelent az az aktivitás, mozgásforma, amit ők kínálnak, és ki is lehet ugye próbálni. Hamarosan velünk lesz Kis Gergő, vízilabdázó, háromszoros olimpiai bajnok, akit telefonon azért hívunk fel, hogy meséljen erről, meg az ő sportélményeiről, amíg a kollégám megpróbálja őt elérni, mert ugye telefonon nem mindig sikerül rögtön valakit felhívni. Addig még azt mondja el nekem, legyen szíves Laca Gyöngyvér, hogy ugye most egy ilyen rendezvényben gondolkodunk, egy ilyen hatalmas rendezvényre elmegyünk mondjuk a gyerekünkkel. Hogyan kezdjünk bele? Bemegyünk a kapun, ott vannak a térképek, mi alapján kezdjünk el ott a tömegben valamivel próbálkozni?
1: A sportágválasztó egy hosszabb történetre nyúlik vissza, és alapvetően az első napja mindig iskoláknak szól, és az iskolák együtt elmennek, és ott van egy forgatókönyv, hogy mi alapján megy az osztály, vagy a csoport tovább, de ha most inkább azt hiszem nem tanárkollégák fognak így szerda reggel bennünket hallgatni, és ők tudják is a menetrendet, szülőknek viszont azt tudom mondani, hogy a második nap, a szombati nap, a nyitott nap, amikor már egyénileg is el lehet menni, mint család, ez ugye a nagy sportágválasztóra, a budapesti rendezvényre igaz, ami egyébként hangszerválasztó is, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas új koncepció, vagy hát nem is annyira új, mert néhány éve már van a sportágválasztó részéről, és én úgy gondolom, hogy lehet sorban menni természetesen, de én miután 100 sportág van, de erről Gergő majd sokkal bővebben fog tudni mesélni, én azt gondolom, hogy érdemes előtte megnézni a menüt, és már úgy oda menni, hogy a gyermek tudja, hogy őt mi érdekli, és oda biztosan oda menni, hogy ott biztos, hogy hozzájusson az eszközhöz és a lehetőséghez. És általában az is igaz, hogy akik ott tartják azt a foglalkozást, azok annak a sportágnak a képviselői, de nyilván nem mindenki lakik az ő közelükben, vagy a sportági szövetség van kint, de tudnak tanácsot adni, hogy lokálisan ott, ahol mi élünk, milyen klubok vannak, hova mehetünk, vagy milyen honlapot tekintsünk meg. Tehát azért is érdemes előre megnézni, egy kicsit tájékozódni, mert ha célirányosan megyünk, akkor nem csak egy élményt kap a gyerek, hanem valóban a szülő is kap egy segítséget, hogy hogyan tovább, amikor mondjuk beleszeretett egy kajakkenuba az a kisgyerek.
0: Most egy kis zenét hallgatunk még, amíg sikerül a telefonkapcsolatot megteremteni Kis Gergővel.

0: továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják, melyben ma sportág választásról beszélgetünk Laca Gyöngyvérrel, aki itt van velünk a stúdióban. Ő a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rekreációs és aktív életmód tanszékvezetője, és most már a telefonon is van egy beszélgetőtársunk, Kis Gergő vízilabdázó, háromszoros olimpiai bajnok, aki pedig a nagy sportágválasztó, budapesti sportágválasztó egyik szervezője. Ugye itt van velünk, jó napot kívánok!
1: Igen! Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Na, örülök, hogy létrejött a kapcsolat. Kezdjük azzal, bevezetésképpen akár, hogy szerintem biztos, hogy nagyon sokan, akik látták önt vízilabdázni, meg a sikereiről tudnak, akár a gyerekek közül is rögtön megkérdezik, hogy fú, hogy lehetek én is vízilabdázó, lehetőleg olimpiai bajnok?
1: Hát először is az egy csodaszámba megy eleve, hogy Magyarország mennyire sikeresen tudott szerepelni eddig az újkori olimpiák történetében, tehát nem az olimpiai aranyéremmel kell felnőtt fejjel a gyerekeket csak motiválni, a gyerekeknek kell kialakulni belülről egy olyan belső motivációnak, amitől ők azt gondolják, hogy képesek bármire, és mindent megtesznek, mert hiába szeretné a szülő vagy az edző, a gyerekben nincs meg az a... Az egy pozitív szó nálam, az X-faktor, nem a műsor, hanem maga az a plusz, ami minden körülményt félretéve kihasználom a képességeimet, és a legjobbat hozom ki magamból. Ha ez nincs meg, akkor úgysem tudja a szülő vagy az edző ezt a gyermekbe idézőjelbe beleverni. Úgyhogy ez viszont kevés gyerekben van meg, úgyhogy én azt mondom, hogy álmodozni kiskorba kell, hogy olimpiai bajnok akarok lenni, de aztán fontosabb, hogy meglássuk a képességek alapján felnőttként, hogy a gyerekeket hogy tudjuk a testmozgás, a szabadidősport irányában is megtartani, ha nem lesz belőlük élsportoló, de mondjuk élsportoló mindenkiből lehetne, csak azért az napi kihívást jelent, heti 6 nap legalább ugye versenyekkel, meccsekkel együtt, és azért az egy óriási feladat.
0: Ugye Kis Gergőnek gyermekei vannak, amikor nekik választottak sportot, akkor rekreációra, tehát élménysportra gondolt, vagy élsportra? Hogy egy élsportoló hogy dönt, hogy a gyermekét hogy indítja el a sport irányába?
1: Igyekszem úgy élni, hogy amiről beszélek, úgy is cselekszem, és ebben a sportban nem ismerek így pardont, úgyhogy mi úgy döntöttünk, amit én is javaslok a szülőknek, hogy egészen kiskorban van egy körülbelüli kép a gyerekünkről, hogy mire alkalmasabb inkább a sportágak közül. Én szoktam mondani, hogy egy 2 méteres első osztályos tanuló, ami nyilván ez csak egy ilyen túlzás, de egy 2 méteres első osztályos tanuló az nagyon nehezen lesz szertornász, illetve egy 110 centis nagyon alacsony fiút de akarjunk esetleg kosarazni elvinni rögtön, mert lehet, hogy nem lesz olyan sikerélménye, de aztán persze ez is megdőlhet. Úgyhogy mi a helyhez kötöttük, hogy viszonylag közel legyen sport lehetőség, és ahol laktunk, amikor 6 éves lett a legnagyobb lányom, akkor a Cselgáncs volt a legközelebbi, és átgondoltuk, és azt mondtuk, hogy egy fegyelmet, becsületes küzdelmet és kitartást igénylő sportág, ahol megtanulnak esni, megtanulják a saját testüket megismerni, úgyhogy így a judó volt az első. Aztán táncolni szerettek volna, akkor táncoltak pár évig, párhuzamosan is a Cselgáncsal, de aztán elém álltak, hogy ők meg vízilabdázni szeretnének a húgával, és akkor elkezdtek vízilabdázni, amit én nem annyira akartam erőltetni, hogy ne a saját folyónkba lépjenek bele többször, ugye a család, de nagyon megszerették azt a csapatban dolgozni, és látták a meccseimet, és megszerették a vízilabdát, úgyhogy akkor meg engedtem ennek, de nem erőltettem semmit. Az volt a mondás, hogy sportoljanak minden héten rendszeresen, legyen testmozgás az életükben.
0: Hogyha most olyan szülőként látogat majd el valaki a sportágválasztóra, aki még azért elég tanácstalan. Nyilván mindenki azért tudja, hogy a környékén milyen sport van, csak mondjuk nem biztos, hogy tudja, hogy akkor melyikre tegyük a voksunkat le így elsőre. Akkor hogy érdemes a sportágválasztóra menni? Tehát jó-e, hogyha a gyerek beleszeret valamibe ott, mondjuk lehet, hogy olyat lát meg, ami nincs is a közelünkben, de azt mondja, hogy én mostantól íjazni akarok. És akármi, de rááll erre a gyerek, hogy én íjász akarok lenni. Szóval, hogy azért egy ilyen nagy eseményen sok mindent megláthat a gyerek, és lehet, hogy ez nem annyira könnyen kivitelezhető. Vagy nem kivitelezhető.
1: Igen. A nagy sportágválasztónak és a nagy hangszerválasztónak az az előnye, amellett, hogy ingyenes rendezvény a családok számára, hogy tényleg engedhetjük kibontakozni a gyermeket, hiszen több mint 100 mozgásformát, több mint 20 hangszer kipróbálhatnak, és gyakorlatilag saját testalkatuknak és mentális típusuknak megfelelő sportágak közül 4, 5, 6, 8, 10 elérhető lesz a nagy sportágválasztón. Nyilván egy 5-6 évesnél azért tudja mondani, hogy mi érdekli jobban és mi kevésbé, de azért nyilván a szülőre jobban szükség van, mint ha mondjuk egy 8-10 éves gyereket viszünk le, és eddig járt egy sportágra olyan félig meddig komolyan, de most valami megtetszik neki, és ő háromszor visszamegy, és sorba áll akár, és kérdezget, és kipróbál, és erről beszél egész nap, akkor nyilván érdemes meghallani a gyermekünket, és nem önfejűen csak döntenünk. De a kicsiknél azért nyilván egy alapsportágak közül valamelyiket űzi, akkor nagy baj nem lehet. Szoktam mondani, ugye én vizes ember vagyok, vízilabda miatt, hogy a vízbiztonság iszonyú fontos, életet ment, tehát úszni, vízilabdázni szerintem ezért is már eleve egy óriási előny. És aztán persze az alapmozgás kultúrát fontos megtanulni, ebben egy csomó sportág már egész fiatalon elérhető, de vannak olyan sportágak, amiket például íjászat, amit ön említett, vagy a sportlövészet, vagy a vívás, az nem szükséges 5-6 évesen elkezdeni, hanem előtte egy alapot kell megszerezni az alapsportágakban. Úgyhogy ez izgalmas, a csapatsportágak, a labdasportágak egy különlegességet adnak, úgyhogy ezek jó dolgok.
0: Na most praktikusan elindul a család. Vigyünk a gyereknek fürdőruhát, meg mondjuk egy futócipőt, vagy valamilyen tornacipőt. Lesz a kezünkben egy térkép, hogy melyik sportág, hogy van, hogyan tovább.
1: Igen. Pontosan. Elve lesznek a nagy színpadunkon, mindig is vannak sportági bemutatók, nagyon különböző, nagyon érdekes európai, ázsiai különböző típusú sportágakat bemutatunk. Tehát ott is lehet tájékozódni. Körbe lehet menni, mint egy nagy fesztiválon a standokon, és erre a tatamira, abba a ringbe, erre a kapura ki lehet próbálni az adott mozgásformát, és van egy mesterséges tavunk is, ugye, ahol az evező sportákat ki lehet próbálni. Idei újdonság a nagyon népszerű padel sportág, ami állandóan is ott lesz a Merkap sportközpont területén, de most már kipróbálhatják a gyerekek is.
0: Ez ugyan micsoda? Ez a hangszereknél
1: is. Padel? A padel.
0: Hú, ez mi?
1: Padel, igen.
0: Mi ez? Milyen sport? Padel.
1: A padel nagyon-nagyon népszerű sportág, Dél-Nyugat-Európából indulva hódítja útján van. Ez egy olyan, mint a fallabda és a tenisz keveréke, és teljesen azt látom, hogy aki elkezdi csinálni, az bele szeret nagyon, mert így a falat is használva egy nagyon szórakoztató és izgalmas sportág.
0: Jó. Kisgerű olimpiai bajnok lett vízilabdázóként. Ez egy teljesen más életmód, a sport, profi sport, mint a nem profi sport. Vajon mikor, vagy hogy tudhatjuk mi ezt a gyerekünkről, hogy mi van benne? Ahogy mondta, ezt az X-faktor, tehát hogy mikor derül ki egy gyerekről az, hogy van-e benne ilyen indítatás, hogy érdemes őt akár néha erőltetni, mert nyilván az ön életében gyerekkorában is volt olyan, hogy lehet, hogy nem akart lemenni az úszodába, de mondták a szülei, hogy muszáj. Szóval hogy látjuk meg ezt a gyerekbe, vagy miből derül ki, hogy van benne egy ilyen, ami hosszú távon viheti?
1: Én mondok egy kicsit sarkos dolgot. Én édesanyám 8 általános végzett, és 15 éves korától dolgozott kőkeményen gyárban, de nála jobb menedzser nem nagyon létezett. Nem szólt bele azokba a dolgokba, amik szakmaiak, és hagyott engem kibontakozni, és egyébként meg minden háttér támogatást megadott. Bár minden egyes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 diplomás szülő ilyen mentalitással fogadná azt, hogy a gyermekét nem kell túlreagálni, nagyon ajnározni, illetve nem is kell mindent rábízni, hanem egy nagyon egy erős egyensúlyba, egy nagyon nehéz feladattal, de mégis megoldani, vagy az én édesanyámban ez természetszerűleg megvolt. Teljesen hagyott szakmailag kibontakozni, amit én akartam, azt csináltam a vízilabdával, viszont a táplálkozással, a pihenéssel, kiskoromban a furikázással, mindennel támogatott engem. Megfelelően tudta is szidni a bírókat, mint minden szülő, minden meccsem, és ezt hiába kérjük, nagyon nehéz nyilván a szülőket erről leszoktatni, de a 80-as években azért ez még nagyon máshogy működött. Tisztelt az edzőket, elfogadta a döntéseiket, úgyhogy én ezt nagyon megköszönöm neki, így a mennyekben is, hogy ő ezt megtette nekem. És én azt gondolom, hogy minden sportágnak ugye különböző az elkezdési pontja. Az úszó, vízilabda, tehát a vizes sportágoknál korábban kell elkezdeni, kicsit korai érettséget igényel. A technikai sportágokat később lehet elkezdeni. Mondjuk azt, hogy van ovifoci, vagy szivacskézilabda, meg is ezek a kezdeti stádiumok, ezek jópofa dolgok. Egy-két alkalommal azt mondom, hogy érdemes kitartani ugyanannak mellett a sportág mellett, hogyha valakinek ennyire erős ez a úgynevezett drive, ez az úgynevezett eltökéltsége, de nagyon sok gyermek két-három sportágot is kipróbál, mire tud dönteni, és a szülők ugyanígy vannak ezzel, úgyhogy azt mondom, hogy ez a háromszög iszonyú fontos, az edző, a szülő és a gyermek, a sportoló háromszöge, hogy együtt fölmérni, hogy ő mire alkalmas, ő mennyire lelkes. Látok sok fajtát, a szülőnek nincs kedve levinni a gyereket, de a gyerek megőrül, és nincs más kívánsága, mint ott lehessen a csapattal, és részese lehessen a öltözői röhögéseknek, és a mérkőzéseken a küzdelmeknek, és bizonyítani akar az edzőnek és saját magának. Van fordított eset is, amikor a szülő akarja jobban, a gyerek nem akarja annyira, de a szülő nem fogadja el, hogy a gyereknek már más útja van, más felé szeretne már kacsingatni. Aztán van, hogy igaza van a szülőnek, mert tényleg az a sportág be fog kattani és meg fogja szeretni. A lényeg, hogy rendszeres sportolás legyen. Akár szabadidősportolók vagyunk, egyesületi tagság nélkül, akár alsóbb szinten, klub szinten, de alsóbb szinten sportolunk, akár országos eredményeket vagy nemzetközi eredményeket szeretnénk elérni, ott legyen rendszeresség az életünkben. Óriási különbség van azok között, a gyerekek között, akiknek ez az életük, meg azok között, akik csak mozognak. Esetleg a szülő uncolására, hogy egészséges életmódot, sportos életmódot éljenek. De ugyanígy van a zenében és mindenben. Tehát van, aki zongoraművész akar lenni, van, aki operaénekes akar lenni, és New Yorkba, Milánóba akar föllépni, van, aki csak szeret énekelni, és eljárogat énekkarba. Hát nincsenek erre szabályok, de fontos, hogy szerintem legyen meg a mozgás a gyerekek életében.
0: Akkor Kis Gergő, még kérem, hogy mondja el a praktikus információkat, mikor pontosan, mikor lesz a sportágválasztó, hol, és hogy kell rájelentkezni, mikor, hol.
1: Jó, akkor összefoglalva, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó szeptember 18-19-én pénteken és szombaton várja a kedves látogatókat. Ugye ingyenes a rendezvényünk, a kőbányai Merkap sportközpontban a Maglódi út 12/B alatt. Egy előzetes online regisztráció a sportágválasztó felületein az előnyös, de nem szükséges. Több mint 100 mozgásforma és több mint 20 hangszer kipróbálható. Minikoncertek, olimpikonok, sportági nagyszínpados bemutatók mellett az egyes sportágok, az egyes hangszereket oda lehet menni akár többször és kipróbálni. Ezen kívül lesznek különböző bemutatók, a honvédség, a rendőrség, tűzoltóság, egészségügyi tanácsadás és egyéb plusz programok, a szponzoraink, támogatóink nyereményjátékai és aktivitásai. Egy nagyon színes napot ígérnek mindenkinek, akik eljönnek így a nagy sportágválasztóra és nagy hangszerválasztóra.
0: Köszönöm szépen Kis Gergőnek, hogy velünk volt. Nagyon jó, vagy sikeres sportágválasztót kívánok önnek is, és hamarosan...
1: Köszönöm szépen, jó műsor kívánok!
0: Köszönöm, és hamarosan folytatjuk itt a beszélgetést a stúdióban Laca Gyöngyvérrel egy rövid zene után.

0: Ahogy hallgattuk itt Laca Gyöngyvérrel, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rekreációs és aktív életmód tanszék vezetőjével, Kis Gergőt. Benne még egy kérdés merült föl, hogy szülőként rendszeresen találkozom az interneten olyan hirdetésekkel, hogy egy orvosi vizsgálatból kiderül, hogy a gyerek milyen sportokra alkalmas, vagy melyek illenek ő hozzá. Lehetséges ez, hogy elviszem a 6, 12, nem tudom, 14 éves gyerekemet, és az orvos megmondja, hogy fú, neki birkózni kéne, vagy nem tudom, balettáncosnak kéne lennie.
1: Hát ez részben tájékoztató jelleggel működik, tehát meg tudják mondani azt, bejósolható, hogy mennyire lesz magas, milyen a testösszetétele, de ugye egy gyerek testösszetétele azért még nem egyértelmű.
0: Mármint, hogy az izom,
1: is lesz. Igen,
0: ugye milyen izom építhető.
1: Igen, izom, csonttömeg, tehát sok mindent meg tudnak mondani, de azért ez nem egy szentírás, ez az egyik dolog. A másik tájékoztató jelleggel ez működik, de nagyon sok gyerek esetében, hogyha a szülő ez alapján azt gondolja, hogy hát annyira tökéletes, mert nagyon hasonló az alkata, mint mondjuk Kis Gergőjé, akkor ő lesz a következő olimpiai bajnok, na itt van a buktató. Tehát azt ugye látjuk, hogy van egy nyúlánk, hosszú kezű, hosszú lábú kislány vagy kisfiú, akkor vélhetően, hogy Gergő is mondta, nem biztos, és láthatóan a szülők is magasak, akkor nem valószínű, hogy neki a szertorna irányába kell elindulnia, és ezt orvosi vizsgálatok alá is fogják támasztani, hogy igen, ez így van, ő valószínűleg bejósolhatóan ilyen magas, lesz nagyjából ilyen alkati tényezőkkel, ami bizonyos sportágakra jobb egy kicsit. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy kör, és akkor azon vannak ilyen spektrumok, és behelyezik valamelyik területre a gyereket, és akkor ott van, hogy körülbelül azok a, melyek azok a sportágak. De ez egy nagyon színes és széles kör, amire jó. Viszont sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez azért még kevés, hiszen az alkati tényezők az egy dolog, nyilván nehezebben változtatható, de azért itt ott vannak azok a mentális tényezők is, amik fontosak, meg a gyereknek a preferenciája, az ő igazából személyisége. Mert hogy ugye azra is vannak vizsgálatok, hogy ha valaki, mondjuk teszem azt, egy introvertált gyerek, akkor ne vigyük csapatsportolni, de számos ellenpéldát tudok, ahogy egy zárkózott gyerek kinyílt, és lehet, hogy sosem ő lett a legnagyobb animátor a csapatban, de nagyon jól érzi magát csapatban. Meg ugye azt is mondják, hogy hát ha ilyen magának való, küldjük el tájfutni, hát ott egyedül fog futni az erdőben. Na, az a helyzet, hogy a tájfutó közösség nagyon erős, és egy szuper közösség, és ez sem igaz, mert rengeteg olyat tudok, aki introvertált, de olyat is, aki extrovertált és tájfutó, tehát, hogy egy picit én azt gondolom, hogy ez nem egy fekete vagy fehér dolog. Érdemes megnézni az alkati tényezőket, és egy sportág csoporthoz fog minket vezetni, vagy legalábbis ki tudunk zárni szerintem pár dolgot. Utána meg lehet nézni a következő tényezőt, hogy vajon szeret-e csapatban lenni, szeretne adott esetben közösséghez tartozni. De ezt nem csak a személyiség befolyásolja. Nagyon sok olyat is tudok, akinek azért van szüksége egy csapatsportra, mert adott esetben otthon nem kapja meg azt a hátteret, azt a biztonsági hálót, amit egy család meg tud adni, és ez a közösség számára nem a család lesz, hanem az a hely, az a klub és az a csapat, akihez ő tartozik, és például ez sokkal erősebb drive, mint bármi adott esetben. A serdülőkorban egyébként például nagyon erős tényező, és akkor természetesen ott van minden más, a logisztika és egyebek. Itt most élsportról beszélünk, meg csúcsteljesítményről, meg sikerről.
0: Hát azért nem csak, mert mondjuk ez, hogy egy csapatsportot választok, vagy egy egyéni sportot, ez egy rekreációs, vagy igen, egyáltalán az egészséges életmódhoz hozzátartozó választás
1: igen.
0: is.
1: Hogy... Ugyanakkor viszont az egészséges életmódhoz, és ahhoz, hogy élménye legyen az embernek, ahhoz szerintem is egy gyereknek, ahhoz egyáltalán nem biztos, hogy ez az alkati vizsgálat a legfontosabb tényező. Szerintem például az edző személye, illetve annak a sportágnak a jellege, meg az, hogy éppen a gyermek hol tart, és ott éppen milyen élményt kap, a sokkal meghatározóbb
0: hova
1: lesz.
0: Hova mennek a barátok?
1: Például, ez igen, is. Hogy hova mennek a barátok. Mondják, hogy vannak olyanok, hogy élménysportok. Tényleg úgy van, hogy vannak olyan sportágak, amik azonnal intenzív élményt tudnak adni, és van, amiben picit könnyebb beleszeretni.
0: Például melyik?
1: Hát, ha már síelésről beszéltünk, én azt gondolom, hogy látva azt, hogy például hogyan érkeznek meg az emberek egy hegyre, maga a hegy vagy a víz élménye, az olyan, hogy wow, van ekkora hegy. Már egy élmény. Utána maga a csúszás élmény, egy, nem azt mondom, hogy flow élmény, mert az még nem az, de egy olyan szintű kimozdulás tud lenni, ami beszippant. Nem leszünk sízők, de akiket meg tudunk síelni, azok szeretnének legközelebb menni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez minden sportággal így van. Nagyon sokat számít a környezet, a sportág jellege, az edző, az első élményeink. Én ugye az élmény oldalról jövök, mi azt képviseljük, hogy a sport az élmény és egészséghez vezető út, inkább egyfajta eszköz egy jól léthez, vagy más nemesebb célhoz. Tehát nem feltétlenül gondolom azt, hogy ezen érdemes így rágódni, és erre így teljesen rá bolondulni, hogy én sportszülő vagyok, igen, és ez lesz, ilyen bajnok lesz, olyan. Én egy kicsit máshogy látom ezt, én azt gondolom, hogy és ebben Gergővel meglepő módon nagyon egyetértünk, bár a pályánk teljesen más, meg ahol állunk ebben a sportos világban, de szeressen, legyen élménye, az egészségéhez vezet, egy közösséghez viszi, és ha benne van az X-faktor, az ki fog derülni, de lehet, hogy benne van, és mégsem ez lesz neki a fontos, és lehet, hogy nincs benne, de olyan szintű munkát tesz bele, hogy mégis oda fog érni. Lehet, hogy a csúcsra, de ha nem a csúcsra, akkor is technikai sportáknál például sok esetben nem az alkati tényezők lesznek a meghatározók.
0: Akkor még egy választási szempont van, hogy ajánlanak valamit, vagy valamilyen típusú mozgás terápiás célra. Tehát ugye például, amikor az iskola érettséget vizsgálják a gyerekeknél, akkor nagyon sok mindent megnéznek, meg felmerülnek ilyen kérdések, hogy mire hajlamos, vagy mire van mondjuk egy indítatás a gyereknek, nem tudom, én most arra gondolok, hogy van például egy olyan vizsgálat, hogy oldal dominanciát néznek, hogy a füle, a szeme, a keze, meg a lába, melyik oldal domináns. Hogyha nem egy oldalon van, akkor azt szokták próbálni korrigálni, mert akkor könnyebb a tanulás, ha egy oldalon van. Szóval, hogy van egy ilyen szempont is, hogy valamilyen testi, vagy akár kognitív gond miatt, vagy eltérés miatt, mentális eltérés miatt ajánlanak, vagy nem ajánlanak sportot.
1: Igen, ugye egyre inkább fejlődik ez a tudományterület is, ami azt gondolom, hogy 40 éve nem teljesen volt még itt Magyarországon egy fejlett terület, de már azt mondhatjuk, hogy igen. És van ugye egy fizikai része ennek, hogy bizonyos mozgásfejlesztésre is használják ugye a sportot, de ott általában a mozgásfejlesztés az egy külön terület, ott nem egy edző teszi meg ezt a fejlesztést, hanem erre kiképzett szakemberek, gyógytornászok, fejlesztő pedagógusok dolgoznak ezzel a területtel. Amikor ezen túl van a gyermek, és már ugye egy sportközösségbe integrálható, akkor is van, hogy azt mondják, hogy mondjuk adott esetben egy mentális probléma esetén nagyon zajos dolgot ne válasszon, mert ő nem fogja azt szeretni. Ugye vannak, akik érzékenyebbek a zajra, a tömegre, vagy nehezebben viselik a gyerekek, ugye egyre több ilyen gyerekről tudunk, és itt az iskolában is, az óvodában is, ugye felhívják a tanárok, illetve a közösség figyelmét arra, hogy ezt járhat nyugodtan inkluzív csoportban, és benne van egy közösségben, de erre figyelnek, és itt érdemes a szülőknek is természetesen erre figyelni, hogy nyilván ne egy olyan helyre vigyék azt a gyereket, aki, ahol üvölt a közönség a bíróval egymással, és egy óriási hangzavar van, tehát ez is egy meghatározó lehet. Lehet egy mozgásfejlesztésnek egy következő lépcsője is ez a bizonyos sportágválasztás, igen, ilyet is tudunk. Úgyhogy lehet ilyen jellegű terápia.
0: És most ne csak gyógytornára gondoljanak a szülők. Például a falmászás az egy ilyen fejlesztő, és nagyon érdekes a gyerekek számára is érdekes tevékenység. Nem is gondolják, hogy mi minden fejlődik, akár még a csámpázó lába is rendbe jöhet egy gyereknek a falmászástól, és akkor tényleg ezek az oldaldominanciák is például, mivel annyi felé mozognak, javíthatók.
1: Igen, így ugye itt koncentrálni kell, és össze kell tudni tenni pont egy falmászás, nem mind a négy végtagnak a mozgását, és ugye ez, ennek van egy ilyen nagyon komoly fejlesztő hatása. Maga a gyógytorna is egyébként úgy lenne összerakva ebben az esetben, hogy erre a kompetenciára próbálja a gyereket ebbe az irányba fejleszti. De egyébként nagyon érdekes, ha már itt tartunk, hogy mi mindenre lehet jó egy mozgásforma, például akár ha már a falmászást említette, akkor nekünk is van most egy terápiás falmászó pilot programunk serdülőknek kifejezetten, ahol viszont mentális krízis helyzetekre fogjuk a falmászás terápiás céllal használni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy iskolákba megy ki egy felkészült csapat, ahol egy ilyen önismereti csoport jelleggel beszélgetnek arról, hogy ugye a serdülőknél nagyon nagy probléma az, hogy adott esetben kipróbálnak drogokat, nem találják a helyüket, nem tudják, hogy merre tovább lehetnek. Otthonról hozott problémáik, saját problémáik, és ugye nagyon gyakran ezt a stresszt, ezt valamilyen negatív, egyébként káros dologgal próbálják oldani. Zárójelben mondom, ez mi felnőttek is így csináljuk sok esetben, tehát ez a innék egy fröccsöt, mert ideges vagyok, ugye el is mehetnénk futni, de nem ezt választjuk sok esetben, hanem az innék egy fröccsöt, vagy el kell szívnom egy cigit, hányszor halljuk, mert ideges vagyok. Hát tudnék rá más megoldást, mert elmehetne a szomszédba relaxálni, jogázni, futni, vagy kitáncolhatná magából, de mégsem ezt tesszük, és ez bizony gyerekkorban is így van. És már gyerekkorban építjük az egészséges stresszkezelő módszertanunkat, vagy életvezetési szokásainkat. Ugye sok gyereknek például a magasport az egyfajta stresszlevezetés is már az iskoláskorban, és erdülőkorban ez mind koncentrálódik. Ugye bárki arra gondol, hogy miket gondolt ő középiskola alatt, az élet minden drámája ott van abban a gyerekben, a világét beszívja, a sajátját is, és küzd, hogy merre tovább, és merre kellene menni. És igazából mi ezt a problémát felismertük egy kisebb csapattal a Magyar Aktív Életmód Szövetség keretein belül, és egy olyan pilottal fogunk most elindulni szeptember folyamán, hogy középiskolákba megy a Diáksport Szövetséggel közösen egy kis csapat, tart egy ilyen beszélgetést, és amelyik gyerek úgy érzi ott, hogy szívesen elmenne falat mászni, és a falmászás után megbeszélni a falon az elakadásait, a félelmeit, ugye itt van egy párhuzam ebben, amikor az ember próbál valamit, de nem éri el, de leesik, de újra próbálja. Ugye az élet ugyanolyan, mint a sport sok esetben, és ezeket a kompetenciákat tudjuk fejleszteni a sporttal, de utána el tudjuk vinni a normál életünkbe, és itt egy fejlesztő kolléga, egy falmászó, és egy olyan fiatal fogja együtt csinálni ezeket az alkalmakat, aki egyébként sporttal tudott abba hagyni egy nagyon káros, drogos életmódot, és a sport segített neki abban, meg egy terápiás csoport, kifejezetten a mászás volt az eszköz, hogy visszatérjen egy normális, egészséges és egy sikeres életútra. Ez egy pilot. Nyilván
2: ez mit jelent
1: mi
2: egy pilot?
1: A pilot az azt jelenti, hogy egy pici csoportban, egy iskolában, sok helyre megyünk tájékoztatót tartani, de egy iskolában fogjuk tudni megcsinálni a mászó csoportot. Egyébként Ausztriában van egy ilyen terápiás mászó képzés is, tehát ez a kollégák ezt elvégezték, és kifejezetten drogprevencióval, meg leszokással foglalkozók használják már a mászást, mi pedig most tudjuk bevinni iskolákba. Tehát ez egy nagyon újító dolog, és most teszteljük, hogy egyébként mennyire nyitott rá az oktatási rendszerünk, tudunk-e olyan falmászótermet találni, aki tud erre kedvezményes lehetőséget adni. Most mi ezt egy pályázatból finanszírozzuk, és aztán szeretnénk tovább menni, mert azt tapasztaljuk, hogy ez a korosztály a legelhagyatottabb. Korábban mondtam, hogy itt a legnagyobb az abbahagyások időszaka ez, tehát a középiskola az, amikor a legtöbb gyerek abbahagyja a sportot, abbahagyja a zenélést, és a legnagyobb problémákat éli meg így a világgal kapcsolatban, és nagyon-nagyon keresik a kapaszkodókat. Egyébként a kapaszkodó a program neve is, és ha esetleg a hallgatóságot érdekli ez a téma, mert valamilyen csöngőt elindítottam ezen keresztül, vagy ismer érintetteket, akkor van egy olyan film, egy kiváló dokumentumfilm, az a címe, hogy Mélypont érzés, ingyenesen is elérhető, aki két fiatalnak, pont a mi kollégánknak is, a leszokását mutatja be egy kifejezetten egy falmászást használó terápián keresztül. A falmászás egy eszköz benne, végigkísérjük ennek a két fiatalnak a vívódását, és hát most azt tudom mondani, hogy most már ugye az egyikőjük kollégánk, és elvégezte az egyetemet, és egy kiváló szakember kezd lenni, vagy már az is, és a másik fiatal ember is sikeres életutat tud magáinak, de mind a ketten azt mondták, hogy ebben a mászás volt az egyik nagyon nagy kapaszkodó a terápiás csoportom kívül. Mert van egy ilyen összefüggés a sportban való megküzdés és az élethelyzetekkel való megküzdés között.
2: A mászást használják egyébként a gyógytornászok is, a Semmelweis Egyetemen is van a gyógytornász szakon egy ilyen irány, egy falmászással tanulnak terápiát az ott tanulók, meg végeznek is már, hiszen ott már végeztek. De vajon, hogyha most nem csatlakozik a gyerek egy ilyen csoporthoz, vagy nincsen olyan nagyon nagy baj, akkor a sport az magában is megadja ezt? Tehát anélkül, hogy ott lenne egy, nem tudom, egy olyan pszichológus, egy olyan gyógytornász, ha csak elkezd egy akármilyen edzővel sportolni a gyerek, akkor így terápiás minden sport?
1: Hát én egy kicsit azt gondolom, hogy igen, ahogy a rendszeres közösségbe járás is az lehet, az ember cserkész, járhat hittancsoportba, vagy zenélhet, így a sport is az önmagában a közösség, és az a törődés, és az a figyelem. Ugye van a Maslow piramisnak egy olyan szintje, ami kifejezetten a valahová tartozás, és szerintem a jelenlegi világunkban a valahová tartozás az egy nagyon nehéz kérdés, a sport ezt meg tudja adni. De azért a sport ennél többet is ad, mert az a fizikai küzdelem, amit a sportban végig kell csinálni, olyan kompetenciákat is fejleszt, ami a későbbi életében a gyereknek nagyon-nagyon hasznos lesz. Mondanék egy nagyon egyszerű példát. Én nekem a tanszéki kollégáim közül jó páran abszolút élsportolók voltak, élsportedzők a mai napig, és persze rekreációval is foglalkoznak. Az ő kezük sose remeg meg. Én ilyet még nem láttam. Aki X-szer állt a rajdban, állt olyan szintű versenyeken, ahol őrjöngött a tömeg, ahol nagyon nagy teher volt, ők bármire képesek. 300 ember előtt tart előadást, nem remeg meg a keze. Egy vezető helyzetbe belekerülnek, és megoldják. Mindig megoldják. Míg azt látom, hogy nagyon sokan, akikkel más területeken együtt dolgozom, akik ezen nem estek át, ezen a küzdésen, ezen a koncentráción, sokkal előbb föladják, nekik megremeg a kezük, összeroppannak. És én ténylegesen azt érzem, hogy a sport olyan kompetenciákat fejleszt, amit észre se veszünk, de csináltak olyan vizsgálatot, hogy vezetők között, hogy akik sportoltak valamilyen szinten, de már versenyeztek akár alacsonyabb szinten is, de ezt az élményt, ezt a koncentrációt, ezt a küzdelmet megtapasztalták, hogy mennyivel magabiztosabbak vezetői kihívásokban, döntéshozásban, és tényleg így van, ez abszolút igazolható, hogy például ezt nagyon erősen fejleszti. És erre aztán már a vezetéstudomány is odafigyel, hogy igen, adott esetben kimondhatjuk, hogy aki sportolt komolyabban, egy picit is komolyan, tehát nem Gergő a cél, hanem csak ezt az élményt megtapasztalta, az jobban teljesít az iskolában, mert nem izgul úgy a dolgozatok alatt, és egyébként később a munkaerőpiacon is ez rendkívüli előnyöket fog neki jelenteni. És mivel én az aktív életmód tanszékről vagyok, én azért hozzátenném, hogy és az egészségét is fejleszti, szóval, hogy ez egy komplex dolog, és még a mentális egészsége is általában stabilabb.
2: Ugye nagyon sokszor mondják, hogy a gyerekek, a fiatalabb generációk nem tudnak úgy odafigyelni valamire, hogy például a telefon görgetésnek az egyik következménye az, hogy nem tud koncentrálni hosszú ideig, és nem kitartó. Akkor a sport az lehet ennek egy ellen pontja, vagy ellensúlyozhatja ezt a folyamatot, ami nem csak egy-egy gyerek esetén, és egyébként nem csak a telefont, vagy az elektronikus eszközöket használó gyerekek esetén megfigyelhető, hanem minthogyha generációs probléma lenne, hogy a motiváció hiánya, a koncentráció hiánya egyre gyakrabban fordul elő iskolában is, óvodában is.
1: Igen, ugye itt azért sok minden találkozik. Én úgy gondolom, hogy itt két dologról is beszélünk. Az egyik az az, hogy a mai gyerekeket nagyon sok inger éri egyszerre, és ezt hagyjuk nekik sok esetben, és egyszerűen unalmasnak tartják azokat a dolgokat, ahol egyfajta inger éri őket, és nem tudnak rá figyelni, mert megszokta, hogy itt szól a zene, háttérben a televízióban ugrál valami kép, és ő közben állítja, hogy tanul valamit. Még normál esetben azt mondanánk, hogy a tanulás az olyan, hogy ott van a fókusz, és a teljes figyelmemet oda koncentrálom, és mondják, hogy ők sokfelé tudnak figyelni. Egy részük képes rá, másik részüket viszont ez ugye kilendíti abból a körből, hogy ténylegesen a figyelmüket tudnák koncentrálni, tehát ez egy csomag. A sport ebben szerintem azért jó, mert az az igazság, hogy ott van az ember a falon, a sípályán, a medencében, kajaklapáttal a kezében, ott nem tud más csinálni, mint odafigyelni, mert különben leesik, elesik, elveszik a labdát, tehát ott a figyelem az azonban, azon a tevékenységen. Ha pedig ebbe igazán belefeledkezik, akkor ez egy teljes figyelem. És nagyon sok figyelemzavaros gyermek esetében a sportot azért is ajánlják, ugye azoknál is, akik túlmozgásosak egy kicsit, mert hogy ott mindig biztos, hogy arra koncentrál, plusz levezeti ezeket az energiákat, és megtanul odafigyelni, mert sokkal inkább szükséges, tehát ilyen formán biztos, hogy fejleszti. A másik része viszont ennek a dolognak, hogy én azt is gondolom, hogy ez egy megelőzés is, mert azoknak a gyerekeknek, akiknek van edzése, van közössége, hogyha az edző ott tudatos, és a szülők ebben partnerek, és nem viszik el az edzőtáborba az összes kütyüiket, és az edzés nem úgy néz ki, hogy mindenki együtt kuksol és nyomkod valamit, hanem egymással játszanak, beszélgetnek, akkor egyébként ezt ellensúlyozzuk, ezt a világot, amiben élünk, és én sokszor azt érzem, hogy a szülők ezért is örülnek egy jó sportközösségnek, mert azt érzik, hogy nem ő küzd a gyerekével, hanem egyszerűen tálcán kapja a megoldást erre a világunknak, erre a problémájára, vagy kihívására.
2: És lelkes végre valamitől a gyerek.
1: Igen. Nem? Én azért azt kívánnám mindenkinek, hogy olyat válaszol, és olyat csináljon a gyerek, amit élvez. Onnantól fogva a motivációja meg lesz, és ha élménye van, akkor igazából már ez működni fog, és azzal fog foglalkozni akkor, és mindig, mert örül neki, szereti, és élményt kapott ettől a mozgásformától.
2: Köszönöm szépen Laca Gyöngyvérnek, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rekreáció és aktív életmód tanszékvezetőjének, hogy eljött a stúdióba. Ugye telefonon hallhattuk még Kis Gergő, vízilabdázó olimpiai bajnokunkat is, aki a rekreáció, élmény, sport arányáról is beszélt nekünk, és arról a nagy budapesti sportág választóról, ami egyébként hamarosan lesz. Ugye a családok számára szeptember 19-ei nap nyitott, iskolák szeptember 18-án is mehetnek, majd Kőbányán lesz a helyszín, a Maglódi út 12/B-ben, és a nagy sportágválasztó honlapot érdemes megnézni arról, hogy mi minden lesz, és regisztrálni is ott lehet előre, hogy gyorsabb legyen a bejutás. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velem a hallgatók is. A mai műsort Varga Ramona, Bixa Levente és Szabó Csilla készítette.

hatására és Isten jelenlétének felismerésére buzdított 14. Leó pápa a Róma közeli Genazzánóban, adta hírül keddi cikkében a Vatikán News. A Szentatya hétfőn Szűz Mária születésének előestéjén mutatott be szentmisét a Jó Tanács szűzanyja kegyhelyen. Homiliájában hangsúlyozta, Máriában az üdvösség otthonra talál, a béke pedig Isten ajándékaként növekedhet az emberekben és a világban. Fontos, hogy a teológia tudományát művelők ne elégedjenek meg a kész válaszokkal, hiszen a teológia az emberi lét legfontosabb kérdéseivel foglalkozó tudományág. Erre hívta fel a figyelmet Jódi Viktor piarista tartományfőnök, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanévnyitó Veni Sancte Szentmiséjén, amit szeptember 4-én tartottak a budapesti piarista kápolnában. A Magyar Kurír beszámolója szerint a mise főcelebránsa a szentbeszédében figyelmeztetett, ha az egyház ma csupán alkalmazkodni próbál, elkerülhetetlenül felhígul. Ugyanakkor nem szabad a közösségeknek az ellenkező végletbe esniük, a radikális elhatárolódásba, hangsúlyozta a piarista tartományfőnök. Pécsre látogat Timothy Radcliffe bíboros, korunk egyik legnépszerűbb keresztény szerzője, írja a Magyar Kurír. Az angol származású domonkos szerzetessel, akit Pécsre érkezése alkalmából Felföldi László megyés püspök hivatalában fogad, szeptember 27-én és 28-án több eseményen is találkozhatnak az érdeklődők a Baranyai megyeszékhelyen. A neves teológus előadásaiban és könyveiben a globális tapasztalataira és páratlan műveltségére támaszkodva elemzi a nyugati társadalmak aktuális helyzetét és kihívásait. Elindítja a kormány a Szent István vidékfejlesztési programot, jelentette be kedden az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. Elsőként 10 vidéki térség 100 településén próbálják ki az új rendszert, ahol a helyiek bevonásával határozzák meg a szükséges fejlesztéseket. A kormányfő közölte, 2027. augusztusa után kezdődhet a program országos bevezetése, amely több mint 2000 települést érinthet. Világszerte romlott a 15 éves diákok teljesítménye a 2025-ös PISA felmérés szerint, derült ki az MTI keddi összefoglalóiból. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Budapesten közölte, a magyar diákok eredményei is visszaestek, szövegértésből pedig az OECD átlag alatt teljesítettek. A nemzetközi eredmények ugyanakkor jelentős különbségeket mutatnak az egyes országok között. Szlovákiában matematikából átlag feletti eredmény született. Izraelben ezzel szemben mindhárom vizsgált területen jelentős visszaesést mértek. Átfogó oktatási reformot indít Szlovénia a legfrissebb PISA eredmények miatt, jelentette be kedden Borut Roncsevics oktatásügyi miniszter. A 15 éves szlovén diákok 20 éve nem teljesítettek ilyen gyengén. A legnagyobb visszaesést szövegértésből mérték, de matematikából is az OECD átlag alatt teljesítettek. Végül az időjárásról. Eleinte derült, napos csapadékmentes idő valószínű, a déli óráktól a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, és délután már van esély záporokra, zivatarra is. Este északnyugat felül hideg front érkezik, így késő estétől egyre keletebbre is várható eső, zápor, zivatar. Napközben a déli szelet kísérhetik élénk, néhol erős széllökések, a Dunántúl északnyugati részein erős viharos szél is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul. Késő este 16-26 fok várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.

0: A kárpátaljai magyar iskolák és az egyházi oktatási intézmények ünnepélyes tanévnyitóját is a hétvégén tartották Nagyberegen és Beregszászon. A háborús nehézségek ellenére mindenhol elindult az oktatás. A háborús helyzet ellenére a magyar iskolák első osztályaiban több mint 900 gyermek kezdte meg tanulmányait, ami reménykeltő, hangsúlyozzák a szakértők. Nyíri Kata összeállítása.
1: Négy kárpátaljai református líceumban 660 tanulóval, 14 református óvodában pedig 210 gyermekkel indult el az oktatás. Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a beregszászi tanévnyitón kiemelte, a magyar kormány hangsúlyosan támogatja a Kárpátalján élő magyar közösséget.
2: A Tisza kormány megtartva mindazt, ami jó és folytatásra érdemes az elődök munkájából, erejéhez képest mindent megtesz, hogy segítse a kárpátaljai magyar oktatás szereplőit, az óvodától a közoktatáson át egészen a felsőoktatásig. Így folytatni fogjuk a Zrínyi Ilona kárpátaljai magyar támogatási programot. Csak program keretében támogatjuk a kárpátaljai magyar pedagógusokat, valamint hozzájárulunk az óvodások és a kisiskolások étkeztetéséhez is. A törekvésünk az, hogy a következő időszak magyarság politikája egyre inkább a helyi tapasztalatokra és helyi igényekre épüljön, mert az a meggyőződésünk, hogy egy közösség jövőjét nem Budapesten kell eldönteni, hanem az érintett közösségekkel egyetértésben közösen kell megalkotni.
1: A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség a nagyberegi református templomban tartotta meg központi tanévnyitóját. A háborús helyzet ellenére a magyar iskolák első osztályaiban több mint 900 gyermek kezdte meg tanulmányait, ami reménykeltő. Hangsúlyozta Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke.
3: Tavalyi elsősökhöz képest mindössze 10%-kal csökkent az elsősök száma, annak ellenére, hogy a háború negyedik éve tart, ami számomra örömteli, megindultak az első osztályok. Voltak helyzetek, ahol küzdeni kellett az oktatási intézményekért, így például Rahón nem akarták a magyar osztályt indítani, valamint a Fornos iskolának nincs igazgatója, és össze akarják vonni a Dercenivel, ez még gond, ami megoldandó. Csapon nem akarták megindítani a 10. osztályt, de a szülők erőteljes fellépése és támogatás kapcsán, a társadalmi szervezetek támogatása kapcsán végül is megindult, ami azt jelenti, hogy ott is lesz 10. osztály. Ez örömteli, és készülni kell arra, hogy a következő évben áttérünk az európai rendszerre, tehát 27-től kezdve nem mindenütt lesznek liceumok, ez egy új kihívás. Új kihívás az, hogy következő évtől az Ukrajna történetét is ukránul kell tanítani, és nagyon remélem, hogy akkorára elfogadják azokat a törvényeket, amelyeket kitárgyalt Magyarország Ukrajnával.
4: Lehet, hogy kilométerek választanak el bennünket, de lélekben egyetlen pillanatra sem vagyok távol.
1: A kárpátaljai magyar oktatási jogok nemzetközi képviselete és védelme Brüsszelben és Strasbourgban is kiemelt feladat. Az európai parlamenti szinten zajló érdekérvényesítésről a rendezvényen jelenlévő EP képviselő számolt be, Ferenc Viktória.
5: Nagyon nagy örömmel veszek részt mindig a KMPSZ meghívására ezeken a központi tanévnyitó ünnepségeken, mert mindig azt tapasztalom, amikor körbenézek egy ilyen ünnepségen, hogy itt vagyunk, és itt van velünk az erő is, hogy még mindig vannak kárpátaljai magyarok, vannak gyerekek, vannak olyan szülők, akik a magyar nyelvű intézményhálózatot választották, és ez nekem személy szerint is nagy erőt jelent, nagy energiát ad, hiszen Brüsszelben és Strasbourgban is nap mint nap azért harcolok, hogy a kárpátaljai magyarok jogai, az oktatás és a nyelvhasználat területén is helyreálljanak. És ennek kapcsán így a nyár fejleményeinek is nagyon örülök, azokat pozitívnak látom, hogy vannak már arra mutató jelek, hogy az ukrán fél, az ukrán állam elfogad olyan rendeleteket, amelyekkel próbálja a lélegzetvételhez juttatni a kisebbségi nyelvű oktatást, de minden szempontból fontosnak tartom, hogy ez hosszú távon is folytatódjon, és azok a 2024-ben Ukrajna csatlakozási dokumentumába belefoglalt feltételek, amelyeket a magyar fél továbbra is feltételként állít, azok törvényi cikkelyekké váljanak, és a magyar iskolások számára valóságos jövőt, Kárpátaljon való megmaradást jelentsenek.
1: A kárpátaljai magyar iskolák tanévnyitóján Kollai István, magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár kiemelte, a magyar kormány garantálja a kárpátaljai magyar oktatási intézményrendszer folyamatos működését és támogatását.
6: A támogatások meg a szakpolitikák áttekintése során abszolút prioritása volt Kárpátaljának, ez volt a miniszterelnökségnek a koncepciója, amit jogosnak érzünk és követtünk, ezért a kárpátaljai egyetemi, liceumi, iskolai és szakképző intézményeknek a finanszírozását tekintettük át és biztosítottuk és folytattuk, miközben ugye folynak a Magyarország-Ukrajna közti kétoldalú tárgyalások, amelyek szerintem egyébként ígéretesek és irányba mutatnak, szerettük volna azt is kifejezni, hogy a kárpátaljai magyarsággal mi külön is foglalkozunk, és a magyar-magyar kapcsolattartás az más téma, mint a Magyarország-Ukrajna közti bilaterális, de egy másik szint.
1: Kollai István, magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár bejelentette, hogy a közelmúltban keletkezett hatalmas kárpátaljai viharkárok enyhítésére egy 115 millió forintos alapot különítettek el az oktatási intézmények és a nehéz sorsú családok megsegítésére.
0: Nyíri Kata összeállítását hallották.

0: Kedves hallgatóink, a 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben közéleti témával várjuk Önöket. A műsorból hallanak egy részletet.
1: Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója, a kerengő vendége. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kezdjük a beszélgetést a Nemzeti Emlékezet pedagógiai programmal, hiszen a múlt megismerése nagyon fontos ahhoz, hogy a jelent megértsük és a jövőt tervezzük.
2: 2021-ben kezdtünk el foglalkozni a gondolattal, hogy a nemzeti és történelmi emlékhelyek hálózatát hogyan lehetne az emlékezet őrzésen és a történelmi és nemzeti emlékhelyek, mint történelmünk sorsfordító és nagy jelentős eseményeinek helyszínét közelebb vinni a társadalomhoz, és azon belül is a legfontosabb célközönséghez, a felnövekvő ifjúsághoz. Egy előkészítő tesztfázis után a 2024-25-ös tanévben adott a kormányzat először 1 milliárd forintot arra, hogy egy év alatt 130 ezer 12 és 18 év közötti, tehát praktikusan 7-től 11-es, 12-es diákot elvigyünk úgy ezek közül az emlékhelyek közül olyanokra, amelyeknek van látogatófogadó infrastruktúrája, múzeumpedagógiai tapasztalata, és amit az iskolában a tanárok a tőlünk kapott módszertan alapján a gyerekeknek előkészítésképpen megtanítanak, arra ők ráépítsék a helyi programjaikat, és az egésznek a végén a gyerekekkel mi egy olyan élményeket és érzelmi kötődést adó kreatív feladatsort tudjunk ott helyben megcsinálni, ahol a tanár már hátlép-lép, és a gyerekek csoportos foglalkozásban képes kornikát, egymással kis videóinterjúkat, internetes mémeket készítenek, kincskereső játékon vesznek részt, nyomkereső feladatokat hajtanak végre. Tehát csupa olyan kis foglalkozási elem, ami a gyerekekben azt az emléknyomot hagyja, és ezt egy pozitív élményen, érzelmen keresztül vési be az emlékezetébe, hogy tulajdonképpen én itt jól éreztem magam, közel kerültem a történelemhez, a történelmi nagyjainkhoz, és közben tulajdonképpen én nem is tanultam, hanem játszottam. Az, amit a legkisebb gyerekekkel az iskolában és az óvodában, az óvoda pedagógusoknak, nevelőknek, tanítóknak csinálni kell, hogy a gyerek észre se vegye, hogy ő tulajdonképpen tanul. Ez a nagyoknál is megvan, csak ügyesen és okosan kell mindezt nekünk megszerveznünk. Óriási volt a sikere a programnak. Tavasszal már a folytatáshoz fölmérte a Knebelsberg központ, akinek a 60 tankerületén keresztül a praktikus utaztatási és szervezési feladatokat közösen végeztünk, hogy 250 ezer gyerek várja azt, hogy ebben a tanévben is ez a program folytatódjon. Ugye ez az életkor sáv beleértve az állami és az egyházi iskolák felső tagozatait, illetve gimnáziumait, szakközépiskolai technikumait, illetve a szakképző intézményeket is, ez körülbelül olyan 600 ezer gyereket érint.
0: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben hallgathatják meg.

0: Tommaso Albinoni 8. G-moll obol versenyének 3. tételét Anthony Camden és a londoni virtuózok játszották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulás támogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Félix Salten, Bambi. 10. rész.

0: A fűzfák már rég elhullatták barkáikat. Minden zöldelni kezdett. De a fák és bokrok fiatal levélkéi még kicsinyek voltak. A kora reggel gyöngét fényében csillogva olyanok voltak mosolygó frissességükben, mint a most felébredt gyermekek. Bambi az egyik mogyoró cserje mellett állt, és új koronáját a fához csapkodva köszörülte. Ez jól esett neki. És azon felül fölöttébb szükséges is volt, mert még mindig háncs és szőr takarta fejének ékességét. Ezeket természetesen le kellett hántani. És aki ad a rendre, nem várja be, amíg maguktól leesnek. Bambi addig fente koronáját, míg a háncs takaró rongyá nem szakadt, és lehulló hosszú csíkjai a füle körül himbálóztak. Mi alatt így fels alá csapkodta fente a mogyorócserjén, érezte, hogy koronája keményebb, mint a mogyoróvessző. Ez az érzés az erő és büszkeség mámorával töltötte el. Még buzgóbban folytatta tehát munkáját, és egyre mélyebbre hatoló koronájával hosszú csíkokban leszaggatta a cserje háncsruháját, amelynek fehér teste mesztelenül tűnt elő, és a szokatlan szabad levegőben csak hamar rozsdavörösre vált. Bambi nem törődött vele. Látta, ahogy csapásai alatt felvillámlik a fa világos húsa, és boldog volt. A környék más mogyorócserjéi és sombokrai is csak hamar sorra kerültek, és sokan viselték Bambi munkájának nyomait. Nos, remélem nem sokára kész lesz, szólalt meg a közelében egy vidám hang. Bambi magasba vetette a fejét, és büszkén körülnézett. Ott ült a mókus, és barátságosan pillantott rá. Fölöttük valaki csengő és kurta tyahát nevetett. Bambi és a mókus majdnem megijedt. De a harkály, aki ott csücsült a tölgyfa törzsén, lekiáltott hozzájuk. Bocsássa meg, mindannyiszor nevetnem kell, ha önt így elnézem. Mi van ezen nevetni való? Kérdezte Bambi udvariasan. Nos, vélte a harkály, az, hogy ön egészen rosszul csinálja a dolgát. Először erős fákon kéne próbálkoznia, mert az ilyen vékony mogyoróvesszőből nem jön ki semmi. Hát mi jöjjön ki? Érdeklődött Bambi. Bogár, nevetett a harkály. Bogár és pondró. Lássa, kérem, ezt így kell csinálni. Dobolni kezdett a fatörzsén. Tok-tauk! A mókus felrohant hozzá, és alaposan lehorta. Miket beszél maga itt? A herceg nem keres bogarat és pondrót? Miért ne? Mondta a harkály élvezettel, mikor olyan kiválóan ízletesek. Szétharapott egy bogarat, lenyelte, és újra dobolni kezdett. Azt maga nem érti, cívódott tovább a mókus. Ilyen előkelő úr, egészen más, sokkal magasabb céljai vannak. Ön alaposan nevetségessé teszi magát. Azzal nem sokat törődöm, felelte a harkály. Fütyülök a magasabb célokra, kiáltotta jókedvűen, és csattogva elszállt. A mókus újra lekúszott. Nem ismer engem? Kérdezte mosolyogva. De, igen, azt hiszem, felelte Bambi barátságosan, hiszen ön itt fönn lakik. A tölgyfára mutatott. A mókus vidáman nézett rá. Ön összetéveszt a nagymamámmal, mondta. Mindjárt tudtam, hogy ön összetéveszt a nagymamámmal. A nagymama lakott itt fönt, amikor ön még gyerek volt. Bambi herceg. Sokat mesélt nekem önről, igen, de aztán a nyest megölte. Jó ideje annak, még télen. Nem emlékszik? De igen, bólintott Bambi, hallottam az esetről. Na és a nagymama után az apám telepedett le itt, mesélte a mókus. Kihúzta magát, csodálkozó szemeket meresztett, és lábait udvarias pózban fehér mellére szorította. De ön talán az apámmal téveszt össze. Ismerte az apámat? Fájdalom, felelte Bambi, nem volt hozzá szerencsém. Mindjárt gondoltam, kiáltotta mókus elégedetten. Az apám olyan mogorva és félénk volt, senkivel sem érintkezett. S most hol van? Érdeklődött Bambi. Ó, mondta a mókus, egy hónapja annak, hogy elcsípte a bagoly. Igen. Így hát most én lakom odafönt, és nagyon elégedett vagyok, mert hát gondolja, megkérem, ott születtem. Bambi elfordult, hogy távozzék. Várjon! Kiáltott rá gyorsan a mókus. Hisz mindenről voltak éppen beszélni sem akartam. Egészen mást akartam mondani. Bambi megállt. Mit? Kérdezte türelmesen. Igaz, mit is? A mókus elgondolkozott, aztán hirtelen ugrott egyet, felült, és pompás farkára támaszkodott. Felnézett Bambira. Ja, igaz, már tudom, fecsegett tovább. Azt akartam mondani, hogy hamarosan kész lesz a koronája, és hogy gyönyörű lesz. Gondolja? Bambi örült. Csuda szép! Kiáltotta mókus, és átszellemülten szorította melső lábait fehér mellére. Olyan magas, olyan tekintélyes, s milyen hosszú, világos ágai vannak. Ilyesmit igazán ritkán látni. Valóban? Kérdezte Bambi, s örömében csapkodni kezdte újra a mogyoró cserjét. A háncs hosszú rostokban foszlott le a fáról. Ez alatt a mókus tovább beszélt. Igazán mondhatom, másoknak a maga korában nincsen ilyen pompás koronájuk. Szinte hihetetlennek látszik. Aki önt tavaly nyáron is ismerte, én láttam néhányszor messziről, igazán alig lehet elhinni, hogy ön ugyanaz a személy, amilyen vékony botlábai akkor voltak. Bambi a szavába vágott. Viszontlátásra, mondta gyorsan, el kell mennem. És elszaladt. Nem szerette, ha a tavalyi nyárra emlékeztették. Nehéz idők voltak azok. Anyja eltűnése után egy ideig egészen elhagyatottnak érezte magát. A tél sokáig tartott. Nehezen jött a tavasz, és csak későn kezdett el zöldelni. Netla asszony nélkül nem tudta volna, mit évő legyen, de az párt fogásba vette, és segített, ahol tudott. Mindazonáltal sokat volt egyedül. Gobó hiányzott, bármerre járt, a szegény Gobó, aki aligha nem meghalt, mint a többiek. Bambi abban az időben sokat gondolt rá, s csak akkor utólag érezte igazán, milyen kedves és jó volt Gobó. Falinét ritkán látta. Sohasem tágított az anyja mellől, és sajátságosan félénk volt. Később, amikor végre meleg lett, Bambi kezdte magát újra összeszedni. Első koronáját már tisztára csiszolta, és igen büszke volt rá. De csak hamar eljött a keserves csalódás. Többi koronás társa űzte, hajtotta, ahol érte. Dühösen hajtották maguk előtt, nem tűrték, hogy bárkihez is közeledjék, szóval komiszul bántak vele. És végül is Bambit minden lépésnél félelem fogta el, hogy elcsípik. Nem is mutatkozott, rejtekutakon nyomott kedve lopózott tova. Amellett, ahogy a napok forróbbak és fényesebbek lettek, valami sajátságos nyugtalanság fogta el. Szívét egyre erősebben ostromolta valami fájdalmas és egyben jóleső vágyakozás. Ha véletlenül Falinét vagy valamelyik társnőjét csak messziről is megpillantotta, megfoghatatlan izgalom vihara rohanta meg. Ez olyankor is megesett, ha pusztán a nyomukat ismerte fel, vagy vizsgálódva beszívott lélegzetébe a közellétük illata keveredett. Mindig újra meg újra ellenállhatatlanul vonzotta feléjük valami. De ha vágyát követte, az mindig csak rosszat hozott. Mert vagy nem találkozott senkivel, és végre fáradtan, hosszú bolyongás után rá kellett jönnie, hogy a többiek elkerülik. Vagy koronás társai valamelyikének az útjába akadt, aki azon nyomban rátámadt, verte és lögdöste, s megszégyenítő módon elkergette. A legcsúnyábban Ronnó és Karus viselkedett. Nem, azok nem voltak szép idők. És a mókus ostobán éppen arra a nyárra emlékeztette. Hirtelen, mintha megvadult volna, elkezdett vágtatni. A cinkék és ökörszemek rémülten riadtak fel a bokrokból, amelyek előtt száguldott, és gyorsan megkérdezték egymást. Ki ez? Ki volt ez? Bambi nem hallotta. Idegesen csörögte néhány szarka. Történt valami? Mi baj? Bambi ügyet se vetett rá. Fölötte fáról fára énekelt a pirók. Jó reggelt! Én boldog vagyok! Bambi nem válaszolt. A sűrű már körös körül világos volt, és finoman átszőve napsugarakkal. Bambi ezzel se törődött. Egyszerre csak nem a lába alatt hangos csattogás hallatszott. s egy egész szivárvány villámlott és csillogott el pompázatos színeivel a szeme előtt, hogy szinte belekáprázott. Janelló volt a fácán, aki ilyetten szárnyra kapott, mert Bambi vágtájában majdnem eltiporta. Szitkozódva repült tova.
1: Állatlan!
0: Kiáltott metsző krákogó hangján. Bambi megállt, és kábultan nézett rá.
2: Ez még szerencsésen esett, de ön valóban kíméletlen,
0: szólalt meg most egy halk csicsergő hang mellette a földön. Janelline volt, a fácán hitvese. Ott ült a földön, és költött.
2: A férjem szörnyen megijedt,
0: folytatta elégedetlenül.
2: Én úgy szintén. De nekem nem szabad a tojásról elmozdulnom, nem mozdulok el, bármi történjék is. Engem nyugodtan széttaposhatott volna.
0: Bambi kissé szégyelte magát.
3: Bocsássa meg, dadogta. Igazán nem akartam.
0: Az asszony azt felelte.
2: Ó, kérem, hisz talán nem is volt olyan nagy eset, de én és az uram olyan idegesek vagyunk, megértheti.

0: Bambi semmit sem értett meg, és tovább ment. Már nyugodtabb volt. Az erdő énekelt körülötte. A fény aranyosabb és forróbb lett. A bokrok levelei, a fű a földön, és a nedvesen gőzölgő föld erősebben illatozott. Bambiban dagadt a fiatal erő. Elterpeszkedett valamennyi tagján, és tétovázó, kimért mozdulatokkal olyan mereven járt kelt, akárha fából volna. Egy alacsony bodzabokor mellé lépett, és magasra emelt térddel olyan súlyos csapásokat mért a földre, hogy csak úgy parzott a göröngy. Finom, éles hasadt patája füvet kaszált, vadborsót és hagymát, ibolyát és hóvirágot összekaparta valamennyit egy csomóba, míg a föld csupaszon és kifosztva feküdt előtte. Tompán hangzott fel minden csapása. Két vakond, kik egy vén vesszős fagyal kusza gyökerein hancúroztak, felfigyeltek, kinéztek, és szemügyre vették Bambit.
1: De mégiscsak nevetséges, amit ez csinál, suttogta az egyik. Így nem lehet ásni.
0: A másik gúnyosan elhúzta kis száját.
2: Sejtelme sincs róla, mindjárt látni. De így van az, ha az urak olyan dolgokba avatkoznak, amihez nem értenek.
0: Bambi hirtelen abba hagyta, felvetette a fejét, fülelt, s kifürkészett a lomb közül. Ott csillogott az ágakon át egy vörös folt, és alig kivehetően egy korona ágai. Bambi lihegett. Bárki legyen is az, aki arra jár. Ronno, Karus, vagy bárki más, rája. Bambi tovaporzott. Megmutatja, hogy nem fél többé, gondolta. Megmutatja, hogy ő az a legény, akitől félni kell. A bokrok szinte zúgtak rohamának erejétől. Az ágak recsegtek és ropogtak. Már ott állt Bambi előtt a megrohant alak. Nem ismerte fel, mert minden összefolyt a szeme előtt. Csak az járt az eszében, rá! Koronáját mélyen lehajtva rohant előre. Minden ereje a nyakába gyűlt, lökésre készen. Már érezte ellenfele szőrének a szagát, s más sem látott maga előtt, csak tomporának vörös falát. Akkor a másik alig észrevehetően mozdult egyet, és Bambi a várt, támaszt nyújtó akadálytól megfosztva belezuhant a semmibe. Kis hián felbukott. Tántorgott. Összeszedte magát, megfordult, hogy újra támadjon. Akkor felismerte az öreget. Bambi annyira meglepődött, hogy elvesztette a fejét. Legszívesebben elszaladt volna, de szégyelte. Ám ott maradni is szégyelt. Nem mozdult. Nos? Kérdezte az öreg nyugodtan, halkan. Mély hangja, mely oly higgadt, s mégis parancsoló volt, Bambit, mint mindig, most is szíven találta. Hallgatott. Az öreg megismételte. Nos?
2: Azt hittem, dadogta Bambi, hogy Ronno, vagy...
0: Elhallgatott, és most félénk pillantást merészelt vetni az öregre, de ettől csak még zavartabb lett. Ott állt az öreg, mozdulatlanul és hatalmasan. Feje már egészen fehér volt, és sötét, büszke szeme mélységesen csillogott.
2: Ellenem miért nem?
0: Kérdezte az öreg. Bambi ránézett, és át meg áthatotta valami különös elragadtatás, s egyben valami titokteljes borzongás. Szívesen kikiáltotta volna, mert szeretem. De csak annyit mondott, nem tudom. Az öreg szemügyre vette.
2: Rég nem láttalak. Nagy és erős lettél.
0: Bambi nem felelt semmit.
2: Reszketett örömében.
0: Az öreg ez alatt tovább mustrálgatta vizsga szemével, s aztán meglepetésszerűen egészen Bambi mellé lépett, aki a hirtelen mozdulattól iszonyatosan megijedt.
2: Viseld jól magad, mondta az öreg.
0: Megfordult,
2: és a következő szempillantásban eltűnt. Bambi még sokáig állt azon a helyen.

Felix Salten, Bambi. A tizedik rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Fordította Fenyő László. Hangmérnök Liszkai Károly és Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező Elromán Kata. A varázsdobozt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A misszió nem érvényes.

A katolikus gyermekvédelmi központ adta hírül keddi cikkében a Magyar Kurír. A 60 órás tanfolyamra olyan 24 év feletti, büntetlen előéletű jelentkezőket várnak, akik megfelelő körülményeket tudnak biztosítani a családjukból kiemelt gyermekek számára. Sűrűbben jár majd a H7-es hév, és nagyobb kapacitással közlekednek bizonyos vonatok a hétvégi atlétikai világdöntő miatt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Facebook oldalán. A közlemény szerint a Nemzeti Atlétikai Központban tartandó verseny megközelítésében kiemelt szerepet kap a Boráros tér és Csepel között közlekedő H7-es hév. A szerelvények pénteken délután menetrend szerint 7-8 percenként, péntek este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként közlekednek. A vidékről érkezőknek volánjáratokkal és vonatokkal is megfelelő kínálatot biztosítanak. A Budapestről késő este induló vonatok szintén nagyobb kapacitással járnak. Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába is bővítik a szolgáltatást. Több száz állásajánlattal rendezik meg szeptember 16-án és 17-én a 4. Budapest állásbőrzét a Biodomban, közölte kedden a főpolgármesteri hivatal. A kétnapos rendezvényen több mint 30 munkáltató mutatkozik be, emellett ingyenes önéletrajz, munkajogi és életvezetési tanácsadással is várják az álláskeresőket. A részvétel valamennyi programon ingyenes. Mintegy 1 millió embert foglalkoztatnak a vidéki mikro, kis és középvállalkozások Magyarországon, derül ki a Modern és Stílusos Vidék üzleti közösség és az Opten kedden ismertetett elemzéséből. A vidéki KKV-k létszáma megközelíti a 300 ezret. Tavalyi összesített árbevételük pedig csaknem 39 ezer milliárd forint volt. A legtöbb bevételt a kereskedelem, a feldolgozóipar és az építőipar adta. Az év végéig megkezdheti humanoid robotjainak sorozatgyártását a kínai XPeng elektromos autógyártó, ismertette keddi tájékoztatásában a vállalat. Az Iron nevű robot első példánya már önállóan hagyta el az új gyártósort, amelynek munkafolyamatai több mint 80%-ban automatizáltak. A robotokat kezdetben üzletekben és ipari létesítményekben alkalmaznák, értékesítésük pedig 2027-ben kezdődhet meg Kínában, majd a nemzetközi piacokon. Végül az időjárásról. Eleinte derült napos csapadékmentes idő valószínű, a déli óráktól a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, és délután már van esély záporokra, zivatarra is, este északnyugat felől hideg front érkezik, így késő estétől egyre keletebbre is várható eső, zápor, zivatar. Napközben a déli szelet kísérhetik élénk, néhol erős széllökések, a Dunántúl északnyugati részein erős, viharos szél is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, késő este 16-26 fok várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. Kedves hallgatóink, 55 éve ezen a napon jelent meg John Lennon Imagine című albuma, amely a szóló karrierjének egyik legsikeresebb zenei anyaga lett. Ez alkalomból hallgassanak meg néhány dalt a hangulóban az 1980-ban elhunyt művész előadásában.

John Lennon énekelt. A hangoló folytatásában hallgassák meg Dvorák 8. G-dur szimfóniájának 1., 2. és 4. tételét az amszterdami Concerthebouw zenekar előadásában. Vezényel Szél György.

Dvořák 8. G-dur szimfóniájának 1., 2. és 4. tételét hallották az amszterdami Concerthebouw zenekar előadásában. Vezényelt Szél György. Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő méhébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és

0: a testélőn,
1: és mi köszönk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által a szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Szent II. János Pál pápa 30 évvel ezelőtti látogatására emlékeztek Győrben, írja a Magyar Kurír. Szeptember 7-én este ünnepi szentmisét mutattak be a jeles évforduló alkalmából a győri Nagyboldogasszony székesegyházban. Az ünnepi szentmise szónoka, Pápai Lajos nyugalmazott püspök homiliájában kiemelte, a három szent kassai vértanúnak az ünnepe is ekkor van, akiket Szent II. János Pál pápa avatott szenté 1995-ben Kassán. Szólt arról is, hogy ezen a napon emlékeznek meg a Por Vilmos vértanú püspökről is, akit ugyancsak ez a szent pápa avatott boldoggá, és akinek a sírjánál is imádkozott. A hitvallók példája nyomán a passzív közömbösség elkerülésére hívta fel a figyelmet János Pál pápa 30 éve, hangsúlyozta a nyugalmazott megyés püspök szent beszédében. Megáldotta a megújult Szentlélek templomot a Vas megyei Bobán Székely János szombathelyi megyés püspök szeptember 5-én szombaton. A főpásztor homiliájában hangsúlyozta, minden szentmisén átélhetjük Isten élő igéjét, ami vigasztad, megvilágítja az életünk sötétségét. A püspök azt kívánta a bobaiaknak, hogy akik ebbe a templomba belépnek, éljék át újra és újra a pünkös csodáját. Folytatódik a Határtalan Öröm program a Kaposvári Egyházmegyében, számolt be hétfőn a Magyar Kurír. A fogyatékossággal élők közösségi és egyházi részvételét segítő kezdeményezés célja, hogy az érintettek ne csupán segítséget kapjanak, hanem az egyházi közösségek aktív tagjaivá és alakítóivá váljanak. Kaposváron jelenleg két csoport működik havi rendszerességgel, emellett új szakmai és lelki programokat is terveznek. A referatúra szeptember 18-a és 20-a között a Kaposvári Kattárs rendezvényen is bemutatkozik. Már több mint 340 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kérdőívet szerda éjfélig lehet kitölteni. A dokumentumot az egyeztetés.kormány.hu oldalon lehet elérni. Október 5-éig lehet jelentkezni az alap- és mesterképzésben tanuló hallgatóknak az Országos Statisztikai Csapat versenyre, közölte a Központi Statisztikai Hivatal szerdán az MTI-vel. A verseny három online fordulóból és egy helyszíni döntőből áll, amelynek a KSH Budapesti Székháza, a Statisztikai Palota ad otthont december 15-én. Emelkedett az EU-ból visszaküldött illegális bevándorlók száma, írt a hétfői jelentésében a Frontex. Az uniós határ- és partvédelmi ügynökség segítségével mintegy 33 ezer uniós tartózkodásra nem jogosult embert küldtek vissza EU-n kívüli országokba az év első felében. Ez mintegy 3 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakában. A visszatérők körülbelül kétharmada önként hagyta el az Európai Unió területét. A Frontex adatai szerint 2022 óta

óta összesen mintegy 215 ezer ember visszaküldésében működött közre az ügynökség. Az időjárásról. Eleinte derült napos, csapadékmentes idő valószínű, a déli óráktól a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, és délután már van esély záporokra, zivatarra is. Este északnyugat felől hideg front érkezik, így késő estétől egyre keletebbre is várható eső, zápor, zivatar. Napközben a déli szelet kísérhetik élénk, néhol erős széllökések, a Dunántúl északnyugati részein erős viharos szél is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul. Késő este 16-26 fok várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának 6. fejezetéből a 20-tól a 26. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából

Leó pápa a Genazzano kegyhelyén, Máriában az üdvösség otthonra lel, Isten velünk van. 14. Leó pápa a nyugat-afrikai fiatalokhoz, legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi.

0: Leó pápa homíliája Genazzánók egy helyén. Máriában az üdvösség otthonra lel, Isten velünk van. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én Leó pápa a Róma közeli Genazzánó jó tanár szűzanynak egy helyére látogatott, amelyet ágostorrendi szerzetesek gondoznak. Leó pápa szentmisét mutatott be rendtársai koncelebrálásával, majd aranyrózsát ajándékozott Szűz Máriának, végül pedig lelepezte azt a freskót, amely őt magát ábrázolja, imádkozva a kegykép előtt, ahogy ez szokássá vált az ide zarándokló pápa elődeinek példái nyomán. A Szentatya homíliája kezdetén felidézte első látogatását itt, a jó tanár szűzanynak egy helyén, amelyet alig 2 nappal megválasztása után tett, amikor ezt írta a bazilika vendégkönyvébe.
1: Come ricorderete, già nei primi giorni del pontificato ho sentito il dovere e un profondo desiderio di avvicinarmi a Genazzano, al santuario della Madonna di Buon Consiglio.
0: Pápaságom első napjainak, kötelességemnek és mély vágyamnak éreztem, hogy közel kerüljek a Genazzánói jó tanár szűzanyak egyhelyéhez, aki egész életemben elkísért anyai jelenlétével, bölcsességével és fia iránti szeretetének példájával, aki mindig is hitem középpontjában állt. Örömmel vagyok ismét itt, hogy veletek ünnepeljem a Szent Szűz születésének vigíliáját, és hogy a gyermek Máriára bízzam mindazt, ami megszületik ebben a szegény és nagyszerű emberiségben, amely oly törékeny, mint egy hajtás, mégis Isten hűségének jele, folytatta a pápa. Igen, Mária egy másfajta napnak a hajnala, egy olyan világi, amely végre megszabadult a gonosztól. Mi itt vagyunk mellette, az oltár körül, amelyről üdvösség köszönt ránk, ami átalakít minket, fiában a gyermekeit. Kérjük tőle az ő jó tanácsát, hogy befogadjuk az Isten égét, hogy megőrizzük azt magunkban, és világra húzzuk bölcs döntések és hiteles megtérés által. A pápa szentmise bibliai üzenetét Villanovai Szent Tamás, ágostorrendi szerzetes és püspök segítségével értelmezte, aki életét a szegények szolgálatának szentelve mélyen behatolt a hit igazságába. A szent püspök képes volt meglátni Mária kicsinségének és úgymond peremre szorult helyzetének paradoxonát, amelyet az üdvösség rendjének középpontjába helyezett. Leó pápa feltette a kérdést. Milyen lehetett egy kislány születés a Joachim és Anna idejében? Villanovai Szent Tamás mélyen belemerült ebbe a témába. Sokszor elgondolkodtam, írja, és megkérdeztem magamtól, hogy az evangelisták, akik oly sokat beszéltek Keresztelő Jánosról és az apostolokról, miért mesélik el nekünk olyan szűkszavúan Szűz Mária történetét, aki élete eseményeiben és személyes mivoltában mindenki mást felülmúl. Megkérdezem, folytatja a szent püspök, miért nem hallottunk még fogantatásáról, születéséről, neveltetéséről, szokásairól, az őt ékesítő erényekről, arról, hogy milyen emberi kapcsolata volt fiával, hogyan viszonyult hozzá, hogyan élt az apostolokkal mennybe menetele után. Mindezek a dolgok fontosak voltak, és a hívek rendkívül állítottal olvasták volna őket, és az egyszerű emberek is gyönyörködtek volna bennük. Ó, evangélisták, hozzátok fordulok!
1: Perché avete tralasciato dei tagli così gioiosi, così attesi, così piacevoli?
0: Miért fosztottatok meg minket hallgatásotokkal ilyen nagy örömtől? Miért hagytatok ki ilyen örömteli, oly régóta várt, oly gyönyörűséges részleteket? Leó pápa fontos jelzéseket talál a püspök szavaiban a hitünk számára. Először is, kérdezzük meg a Szentírást és szerzőit, vitassuk meg a szöveget, lépjünk párbeszédbe a Jelenések könyvének tanúival, mint barátokkal, ajánlotta a Szentatya. Valóban, szentek polgártársai vagyunk, és Istennek házanépe, ahogy Pál apostol tanítja. És magától Máriától tanuljuk meg a bölcsességet, amellyel Istennel beszélget, amikor kérdéseket tesz fel neki, értelmezi az eseményeket, őrzi és összekapcsolja azokat a szívében, ahogy Lukács evangélista beszámol róla. Máté evangéliuma azonban hallgatásával, mintha villanóvai Szent Tamást igazolná. Hallottuk a felolvasott evangéliumban, amin beszámol Mária jelenlétéről, aki maga egyetlen szót sem szól. Mégis Mária és a benne élő fia puszta jelenléte mozgatja az egész történetet, Józsefnek és egész háza népének a történetét. Mária jelenléte minőségi ugrást indít el a nemzetség történetében, mint egy váratlan újdonság, amely képes nem csak az új elvárásokat, hanem az ember kiszámítható viselkedését is módosítani. Amit József hall, amit eldönt és amit tesz, az voltaképpen válasz Istennek és a Máriában való jelenlétének, az ő abszolút különbözőségének, amely túlmutat minden lehetséges emberi elbeszélésen. Máriában az üdvösség otthonra talál. Isten velünk van. A villanóvai püspök így folytatja. Nos, ami az általam említett gondolatokat illeti, hogy miért nem írta könyvet a szűzanya tetteiről, mint ahogy Pál tetteiről tették, az egyetlen dolog, ami eszembe jut, mindez azért történt, mert a Szentléleknek így tetszett. Az evangelisták pedig ösztönösen hallgattak róla, egyszerűen azért, mert a szűzanya dicsősége, ahogyan a Zsoltárban olvassuk, teljesen benne volt Máriában. Vagy jobban elképzelhető a leírtaknál, mint ami elegendő lett történetének címbéri foglalataként, vagyis hogy Jézus tőle született.
1: Cos'altro vuoi sapere? Cos'altro cerchi nella Vergine? Ti basti sapere che è la madre di Dio.
0: Mit akarsz még tudni? Mit keresem még a szűzben? Elég, ha tudod, hogy ő Isten anyja. Kedves testvérek, folytatta Leó pápa, szédüljünk meg e nagy misztérium előtt, mert hiszen lehetetlen megszokni azt. Egy kislányka születését ünnepeljük, aki arra hivatott, hogy teremtőinek anyja legyen, az üdvözítő Istennek az anyja. Ő mégis egyszerűen gyermekként születik, akár csak a mi lánykáink és leány unokáink, kiket karjainkban tartunk. Nemes és magasztos címekkel illetjük őt, nagyasszony és királynő, de Isten útja egyszerűbb és csendesre volt és marad is, ám mégsem kevésbé erőteljes és kevésbé átformáló. Ez Jézus útja, aki az első szülött sok testvér között. Így Máriahoz hasonlóan mi is eleve arra vagyunk rendelve, hogy a fiú képmásához legyünk hasonlóak. Persze kegyelem által, de mégiscsak úgy, hogy az ő útját, az ő választását kívánjuk és részesítjük előnyben más utakkal szemben. Jézus Krisztusban Isten a legszerényebb történelmi körülményeket és a legszerényebb teremtményeket választotta, hogy kinyilvánítsa országának egyedülállóságát, amelyben az erőszakosnak nincs helye, és ahol a mindenhatóság maga a teremtés, a szolgálat és az életről való gondoskodás. Hosszú beszéde végén a Szent Atya hozzáfűzte még villanóvai Szent Tamás püspök szavait. Engedd szabadjára a képzeletedet, tágítsd ki megértésed határait, és fessél meg lelked mélyén egy olyan fiatal nőt, aki a legtisztább, a legokosabb, a legszebb, a legájtatosabb, a legalázatosabb, a legszelidebb, tele minden kegyelemmel, a legszentségesebb, minden erényelékes, minden karizmával feldíszített, Istennek teljesen tetsző. Tágíts ki őt, amennyire csak tudod, képzeld el, amennyire csak képes vagy rá. Szent Tamás erre a csodálatos képzelőerő gyakorlatra hív minket, és megjegyzi, a Szentlélek nem foglalta őt írásba, hanem arra várt, hogy te fessed meg őt belülről.
1: Cari fratelli e sorelle, è proprio così. Nella preghiera contemplativa prende forma ciò che il mondo non ci racconta, ma esiste già.
0: Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, pontosan így van. A szemlélődő imában az ölt testet, amit a világ nem tud elmondani nekünk, pedig már létezik, ami még láthatatlan, mégis egyfajta új erővel rendelkezik önmagában. Ez nem fantázia, hanem profécia. Nekünk pedig szükségünk van erre a proféciára napjainkban, a pusztítás és a bizonytalanság idején, hogy lássuk Isten munkáját és szolgáljuk azt. A Szent Mise olvasmányában a kicsiny Betlehemben Mikiás próféta megérezte a béke királyának felemelkedését, akinek köszönhetően végre biztonságban élhetünk a földön. És ma, a Szent Mise első könyörgésében a kicsi Máriához fordulva azt kértük, hogy születésének ünneplése növelje a békénket. Igen, testvéreim, szeretnénk elképzelni a békét, szeretnénk kiszélesíteni a megértés határait, és lelkünkben megfesteni, hogy aztán felismerjük. Az már valójában létezik, hogy befogadjuk és szolgáljuk ezt a békét. Mindez Isten ajándéka, a feltámadott lehellete, a Szentlélek műve.
1: Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo.
0: Hagyjuk, hogy a béke növekedjen bennünk. Ki fog sarjadni a béke a világban? A jó tanács anyja pedig kísér minket ebben a küldetésünkben, zárta homíliája 14. Leó pápa a Róma közeli Genazzano jó tanács bizonynak egyhelyén bemutató Szent Mise során.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

0: 24. Leó pápa a nyugat-afrikai fiatalokhoz: legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. 14. Leó videó üzenettel fordult a szeptember 7-e és 12-e között megrendezett első nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőihez. A Szentatya arra buzdította a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket. Nem vagytok egy feláldozott nemzedék, hangsúlyozta, emlékeztetve őket arra, hogy ők Isten jelene, az egyház jelene. Arra kérte a fiatalokat, hogy építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között, senkit se rekesszenek ki, és szavaikkal, tetteikkel tegyenek tanúságot a szeretetről, az igazságosságról és a békéről.
1: Peace be with you.
0: Béke veletek! Ezekkel a szavakkal köszöntötte 14. Leó a nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőit. A Szentatya örömét fejezte ki, hogy videó üzenetével csatlakozhat az első alkalommal megrendezett találkozóhoz, és méltatta a térség püspöki konferenciáinak kezdeményezését, amelyek lelkipásztori prioritásai középpontjába helyezték a fiatalokat. A pápa meggyőződésének adott hangot, hogy az együtt töltött napok segítenek a résztvevőknek növekedni a hitben, ugyanakkor elmélyíteni azokat az értékeket is, amelyek a másokkal való találkozásból és a feléjük való nyitottságból fakadnak. 14. Leó nem hallgatta el azokat a nehézségeket sem, amelyekkel a nyugat-afrikai fiataloknak szembe kell nézniük. Sok válság sötétíti el látóhatárukat, a kételj, a bizonytalanság, és olykor a biztonság hiánya súlyos teherként nehezedik vállukra, és felboríthatja a jövőre vonatkozó terveiket.
1: At a time when so many crises seem to darken your horizon, I wish to encourage you to move forward without losing hope.
0: Arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy haladjatok előre, anélkül, hogy elveszítenétek a reményt, fordult hozzájuk a pápa. A Szentatya különösen is határozott üzenetet fogalmazott meg azokkal a véleményekkel szemben, amelyek szerint a mai afrikai fiatalok egy elveszett vagy feláldozott nemzedéket alkotnának. Nem vagytok egy feláldozott nemzedék, ahogyan azt sokan gondolhatják. Isten egyházának családjában ti vagytok Isten jelene, az egyház jelene, hangsúlyozta 14. Leó. A fiatalok előtt álló egyik nagy kihívás a pápa szerint az, hogy képesek legyenek együtt haladni, és ezáltal pozitív változást előidézni saját társadalmukban. Az együtthaladás pedig azt jelenti, hogy senki sem maradhat peremre szorult, kirekesztett. Ez különösen fontos egy olyan térségben, ahol különböző népek, kultúrák és vallási hagyományok élnek egymás mellett. 14. Leó ezért világos küldetést bízott a fiatalokra. Legyetek hídépítők népek, kultúrák és vallások között. Ehhez maga Jézus adja a példát. A keresztény embernek úgy kell élnie, ahogyan mestere és ura élt, aki senkit sem zárt ki útjából. Jézus felismerte Isten jelenlétét azokban is, akik a társadalom peremén éltek, sőt azokban is, akik nem tartoztak saját népéhez, emlékeztetett a Szentatya.
1: Cher jeune, je compte sur vous et je vous fais confiance. L'Église vous fait confiance.
0: Kedves fiatalok, számítok rátok és bízom bennetek. Az egyház bízik bennetek, folytatta 14. Leó. A pápa arra kérte őket, hogy szavaikkal és tetteikkel erőteljes üzenetet közvetítsenek egy olyan világ számára, amelyet háborúk és különféle konfliktusok járnak át. Legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. A fiataloknak azonban ehhez meg kell tanulniuk felismerni azt is, mi az, ami valóban értékes, és mi az, ami csupán látszólag kínál boldogságot. Ne áldozzátok fel oly értékes fiatalságotokat a hamis élvezetek és a felszínesség oltárán, figyelmeztetett a pápa. 14. Leó ennek kapcsán saját, a 2025-ös ifjúsági világnapra írt üzenetéből idézett. A modern technológia és különösen a mobiltelefonok világára utalva rámutatott. Az ember legmélyebb kérdéseire nem ad választ a képernyők előtt töltött végtelen idő. Legmélyebb kérdéseink sem meghallgatásra, sem válaszra nem találnak mobiltelefonjaink végtelen görgetésében, amely leköti figyelmünket, miközben elménket fáradtan, szívünket pedig üresen hagyja. A valódi vágyakat nem lehet önmagunkba zárva, vagy túlságosan szűk körökben megvalósítani, figyelmeztetett.
1: La réalisation de nos désirs authentiques passe toujours par le fait de sortir de nous-mêmes.
0: Hiteles vágyaink beteljesedése mindig megköveteli, hogy túllépjünk önmagunkon. Videó üzenete végén 14. Leó Szűz Mária, a béke királynője oltalmába ajánlotta a nyugat-afrikai fiatalokat. Különösen azokra az országokra gondolt, amelyek időről időre összetett válságokkal kénytelenek szembenézni.
1: May she intercede with her son Jesus Christ for the integral human development of your dear nations.
0: A pápa azért fohászkodott, hogy Mária járjon közben fiánál, Jézus Krisztusnál, e nemzetek teljes körű emberi fejlődéséért. Végül Isten bőséges kegyelmét kérte a fiatalokra, a papságra és mindazokra, akik a fiatalok szolgálatában dolgoznak, majd apostoli áldását adta a találkozó résztvevőire. Az Úr őrizzen meg benneteket mindig szeretetében. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsolyasunkban a Vasmalom együttes felvételeit hallhatják.

0: A Vasmalom együttes felvételeit hallották mai Guzsolyosunkban.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. Ezzel az üzenettel fordult 14. Leó pápa a szeptember 7-e és 12-e között megrendezett első nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőihez. A vatikáni média beszámolója szerint a Szentatya arra buzdította a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket, és építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között. A pápa méltatta a térség püspöki konferenciáinak kezdeményezését, amely lelkipásztori prioritásai középpontjába helyezte a fiatalokat. Fontos, hogy a teológia tudományát művelők ne elégedjenek meg a kész válaszokkal, hiszen a teológia az emberi lét legfontosabb kérdéseivel foglalkozó tudományág. Erre hívta fel a figyelmet Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanévnyitó Veni Sancte Szentmiséjén, amit szeptember 4-én tartottak a budapesti piarista kápolnában. A Magyar Kurír beszámolója szerint a mise főcelebránsa szentbeszédében figyelmeztetett, ha az egyház ma csupán alkalmazkodni próbál, elkerülhetetlenül felhígul. Ugyanakkor nem szabad a közösségeknek az ellenkező végletbe esniük.

0: Az ember értéke nem attól függ, milyen van, hol lakik, mennyi pénze van, vagy mit gondolnak róla mások. Az ember értéke abból fakad, hogy Isten gyermeke, hangsúlyozta János Imre plébános a Gyergyószentmiklósi hajléktalan szállón és bántalmazott anyák otthonában tartott Kisboldogasszony napi szentmisén szeptember 8-án. A romkat.ro beszámolója szerint a Szent István plébánia területén működő intézményben Szűz Mária születésének napján a plébános arról is beszélt, legyen erőnk elfogadni a segítséget, és amikor tudunk, mi is adjunk tovább egy kis jóságot, szeretetet másoknak. Sűrűbben jár majd a H7-es hév, és nagyobb kapacitással közlekednek bizonyos vonatok a hétvégi atlétikai világdöntő miatt, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Facebook oldalán. A közlemény szerint a H7-es hév szerelvényei pénteken délután 7-8 percenként, péntek este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként közlekednek. A volánjáratokkal és a vonatok is nagyobb kapacitással járnak, különösen Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába. Végül az időjárásról. Eleinte derült napos csapadékmentes idő valószínű, a déli óráktól a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, és délután már van esély záporokra, zivatarra is. Este északnyugat felől hideg front érkezik, így késő estétől egyre keletebbre is várható eső, zápor, zivatar. Napközben a déli szelet kísérhetik élénk, néhol erős széllökések, a Dunántúl északnyugati részein erős viharos szél is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul. Késő este 16-26 fok várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
2: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Birincsik Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Somogyországba látogatunk a népművészetéről híres Puzsákra. Itt a faluházat és a tájházat nézzük meg. A faluházban kezdünk.
4: Hát szeretettel köszöntöm Önöket. Itt vagyunk Buzsákon, én Horváth Hánc Andrea vagyok, a faluház vezetője, és hát itt vagyunk a faluházban. Buzsák település egyébként több mint 500 éves történetre nyúlik vissza. A legrégebbi épített örökségünk az 1230-ban a Fehér Mária kápolna, egy római kori kápolna. Itt van egyébként Öreglak felé vezető úton, egy nagyon szép bicikli út vezet oda. Ez a legrégebbi örökségünk. Most pedig itt vagyunk a faluházban.
3: Mégpedig olyan helyen, ugye torna termecskének is mondhatjuk, de ahol megálltunk, azért álltam meg, mert olyan, mintha egy erdőben lennénk, fejünk fölött pedig szépen ott van valami, ez a gondolom, hogy a lelátó rész lehet, de ezzel csodálatos oszlopok vannak, amelyek úgy vigyázzák a bejáratot szinte. Gondolom, aki bejön, az általában
4: Ámul, igen, egyrészt igen, ahogy mi is itt a felvétel előtt beszélgettünk, hogy Buzsák egy viszonylag kis település falu, viszont egy nagyon szép hatalmas faluházunk van, és az ide látogatók, akik bejönnek mondjuk a kiállítást megnézni, ők ámulnak itt, hogy itt milyen szép helyre érkeztek, és hogy mekkora helyre érkeztek. De szerencsére egyébként nagyon aktív a közösség Buzsákon, szóval ezt a hatalmas teret általában meg

0: tölteni. Gyerekekkel, felnőttekkel, szóval nagyon sok program van itt a faluházban.
1: Ugye azért Buzsáknak neve van. Annak idején azért főiskolán tanultuk a népművészetét. Nem a túl sok felé szaladt el akkor a könyvünk, de itt megállt. Aztán utána meg, hogy Nikla is itt van nem messze, akkor már hát ez egy olyan hely, ahová érdemes eljönni annak is, aki mondjuk nem csak a hímzést, szövésponást szereti, de hát az irodalmat is. Egyébként a Korbuzsák egy olyan hely, hogy bőségesen van, gondolom, turista.
0: Igen, sokan jönnek, ugye nagyon közel van a Balaton, egy 10 kilométerre van, ráadásul ugye Fonyód, Csiszta puszta között megépült a bicikliút, tehát így még könnyebb, és hát ugye van egy gyógyfürdőnk is, Csiszta fürdő, ami egész évben vonza a turistákat, van egy kempingük is, úgyhogy ősszel-tavasszal legfőképpen nagyon népszerű, ugye most ugye 40 fokban kevésbé a kempingezést választják az emberek, de azért most is vannak, szóval a Csiszta fürdő egész évenet vonz a turistákat, és hát természetesen, ha már ott vannak Csisztafürdőn, akkor Buzsák felé is el szoktak jönni. Ugye van egy népművészeti tájházunk, van itt a faluházban is egy hímzések, fafaragásokról szóló kiállításunk. Csisztafürdőn egyébként ott van még a Berek látogatóközpont, ami a nagy Berek élővilágát mutatja be. Akkor a két templomunk, szóval van látnivaló bőven.
1: Nem is nagyon kell reklámozni, vagy azért újabban azért fontosabb, mert szinte mindenütt meg akarják már mutatni azt, amiük van az emberek, és akkor, aki régen már csinálta, muszáj haladni a korral, tehát nem csak úgy, hogy egy embert odaállítunk, hanem úgy, hogy akár még a technikát is felhasználjuk arra, hogy jöjjenek, nézzék meg, hiszen ugye a cél az, hogy minél többet tudjanak meg arról a településről, arról a fajta életmódról, hiszen akkor lehet esetleg pályázgatni arra, hogy fenntartani, mert a fenntartás igazából abból lehetséges.
0: Igen, hát természetesen interneten is fent vagyunk, meg hirdetjük a programokat különböző csoportokban, helyi szinten plakátozunk, tehát igazából egyébként nem csak az a kihívás, hogy a turistákat bevonzani, hanem a helyi embereket megmozgatni, gyerekeket, szülőket, szóval ez szerintem minden közművelődési szakembernek, ahogy így benne vagyok csoportokban, vagy beszélgetünk egymás között, ez mindenkinek kihívás a napi szinten, hogy szervezünk programot nagyon szívesen, de hogy be is jöjjenek az emberek erre. Ez a mai kornak a kihívása, és ezen vagyunk. Én mondjuk abban hiszek, hogy ezt kicsi lépésekben lehet megtenni. Én ugye egy éve vagyok itt a Buzsáki faluházban. Könyvtárban nagyon-nagyon sok programot szoktam szervezni, és elindultunk pár gyerekkel, de van olyan kézműves foglalkozás, hogy már alig férünk oda az asztalhoz. Tehát, hogy ezt én úgy gondolom, hogy a gyerekeken keresztül vezet az út, és sokszor őket sokkal könnyebb behívni egy-egy programra. Igazából a szülőket kell megnyerni, hogy áldozzák rá az időt, és hozzák el a gyerekeket a közösségi programra. És amikor, ha 5 gyerek van itt, és nekünk ezt egy a közművelődési szakemberképzésen mondta az egyik tanárunk, hogy igazából azzal foglalkozzunk, hogy aki itt van, ő hogy távozott.

0: azzal kezdtem, hogy igen, turisták fontosak, fontosak persze, de hát a legfontosabb a helyi lakos, aki itt van, itt marad, és nem kell elmennie olyan helyre, ami nem a helyben történik akkor, hogyha meg tudják szervezni. És bizony az nem mindegy, hogy hogy érzi magát az ember egy településen, mert hogyha rosszul érzi magát, akkor elköltözik. És az elköltözött ember már nem fog visszajönni, mert hát ugye hiába szereti a szülőföldet, de hát a megélhetés, illetve hát maga az, hogy hogy érzem magam, milyen dolgokat kapok, illetve adok, mert azt sem lehet mondani, hogy csak adni kell az embereknek. Hát, hogy adjanak, ahhoz kapniuk is kell. Egyébként ugye a faluban a közösségek működnek valamilyen szinten, vagy pedig hát nem lehet így ezt mondani, hogy működnek, hanem vannak.
1: Szerencsére ilyen szempontból szerintem Buzsák nagyon kiemelkedik, nagyon sok közösség működik. A faluház is igazából mind színtere a közösségeknek a megalakulásának, meg az összegyűlésnek. Van a Boszorkányos Néptánc Egyesületünk, tehát aktívan működnek, öt ugye felnőttek vannak, de az iskolában működik az utánpótlás, tehát abszolút élő a néptánc Buzsákon, illetve van a Bokréta Hagyományőrző Együttes, ők is buzsáki népdaloktól kezdve régi hagyományok, lakodalmas, szóval nagyon sok régi hagyomány dolgoznak fel, ők is együttműködésben vannak az iskolával, az óvodával, minden rendezvényen nekem is itt vannak, segítenek, és tényleg együtt vannak a generációk. Van például a húshagyó kedden is egy ilyen hagyományunk, amikor előadnak a színpadon, itt vannak a gyerekek, fánkozunk. Szóval, hogy azért szerencsére nagyon sok aktív ember van Buzsákon, akinek tényleg szívügye, van pedagógus is az iskolában, akinek van egy kincses Buzsák nevezetű programja, Kuzma Dóra tanárnő, és ott minden évben van egy nap, ami Buzsák hagyományairól szól. Különböző állomásokon a gyerekek megismerik a népiparművészetet, a hímzést, a néptáncot, a buzsáki népdalt, közösen éneklik, szóval, hogy mindenki azon van, hogy úgy hagyják el az általános iskolát, hogy megismerik Buzsák értékeit.
0: Nem tudom, jól hallottam, nem 4 napos rendezvény.
1: Nem tudom, most melyik programra találták. Most volt a buzsáki búcsú, ugye itt most ez már 1 napos, tehát most volt ez 16-án, ugye a Nagy Boldogasszony tiszteletére lett felszentelve a római katolikus templomunk, és ehhez kapcsolódóban Nagy Boldogasszony ünnepi, ez legközelebb eső vasárnapon van a buzsáki búcsú. Ez régen valóban több napos volt, én ugye nem éltem még itt, de nagyon sok nálamnál idősebb emberrel szoktam beszélgetni, és ők szokták mondani, hogy itt aztán alig lehetett megközelíteni a falut, mert annyi autó, meg árus, meg minden volt. Ez valamelyest leszűkült, de 1 napot még mindig tartunk. Most is volt például a gyerekeknek egy ilyen családi délelőtt. Ugye ez a rendezvény a tájháznál, népművészeti tájházunknál tartjuk.
0: Ami itt van szemben valahol?
1: Itt arra majd ugye oda is fogunk menni, úgyhogy az ilyen nagy rendezvényeinknek a tájházad otthont, és most a szülők is mondták, hogy milyen jó volt ez a program, mert hogy mennyi mindent megtudtak Buzsákról, és mondtam, hogy hát nagyon örülök, mert ez volt a cél, hogy körbe járják a tájházat játékos formában. Igen, hát van feladat a szervezéssel természetesen, de amikor az ember másnap így kapja a visszajelzéseket, vagy akár aznap, és hogy tényleg jól sikerült, az emberek találkoztak, beszélgettek, táncoltak, akkor azért nyilván ezért csináljuk.
0: Beléptünk az ajtón, 3-at, 4-et léptünk, azóta itt beszélgetünk. Egy kicsikét nézzünk már be, hogy mit láthatunk itt azért a teremben. Meg amúgy is megmocskásodik itt a lábunk, hogyha átsorgunk. Ugye a tető szerkezet alatt, ezek címerek?
1: Igen, ezek Emberné kapitány Zsuzsa népi iparművészünknek a munkái, kifejezetten ide készítette ezeket a címereket. Buzsák 3 hímzésről híres, az egyik a rátétes, ez a piros, illetve van a boszorkányos hímzés, ez a színes virágos, és a vézes pedig ott a szélén. Nem tudom, hogy egy kicsit így pár szóban, bár ugye fogunk a tájháznál találkozni velük.
0: Jó, de akkor azért beszéljünk, de azért menjünk már közelebb.
1: Pár mondatot szívesen elmondok. Ugye ez a akkor itt a rátétessel kezdjük, vagy Bécsisnek is mondták régen. Ennek az az érdekessége, ez egyébként a legsziszifuszibb, legnehezebb munka, ezt csinálják már a legkevesebben. Itt a mintát egy külön anyagból vagy kétszer, vagy háromszor összehajtják, és rajzolás nélkül vágták ki, és ennek az érdekessége, hogy ez egy anyagból készül, tehát nem találunk vágatot az anyagon, és akkor ráfércelik, és utána szépen tűvel behajtogatják a szélét, és gyönyörűen eldolgozzák. Ez vagy pirosban, vagy kékben található meg, és akkor általában ez a páva, rózsa minta, indek, ezek jellemzik.
0: És ez ruhára, vagy más asztalterítőkre, vagy mindenre?
1: Mindenre, igen. Köténykel, itt majd látunk majd a faluház egy másik helységében, kötényt, blúz, szóval igen, de terítőkre
0: tehát
1: mindenre. Párnahúzat, sok minden, igen.

0: És akkor itt egy kicsit arrébb jövünk, igen. Ez a vézás, itt is inkább ilyen geometrikus minták, de virágok is megjelennek, kagykaringók, és itt színmegkötés van, tehát van ez a fekete-piros, vagy kék-piros, vagy esetleg kiegészül még sárga és zöld, tehát itt ez meg van kötve ennek, hogy ez milyen lehet. Itt előre felrajzolják a mintát, és akkor úgy kezdik el a hímzést. Ez most már pólókra, most például szoktam beszélgetni, ugye a hímző asszonyainkkal nagyon sokan keresik ezt pólóra, tehát hogy egy kicsit modernebb formában is megjelenik már ez, de abszolút élő.
1: Tehát élő még?
0: Igen.
1: Használják is, akkor van a boszorkányos?
0: Van a boszorkányos, igen. Ez leginkább virágminták. Itt is előre rajzolják a mintákat, tulipán, itt sok minden levelek, és ezt úgy készítik, hogy először felrajzolják, és aztán láncöltéssel a körvonalakat, és utána töltik ki ezzel a boszorkányos 8-as öltéssel. Erről lehet, hogy a hímzőasszonyok ennél szakavatottabban tudnak mesélni. És akkor ez a szivárvány minden színében lehet hímezni, tehát itt nincs ilyen szín megkötés. Ez a három hímzésünk van.
1: Külön-külön is tudja ezt mindenki, aki itt van, vagy pedig egy típust, egy valaki, egy csapat tanult meg, vagy pedig a szülők, nagymamák megtanították mind a három típust.
0: Hát sajnos csapatokról már annyira nem lehet beszélni, mert csak néhányan vannak. Mindenki tudja mindegyiket, de a rátétest nem igazán csinálják már. De a másik kettőt abszolút aktívan hímzik. Igen, hát régen volt olyan, hogy a rátétesnél volt csak konkrétan olyan, aki csak vágta a mintákat. Tehát, hogy ennek hatalmas tudománya volt.
1: Akkor.
0: Így van. Igen, igen.
1: Hát ugyanúgy, mint mondjuk a matyóknál, aki tudott írni, az megírta. Uh-huh. Úgy hitták ugye a mintákat. Megírta, és a mások pedig kivarták. Itt pedig akkor az egészet megtanulták akkor azok az emberek, akik még igen. Úgy a nagyanyuktól tanulták.
0: Hát persze, mindenki a családban ezzel foglalkoztak az asszonyok, szóval szövetkezetben, aztán később meg kiálltak és árulták, szóval annak hatalmas keletje volt, de egyébként most is van, tehát szokták mesélni, hogy külföldre, nem tudom, világ minden tájára rendelnek most is, szóval szerencsére elég sok helyre jut a buzsáki hímzés.
1: Tehát ismerik akkor, ugye a Balaton közelsége azért a lehetőséget is megadja, illetve hát azok a fajta terjesztő dolgok, hogy akár most már interneten is, meg a turisták elviszik, és akkor igen, viszik a hírt.
0: Igen, vagy például az egyik népi iparművészünk tavaly Kapolcson a Művészetek Völgyébe is kapott meghívást, és ott volt több napig, ki lehetett próbálni nála, mondta, hogy hatalmas volt az érdeklődés, férfiak is leültek hímezni, szóval van erre befogadó készség, és keresik az emberek. Szerintem egyre inkább nyúlunk vissza az értékhez, a lassabbhoz, tényleg nem a tömegterheléshez. Nyilván nem mindenki, és sose fog ez mindenkit érinteni, de hogy van egy réteg, aki igenis értékeli a kézzel készült dolgokat.
1: Akkor most már nem otthonról fogja hozni, megtanulni a gyerek, akár fiú, akár lány, hanem szakkörökön keresztül, vagy pedig egy olyan emberen keresztül, aki tudja, és akkor hozzá mennek, mint régen az inasok.
0: Igen. Itt is működnek különböző szakkörök, most éppen hímzés nem, de horgolás van, és a gyerekeknek idén például indítottunk egy horgoló szakkört a Bokréta Hagyományőrző Együttes vezetőjével, Éling Tibornéval, aki egyébként pedagógus is, és annyira szép közösséget alakított ki, és az én kislányom is jár, és otthon is hímez. Hímez is egyébként, mert én is szoktam hímezni, de horgol is, szóval azért vannak gyerekek, akik erre rá tudnak kapni, és akkor már fél órával kevesebbet van a gyerekek kezébe a telefon, hanem inkább horgolót üt vesz a kezébe, ami szerintem egy hatalmas eredmény.
1: Létrehoz valamiféle alkotást, ami lehet, hogy az elején még nem tökéletes, de végül is az lehet majd a későbbiekben. Sok idő akkor megtanulni ezt.
0: Hát, hogy őszinte legyek.
1: Legyen őszinte.
0: Én sem tudom még. Tehát, hogy bennem is van szándék, hogy én egyébként én is hímzek, csak nem buzsáki hímzést, de persze ezek hatalmas munkák, időigényes munkák, tehát ez nem úgy van, hogy csak egy-két nap, és nyilván ez az árában is megjelenik, és csak nagyon el vagyunk szokva az olcsóság mellett, hogy amiért az ember mondjuk hetekig dolgozik, az sajnos nem annyiba fog kerülni, mint a tömegtermelt dolog, viszont örökre fennmarad, ha vigyázunk rá, és hát lehet, hogy 50 év múlva meg már olyan ritkaság számba fog menni, hogy az értéke igazából csak egyre jobban növekszik.

0: mind különleges nekem, de az, hogy anyagot rávarni, rávágni, az még mozgatja a fantáziámat, hát ez... mert azt látni kell fejbe előre.
1: Igen, ezt őszintén mondom, én ezt nem tudom, hogy ezt hogy csinálják, erről itt majd meg lehet kérdezni őket. Nem tudom, önnek melyik tetszik a legjobban?
0: Hát mit mondjak? Meg nem mondom, hát inkább a boszorkányos felé hajlanék, ami nem biztos, hogy az én ízlésemet úgy kiemeli, de most egyelőre ez.
1: Jó, hát
0: ha már választani kell.
1: Én szeretem megkérdezni, én nekem a rátétes a kedvencem.
0: Ő?
1: Igen. Ha. Igen.
0: De azért mondtam, én magát a munkát azt nem tudom, hogy de a boszorkányos az pedig hát, a neve.
1: Aha. Igen, hát mindegyik gyönyörű egyébként. Hát azért, csak én szeretek ilyen saját közvéleménykutatást folytatni.
0: Amikor akasztják a hóhért, az is jó, ugye?
1: Igen.
0: Mondjuk meg. Nos,
1: csak hát kicsit arrébb menjünk még, akkor fafaragásokat tudunk még megnézni.
0: Hol vannak?
1: Itt picit így elmegyünk balra, mert hogy ugye Buzsák a fafaragásáról is híres. 2020-ban egyébként az élő néphagyományok, a hímzés, a fafaragás, illetve a buzsáki táncok az UNESCO kulturális örökség jegyzékébe felkerültek, és fafaragóink is kevesen vannak már, nem is itt élnek Buzsákon, de vannak aktív fafaragók. Tavaly például a buzsáki búcsún, ami leginkább azért feleveleníti a buzsák értékeit, ott is Györe Attila jött el, és akkor ki lehetett próbálnia.
0: Itt vannak a faragványok.
1: Itt is, igen. Fehér József munkái találhatóak, és akkor, hogyha megfordulunk, akkor pedig Buzsák István munkái, ő sajnos már nem él. Itt például az unokáit faragta ki, ugye itt ilyen ember szobrokat láthatunk.
0: Tehát ezek szobrok, itt pedig sok minden tojás.
1: Tojás.
0: Sapfigurák, hát sok az a tojás eléggé érdekes. Gondolom, hogy nem a legkönnyebb kifaragni.
1: Hát igen, sajnos én nem tudom túl sokat, de igen, én tavaly például egyébként kipróbáltam a búcsúkor a fafaragást, nem egy egyszerű műfajással, de nagyon kikapcsoló, nagyon el lehet bennem mélyülni. Akkor tükrök, órakeret, boros tartó, szóval sok minden van.
0: Látszik a fényképen, hogy hogyan dolgozik a mester, hát... El kell időzni vele rendesen, mert nagyon aprólékos munkáról van itt szó.
1: Így van, igen.
0: Hát mondjuk őt, hogyha meg tudnánk kérdezni, hogy hogyan is csinálja, de hát végül is minden nem lehet egyszer. Odabent is vannak?
1: Igen, odabent is vannak, meg ott még van még egy érdekesség, amit majd ott benne mondok, hogy mit találhatok.
0: Akkor siessünk. Tessék, itt már azért van hímzés is.
1: Igen, ahogy például van egy kötény, egy rátétes kötény.
0: Megyek közelebb.
1: És akkor itt Szabó Bélának, a festőművésznek a pannója látható. A régi faluház épületén volt egy graffitó, amit ő készített. Itt a kis leírásokban lehet ezt látni, de sajnos a felújítás során ez tönkrement, és amikor a művész ezt megtudta, 2000-es évek elején azt hiszem, akkor újra elkészítette, csak egy kicsit más formában, pannó formájában, de az eredeti nagyságban, és ennek a képnek a címe Buzsáki lakodalmasok. Itt is látszik, hogy megjelennek a buzsáki minták, és akkor ez azt hiszem, hogy 2010-valahányban került ide a faluház falára.
0: Falat betöltő alkotás, elég, hát van majd 3 méter. Ugye hát 2,5-től több is, vagy 6-8 méter hosszúságban a lakodalmas. Érdekesek a figurák, ugye, mert hát nem pontosan úgy hozza le, mint a normál embernagyságot, hanem kicsit nagyobb, nyújtott, hosszított. Na de itt lehet legalább, úgy mondom, a motívumokat rátenni a ruhákra.
1: Igen, igen. Hát mert ez eredeti nagyságában készítette újra a festőművész, úgyhogy ugye ez itt a külső homlokzaton volt régen a faluházon.
0: Hát itt már azt hiszem, hogy örök ezen a részen. De igen. Tulajdonképpen ez ugye azért olyan, hogy meg lehet belőle látni az egykori lakodalmast.
1: Igen. Hát csodálatos, nagyon vigyázunk is erre a teremre egyébként, hogy itt semmiféle baja ne eshessen, de természetesen a látogatók számára.
0: Hát ugye, igen.
1: Ez ingyenesen látogatható, ugye a falu elszétvőtől péntekig szabadon be lehet jönni, megnézni a hímzéseket, fafaragásokat, ezt a pannót is, úgyhogy szeretettel várjuk a látogatókat.
0: Hát kevés olyan hely van, ahol ilyen nagyságú pannó van, illetve hát maga az életkép. És hogyha végigmegyünk, ott mit lehet látni?
1: Hát itt is, itt Tapolcai Sándornak a fafaragásai, illetve itt is találunk még vézes, kihímzett párnákat, illetve régi rádiókat is, még rátétes hímzéseket. Nagyon sokszor így felajánlják az önkormányzat számára a régi hagyatékokból dolgokat, és a polgármester úr szerencsére olyan, aki tényleg minden értéket próbál megőrizni. Sokszor helyszűkében vagyunk, de itt semmi nem kerül kidobásra, tehát itt minden meg van őrizve, néha várnunk kell, hogy legyen méltó helye, de addig is mindig tároljuk a dolgokat, szóval próbálunk minden értéket megőrizni.
0: Hát a múzeumoknál is úgy van sokszor, hogy a raktár az már többszöröse a kiállító térnek, de itt ebbe a jó kis visszhangos helyiségben akár még énekelhetnénk is.
1: Igen, hát most például volt itt egy néptánc, az ELTE Néptánc Egyesülete. Néhány napig itt táboroztak, mert van egy ifjúsági szállunk is, és itt a kis teremben is próbáltak meg a bent a nagy teremben is, úgyhogy itt is van élet, vagy hangverseny is szokott lenni az iskolának a hangversenye, úgyhogy ez a terület is él.
0: Keresünk más lehetőséget, merre menjünk?
1: Hát szerintem akár mehetünk most már a tájházhoz is.
0: Jó, akkor menjünk a tájházhoz. Az elmúlt percekben Horváth Háncs Andreával, a Buzsáki Faluház vezetőjével beszélgettünk.

0: Vendéglátómmal átsétáltunk a közeli tájházba, ahol már vártak ránk.
1: Sidlovszky György vagyok, a tájháznak a gondnoka.
0: És akkor azzal kezdünk, hogy elmondja az épületet, de hát ez egy épület együttes.
1: Hát azokat elmondom végig. No,
0: ez egy porta volt?
1: Ez egy porta volt, igen.
0: Nem voltak szegények?
1: Nem, egyáltalán nem voltak. A nádfedés is azt mutatja, ugyanis aki szegényebb volt, annak zsubfedés volt a tetőzetén. Itt a megoldás
0: az, hogy... A szalma, csak a szalma, a hallgatók miatt. Nem, mint hogy én sokat tudnék, de azt tudom.
1: Az igen, igen, a szalmafedés magyarul. Az épületet úgy állították fel, hogy elől úgynevezett félkontyos, látom, hátul pedig kontyos. Elől azért félkontyos, mert két szellőzőnyílás van, hogy a padlást tudjon szellőzni. Vert falas építmény az egész. Sajnos itt a előrészt ezt már javítani kellett, mert az idővasfoga az viszi, ugyanis ezek az épületegyüttesek az 1850-es években épültek.
0: Az már koros akkor?
1: Igen, három részből áll, egy úgynevezett alápincézett magtárból, akkor magából a tájházból, az építményből, és egy úgynevezett istálóból, ami valamikor az volt, ma nem. Természetesen. Mellette pedig a kiagyott rész, az volt a kocsiszín.
0: És itt a kapu porta, mi volt hát ez? Nyári ez konyha?
1: Nem, ez volt a magtár. Ja. Alápincézett magtár.
0: Jó, csak én azt hittem, hogy ott akkor itt ez.
1: Igen, ez volt itt az alápincézett magtár, menjünk be esetleg.
0: Ha nézzük, meg úgyse voltam még alápincézett magtárba, csak hasra ne essek, hoppa, padló.
1: Igen, itt padló van. Csinálok egy kis világot.
0: Hoppa.
1: Mert ez is döngölt padló volt, de sajnos az idők ezt is tönkretették, és hogy egy normális bemutató terem legyen belőle, ezért hajópadlóval látták el. Az érdekesség az, ugye itt van a pincelejáró.
0: Azt hittem, hogy kemencének a sukja, de nem.
1: Igen, most két verzió van. Az egyik az, hogy annak idején itt ravatalozták fel a halottat, hogyha a házból meghalt valaki. Most a másik verzió pedig az, hogy nem itt, hanem a tiszta szobában. Hát, hogy aztán ezt eldönteni, hogy végül is hol, azt én nem tudom.
0: Hát mondjuk amarra a jásság, a nyírség a tiszta szoba volt, ahová ravataloztak. Hát itt lehet, itt más is lehetett, mert itt aztán bőségesen volt hely.
1: Volt hely rendesen, ugye a bal oldalon végig hambárok voltak, különböző magokkal vetni, vagy akár őrölni. A bemutató szekrényekben pedig mázas és mázatlan cserépedények vannak.
0: Itt volt valahol olyan hely, ahol gyártottak cserepet? Nem nagyon, tehát a településen nem. Nem, nincs olyan nem, nagy agó.
1: Nem, nincs. Tehát a hozott pincét sajnos nem tudjuk megnézni, mert oda most jelen pillanatban nem tudunk lemenni. A hordókat fölhoztuk, hogy legalább valami látszódjon belőle, hogy itt bor is volt annak idején. Itt hambárok álltak végig.
0: Látom, akkor el tudom képzelni, de akkor a szőlőtermesztés az folyamatosan
1: az
0: volt?
1: Folyamatosan, igen, a környék az híres a szőlőtermesztéséről. Pontosan azért így van. Ott aztán vége láthatatlan szőlősök vannak. A szekrények tetején pedig fa mozsarakat látunk, mind a kettőnél, csak középen nem az. Az érdekesség itt van, ez egy előre bedrótozott cserépedény, hogy bármi történik vele, ne essen szét a tűz fölött.
0: De ez a kiégetés előtti igen, rész igen. Akkor. Na, akkor itt hagytuk. Hát főképpen akkor kukorica, búza, árpa, rozs, minden a...
1: Igen,
0: tehát
1: igen, igen, igen.
0: Napraforgó itt erre...
1: Azt kevésbé inkább a len és a kender volt.
0: Hát igen, mert a textíliának
1: igen,
0: kellett.
1: Igen, és azt mind itt dolgozták fel, tehát itt törték, itt áztatták, itt tilolták, és aztán végül ugye a rokkán keresztül itt készítették el fonallá.
0: A tornác rész az eredeti?
1: Az eredeti, igen, egy keskeny, egy emberes tornác végeredményben, azon lehet végigmenni. Gondolom, ez csak az eső miatt építhették így, mert az ember nem is gondolná, hogy csak olyan keskeny kis bejárati rész van.
0: Hát megfogja a szelet, és egy kicsit a hő háztartása jobb így.
1: Hát igen.
0: Egyébként itt a hidegtelek szoktak lenni? Voltak?
1: Hát mostanában nem.
0: Egyébként úgy nem egy vagyzóos hely.
1: Nem, mint országos szinten végeredményben.

0: bemegyünk, jó?
1: Látom itt azért. Nos.
0: Tehát ez egy ilyen keskeny bejáró.
1: Szóval majdnem futófolyosónak is lehetne nevezni.
0: Igen.
1: No.
0: Igen.
1: Beléptünk.
0: Ahogy belépünk a konyhába.
1: No, ugye sok cserépedény van.
0: Ez úgynevezett füstös konyha.
1: Ugyanis régen
0: nem volt kéménye a konyhának. Itt fölöttünk ott vannak a kampók. Egy pár héttel előtte ezek jönni, itt még lógtak a füstölt áruk, akik felajánlották, hogy idehozzák a füstölt árut bemutatóra.
1: Azt hittem, hogy enni, de csak bemutató volt.
0: De sajnos.
1: Hát akkor a füstös.
0: Igen. A kemencén látható edények, ezek mind a konyhában használatosak. Uh-huh. A patkán, meg a mellette lévő két, nem tudom, minek lehet nevezni, szintén ilyen patka.
1: Szegény szél.
0: Igen, igen. Ott pedig a kiegészítő edények, illetve eszközök vannak.
1: Ó, mangollótól kezdve.
0: Igen, a kávédalálón keresztül.
1: A szenes vasaló.
0: Így van. A fateknő.
1: A kas, ez a tojásos volt, vagy bármi más?
0: Ez bármi másnak, ez többfélére lehetett használni. A székek azok kézzel faragottak, van egy sajtárunk is.
1: Látom, nagyjából ismerem.
0: Az érdekesség az, hogy itt két szoba van, és a két szobába pedig egy-egy cserépkályha. Szintén az 1850-es években.
1: Cserépkája.
0: Igen.
1: Ilyen ritkosság és, azért.
0: És ezt a konyhából fűtötték.
1: Látom a
0: igen.
1: Rész a legnő részt.
0: Külön érdekesség az, hogy volt egy külön melegvíz tároló, amit kalágyújtottak, hogy állandó jelleggel legyen meleg víz a lakásba, akár mosdásra, akár igen, akár mosogatásra, vagy ha netán hirtelen beállítottak a vendégek előzetes megbeszélés nélkül, a gazdasszony kilépett, elkapott egy tollasjószágot, azt mondta, neked véged, itt volt a forró víz, már lehetett kopasztani, úgyhogy így oldott.
1: Az első volt a tiszta szoba,
0: ez
1: ugye?
0: A tiszta szoba.
1: Tehát itt azért itt nem kell annyira vigyázni, mint némelyik kis parasztházba, azért ilyen magasra nem csinálták régebben. Ez egy polgári jellegű ház?
0: Igen, igen, igen. Ez egy polgári jellegű. Ha megnézzük, döngölt padlójú, ugyanúgy, mint a konyha is döngölt padló.
1: Itt és a itt kályha.
0: A, igen, itt a cserépkályha, lehet látni, hogy nincs rajta ajtó, mivel ugye,
1: tehát
0: hogy a konyháról. Kültik.
1: Igen, hát, igen. Itt a nemesi kastélyokban. Ez a úriember valószínű, hogy látta
0: több
1: a kastélyokat
0: mint,
1: is, és akkor
0: valószínű.
1: Pénze volt, megcsinálták.
0: Igen, ugyanúgy, mint az országházban. Az érdekesség az, hogy általában 60 centi széles anyagokat szőttek, és úgy oldották meg, hogy szélesebb legyen, fogták és összevarták a kettőt egy harmadik.
1: Ja, mert a szövőszékre ennyi fért rá, a 60 centi, és akkor megtódották, lehetett volna akár 3 méteres is, de a citerára az azért vigyáznak. Hát az már míves, hát úgy látszik.
0: A húzatokat, a lepedőket, azokat mindezekből a 60 centisből állították össze.
1: Hát a vetett tárgy, a feltornyozott tárgy.
0: Igen.
1: Nem igen használták, csak
0: nem,
1: a gyereket,
0: nem,
1: amikor,
0: pontosan
1: amikor ráugráltak, játszani, hát én is csináltam, amikor
0: igen,
1: otthon
0: így
1: volt a sajátunkat. Mondjuk a bölcső az valószínű, hogy itteni gyereket ringathatott.
0: Igen, és ha megtetszik nézni, akkor ez is hímzett.
1: Látom.
0: A párnák, azok is hímzettek, ezek a régi párnáink, ezek már ilyen 50 év körüliek, gyönyörű hímzéssel ellátottak.
1: Érdekes, itt nem a sarokban van a szent sarok, hanem itt középen. Ugye?
0: Igen, igen, ez volt ugye az úgynevezett házi oltár. Ugyanis Buzsák az egy római katolikus keresztény település, ahol minden lakásban megtalálható minimum a Jézus Krisztus és a Szűz Máriának a képe.
1: No, az érdekesség az, hogy középen van, nem a sarokban, mert általában a szent sarokban képlek, ott mondjuk a jobb oldali részen lett volna a hegye, valószínű, hogy itt azért még inkább vallásosak voltak, mert itt azért több ember is letérdelhetett.
0: Így van, pontosan így van.
1: Felrúgjuk már itt a...
0: Nem rúgom föl semmit.
1: Tessék,
0: ez pedig benne. Az úgynevezett mennyasszonyi láda. Ez szintén tulipános láda. Ebbe vitte a mennyasszony a staférungot, illetve akkor már fiatalasszony. A staférungot, ha volt pénze és ékszere, akkor ezt is ebbe tették bele. Aztán a fiúsháznál ugye kirámult belőle, és attól kezdve csak a rakott szoknyát tárolták benne. Ezen is lehet látni 60 centi.
1: Igen. Mester Gerenda az eléggé erőteljes, az azt mutatja, hogy a felső rész az teherbíró kell, hogy legyen.
0: Igen, igen, mert hát itt is tárolhattak dolgokat, nem tudom sajnos, hogy mi volt a padláson, de a lényege az, hogy egy erős mester gerendával van ellátva, és rá merőlegesen pedig a rövidebb gerendák, aminek az egyik oldala a falba volt, a másik oldala a gerendán, a mester gerendán. Van úgynevezett Barbie babánk elődje, a Csutka baba.
1: Kukorica.
0: Igen, kukorica.
1: Csuhé, illetve így hát maga van. A csutkája.
0: Igen, csizmahúzó. És egy érdekesség, ami kukoricából készült, úgynevezett vetélő. Ugye a szövésnél ezt használták, hogy lökték egyik oldalra.
1: Azt hittem, hogy pisztoly. Hát mert én kukoricából miért csináltunk.
0: Igen.
1: Hát lövöldözhettünk vele egymásra.
0: Cini-cini muzsika.
1: Ja, meg muzsikálni is természetesen.

0: Átmegyek a másik szobába.
1: Pillanat, lekapcsoljuk. Hogy...
0: Ne föl se kapcsoltam. Én viszont kénytelen vagyok fölkapcsolni. Mert...
1: Sötét volt.
0: Ez sötét.
1: Jó, de ez már padlós volt, most nem döngölt volt.
0: Padlózat a tönkre ment. És itt a másik
1: cserépkája. Hol készíthették olyan a cserépkáját? Azt nincs
0: nem,
1: rá.
0: Nem tudjuk, hogy hol.
1: Tehát nincs egyetlen, hogy leszem bele.
0: Ilyen homorú csempékből áll.
1: Sugározza ki pedig.
0: Igen,
1: a meleget.
0: A meleget.
1: Hoppa, itt pedig vagyunk egy olyan kiállító
0: teremben, igen, ahol az
1: egyik vannak.
0: Lehet látni a puzsáki mintákat, a szövés és a hímzés mintákat. A domináló szín az a piros, a kék és a fekete szín volt annak idején.
1: Akkor 60 centitől általában nem volt szélesebb a minta se.
0: Hát ha megtetszik nézni, ez is 60 centi. Ez szőtt minta van benne. Ez már hímzett minta.
1: Össze van.
0: Itt is lehet látni a 60 centit és a toldás. Ez az a bizonyos rátétes. Egy alapanyagra egy kivágott mintát ráhelyeztek, és azt varták rá. Közelről megtetszik nézni, a varrást szinte nem lehet látni.
1: Hát igen.
0: Annyira finoman. Ez pedig az úgynevezett boszorkányos minta. Ezt állítólag az 1700-as években egyik gróf kisasszony hozta be az országba,
1: Ausztriából. Miért lett boszorkányos?
0: Mert olyan ügyesen tudták, boszorkányos ügyességgel tudták varni.
1: A boszorkányok.
0: A házi boszorkányok. Ez egy fekete alapon fehér minta, rátétes minta. Ez templomi minta. Ez a templomban megtalálható ennek a... Igen, nagyon sok része. Az szintén egy rátétes, és ami jellemző a buzsáki rátétesekre, a szegfű utánzat mintája, ezek a kerek látom. Dolgok.
1: Hát lassan kitanulok, de hát azért van itt ingen is.
0: Ez egy újabb, amikor azonos színre, azonos színnel varták rá a mintát, tehát a rátétet. És tessék megnézni ezeket a gyönyörű hímzéseket.
1: Azon mosolygok magamban, ugye az asszonyok várnak, de tulajdonképpen egy férfi mutatja be, azokat a dolgokat, amit elkövettek a boszorkányok, de azért érteni is kell hozzá, gondolom néhányszor hát, elmondták.
0: Valamennyit, igen. Itt pedig a pásztor faragások vannak.
1: Igen, mert a faragás is fontos volt.
0: Itt a fák alatt közvetlenül előttünk van egy szobor, a Szent Vendel szobra. Ő volt a pásztoroknak a védőszentje. Egy anekdóta. Székesfehérvári csoport volt itt, és amikor mondom, hogy a Szent Vendel, abban a pillanatban az egyik hölgy felkiáltott, hogy hát én a Szent Vendel utcában lakom, és nem tudtam, ki az a Szent Vendel. Érdemes volt buzsákra jönni.
1: Általában milyen állatokat tartottak? Hát ostor, azzal kondásoknak is volt.
0: Igen.
1: De juhok?
0: Juhok főleg. A kisebbi görbebotot megtetszik nézni, az pont arra való volt, hogy a juh lábát
1: A körmöléshez vagy pedig rendbe tegyék.
0: Hát attól függ, hogy mit akartak vele tenni.
1: Hát igaz, lehet megfogni. Zömében a juhászoknak az volt a fő feladat, bár csak későbbiekben volt az a probléma, hogy lesántolt. És akkor még mi van, az egy tök?
0: Hát, ugye itt vannak a faragások, az a tök az úgynevezett kobaktök. Amit víztárolásra használtak, ez a kulacsnak az elődje végeredményben. Levágták a tetejét, kitisztították, és mivel ennek a külső része vízhatlan, nem engedte át a vizet. Tehát nyugodtan vihették magukkal. A csontfaragások, azok pedig egytől egyik fűszertartók. Tetszik látni itt függőlegesen, illetve vízszintesen ilyen lakattal, meg furfangos zárral ellátott kis dobozok végeredményben. Ebbe tartották a borotvát, hogy a gyerek ne tudja kinyitni.
1: Nem a mostani, hanem a nyeles borotvát.
0: A nyeles borotvát.
1: Mert régebben azért nem volt a modern Wilkinsontól kerülve a nyeles borotvát, ami egy életre szólt.
0: Így van.
1: Mikor elkezdett borotválkozni a legény, ha kapott, nem az apjáit örökölte, akkor azt használta mindaddig, amíg élt.
0: Igen, így van pontosan.
1: Vagy míg el nem kopott, mert hát...
0: Végeredményben kopott. Életveszélyes dolog volt a gyerek kezében.
1: Azt hiszem, hogy még ez érdekes, itt egy faragott címer.
0: Igen.
1: De a, nem is az érdekes, mert az a szoké rendben van, de ahogy látom, van egy képernyő, ami bemutató,
0: igen.
1: Lehet nézni rajta, ugye?
0: Igen, igen, igen.
1: Tehát a csoport van, akkor bekapcsolja, akkor nem kell beszélni önnek állandóan.
0: Akkor nem, akkor beszél a tévé. Akkor ő mutatja be ezeket a részeket.
1: Jó.
0: Itt is a székek ugye kézzel faragottak, kézzel festett tulipános székek.
1: Egyébként, amikor ilyen 40 fok környékén volt, akkor is ilyen kellemes idő volt bent?
0: Igen, igen, nagyon jó idő.
1: Tehát ez vert, pal, tehát igen. Sárból van, hát mennyi?
0: Hát van, ezt ugye...
1: 80 centi körül van?
0: Ez is 60 centi.
1: 60 centi?
0: Persze.
1: Ja, minden
0: 60. Hát itt 60 centi minden. Úgyhogy rendesen tartja télen a meleget, nyáron pedig olyan kellemes hűst ad, hogy öröm volt bejönni ide a nagy hőségben.
1: Nos, akkor az egyes szobából átmegyünk a pitvar részre. Jó, de kijöttünk, most meleg van, de hatalmas udvar.
0: Hatalmas, hatalmas terület, és ugye még hátul is.
1: Hát egy jó pár állat itt elfért akkor.
0: Bőven, hát... bőven.
1: Egy család lakott, vagy
0: egy,
1: több?
0: Egy családé volt.
1: Hát, mert ugye, amikor már jöttek sorba a gyerekek, akkor ugye építkeztek, de itt akkor máshol kapott, gazdagok voltak.
0: Igen, máshol építkeztek, így van. Ezen a részen nem építettek többet, csak ezt a három, minek nevezze, három házat.
1: Jó, tehát az istállót akkor, hát itt ezt a lakó...
0: Tehát a magtárat, az istállót és ezt a lakóépületet.
1: Hány gyerek volt általában?
0: Az, én úgy tudom, hogy itt kettő volt.
1: Kettő. Igen. Nem az egyke
0: két,
1: volt
0: két
1: már,
0: lány.
1: Hanem a kettő. Itt kettő.
0: Igen.
1: Hát ugye az kellett a kevés, hogy nem vigye a vagyont szét.
0: Igen.
1: Sidlovszky Györgyöt, a Buzsáki Tájház gondnokát hallották. Ezzel műsorunk véget ért. Buzsáktól azonban még nem búcsúzunk el, hiszen a jövő héten majd megismerjük azt a híres három varázst, amit itt készítenek. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Elhangzott a Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Tizennégy óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Legyetek a szeretet, az igazságosság és a béke tanúi. Ezzel az üzenettel fordult 14. Leó pápa a szeptember 7-e és 12-e között megrendezett első nyugat-afrikai ifjúsági nap résztvevőihez. A vatikáni média beszámolója szerint a Szentatya arra buzdította a fiatalokat, hogy a térséget sújtó válságok és bizonytalanság ellenére se veszítsék el reményüket, és építsenek hidakat népek, kultúrák és vallások között. A pápa méltatta a térség püspöki konferenciáinak kezdeményezését, amelynek lelkipásztori prioritásai középpontjába helyezték a fiatalokat. Fontos, hogy a teológia tudományát művelők ne elégedjenek meg a kész válaszokkal, hiszen a teológia az emberi lét legfontosabb kérdéseivel foglalkozó tudományág. Erre hívta fel a figyelmet Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanévnyitó Veni Sancte Szent Miséjén, amit szeptember 4-én tartottak a budapesti piarista kápolnában. A Magyar Kurír beszámolója szerint a mise főcelebránsa szentbeszédében figyelmeztetett, ha az egyház ma csupán alkalmazkodni próbál, elkerülhetetlenül felhígul. Pécsre látogat Timothy Radcliffe bíboros, korunk egyik legnépszerűbb keresztény szerzője, írja a Magyar Kurír. Az angol származású domonkos szerzetessel, akit Pécsre érkezése alkalmából Felföldi László megyéspüspök hivatalában fogad, szeptember 27-én és 28-án több eseményen is találkozhatnak az érdeklődők a Baranyai megyeszékhelyen. A neves teológus előadásaiban és könyveiben a globális tapasztalataira és páratlan műveltségére támaszkodva elemzi a nyugati társadalmak aktuális helyzetét és kihívásait. Az ember értéke nem attól függ, milye van, hol lakik, mennyi pénze van, vagy mit gondolnak róla mások. Az ember értéke abból fakad, hogy Isten gyermeke, hangsúlyozta

0: Foglalkoztatására közel 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is közel 5000-en dolgoztak. A mezőgazdaságban több mint 500 tanuló kapott munkát, fűzték hozzá. A legtöbb kérelem Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Bauzemplén, Békés, valamint Somogy megyékbe érkezett be. Végül az időjárásról. Eleinte derült, napos csapadékmentes idő várható. A déli óráktól a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, és délután már van esély záporokra, zivatarra is. Este északnyugat felől hideg front érkezik, így késő estétől egyre keletebbre is várható eső, zápor, zivatar. Napközben a déli szelet kísérhetik élénk, néhol erős széllökések, a Dunántúl északnyugati részein erős viharos szél is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 Celsius fok között alakul, késő este 16-26 fok várható. Híreink végén megköszönöm figyelmüket, a következő híradást 15 órakor hallhatják.
1: Tizennégy óra 4 perc. A Hangárium következik. Zenei félóránkban Cséri Zoltán dalszerző, zongorista, instrumentális felvételeiből válogat a szerkesztő Csúcs Judit.

0: Elhangzott a Hangárium, amelyben Cséri Zoltán dalszerző zongorista instrumentális felvételeiből válogatott a szerkesztő Csúth Judit.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulás támogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14:30. A rádiós regénytár következik.

Végső hazaérkezésem után hatalmas gyászom idején is pártfogása alá vett szemorvos professzorom, Nemes Fabini János Teofil, s igen sok tartalmas évet töltöttem el mellette munkálkodván. Bizonyos okok miatt rendes fizetésem nem lehetett, de anyám támogatása révén ingyenes gyakornoki helyet mégis adott maga mellett. Hogy nevem az orvosi évkönyvben így sehol nem találtatik, szívemet nem nehezíti. Beleírtam azt, gyógyuláshoz segített betegeim szívébe maradandóbban, mintha veszendő papírra nyomatták volna komoly egyetemi névsorokból. Mindazonáltal Baer orvosi művészetével még londoni időm alatt megismerkedhettem, midőn Lilim első ajándékát kezemhez vettem. A jó Duchess bizonyára nem kis pénzt fizetett ki e könyv Londonban nyomtatott példányáért, melyet nekem vendégfogadó ajándékul választottak, midőn első ízben, még jóval jegyességünk előtt körükben töltöttem az éjszakát. Georg Joseph Baer, a látás megőrzéséről való tudomány. Második kiadás. London. S benne Emily kezének édes írása, s a családi címerben lévő ajánlás. Non immemor beneficii. Magyarul, nem feledkezünk meg a jó téteményről. És személyemnek dedikálva, we, the Fitzgeralds, are not forgetful to a helping hand. Be one of us in everything. Mi, a Fitzgeraldok, nem feledkezünk meg a segítő kézről. Légy mindenben egy közülünk. Ez a néhány sor édes ajánló utalás volt orvosi munkámra, s egyúttal a család címerének különös történetére is. A legenda szerint ugyanis még a 14. században valamikor Kilder első hercegét csecsemőként egy házi kedvenc majmocska mentette ki a Woodstock Castle-ban fellángolt tűzből. Innen a majom a családi címerben. S a körötte írt családi jelmondat: légy egy közülünk mindenben. Gyengéd utalás volt arra is, hogy miképpen válaszolna nekem, ha a fontos kérdést neki valaha föltenném. Hogy orvosi tudásom előttük nem volt értéktelen, megmutatta az is, hogy a gyúk később egy saját tervezésű műtéti gyakorlót is készítetett nekem. Olyas formatartó ez, mint egy tojás, mely kinyitható fedéllel bír. Ennek vájatába pedig egy nyúl, avagy disznó szeme fér. Lezárván azon éppen a szem látható részének maradt nyílás, s ezen a műtéti meccéseket könnyen gyakorolhatom. E tartó műtéti ládámban megvan, s használom ma is. Kiváltképpen lovaglás vagy kerti munkálat után szükséges ujjaimat újra a finom mozgásokhoz szoktatni. Kezembe veszem ma is gyakorta, s munkálkodásom közben a londoni időkről gondolkodom.

1848. október 10-e. Kivált kép szeretem, amikor műtét közben a nagyváradi András doktor a tanulmányairól beszél. Magának mondja ki ugyan a szót, de végeredményképpen nekem ismétli el munka közben professzorai bölcs tanácsait. Így oktat engem tapintatosan. Nagy elégedettség tudása mellett látnom azt is, ahogyan a sárt, a vért és egyéb eves váladékokat a műtéti asztaltól távol tartani igyekszik. Ennek fontosságát én magam is eszembe véstem, amikor a diakonisszáknál az ápolás művészetét tanultam. Keserves feladat volt ez nekem. Igencsak feleslegesnek éreztem akkor a műszereket, edényeket, látszólag tiszta voltukban is újra megtisztogatni. Fel nem foghattam ugyan, miként járult a gyakorlat a négy testnedv, vér, fekete epe, sárga epe és nyák egyensúlyának helyreállításához, mely a gyógyulás alapja, de az eredmény mégis meggyőzött a szokás helyességéről. Okkal ragaszkodtak tehát ehhez a nővérek mégis. Házukat valóban elkerülte a ragály. Látván, hogy tisztaságra törekvő utasításait szívvel teljesítem, András doktor egy ízben megmutatta nekem egyik hadipostával érkezett bizalmas levelét. Az 1848 késő tavaszán kelt írást a bécsi Nemzeti Forradalmi Gárda fiatal orvosa küldte, s benne nem csupán a bécsi felkelők lelkesedéséről volt beszámoló, de orvosi kutatásairól, gondolatairól is számot adott benne. Igen örvendett, hogy András doktorban oly gondolkodó társra lelt, ki gyanakodását, hogy a gyermekágyi lázbaját maguk az orvosok viszik át a páciensre a kezükön valamiképp, nem tartotta lehetetlen őrületnek vagy szentségtelen gondolatnak. Ez a bécsi doktor leírta, hogy a klórvizes kézmosás gondolata már 1847 márciusától foglalkoztatta, miután jó barátja egy boncolás közben kapott jelentéktelen sérülése, üszkösödése után vérmérgezésben meghalt. Ennek hasznán ezután az én András doktorom sokat töprengett, és elrendelte ezek mellett a műtéti ruhák cseréjét is, melyet annál szívesebben tett, mert a vérszagát s látványát valójában soha nem viselhette. Számomra nem volt komoly nehézség vértől, nyáktól iszamos testek között forgolódni, de a hanyagsági mocsoktól s a sebekben mozgó televényektől valóságos irtózat fogott el, így őszinte örömmel s nagy buzgósággal vettem magamra a tisztasági szabályok betartásának sok nyűgét.

Hosszú, szerelmes szívnek keservesen múló volt az idő, míg kedvesemet pesti tartózkodásom ideje alatt nem láttam. S vigaszunk csak az lehetett, hogy leveleink által mégis találkozhattunk. Mint hogy legjobb esetben is 20 nap volt egy levélváltás London és Pest között, s ez nagy idő, az öröm nem volt gyakori. Amikor pedig menyasszonyom tengeri levegőkúrán volt Devon dombvidékén, ez még ritkábbá tette levélváltásainkat. De Lilim a kúra idején különösen szorgalmas volt az írásban. Így azok, mintha aprólékos naplók lettek volna. Tudósítottak mégis napjairól. Én munkám s az apám betegsége körüli teendők miatt kevesebb ilyen derűben részesíthettem. Bár ő mindenkor, mikoron csupán néhány oldalnyi írásomat kezéhez vette, biztosított megértéséről, s azok olvasása feletti öröméről. Levelei fájdalom, naplom kötésébe tűzve voltak, s így az árvízben elvesztek. Egyetlen, az augusztus havi maradt meg belőlük csupán, az, melyet a Bathban tett fürdőkúrája idején írt, s melyet anyám őrzött meg. Ebben egy neki szánt angol hímzés minta is bele volt rajzolva, s ezért ez nála maradt. Így ez Emilynek az egyetlen levele, mit ma is olvashatok. Éltemnek része, naplómnak kedves tárgya. Hát, emlékezetül, magyarra fordítva, ide lemásolom.

1815. augusztus 4-e. Andrew kedvesem, a tegnapi napon hosszú, de egészen kellemes utazás után érkeztünk meg ide, a híres fürdővárosba. Annyi szépet és érdekeset hallottam már a helyről, hogy Luizával még aznap este rövid sétára indultunk. Szállásunk a fürdőtől alig negyed óra sétára található. Megnéztük hát a helyet, ahol erősödni szándékozunk. Különleges város. A házai mind egyformán valami halvány sárgás kőből vannak fölépítve, melyek önmagukban nekem nem szépek, de a lemenő nap fényében mégis olyanok, mintha ragyognának. S a fürdő oszlopcsarnokával és nagy tereivel egészen, mintha valami ókori színmű díszletei között sétálnánk. Augusztus 7-e. Ma különösen meleg szellő fúj, és kellemes az idő. Ezért szállásadóim javaslatára kirándulást terveztünk. A két nap előtti Royal Crescentnél való kimerítő sétánkból okulván Carriage-ot béreltünk, olyanképpen bőven számítva a helyeket, hogy mindenikünk kényelmesen elfért, akár alhatott is abban az út során. Megérkezésünkkor a tengeri levegő annyira felüdített bennünket, hogy a tengerparti utat választottuk sétánk helyszínéül. Bár a sziklákhoz, mely a Valley of the Rocks nevet viseli, Luisa, anyám és én kocsin mentünk. A társaság azon tagjaihoz, akik a gyalogutat bírták, a White Ladyhez vezető ösvényen csatlakoztunk. A White Lady egy felhőasszony voltak éppen, a dombra vezető út egy pontján. Itt tudnélik, ha a sziklákra nézünk, azok úgy feküsznek egymáson, hogy éppen egy krinolinos szoknyás karcsú hölgyet rajzolnak ki magukból. Olyanképpen képzelheti maga elé az ember, ahogy az ányképet látjuk. Csak éppen itt a szikla rajzolata a keret, és ami valójában nincs ott, a felhő, a kép. Kedvesem, most nagyot nevettem, mert felolvastam eddigi leírásomat Luizámnak, de arcának mulatságos kifejezéséből ítélve, az nemigen lett elképzelhető. Én mégis elküldöm. És ha eljön az ideje, s újra együtt lehetünk, bizonnyal meg is mutatom. S ön akkor majd elmondja, hogy éppen így képzelte. S ha ezt mondja, én bizonyára szomorú leszek. Mert akkor ön csupán jó nevelésben részesült udvarlóm, de nem őszinte barátom. De ha azt válaszolja, hogy sokáig gondolkodtam, mi lehet a felhőasszony, ki nem is látható, és nem állíthatom bizonyosan, hogy hasonló képzeteim voltak. Nos, akkor őszintén együtt nevetek majd barátommal, ki mer igazmondó lenni velem. És hogy biztos legyen abban, hogy ezt komolyan gondolom, arra kérem, küldjön nekem leírást érdekes, még sosem látott dolgokról az ön hazájából. És akkor én azokat magam elé gondolom, és elkezdem várni a pillanatot, amikor majd odalátogatván valóban megláthatom. Augusztus 9-e. Itt küldöm, mit egy beszélgetésünkkor édesanyja részére megígértem. Az angol Madeira hímzésének rajzát. Nagyon szép az, s kevés gyakorlással is igen hamar könnyű munka. Magam is kedvet kaptam hozzá, a mintákat válogatván, és most egy ilyenen dolgozom, amikor nem olvasok éppen. Mert igen kedvem jött olvasással múlatni az időt. Az idő az utóbbi napokban itt kedvetlenítő. Szeles, sötét, így még a kandallóba is begyújtottunk, s takarókba burkolózva vagyunk naphosszat. Még Bath halványsárga, egységes ritmusú kőépületei sem tudnak szépnek mutatkozni ilyenkor. Ezért ma délelőtt a könyvesboltban, mely tőlünk csak néhány házni sétaút, az eladó egy hozzám illő könyvet ajánlott megvételre. Olyasféle hölgyekről szól, mint a kisasszony. Igen érdekes, s hozzá csak néhány év előtt íródott újdonság. Ajánlotta.
Nem igen érdekeltek semmiféle kényes, kísértetektől rémüldöző kisasszonyok, akikről manapság regényeket írnak. A cím sem vonzott. Valamiféle küzdelem lenne értelem és érzelem között, de az írója annál inkább megfogta képzeletemet. By a Lady, olvastam a szerző neveként a borítón. Akárki légyen is, kíváncsi lettem, s most, a regény felén túljárva, alig várom, hogy a könyvesboltot újra felkereshessem. A hölgy kiírta, s a szereplők valóban barátnéim is lehetnének. Szinte kívánom, hogy holnap is essék az eső, s nekem az olvasáshoz való visszavonulásra jó mentségem lehessen. 1815. augusztus 12-e. A tenger zúgását hallgatom, s nem gondolok most arra, hogy tüdőm is hasonlóan búg, zenél. Nem. Ez most a szépség és töké pillanata, ahogy itt a lintoni dombság magasán ülök egymagamban. Előttem egy szirt emelkedik, alant a végtelen időből felém sodródó hullámok fodrai fehérlenek. A tengerkedélye ma épp oly hullámzó, mint az én lelkem állapotja. Egyik percben ragyog, s kéklő üvegként törik elém, másikban, mint szépségétől megfosztott nagy beteg, szürkén feküszik elében kedvetlenül. Aztán egy újabb fél órában kedve földerül, azúr és türkiz színeiben játszik, és felette kifeszül egy teljes évű szivárvány. De nem olyan ez itt a tenger felett, mint a London házai fölött látható, hogy sápadt és alig sejthető. Itt a színei élnek, s maga is nyújtózik, lélegzik. Alig mutatkozik, s már is szinte kigyúl. A kékje a legszebb kék, mit emberi szem láthat. Sárgája színarany, vöröse, mint húsvéti bárányáldozat vérpatakja. Kívánnám megmutatni önnek, mert tétova bujdosó csupán az élmény, ha magában marad. S versenyfutó repülésű, ha megoszthattatott a kedvessel. Szinte hallom most magam mellett az ön hangját, ahogy a szemét érdeklődőn a jelenésre függesztve szelíd szókkal oktat a fizika törvényeire, melyek ezt a szépséget elénk rajzolták. Örvendek, hogy olyan férfiú ön, ki nem hívja ütközetre kettőt, hanem együtt bocsátja útjukra, mint testvéreket, a szépséget és a tudományt. Hála telt a szívem, hogy erre a földre eljuthattam, és arra gondolok egyre, látnia kell ezt majd önnek is, mindenképp. Augusztus 14-e. Ma borulat igyekszik partunk felé, s éppen ilyen fejem és szívem is. Ködös, bajós gondolatok gyötörnek, szomorúság uralja kedélyemet. Jelenlétét kívánnám. Augusztus 20-a. Fürdőkúránk igen jelentős jobbulást hozott mindünknek. Az én erőm is visszatért, s orvosaink elégedetten bólogatnak színesedő orcáink láttán. Ez magamnak is örömömre van. Annyira, hogy tegnap anyámmal a Walcott Street híres szalonjába is ellátogattunk, s hajunkat a nyári szezont bezáró táncos este elkészítettük. Louisát szívbéli bánatok keserítik, s magát szépítetni nem vágyott. Így hiába unszoltuk, végül csak hármasban mentünk. Húgom helyett új barátnémmal, Brontival kísérvén. A konty s a bodorítás nekem végül sok örömet nem hozott, mivel a tűzés igen szorosan sikerült, főfájást okozott.
így ma reggel a templomba már a frizurát megbontva mentem. Ön nélkül pedig a tegnapi táncot is csak illendőségből, s nem kedvem miatt fogadtam el. És az est nagy részében önre gondolva, unalmas ifjak üres csevegésének hallgatója voltam. A levelet és a mintarajzot holnap postakocsira adom. A továbbiakról pedig későbben írok önnek. A viszontlátás várakozásában mégis örömmel küldöm soraimat, s búcsúzom szívem mély imáival. Az ön Lilie.

0: Atyám temetése 1816. január havában történt. S néhány kellemetlen, de szükséges hagyatéki ügy után már teljes szívemmel az esküvői előkészületeknek szentelhettem időmet. Leveleket fogalmaztam, s legjobb barátaimnak hajójegyet venni terveztem. A készfogót újonnan 1816. júliusának utolsó szombatjára tűztük, s arra anyám is kiutazandó volt. Gyászának sötét napjaiba az erre való készülődés hozott számára némi fényt, s igen szomorúan vettem döntését, mikor gyengélkedésére appellálva az utazásra végül nemet határozott. Meglepetésem pedig igen nagy volt, amikor elutazásomkor gyönyörű ajándékkal állott elém. Egy vég csontszín organdi volt kezében, melynek szegélyén kézzel hímezett hófehér virágok, minták sorakoztak. E nehezen beszerezhető míves kelme, s rajta saját keze munkája volt nászajándék Lili számára. Minden öltése egy-egy imádság, kezdte, ahogy felém nyújtotta a véget. S ha választottad, nem veti meg a magyar díszítést, menyegzői ruhája szegélyét, e végből varrathatja, adta kezembe. S az valóban mennyei szépségű volt. Anyám s barátnéi hosszú heteket dolgoztak, míg a mintát rajta kivarták. Emily is így vélte, mikor neki későbben előmutattam, s úgy ragyogott fel arca a gyönyörűségtől, mint teszi a kicsin gyermek a vásárban, ha régen vágyott kedves bubáját kezéhez megkapja.
1: Hiszen ez meseszép, súgta csodálattal, s a sejmes véget arcához simította.
0: Ki maga is gyakorta hímhez és varr, nem csak értette, de érezte is az ajándék szeretetteljes üzenetét.

Hogy a nyár a szokásostól eltérő időkkel érkezik, már útraindulásom előtt megmutatta magát. A tél hidege nem akart múlni, a tavasz egyre késett. A fagyok elől a városba menekülő cselédlányok nagy tömege komoly feltűnést keltett, s ezek elmesélték, hogy élelem a falvakban alig van, mert hogy a termés igen kevés, s mi megmaradt, az is satnya beteges. Annyira, hogy némely helyen tölgyfa kérgéből, őrölt magból, vagy tavalyi kukorica csutkájából készül a kenyér, s az állatoknak a házak zsúb tetejét hántják le eledelül. E borzalmas híreket eleinte túlzásnak vettük, de ahogy egyre többen megerősítették, többé nem kételkedhettünk. Anyám s más tehetősebb hölgyek szívében e szánalmat s tetvágyat ébresztett, s így ezekben a hetekben jótékony szervezésekkel is foglalatoskodott, s ez fájdalmában is vigasztalást nyújtott. Barátnéival, legelső soron Hermina Mária Amália anhalti hercegnővel, ki József nádorunk felesége volt, s még másokkal is összejártak, s terveket készítettek az elesettek gyámolításának módjaira. Előkészítették, s végül ki is járták, hogy hivatalosan is bejegyezzék társaságukat, a budai jótékony nőegyletet, mely aztán igen sok szerencsétlennek adott valódi segítséget az éhínségek idején.

0: Sosem volt nyarunk ragyogása. Széchey Rita regényének rádiós változatát hallották. A 11. rész hangzott el. Közreműködött a főszereplő Asztai Bíró András szemorvos szerepében Zámbori Soma. A szabadságharc katonai tábori ápolónővére a naplóíró Zicsi Zsuzsanna szerepében Bubi Kréka. Az előkelő művelt angol hölgy Emily Fitzgerald szerepében Bogyó Anna. A felvételt készítette és gondozta Liszkai Károly és Gera Csilla hangmester. Zenéjét szerezte Lange Krisztina. Zenei szerkesztő és zenei rendező Bögös Henrietta. Dramaturg, rendező munkatárs Győri József. Rádióra alkalmazta Sáros Pataki Zsuzsanna. A mű a Harmad Kiadó gondozásában jelent meg 2023-ban. A rádiós regénytárt hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Közzétették 14. Leó pápa ehavi ima szándékát, írja a Magyar Kurír. A Szentatya szeptemberben arra hívja a katolikusokat, imádkozzanak a víz iránti törődésért, hogy a vizet igazságosan és fenntarthatóan kezeljék, hogy minden ember számára a termékenység, a felfrissülés és a remény forrása lehessen. A pápa ima világhálózata által készített videóban Leó pápa hangsúlyozza, hogy a víz határok nélküli jog, mely oltja a szomjat, táplálja a földet és begyógyítja a sebeket, a keresztények számára pedig Isten kegyelmének és irántunk való szeretetének, valamint a keresztségben történő megújulásnak a jelképe. Bizakodással tekint a kárpátaljai magyar közösség a magyar-ukrán megállapodás megvalósulására, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán a Facebookon. A tárca vezető a hétvégén Beregszászon egyházi, civil és oktatási szervezetek képviselőivel találkozott. Hangsúlyozta, a kormány folytatja a párbeszédet az ukrán vezetéssel, hogy teljes körűen biztosítsák a magyar kisebbség jogait. A devizahitel károsultak mielőbbi és minél teljesebb kártalanítását sürgeti a Mi Hazánk mozgalom, közölte Fiszter Zsuzsanna szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. A párt szakpolitikusa szerint a jogtalanul beszedett kamatokat és költségeket a bankoknak és a jegybanknak kell visszafizetnie. A Mi Hazánk emellett állami kézbe venni és non-profit rendszerűvé tenni a végrehajtást. Több mint 29 ezer fiatal vett részt idén a nyári diákmunkaprogramban, közölte szerdán a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-vel. A programban csaknem 4200 munkáltató foglalkoztatott diákokat, több mint 5,4 milliárd forintos támogatással. A tanulók több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban közel 5000-en, a mezőgazdaságban pedig több mint 500-an kaptak munkát. Októbertől újra közvetlenül elérhető Budapestről Dubáj, Abu Dhabi, Jidda és Amman, közölte szerdán a Wizz Air az MTI-vel. A légitársaság hetente több járattal fokozatosan állítja vissza a közel-keleti útvonalait, a biztonsági helyzet és az európai repülésbiztonsági ajánlások alapján. A téli szezonban összesen 12 útvonalon heti 49 járatot indítanak újra, Jordániába, az Egyesült Arab Emirátusokba, Katarba, Kuvájtba, Dubajba, Abu Dhabiba, Jeddába és Ammánba.

Esélyé válik a gomoly felhőképződés, arrafelé kora estig kevés helyen már kialakulhat zápor, zivatar. A délies szelet élénk lökések kísérhetik, zivatarok környezetében előfordulhatnak erős viharos széllökések. Késő este 19-26 Celsius fok várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híreket legközelebb 16 órakor mondunk. Tizenöt óra négy perc.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Akvarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben egy izgalmas népi hagyományokat őrző helyszínen teszünk látogatást, majd egy irodalmi és zenei estre invitáljuk meg Önöket, végül a következő napok eseményeiből is szemezgetünk. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, a technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: A kiskörösi szlovák tájházba már a múlt heti akvarelben is betekintést nyerhettünk. Ma ennek a beszélgetésnek a második részét hallhatják, melyben Filus Erika igazgató mesél a ház jellegzetességeiről, és arról is, milyen üzenete lehet a ma embere számára a 19. századi paraszti kultúrának. A szlovák népcsoport tagjai Kiskörös városába már több mint 300 éve vannak jelen. Az általuk képviselt kulturális és etnikai, vallási jellemzők ma is megjelennek a város mindennapjaiban. A tájház pedig több térben mutatja be a 19. századi szlovák népcsoporthoz tartozó tárgyi világot. A Petőfi Sándor szülőház és emlékmúzeum részeként működő tájház belső elrendezése azért is említésre méltó, mert részben hasonlóságot mutat a nagy költőnkhöz kötődő épülettel. Ez is szóba kerül a beszélgetésben. A riporter Tóth Zsófia.
1: Ahol most ülünk, az a tiszta szoba, hogyha jól gondolom.
2: Valóban. Ja, ugyanúgy az utcára néző szobája a háznak volt a tiszta szoba, mint Petőfi Sándor szülőháza esetén, és itt is ez az úgynevezett átlós elrendezés érvényesül, ami azt jelenti, hogy a szoba egyik sarkában a konyhával közös falon ott van a fehérre meszelt buboskemence, ami a fűtést, ételkészítést, szárítást, sokféle feladatot látta el, és a másik oldal, ahol pedig most helyet foglaltunk, ez pedig az úgynevezett szent sarok, hiszen a falon sok esetben nem csak családi képeket tartottak annak idején, hanem bizony szent képeket is. Egy időszak után már használták a szent sarkot is közös családi étkezésekre, és hát ugye az pedig mivel indult annak idején? Hát közös családi imádkozással. És hát a többi falfelületen pedig egy-egy magasra vetett ágyat látunk, amelyekben azok az ágyneműk vannak, jellemzően két dunna, hat párna, ez minden lakodalom esetén, ez volt a standard itt Kiskörösön, amelyeket a házasságkötés kapcsán hozományba, stafírunkba kapott a lány, és itt meg tudjuk nézni, hogy micsoda hihetetlen változatos a kiskörösi hímzésvilág, milyen gyönyörű textileket használtak, és hát azért a tiszta szobához hozzátartozik az, hogy az itt lévő tárgyak többségét nem használták, ezek díszfeladatot láttak el, tehát a mögöttem lévő sublót is, háromfiókos sublót is gyakorlatilag azért volt, hogy az nagy ünneplő ruhákat tartsák benne, a tetején pedig dísztárgyak voltak. Ezekből a tányérokból, poharakból nem nagyon fogyasztottak, és hát minél gazdagabb volt egy családnak a tiszta szobája, minél magasabbra vetették az ágyat, annál módosabbnak számított. Tehát ez gyakorlatilag a paraszti

0: világképnek, a paraszti életmódnak egy ilyen reprezentációs szelete ez a tiszta szoba.
1: Igen, ezt különböző tájházakban és falumúzeumokban sok helyen lehet látni, hogy egészen magasra ágaskodnak azok az ágynemük, amelyek az ágyon rajta vannak, szinte ilyen ember magasságig, de akkor ennek egy fontos üzenete volt.
0: Pontosan, és itt Kiskörösön egy kis csalafintasághoz is folyamodtak. A dunnát úgy tudták fölvetni az ágyra, hogy hosszant irányban meghajtották, és a két oldala került előre, és ugye így magasabb volt az ágy, és az ágytakaró, az nagyon érdekes, hogy itt kétfélét látunk, egy fehéret, illetve egy színeset. Ez a fehér, ez eredetileg menyasszonyi szoknya volt. Kiskörösön, csak úgy, mint egyébként a többi környékbeli, vagy ez akár Kárpát-medencei szinten is megfigyelhető, hogy vagy az 1910-20-as évekig, vagy itt Kiskörösön a 30-as, 40-es évekig fekete volt a menyasszonyi ruha. Ez nem kapcsolódik nemzetiséghez, nem kapcsolódik valláshoz sem, ez egész egyszerűen paraszti prakticizmus volt, hiszen ugyanúgy a hozzánk közel lévő katolikus Kalocsán ugyanúgy fekete volt a menyasszonyi ruha, mint a kiskörösi evangélikusoknál. És ennek az volt a magyarázata, hogy ezek a rangos kelmék, ezek nagyon-nagyon drágák voltak. Sok esetben egy itt nálunk bácskainak mondott, gyakorlatilag egy borotvált bársony kelme, amiből egy öltözéket össze tudtak állítani, egy családnak az egész évi bortermésébe került.
1: Ezt azért érezzük, hogy milyen összeg lehetett.
0: Pontosan, tehát mai árra át se tudjuk számítani. Nem véletlen, hogy nagy ünneplőből egy vagy kettő volt a kiskörösieknek, és például egy ilyen bácskai öltözéket azt a nagy ünnepeken viselték, illetve át is örökítették testvérnek, családtagoknak, édesanyja, lányának, vagy nővérek egymás között, és nagyon-nagyon vigyáztak rá, mert hogy tisztában voltak azzal, hogy ezért az egész család óriási munkát végzett, és nagyon-nagyon megdolgozott. És az volt a szokás, hogy a lányok, fiatalok nyilván életkorukból fakadóan világosabb színű öltözékekbe jártak, ahogy az asszonynak haladt előre az életkora, fokozatosan sötétedett és egyszerűsödött az öltözéke, és fehéret asszonykorban nem lehetett viselni. Na most micsoda pazarlás lett volna az, hogy egy napra, egy alkalomra megvaratnak egy fehér ruhát, amit utána nem tudnak használni. Éppen ezért nagyon sokáig itt nálunk, ahogy említettem, a 30-as, 40-es évekig feketébe mentek férhez a menyasszonyok, fehér koszorúval, fehér nyakfodorral, fehér keszkenővel, ezek mutatták, hogy ők menyasszonyok most, de ugyanezt a fekete ruhát egész életében utána nagy ünnepekre föl tudta venni, és nem egy esetben ebben temették el az asszonyt időskorában a menyasszonyi ruhájával. És akkor jön a váltás, mert hogy ugye a viseletváltozási folyamatok is olyanok, mint a divat, csak jóval lassabbak, és ami a felsőbb társadalmi osztályokban, polgári körökben, korábban főúri körökben folyamatok zajlanak, azok egy idő után csak óriási késéssel leszüremkednek a parasztság szintjére is, és itt is az volt a helyzet, hogy polgári hatásra fehér menyasszonyi viseletek kezdtek el terjedni, de először csak valóban a nagyon módos kiskörösi gazdák engedhették meg a lányuknak, hogy fehérbe menjen férhez. Na de a hagyomány őket is nagyon erősen kötötte, hiába tudták megvenni a fehér öltözéket, fiatalasszonynak már nem illett, és nem vehette föl. Annyira drágák voltak ezek az organtin, granadír vagy mól anyagból vart fehér menyasszonyi ruhák, hogy vagy eltették a saját lányuknak, vagy testvérnek ugyanúgy átörökítették, vagy pedig leszették a szoknyának a gallériát, kifeszítették, és gyakorlatilag egy szoknya pont akkora, mint egy ágy, és az ágytakaró, a tiszta szoba ágytakarója lett az asszonynak a menyasszonyi ruhája. Tehát ennyire figyeltek arra, hogy nem menjen semmi kárba, nincs pocsékolás, nincs fölösleges dolog, mindennek megvan egy paraszti életmódban a helye, az ideje és a módja. Megvan a rend, és ettől ugye még a módosabbak sem térhettek el.
1: Azért érdekes összevetni ezt azzal, ami napjainkban mondjuk akár ruhafelhasználás szintjén működik. Hát azt gondolom, hogy sokat tanulhatnánk az elődeinktől.
0: Valóban, és erre a vendégeinket, az óvodások, iskolások korosztályát is szoktuk emlékeztetni. Óriási látni azt a döbbenetet, amikor elmondom például, hogy valakinek egy ünneplő ruhája volt, maximum kettő, és egész életében tudta viselni, mert a szabása az megengedte. Ugye ezek az öltözékek évtizedekre készültek, nem volt divat, most nem tudjuk fölvenni a 20 évvel ezelőtti ruhát, mert már nem divatos. És az egész társadalmunk is, ez a fogyasztói társadalom, ez pont ellentéte a paraszti világlátásnak, és hogy azért valamennyire ehhez nagyon üdvös lenne visszatalálni, mert látjuk a magunk körül zajló folyamatok, hogy ez így nem vezet jóra, és valamennyire muszáj ezeket akár a mi látogatóinkat, vagy a mostani korosztályt emlékeztetni arra, hogy másként is lehet élni, és nyilván nem arról van szó, hogy ne legyen egy házban vezetékes víz, mint ahogy itt a tájházban sincsen, de amink van, arra nagyon-nagyon kéne vigyázni, és hogy az értékét próbáljuk meg minden egyes dolognak megtartani, és amikor elmondjuk a látogatóknak, hogy ahhoz, hogy egy dísztörölköző itt függjön a falon, abba több száz munkaóra van. Egészen onnantól kezdve, hogy a kendert kinyövik, onnantól kezdve, hogy feldolgozzák, fonal lesz belőle, a takácsok megszövik, díszítik, ha öltözetről van szó, vagy bármi másról, összeállítják, megvarják, díszítik. Tehát, hogy ez óriási munka, rengeteg idő, és hogy úgy nézzünk rá egy tárgyra. Ne úgy, hogy most vettem valamit, és hát ha két nap múlva nem tetszik, akkor egyszerűen eldobom. Tehát ezzel a szemlélettel kéne leszámolni, és inkább a mögötte lévő munkát és erőfeszítést meglátni egy-egy tárgyban.
2: Filus Erikával, a kiskörösi szlovák tájház igazgatójával Tóth Zsófia beszélgetett.

0: A Petőfi Irodalmi Múzeum különleges zenés irodalmi estjén átalakulnak a megszokott szerepek. A közönség hallhat majd irodalmi klasszikusokat, a fellépők saját írásait és dalverseket, közben pedig ismert dallamok csendülnek fel feldolgozásokban. Mégsem lesz ez a megszokott irodalmi zenei est, hiszen előfordulhat, hogy a szerepek teljesen felcserélődnek, és a színész fogja szolgáltatni a zenét, amíg a zenészek felolvasnak. Az esemény a Határátlépések című háromrészes programsorozat harmadik egyben befejező alkalma. A sorozat arra tesz kísérletet, hogy átlépje a hagyományos műfai kereteket, és megmutassa, hogyan képes a zene, a színház és az irodalom egymásra reagálva egy közös, mélyebb élménnyé összeolvadni, új dimenziókat nyitva a szövegek értelmezésében. A rendezővel, Seres Tamással Fazekas Gyöngyvér beszélgetett.
1: Tehát az első a Kapuajban, a második az a Károlyi kert meg a Pim udvarának különböző padjain a műfordítások, a szerzők és a fordítások különböző pozíciókban vagy pontokon. A harmadik előadás az viszont egy egészen különleges, megint csak másfajta megközelítésekből épül föl, mert nekünk van egy sorozatunk a kis csapatunkkal, a dalversek, amiket csinálunk. Csak ugye eddig a dalverseket mindig azt csináltuk, hogy ahogyan annak idején, még a Petőfi TV idejében kitaláltunk egy sorozatot, a dalszerző sorozatot, amikor is különböző előadók verbálisan adtak elő dalszövegeket versként. Most viszont én azt találtam ki, hogy zenészeket hívok, és egy színészt mellé, és a színész fog most zenélni, ez lesz Hajdú Steve, és lesz három zenész, most még négy is van, de mondjuk három fő szereplő lesz, egyik a Kollár Clemens Laci, valószínűleg a Beck Zoli a második, ez a 99%, és a harmadik vagy a Csorba Lóci lesz szintén abban a csapatban, vagy a Szabó Balázs lesz ezen az estén. Na most ugye a Balázs önmagában is vers meg zenészítésekkel is foglalkozik, de ezek azért elég különleges előadók. Még gondolkoztam a Szirtes Edén a Mókuson is, mert ő is belefér ebbe, de hát ennek nyilván anyagi okai is vannak, hogy hány szerző, vagy hány előadó lesz, de az a lényeg, hogy ott verseket fognak mondani zenészek, nyilván azért néha a dalra is fakadnak, de igazából a zenét ott a Steve fogja produkálni, aki viszont átiratokat csinált, amiket egy másik előadásunkhoz csinál, de önmagában ilyen körülmények között még nem adta őket elő. Ő például Majkát parafrazált, vagy Tankcsapdát. Úgyhogy olyan dalokat, amiket átírt Steve-esre, és ezeket ő önállóan adja elő, hozza a kis cuccait, GBL-jét, gitárját, bármiét, és ezzel áll össze. Ez egy elég különleges este lesz, ez szeptember 24-én lesz, reméljük jó időben. Ezt egy unplugged koncert formájában akarjuk megcsinálni. Na most például a Steve, hogyha én őt beszerkesztettem az LGT Nekem Írom a Dal című egyébként, ha jól tudom, vagy jól emlékszem, akkor Dusán szöveg, de lehet, hogy adom is annak, most ezt nem tudom, de ott is úgy van, hogy elénekli a Steve a refrénig, és akkor jön a közönség. Na most, hogy a közönség bakizik, akkor arra rásegít, és annak utána jönnek az improvizatív elemei. De Majkánál dettő, hát a Majkánál egy irodalmi performance is van mellettem. De emellett lesznek menne karintik, például az előszó, tehát olyan elemek, amik elég különlegesen lesznek feldolgozva, és ez szerintem én azt merem mondani, hogy ezek, és ezt értsd jól, vagy a hallgató értse jól, ezek akusztikus retina jutalmak. Szóval, hogy nem csak vizuálisan, hanem akusztikusan is különlegességek.
2: Ez nagyon fontos, amit mondasz, és ami nekem egyébként az ilyen előadásokban, vagy az ilyen, nem előadást mondanék, eseményekben, közösen átélt szövegekben az a legfontosabb, ami irodalom szerető ember számára a legfontosabb, hogy pont azt a határvonalat, képzelt határvonalat simítja le, vagy akár törli el, amit szeretünk az irodalom, vagy a művészet, és a valóságnak nevezett valami közé behúzni. tulajdonképpen a határátlépés azzal történik meg, hogy az irodalom, vagy a művészet, a zene, az előadás, a performance, az nem a valóságból kiszakított ilyen kis buborékban van, üveggömbben, amit így megrázunk, és akkor abba szállnak a hópelyhek, és akkor ez volt az előadás, hanem ez a valóságnak a része, és mi a valóságban vagyunk, akkor is, amikor a művészetben vagyunk, és a művészet a valóságban van. Tehát nem válik a kettő el egymástól. Ez az egyik gondolat, ami nekem nagyon tetszik. A másik meg, ami még eszembe jutott, mikor mondtad, hogy ugye zenészek és vers, dalszövegek és versros, hát de könyörgöm, ha Bob Dylan kaphatott irodalmi Nobel-díjat a dalszövegeiről, akkor miről beszélgetünk? Nem kell itt ezt szétválasztani. A vers az dal, a dal az vers.
1: Tehát figyelj, én olyan elemeket építek be, Bob Dylan nagyon jó, hogy mondtad, én Tom Waits-et simám. De én Depeche Mode-ot is. Tehát a Personal Jesus nekem alapmű, amiben David Bowie is benne van, tehát egy csomó minden olyasmi, ami a... Tehát a Találkozás az ördöggel, az egy alapmű lefordítva. Babicki egyébként, Babicki Tibor elképesztően fordít klasszikus dalszövegeket, de Man on the Moon, R.E.M. ilyenek. Tehát, hogy azért arra lehet számítani, hogy ezek... Ha már itt nemesen képzavar hullámokat verünk a hallgatók között, szóval, hogy ez egy megzenésített, megmozgatott képregény, és akkor te azt mondtad, hogy te buboréknak hívtad, én ezt ilyen szófelhőnek gondolom a képregények mellett, és ez tényleg olyan. Tehát látsz egy figurát a South Parkból, és ott van mellette egy három sor Vörös Sándor. És ha ezt meg tudom vizuálisan is erősíteni, ja, és elkezdenek repülni közben a színészek. Tehát azért hozzáteszem, hogy most többször csináltam a Máté Gáborról is, az Adéllal is, például az Öt Templom Fesztiválon, ha már katolikus rádióról beszélünk, az Öt Templom Fesztiválon rendszeresen csinálunk ilyen előadásokat, dalverseket is, meg ilyeneket Győrben, katolikus templomban is, a zsinagógában is. Ott ennek egy bevett kultúrája van, meg hagyománya van, és nagyon működnek. A fő helyszínen, főleg a református templom, mert az a legjobb akusztikájú hely. Ott zeneileg, vagy azt szeretik legjobban a szereplők, de hát ez egy működő műfaj templomokban is. Na most, ha azt mondjuk, hogy a kultúra temploma a PIM egy kicsit, vagy újra az lesz, ebben az értelemben nagyon jó, mert olyan kézirat és olyan irodalmi gyűjtemény van, és olyan kiállításokat lehet létrehozni, amiben simán párhuzamosítható ez a műfaj, amit én képviselek. És itt nem lehet külön választani a szerkesztést meg a rendezést, mert... hogy mondjam, itt nem kell legyőzni a szövegeket. Szóval, hogy itt én nem akarom fölülrendezni ezeket a dolgokat, hanem igenis legyen benne a színésznek a szabadsága. A improvizációs lehetősége a kötött szövegek miatt nehezebben van, de a szövegek közti átkötéseknél, hát Kamarási Iván erre a legjobb példa, hogy ő például zenél, ír saját szövegeket is, egyébként a saját dalaihoz, most itt kötött szövegeket kap, de hát az egészen biztos, hogy ő például rá fog improvizálni a szereplőkre. Nem beszélve, hogy például az nem vicces volt, hogy amikor próbáltunk, meg a körlevelel ez is zajlott, akkor például kérdődik, hogy az Adél meg az Iván pedig korban nincsenek túlságosan távol egymástól, soha nem játszottak még együtt. Na most, ha ezt meg tudjuk csinálni később is, tehát például a zenei esténél, hogy a Kollárklemezet meg a Szabó Balást egy térbe hozzuk, ők koncerteken egymás után a backstage-ben tök jól elbulizgatnak egy whisky mellett. De színpadon, irodalmi szövegre, mondjuk a Bájolóra, Radnótira, vagy valami ilyesmire, azért az ritka. És ennek azért most gólhelyzetei vannak, csak be kell lőni.
2: Hát akkor szerintem nagyon izgalmas és érdekes lesz ellátogatni még a Petőfi Irodalmi Múzeumban, mert ilyen dolgokat is meg lehet hallgatni, ilyen nekünk váratlan, de a szerkesztő-rendező szempontjából szinte már elvárt gólokat is látni. Van olyan, ami ezekben a, ha már ugye még a foci világbajnokság is itt kering a fejünk fölött, nem csak a zene, nem csak a villamosok.
1: Szóval, hogy nagyon is, foci is be van építve. Nálam Varró Daninál gombfociban, de majd ezt meghallja, aki akarja. Szabad ne feledd, hogy ha már katolikus rádióban beszélünk, szóval Pilinszky itt dominánsan megjelenik egy-kettő. Nem véletlenül mondtam a Personal Jesus-t. Nem véletlenül majd akik jönnek, akkor látják. Tehát az ördög, a sátán, a halál, a születés, ezek érintőlegesen például a dalversekben, de a műfordításokban is nagyon dinamikusan megjelennek. Szóval már önmagában az érdekes, hogy egy fordító, amikor a megváltó szót, azt istenként értelmezi, akár angolban, akár magyarban, vagy a gyermek, vagy a fiú fogalmát, azt Jézusként fogja el fel, vagy gyermekként beszél. Tehát az a befogadóra van bízva, hogy ő úgy értelmezi, hogy róla beszél, ugyanúgy Isten gyerekéről, vagy Jézusról beszél, aki a konkrét gyereke volt, vagy még mindig a gyereke a Jóistennek. Szóval itt azért vannak olyan retina jutalmak, vagy akusztikus jutalmak, a speciális, mondjuk azt, hogy hívő, vagy a benneteket, bennünket most éppen hallgatóknak is érdekes tartalom lehet, nem kell megriadni a profán szereplőktől akár, ebben igenis vannak olyan transzcendens szövegek, akár bibliai részletek, amik itt jelennek meg, és ezekben a crossoverekben manifestálódnak.
2: Igen, szerintem is nagyon izgalmas az, amikor az ember valami eredetileg profánnak tűnőben egyszer csak felüti a fejét a transzcendens. És azt hiszem, hogy ez talán természetes is, hogy nagyon nehéz úgy szöveget írni, hogy közben az ember ne engedje ki a kezéből egy kicsit, hiszen azt hiszem, talán Kosztolányi mondja ezt, nekem egy kedves gondolatom, sokszor szoktam idézni, hogy az irodalmi szövegeket két ember írja, az író és az olvasó. Tehát itt az értelmezésnek és az értelmek felfedésének nagyon sok szerepe van. Ebből a szempontból is izgalmas lesz megtalálni azokat a kiemelt szavakat, meghallani a kiemelt gondolatokat, dallamokat, találkozni, bevonódni ebbe az egész milliójbe, és még akár gólörömöt is érezni, akár az első alkalommal, akár visszagondolva majd augusztusban, szeptemberben már egy kicsit ilyen visszatekintve, addigra úgy is tudni fogjuk, hogy ki nyerte meg ezt a VB-t. Szóval summa summarum határátlépés, Petőfi Irodalmi Múzeum, találkozhatunk Seres Tamás rendezésében szeptember 24-én. Aki ezek után nem kapott kedvet, az magára vessen, én biztosan ott leszek. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: Fazekas Gyöngyvér kérdezte Seres Tamást a Határátlépések című három részes programsorozat harmadik egyben befejező alkalmáról. Az irodalmi estet a Petőfi Irodalmi Múzeumban hallgathatják meg szeptember 24-én 18 órától.

0: Kedves hallgatóink, Kultúrmorzsák című rovatunkban a következő napok eseményeiből Fazekas Gyöngyvér ajánl néhányat figyelmükbe.
1: Szeptember 9-én 17 órától Szegeden a Kis Kunst galériában Időbezárt fény címmel Deák Zsuzsanna üvegművész grafikus jubileumi kiállítását tekinthetik meg. Az Időbezárt fény című tárlatban 30 év üvegművészet találkozik a női lét rétegeivel, az alkotó 50. életévében. A kiállítás személyes és művészi utazás. Fénybezárt emlékek, törések, újrakezdések és belső rétegek jelennek meg üvegben, festészetben és vizuális történeteken keresztül. 30 év alkotói pályája ez tehát. 50 év életének emlékeivel kombinálva. Tapasztalatok, kísérletek és történetek sűrűsödnek Deák Zsuzsanna, üvegművész és grafikus jubileumi kiállításában. A tárlaton egymás mellé kerülnek Deák Zsuzsanna különböző alkotói korszakai, szakmai útjának meghatározó állomásai, az üvegművészettel kapcsolatos kísérletei, önálló tárgyai, építészeti munkái, valamint legújabb, személyesebb hangvételű alkotásai. A kiállítást megnyitja Ibos Éva művészettörténész. Verset mond Csorba Kata színésznő, énekel Deák András zenész. A kiállítás szeptember 9-én 17 órakor nyílik a Kis Kunst galériában, de később is megtekinthető egészen október 10-éig. Szeptember 11-én 19 óra 30 perckor a Zeneakadémia nagytermében Kovács Gergely zongoraművész DLA zárókoncertjét hallgathatják meg. Kovács Gergely 8 éves korában kezdte zongora tanulmányait a Békés Csabai Bartók Béla zeneiskolában. 12 évesen felvételt nyert a Zeneakadémia rendkívüli tehetségek képzőjébe, majd az elmúlt 20 évben végigjárta a ranglétrát az intézmény falai között. Mesterei voltak Keveházi Gyöngyi, Eckhard Gábor, Nádor György, Németi Attila, Réti Balázs és Dráfi Kálmán. Ez alatt nemzetközi karriert is épített magának az Egyesült Államoktól Dél-Kelet-Ázsiáig, és számos világversenyen volt díjazott, munkásságáért pedig junior prima díjjal is elismerték. Több alkalommal fellépett a New York-i Carnegie Hallban, a szingapúri SOTA koncertteremben, illetve a shanghai Concert Hallban is. A Hungaroton lemezkiadó pedig szerződött zongoraművészének kérte fel. 2021 és 2025 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktori iskolájának hallgatója volt. Ezzel párhuzamosan kezdett el oktatni az intézmény zongora szakán, illetve a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karán. Doktori értekezésének témája Szergej Rachmaninov zongoraművészi jellemzése, fennmaradt hangfelvételeinek elemzése segítségével. Ebben témavezetője dr. Szabó Orsolya professzor emerita volt. Záró koncertjének műsora is tehát nagy részt a disszertációjához kapcsolódik. Meghallgathatjuk éppen ezért Chopin második B-moll zongora szonátáját, az Opus 35-öst, és Rachmaninov második B-moll zongora szonátáját, az Opus 36-ost, ebből pedig az 1913-as első változatot egészen pontosan. Majd a szünet után Rachmaninov második C-moll zongora versenyét, az Opus 18-asat is eljátsza majd Kovács Gergely. Közreműködik a budafoki Dohnányi zenekar és vezényel Szűcs Apor, mindezt a Zeneakadémia nagytermében szeptember 11-én 19 órától hallgathatják meg. Szeptember 12-én 10 órakor Egerben a Tourinform elől városnéző séta indul. A magyar nyelvű idegenvezetés másfél órásra tervezett. A belvárosi séta során Szakavatott vezető mesél majd Eger történelméről és legfőbb nevezetességeiről. A cél az, hogy az érdekes történetekkel inspirálják a résztvevőket és segítsenek nekik igazán otthonosan mozogni a városban. Jegyeket indulás előtt a Tourinform irodában vásárolhatnak, maga a túra pedig szeptember 12-én 10 órakor indul a Tourinform irodája elől Egerben. Ugyancsak szeptember 12-én, de már 18 órakor, és nem Egerben, hanem Pécsett, ott is a Nemzeti Színházban, a Magyar Állami Népi Együttes Gyökerek és Szárnyak című előadását láthatják. Az emberi létezés alapja a természethez fűződő szoros kapcsolat, amely az évezredek során folyamatosan formálódott. Az első mag elvetésével ez a kapcsolat új dimenziót nyit. Meghatározóak lesznek a gyökerek, amelyek a földbe kapaszkodnak, és az anyaföldhöz, mint tápláló erőnkhöz való kötődést jelentik. De ugyanúgy fontosak lesznek a szárnyak is, amelyek a földtől való elszakadást, a felfedezés vágyát és a szabadság akarását szimbolizálják. Ez a paradoxon alkotja kultúránk egyik fontos alapvetését. A hagyományos paraszti életforma, amely a múltban és a közösségek szívét és lelkét adta, tiszteletteljes viszonyt alakított ki a természettel. A kemény munka és az állandó küzdelem mellett azonban a paraszti élet olyan gazdag tárgyi és szellemi lelki örökséget hagyott ránk, amely a népművészet, a zene, a tánc és a kézművesség formájában ma is tovább él. Ebben a műsorban bemutatják tehát a talán több évszázadra is visszatekintő kifejezési formákat, amelyek a gyökereinkből táplálkoznak, de egyben szárnyakat is adnak. Hogy szabadságot, lehetőséget teremtsünk a modern, 21. századi ember számára. 6 fiatal koreográfus, 6 különböző nézőpont és kifejezési forma egyesül tehát ebben a műsorban. Kiegészülve Pál István Szalonna mély gyökerekből táplálkozó, de szárnyaló zenéjével, hogy közösen beszéljenek a hagyományokról. Nem csupán azt láthatják tehát, ami valaha volt, hanem azt is, ami a mai világban elgondolható mindenről, ahogy bennünk a ma emberében él. A gyökerek ereje és a szárnyak szabadsága együttesen formálja identitásunkat, és lehetőséget ad arra, hogy a múltat a jelen, sőt, akár a jövő felé irányítsuk. Nos, ilyen gondolatokkal lehet majd elkezdeni a Magyar Állami Népi Együttes Gyökerek és Szárnyak előadásának első perceit, és várni, látni, ahogy a zene, a tánc és a hagyományok elvisznek minket ennek a gondolatnak, ezeknek a hagyományoknak mentén, szeptember 12-én 18 órától a Pécsi Nemzeti Színházban.
0: Kedves hallgatóink, Akvarell című kulturális ajánló műsorunk ezzel a végéhez ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona, a technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Pál István szalonna és zenekara játszott. 15 óra 50 perc. Műsorajánló következik. Kedves hallgatóink, a 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben közéleti témával várjuk Önöket. A műsorból hallanak egy részletet.
1: Módszer Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója, a kerengő vendége. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kezdjük a beszélgetést a Nemzeti Emlékezet pedagógiai programmal, hiszen a múlt megismerése nagyon fontos ahhoz, hogy a jelent megértsük és a jövőt tervezzük.
2: 2021-ben kezdtünk el foglalkozni a gondolattal, hogy a nemzeti és történelmi emlékhelyek hálózatát hogyan lehetne az emlékezet őrzésen és a történelmi és nemzeti emlékhelyek, mint történelmünk sorsfordító és nagy jelentős eseményeinek helyszínét közelebb vinni a társadalomhoz, és azon belül is a legfontosabb célközönséghez, a felnövekvő ifjúsághoz. Egy előkészítő tesztfázis után a 2024-25-ös tanévben adott a kormányzat először 1 milliárd forintot arra, hogy egy év alatt 130 ezer 12 és 18 év közötti, tehát praktikusan 7-től 11-es, 12-es diákot elvigyünk úgy ezek közül az emlékhelyek közül olyanokra, amelyeknek van látogatófogadó infrastruktúrája, múzeumpedagógiai tapasztalata, és amit az iskolában a tanár a tőlünk kapott módszertan alapján a gyerekeknek előkészítésképpen megtanítanak, arra ők ráépítsék a helyi programjaikat, és az egésznek a végén a gyerekekkel mi egy olyan élményeket és érzelmi kötődést adó kreatív feladatsort tudjunk ott helyben megcsinálni, ahol a tanár már hátlép és a gyerekek csoportos foglalkozásban képes kornikát, egymással kis videóinterjúkat, internetes mémeket készítenek, kincskereső játékon vesznek részt, nyomkereső feladatokat hajtanak végre. Tehát csupa olyan kis foglalkozási elem, ami a gyerekekben azt az emléknyomot hagyja, és ezt egy pozitív élményen, érzelmen keresztül vési be az emlékezetébe, hogy tulajdonképpen én itt jól éreztem magam, közel kerültem a történelemhez, a történelmi nagyjainkhoz, és közben tulajdonképpen én nem is tanultam, hanem játszottam. Az, amit a legkisebb gyerekekkel az iskolában és az óvodában, az óvoda pedagógusoknak, nevelőknek, tanítóknak csinálni kell, hogy a gyerek észre se vegye, hogy ő tulajdonképpen tanul. Ez a nagyoknál is megvan, csak ügyesen és okosan kell mindezt nekünk megszerveznünk. Óriási volt a sikere a programnak. Tavasszal már a folytatáshoz fölmérte a Klebelsberg központ, akinek a 60 tankerületén keresztül a praktikus utaztatási és szervezési feladatokat közösen végeztünk, hogy 250 ezer gyerek várja azt, hogy ebben a tanévben is ez a program folytatódjon. Ugye ez az életkorsáv beleértve az állami és az egyházi iskolák felső tagozatait, illetve gimnáziumait, szakközépiskolai technikumait, illetve a szakképző intézményeket is, ez körülbelül olyan 600 ezer gyereket érint.
0: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben hallgathatják meg. Műsorajánlót hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Tizenhat óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette 3 hónap alatt az államháztartás hiányát a kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebookon. Szerinte ezt a felesleges kiadások leállításával érték el. Hozzátette, céljuk a hiány és az államadósság további csökkentése. A kormányülésen az üzemanyagárakról is tárgyalnak a MOL vezetőivel. Magyar Péter szerint az árstop üzemanyaghiányt okozhatna, ezért a kabinet célzott támogatást tervez a dízelautóval közlekedőknek. Ma éjfélig lehet kitölteni a közlekedés biztonsági kérdőívet, amit már több mint 340 ezeren töltöttek ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szerdán a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a kérdőívben egyebek mellett a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. Rácz Andrea szociológust kutatót, az Eötvös Loránd Tudományegyetem társadalomtudományi karának dékán helyettesét kérte fel szakértőjének a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró parlamenti vizsgálóbizottság, amely szerdai ülésén a tervezett meghallgatások etikai szabályairól ajánlást fogadott el. A képviselők egyhangulag támogatták, hogy Rácz Andrea legyen a bizottság szakértője, írja az MTI. A holodomor áldozataira emlékeztek Nyíregyházán, írja a Magyar Kurír. A magyar és az ukrán ombudsmani intézmény együttműködésének keretében látogatott Nyíregyházára Dmitro Lubinyec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa és delegációja szeptember 8-án. A hivatalos találkozó során a résztvevők a jósavárosi görögkatolikus templom kertjében található holodomor emlékkőnél hajtottak fejet, az 1932-33-as ukrajnai nagy éhínség áldozatainak emléke előtt. Bizakodással tekint a kárpátaljai magyar közösség a magyar-ukrán megállapodás megvalósulására. Közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán a Facebookon. A tárcavezető a hétvégén Beregszászon egyházi, civil és oktatási szervezetek képviselőivel találkozott. Hangsúlyozta, a kormány folytatja a párbeszédet az ukrán vezetéssel, hogy teljes körűen biztosítsák a magyar kisebbség jogait. Októbertől újra közvetlenül elérhető Budapestről Dubáj, Abu Dhabi, Dzsidda és Amman, közölte szerdán a Wizz Air az MTI-vel. A légitársaság hetente több járattal fokozatosan állítja vissza a közel-keleti utazásait, a biztonsági helyzet és az európai repülésbiztonsági ajánlások alapján. A téli szezonban összesen 12 útvonalon heti 49 járatot indítanak újra Jordániába, az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába, amikor európaiak milliói kezdik tervezni téli utazásaikat, és sokan keresnek melegebb úti célt a hidegebb hónapokra. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
3: Budapesten baleset okoz fennakadást a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé az állatkerti felüljárónak külső

0: Érszelet, élénk lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében előfordulhatnak erős, viharos széllökések. Késő este 19-26 fok várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 17 órakor jelentkezünk. A művész bejáró következik.
1: Kedves hallgatóink, egy sokoldalú, mondhatni reneszánsz házas pár a művész bejáró mai vendége. Talján Marian és Lázár Balázs színészként és íróként, költőként is ismert hosszú évek óta. Önállóan és közös versszínházi estjeiken keresztül is kamatoztatják sokrétű tehetségüket. 2026-ban már a 7. illetve a 8. kötetüket jegyzik. Az Árszakra Fesztivál programsorozatának részeként szeptember 16-án 17 óra 30 perctől Választatok csillagot címmel tartanak könyvbemutatót az Országos Idegen Nyelvű Könyvtárban. Velük beszélgetünk hamarosan műsorunkban. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő Ungvári Judit.

0: A következő percekben Talián Mariannal és Lázár Balázzsal beszélgetünk.
1: Mind a kettőtöktől azt kérem, hogy mondjátok el, hogy egyáltalán hogyan indult nektek az irodalommal, a színházzal való kapcsolatotok, és hát ugye, ha jól tudom, akkor te még zenélsz is. Többféle művészeti ágban vagytok mind a ketten érintettek, egy kicsit erről meséljetek.
2: Nálam úgy alakult, hogy a színház és az irodalom az így szimbiózisban van. Középiskolás korában mindenki ír verseket, aztán a szerencsésebbek abba hagyják, ahogy az én költői mesterem Bertók László Kossuth-díjas pécsi költő mondta. Hát nálam ez folytatódott, már csak azért is, mert akkor még a színművészetén, miután felvettek 18 évesen elsőre, volt még költészet tanóránk, amit a kiváló Lator László tanár úr tartott, akihez még egy rövid ideig, amíg elsőben volt rá lehetőség, időm, még műfordítás órára is át hallgattam az ELTÉ-re, és hát ez megpecsételte olyan szinten a sorsomat, hogy utána is foglalkoztam még költészettel, és egy szimbolikus dátum, hogy 97. júniusában, amikor kézhez vettem színészdiplomámat, akkor jelent meg az első komolynak vehető irodalmi publikációm, és valahogy azóta ez a színház és a költészeti szimbiózisban mozog együtt. Ennek példája például a mostani Üzenet Helsingőrből című 8. verses kötetem is, ami a mostani könyvhétre jelent meg, aminek az egyik ciklusa egy Hamlet ciklus, tehát a színészi, a színházi témák azok azóta is folyamatosan megjelennek a költészetemben is.
1: Majd nyilván még a kötetre persze visszatérünk, de ez a szimbiózis, ez hogyan működik? Mert azért ugye ez két olyannyira különböző dolog, hogy valószínűleg két teljesen különböző személyiség kell hozzá, hiszen aki színésznek megy, az nyilván valamiféle exhibicionista attitűddel rendelkezik, míg a költő az egy sokkal bensőségesebb létformát feltételez. Tehát hogy működik ez a két dolog együtt?
2: Ez pontosan így van, ahogy elmondtad, van egy extrovertált és egy introvertált oldala, és át is kell állítani az embernek magát, illetve az agyában egy gombot, amikor az egyikkel foglalkozik mélyebben, vagy a másikkal. A gyökere azért mind a kettőnek azt hiszem, hogy ugyanaz, csak a formája más, és az ahhoz vezető út, de elmondok egy

0: egy példát, hogy a Nézlír Papa című második verses kötetem, például amely 2006-ban jelent még meg, előtte próbáltunk Tompa Gábor kiváló kolozsvári rendezővel a Víg Színházban a Lír Királyt. Csináltuk, nekem egy kisebb a hírnök, hálátlan szerepe jutott, sok szöveggel és kevés cselekvéssel, de a Lír Király bolondja és egyáltalán ez a shakespeare-i bolond figurák annyira magával ragadtak, hogy bár eljátszani nem tudtam, de egy vágy kelt bennem, hogy ezzel kezdjek valamit, és mivel eljátszani nem tudtam, ezért kiírtam magamból, úgyhogy nem mondom azt, hogy amit nem tudtam eljátszani, az mind megírtam, de kétségtelen, hogy például a szimbiózisnak ez egy, illetve az egymásra hatásnak ez egy jó példája.
1: Akkor egy kicsit Marian is szólaljon meg, hogy neked hogy indult a művészeti pályafutásod?
2: Egészen kicsi koromban már éreztem, tehát az első rajzórán, vagy az első ugye irodalmi szemevényekkel foglalkozó alsós órákon éreztem, hogy ez engem megszólít, tehát egyszerűen minden sejtemben mozogtam olyankor, mikor ezekről beszélgettünk, és hát ugye ilyenkor az első út a zeneiskola, ami ugye ki tudja elégíteni ezeket a vágyakat. Aztán ugye eljutottam a konzervatóriumba Budapestre, hegedű szakon, és akkor úgy éreztem, hogy én szeretném más művészeti ágakban is megpróbálni, megmeríteni magam. Aztán jelentkeztem Ruszt József független színpadjára, stúdiósnak, ami hát mondhatni, hogy az egyik legnagyobb élő legenda volt Ruszt József, és hát hozzá kerültem, de nem színészként jelentkeztem, hanem speciál díszlettervezéssel szerettem volna foglalkozni, de hát azt mondta, hogy olyan szép kislány vagyok, hogy akkor én járjak a színész órákra, és rögtön betett a darabokba, tehát hogy abszolút sikerem volt, aztán felvettek a színművészeti egyetemre, úgyhogy mondhatni, hogy ez a mozgékonyság, ez a kíváncsiság, amit ilyenkor a lélek inspirál, és folyamatosan tevékenységre készteti az embert, az tulajdonképpen nekem bejött, és egyfajta ilyen karrier kép kialakult. Aztán jöttek a gyerekek, két fiam és családom lett, ugye nem titok, hogy a Balázs, a férjem, és ugye színész házaspárként azért nekem egy picit háttérbe kellett vonulni, és elkezdtük közösen a versszínházi előadásainkat, amikről majd beszélünk, ez egy közös szerelem, ugye szintén az írás és elsősorban a versek szeretete, és nagyon sok ilyen dramatizált előadást szerkesztettem, csináltam gyakorlatilag, nem tudom, 15 éven át, amikor egyszer csak elkezdtem írni. És akkor megint az történt, hogy ilyenkor nagyon megindul az emberben ez a sejtosztódás, én nem tudok időzőjelesen mondom persze ezt a szót, de hogy ilyenkor olyan energiák és olyan dolgok indulnak meg az emberben, hogy elképesztő energiát tesz egy ilyen alkotásba, és ez az első könyv is így született, hogy úgy éreztem, hogy mintha újra születtem volna. Sok helyen el is szoktam mondani, hogy nagyon javaslom az anyukáknak, akik kicsit kénytelenek ugye otthon több időt eltölteni, illetve hát a gyerekeikkel vannak, hogy érdemes ilyenkor az alkotásba beletenni az energiákat, mert egyszerűen újjá tud születni az ember. Még egy zárójeles mondatban elmondanám, hogy ugye, ahogy említettem a gyerekkoromat, és sokszor eszembe jut, hogy én ugye nagyon sokat minisztráltam gyerekkoromban. Pécsett a Székesegyházban. Szóval nem akárhol, azt gondolom, hogy a világ leggyönyörűbb temploma, és hát gyönyörű szép minisztráns ruhám volt, mindig én olvastam természetesen a szentleckéket, és Bíró László püspök úr volt a hittantanárom, tehát azt kell gondoljam, hogy nagyon nagy szerencsém volt ezen a téren, hogy a legszebb és a legjobb atyához kerültem, és azt gondolom, hogy ennek a spirituális helynek, ennek a misztikának a horizontjában felnőni, és egy kicsit, nem azt mondom, hogy színészként, de mégiscsak felolvasások által, egy picit előadóként, egyfajta jelmezben megmutatkozni, ez is valahogy megerősítette bennem ezeket a törekvéseket.
1: Tudnátok választani, hogyha arra kerülne a sor bármelyik terület között, amelyeket művelitek? Vagy ezt pusztán, ahogy hozza az élet, aszerint próbáljátok megélni? Ezek megfordulnak egy a fejetekben, hogy mit csinálnátok, hogyha választani kellene? Mert ez most ilyen nagyon koherensnek tűnik a sokrétűség mind a kettőtöknél.
2: Igen, meg egymásban is erősítjük ezt. Tehát az is fantasztikus, és szerintem a mi együtt létünk a házasságunknak is. Ez egy nagyon erős bázisa és alapja, hogy minden téren tudjuk egymást segíteni, hiszen én is, ő is sokoldalú. De én mindig azt éreztem, hogy nagyon szeretem a színházat, a zenét különösen, a zene aztán nagyon sokáig hiányzott nekem, hogy nem folytattam, de mindig azt éreztem, hogy még. Most nem érzem, most úgy gondolom, hogy nem szeretnék mással foglalkozni. Tehát az írás az tényleg egy annyira komplex alkotás, hiszen abban a ritmus, a tempó, tehát benne van a zene, a dallam, ugye a szólam, a történetmesélés, ez mind-mind a zenei alapok nagyon jól segítenek, a dramaturgia szintén, hiszen egy zene jól felépített kompozícióban megjelenik a dramaturgia is, úgyhogy ezek tulajdonképpen így összekapcsolódnak, úgyhogy én maradnék az írásnál.
0: Érdekes kérdés, még így ezen nem gondolkoztam. Igazából ideig is úgy volt, ahogy az élet hozta, tehát amikor több színházi feladat volt, akkor nyilván kevesebb volt az írás, vagy amikor több versszínházi közös munkára jutott lehetőség, akkor az volt a fókusz. Én így igazából mindegyiket szerettem, illetve mindegyikben úgy érzem, hogy egy teljességet próbálok adni, úgyhogy én ezt rábízom az égiekre, és akkor még itt egy mondattal csatlakoznék Marianhoz, akit megemlítette már a gyerekkori kötődését a szakralitáshoz, és ez részben ugye választ is ad erre a kérdésre, hogy tulajdonképpen én úgy érzem, hogy minden teremtés egyfajta szakralitás, egyfajta ima, ahol megtapasztalhatjuk mi is emberként a teremtésnek a nagyszerűségét, természetesen mikroszkópikus
1: más
0: szinteken, más perspektívában, de hogy tulajdonképpen minden teremtés önmagában egy teljesség tud lenni, és nem is feltétlenül mondjuk spirituális vagy szakrális témának kell lenni ahhoz, de mégis kimondatlanul is a mélyén ott hömpölyög, azt gondolom, minden művészeti alkotásban a spiritualitás, illetve a szakralitás, mindegyik egy kicsit vertikálisan is indul, mozog, nem csak horizontálisan.
1: Mit gondoltok, hogy miért éppen ezeknél a műfajoknál kötöttetek ki? Ugye most egy kicsit az irodalom fókusszal kérdezem, tehát ugye te prózában kezdtél el alkotni, te pedig versben, tehát mi az, ami e felé terelt benneteket?
2: Én konkrétan kaptam egy felkérést egyébként a legeslegelején a Holnap kiadó megbízásából, amit azért, nekik van egy operamesék sorozatuk, amiben nem feltétlenül csak szép irodalmi, kiemelkedő írókat kérnek fel, hanem olyanokat, akiknek van egyrészt gyerekük, és ez szerintem egy nagyon indokolt és fontos szempont, hogy ugye a családi, tehát hogy a gyerekeknek a igényeit is felismerjék, tudják, és ez ugye egy kis rövidebb történetek, aminek az a megkötöttsége, hogy ugye zenei alapú librettók, illetve balett librettók alapján íródjon meg a történet, gyereknyelven, azért, hogyha aztán a gyermek eljut az operába, egy balett előadásra, vagy egy operaeladásra, akkor megértse a történetet. Nem könnyű, én például Wagner Bolygó Hollandia volt az egyik, az első a Stravinsky Tűzmadár volt, ami egyébként az egyik kedvenc alkotásom, és emlékeztem arra a pillanatra, amikor először meghallottam, és akkor azért még én is voltam 14-15 éves ugye a zeneművészeti középiskolába. Emlékszem arra a szenvedélyre, ami a dobokból szólt. A Stravinskynak ez az egész különleges hozzáállása az orkesztrához, nagyon sok az ütős hangszer, amit használ, és ezt szerettem volna átadni, és ez jól sikerült nagyon ez a könyv. Azóta is azt gondolom, hogy ez a legjobb Tehát egy érdekes, hogy akkor még ugyan nem tudtam annyira írni, hát volt egy nagyon komoly irodalmi felkészültségem, ahogy említettem, de hát azért ez egy szakma, tehát a nyelvtantól kezd, vagy rengeteg olyan apróság van azért, amit egy alapműveltséggel nem feltétlenül tud az ember így kidobni magából. Rengeteget dolgoztam rajta, nagyon-nagyon sok munkaórát foglalkoztam vele, és úgy gondolom, hogy egy nagyon szép, Istenhez szóló szép üzenet volt ez a könyv, ez a Tűzmadár. És akkor ezt követte a többi, tehát én elsősorban gyerek- és ifjúsági irodalommal foglalkozom. Azt gondolom, hogy ez a fajta fantázia áradás, amit megkövetelnek a gyerekekhez szóló könyvek, az engem abszolút kielégít. Tehát nincs bennem egy olyan igény, hogy most akkor én egy ilyen súlyos, rangú, nevű, nagy szép irodalmi szerző legyek, hanem azt gondolom, hogy amit én tudok, az ebben a keretben nagyon szépen ki tud teljesedni.
1: És akkor, ha jól tudom, akkor 7 köteted jelent meg eddig, jól emlékszem?
2: Így van, Balázsnak ez a 8., ugye? Enyém pedig a 7. Igen.
1: És mi volt még ezen az opera meséken kívül?
2: Hát Holnap kiadónak volt ugye ez a 2, a Tűzmadár és a Bolygó Hollandia, aztán a Cyrano. Ők aztán indítottak egy másik sorozatot ugyanerre az alapfeltételre, de színdarabokkal kapcsolatosan. Így született meg a Cyrano átirat, én átiratnak nevezem, de hát ez nem átirat, ez egy önálló alkotás, ugye a Cyrano színdarab dramaturgiája alapján. Utána az Rényi kiadó kért fel a Szegények fejedelme második Rákóczi Ferenc tulajdonképpen életrajzi regénye, ami végigviszi őt születésétől kezdve egészen a rodostói számüzetésig. Utána az Orpheus kiadónál jelent meg a Törvényen kívüliek című novellás kötet, szintén ifjúsági novellás kötet, de erre azért azt mondanám, hogy az már egy kicsit súrolja ezt a 18 éves kor körüli ifjúsági könyvet, tehát én inkább már nagyobbaknak ajánlanám. Lampion virág című mesekönyv szintén a Holnap kiadótól, és akkor jön a Szerelemben szabadon című Zrínyi kiadó gondozásában megjelent Petőfi Sándor és Szendrei Júlia szerelme a forradalom, 48-as forradalom tükrében című kötet.
1: Majd erre akkor visszatérünk még később, de akkor ugyanezt meghallgatnám Balástól is, hogy mi volt az eddigi út, ugye a 8 kötetnek a története.
0: Igen, gyerekkoromban én is természetesen szerettem a verseket olvasni, aztán mondani is iskolai versmondó versenyeken, és hát ugye itt az égiek figyelik az embert, a érdeklődésének adnak teret. Ez történt velem is 10 évesen, bekerültem Szolnokon egy tehetséggondozó táborba, én szolnoki vagyok, amit egy helyi remek pedagógus, Lengyel Boldizsárné Éva néni indított, és egy reneszánsz tábor keretben, Mátyás király udvarában egy ilyen játék keretben történt ez a tehetséggondozás, különböző céhekben, különböző céheket lehetett választani, természetesen én a színjátszó és a költői cébe kerültem, és a költői cét pedig Trencsényi László kiváló pedagógiai szakember vezette, és ott ismertem meg először ezeket a versformákat, hogy ballada, szonett, és akkor innentől kezdve tulajdonképpen megadta ezt az utat, hogy költészettel foglalkoztam utána, és valahogy mindig olyan költőkkel, olyan irodalmi találkozások hozott össze az élet, hogy ez így mindig egy lépéssel előrébb vitt, és nem is tudtam volna abba hagyni, akartam volna sem. 2000-ben jelent meg az első kötetem Szárny angyal nélkül, az Orpheus kiadó gondozásában. Ez a mostani kötet is az Orpheus kiadó gondozásában jelent meg. Hűséges típus vagyok, tehát a 8-ból csak 2 jelent meg más kiadónál. Egy nekem is a Holnap kiadónál, illetve a PR-t kiadónál, és utána a második kötet volt a Nézd, Lírpapa, utána volt egy emlékrestaurátor kötet, amely egy éves amerikai ösztöndíjnak a kulturális különbségeit dolgozta fel, amely még akkor a 2000-es évek elején sokkal nagyobb volt, és nagyobb amplitúdókkal mozgott, mint akár manapság. Utána volt egy Szívutca című verses kötetem, majd jött a Bomlika volt, és a H. úr hagyatéka. Ez a H. úr, itt már megjelent egy ilyen Hamlet alter ego figura, ez 2020 elején jelent meg ez a kötet, illetve 2019 végén.
1: És hogy tért vissza ez a Hamlet alter ego most?
0: Igen, hát utána is születtek még ilyen hamletes versek. Tulajdonképpen ez egy ilyen 21. századi Hamlet alter ego, ami ebbe a paradigma váltó korunkban, amikor hihetetlen változásoknak vagyunk a tanúi, átélői, tényleg szinte évről évre olyan nagy változások vannak, akár ha a mesterséges intelligenciát, vagy ezt a gyors klímaváltozást, amit most nyáron is megtapasztaltunk, amely ideig, évtizedekig, mondjuk egy nemzedéknyi idő alatt történtek. Ezek most egy-két év alatt történnek, és a régi világ az már úgy kezd eltűnni. Ez az új világ még nincs itt, a maga, nem is tudom, technológiai szingularitásával, mikor ugye a gépek meg a technológia már az emberi képességek fölé helyezkedik, illetve fölé magasodik, amit hát azért érzünk napról napra, amit tud tényleg a ChatGPT is, bár ugye most ebben nem menjünk bele, ugye nincs öntudata nyilván, de azért még így is egészen elképesztő, hogy milyen gyorsan és általában jól tud reagálni dolgokra. Tehát, hogy ebben a helyzetben, ebben a paradigma váltásban, itt az ember alul úgy kicsúszik sokszor a talaj, akár emberként, akár művészként is, megváltozik a társadalmi szerkezet is, és hát itt van ez a lenni, vagy nem lenni, vagy hogy lenni, hogy nem lenni kérdés itt a 21. században, ami hát már nem is csak az egyes embert, hanem tulajdonképpen így az egész emberiséget érintő kérdéseket vet fel, úgyhogy ezért jött be ez a Hamlet karakter nálam, tehát már az előző kötet után is ezek folyamatosan, sőt egyre erőteljesebben foglalkoztattak ezek a kérdések, de azért nem csak hamletes versek vannak ebben az új kötetben, a H. úr hagyatéka az teljesen ez a Hamlet alter ego versek, ebben azért a második ciklusban vannak emlékversek is, számomra fontos költőkre emlékező, költőkkel párbeszédet folytató alkotások. A harmadik ciklus az egy humorosabb rész, versátiratokat tartalmaz, klasszikus magyar verseket írtam át humorosabb formában. A negyedik ciklusban pedig visszatér ez a modernkori útkeresés, kérdés, felvetés, és ott a végén pedig egy-két szakrális versel, ha nem is választ adunk, de talán megpróbáljuk mélyíteni a kérdéseket.
1: Most, ahogy így elmondtad a felépítését, az az érdekes, hogy tulajdonképpen hiába látszólag különböző dolgok ezek, de valójában arról a paradigmaváltásról szólnak, mégiscsak amiről beszéltél, tehát, hogy hogyan tud az ember, mit tud kezdeni az ember a hagyományaival, az előképeivel, ezzel a korszakváltással, a jövővel, tehát egy kicsit azért összefüggnek ezek, gondolom.
0: Természetesen, tehát azért egységes a kötet, tehát minden motívumában azért azt gondolom, hogy nem széttart, hanem próbálja ezt sokoldalúan valahogy megformálni.
1: És ha már a mesterséges intelligenciát emlegetted, ugye van benne olyan vers is, ami kimondottan a mesterséges intelligenciához szól. Ez erről egy kicsit azért bővebben beszéljünk, mert hát azért ez nagyon érdekes, hogy mindenki annyira másféleképpen reagál egyáltalán erre a technológiai helyzetre, amiben most vagyunk, és hát ugye vannak, akik rettegnek, félnek tőle, vannak, akik perspektívákat látnak benne. Te hogy vagy ezzel? Tehát, mint költő.
0: Ez az Óda a mesterséges intelligenciához című vers, amely a Balatonfüredi Nemzetközi Költőfesztiválnak egy külön díját is elnyerte. És hát ugye ez egy fantasztikus lehetőség, de lehet, hogy tényleg úgy van, hogy az evolúciónak van egy ilyen lépése, amikor az ember és a gép összetalálkozik, és egyfajta ember-gép szimbiózisban létezünk majd tovább. Tulajdonképpen erről szól ez a vers, ez a klasszikus formájú óda, erről a modern témáról. Hát amikor bolygóközi lényekké válunk, nyilván akkor ez majd sok előnyt fog adni, hogy lesz majd bennünk gépi rész, vagy genetikailag módosított rész, ami ugye majd megfelel annak az adott bolygónak, ha egyáltalán eljutunk odáig, és nem nő fejünkre
1: nem nyírjuk ki magunkat.
0: A gép által, és ez közben ugye hát alapvető szakrális kérdéseket is felvet ez az egész kérdéskör, tehát tényleg hosszasan lehetne erről beszélni. Az sem véletlen, hogy a nagy tech cégeknél nem csak informatikusokat keresnek, hanem a legjobb filozófusokat is próbálják szerződtetni. Szerintem előbb-utóbb eljön az is, amikor elkezdenek teológusokat is szerződtetni, majd ezek a nagy tech cégek, hogy egyáltalán ezt a folyamatot, ezt így emberként hogyan tudjuk feldolgozni, hogyan tudunk hozzáállni, ha megszületnek ezek a gépek, akkor ezeket hogyan tudjuk, ha nem is a saját képmásunkra, de mégis valahogy a mi értékrendünkbe, normánkba, gondolkodásunkba belehelyezni. Első helsingőri feljegyzés. A szövegtest most a mélybe húz, sorai közt én vagyok a túsz. Magával ránt a ritmus és a kép, s kiokád majd egyben, ha célba ért. Így lesz-e pársor önálló entitás, ismerős idegen, titokzatos társ. Így lesz a vers, vízszintes függőleges, szópontokból álló vágyot egyenes. Mi egy irányba tart, de mindenfele ér, s metszi bennem a végtelen helyét. 27. helsingőri feljegyzés. Apák nélküli világ. Gyengülő örökítő anyag, olykor hirtelen halál. Aztán majd anyák nélküli, méhen kívüli születés, betáplálva a gyártósoron. Agyakba épített interfészek, netre feltöltött tudat. Nincs több egyéni akarat, vágy, szenvedély, egyedüllét. Hálózatba szervezett, kollektív magány. Programozott jelenlét. Végtelenített játék, az 1-0-1-0 digitális perisztaltikája, majd a virtuális végtermék. Idealista szoftverekben szilícium misztérium, addig még bolygani körbe-körbe Helsingőr húgyszagú sikátoraiban, embernek maradni, amíg lehet, sebezhetőnek és szerethetőnek.

0: Kedves hallgatóink, a következőkben részletet hallanak. Talján Marian Szerelemben szabadon című történelmi ifjúsági regényéből. Majd folytatjuk a beszélgetést vele és férjével, Lázár Balázs színművészköltővel.
1: A Pilvax előtt a kintornás bőszen tekerte a zenedélyét. A forgalom, mint mindenhol a belvárosban, nagy volt. Fel sem figyeltek arra, hogy egy nő áldogál az üvegajtó előtt. Páran kiléptek az ajtón, ekkor Júlia vett egy nagy levegőt, és belépett. Körbenézett, a tizek társaságát kereste. A kávéházban megállt a füst, folytogató töménysége köhögésre ingerelte. Vasváriék csapata középen az oszlopok közötti fő asztalnál gyűlt össze, hangosan politizáltak. Ez volt az első, amit megpillantott. Sokat hallott már párról. Ő is polgártárs, nem nemes, sőt, jobbágy származású. Most pedig tanár Teleki Blanka iskolájában. Teleki Blanka, ő is nő, mégis az önállósodás útján jár. Ilyen gondolatok jártak a fejében. Csendesebb asztaloknál idősebb urak az újságjukba elmerülve olvasták a híreket, a pincérek fel alá járkáltak. Júlia egyre bátrabb lett. Itt a felvilágosult értelmiségiek körében talán nem is veszik figyelembe ezt az íratlan szabályt, gondolta. Igaz, egy nőt sem látott a kávéházban. Egyre beljebb haladt, hogy megtalálja újdonsült barátait. Jobb felől kártyapartit játszottak, előttük az asztalon gőzölgő italok. A frissen őrölt kávé illatát jól esett beszívni. Egy másik társaság nagy zajjal biliárdozott az oldalt elhelyezett biliárd asztaloknál. Kisasszony, Pilvax Károly vagyok, a tulajdonos, ragadta meg könyökénél fogva egy úr. Kisasszony, kérem, intett a kijárat felé. Júlia azonban kihúzta a karját a szorításából. Kisasszony, kérem, ismételte rosszallóan a tulajdonos. Igen, rebegte Júlia. Tessék, kérem, kifáradni. Júlia megmakacsolta magát. Petőfi Sándor felesége vagyok. Őt keresem. Ekkor már többen felfigyeltek a jelenetre, és szóltak Sándornak is, aki oda sietett. A legtermészetesebb módon kísérte Júliát az asztalukhoz. Többen oda sereglettek, hogy lássák a híres házaspárt. Volt, aki feltűnően elhagyta a kávéházat. Pilvax idegesen ugyan, de hozott egy kávét Júliának, úgy tűnt, megtört a jég. Barátaik örömújongásokkal kísérve üdvözölték. Kis idő múlva nyílt az ajtó, és a Pilvax előtt lebzselő újságírók hada szaladt be. Lerajzolták a jelenetet, és rögtönzött sajtótájékoztató formájában kérdezgették Júliát a fiatal házasok életéről. Kimerítő volt a helyzet, de Júlia átalsaradt. Petőfi egy idő után nem bírta tovább. Menjünk a gőzvasúthoz, kiáltotta, és a tizek társasága Jókai kivételével elindult a pesti indóházba. Sándor és Júlia kézen fogva szaladtak előre. Az újságírók loholtak utánuk. Keressük meg a főnix madarat, kiáltotta Bérci. Újjászületésünk madarát, tette hozzá Tompa Mihály. Szabad madár, szabad haza, kiáltotta Sándor.
0: Szendrei Júliának a története az több szempontból is érdekes azért, tehát nyilván gondolom, hogy nem véletlenül választottad, és hát ugye nem csak abból a dimenzióból érdekes ez, hogy ő kihez tartozott, hanem az önálló jogon, hogy mondjam, irodalmi jogon feltűnő nő szempontjából is. Ez hogyan történt, ez a témaválasztás nálad, és miért éppen az ő szerelmi történetüket zenésítetted meg ilyen ifjúsági nézőpontból?
1: Szendrei Júliával már nagyon régóta foglalkoztam, van egy előadásunk, Feleségek felesége címmel, tehát tulajdonképpen az első ilyen dramatizált változat, egy másfél órás előadás. Szerkesztettem össze, amikor már nagyon megszerettem. Először nagyon nem szerettem egyébként Szendrei Júliát. Ezt el kell mondjam, ez nagyon érdekes, hogy nem tudom, 6-8 évet foglalkozni valakivel, aki első pillantásra unszimpatikus, hát ez az igazi szerelem, hogy aztán az ember valahogy egyszer csak talál egy közös pontot is. Az elhangzó részlet is egyébként pont egy ilyen részlet, hogy ráéreztél. Azután volt egy felhívás, még a Vajna időkből a film alap megpályáztatott egy szinopszis pályázatot, történelmi szinopszis pályázatot. amire be kellett adni treatmentet, és akkor Balázs bíztatására én arra írtam ebből a tudásanyagból egy treatmentet, szinopszis, tehát egy ilyen összefoglalót, amit be kellett adni, és nyert az a pályázat, ami nagyon nagy dolog volt, mert hát én ezzel nem foglalkoztam előtte, és több száz pályázóból 14-en nyertünk, úgyhogy érdemes volt előtte olyan sokat foglalkozni vele. Elkészült egy forgatókönyvnek az első first draftja, hogy ezt kell mondani, aztán hát sajnálatosan ugye akkor a Vajna halálával ez a pályázati tulajdonképpen feledésbe merült, és utána pedig az Rényi kiadó kért szintén egy szinopszist egy Petőfi könyvre, hiszen Petőfi év lett, és akkor ugye nagyon sok pályázatot kiírtak a Petőfire, ahol megint készült egy harmadik szinopszis, de ez már nem Júliáról szól, hanem az ő szerelmükről, tehát itt azért már Petőfi Sándor alakja is komolyan bekerült, tehát ez egy szerelmi regény tulajdonképpen, és nem csak Júliáról szól. De egyébként még én írtam egy könyvet Júliáról, az nem jelent meg, azt is egy pályázatra, az csak Szendrei Júliáról szól, tehát tényleg az az érdekes, hogy sok író van most ennek reneszánsza van Szendrei Júlia témájának, és nagyon sok könyv készül, és általában aki Szendrei Júliával elkezd foglalkozni, az előbb-utóbb Petőfit is bevonja, mert egyébként elképesztő ez a két embernek a sztória külön-külön is, együtt aztán meg tényleg egészen elképesztő, és mai korunkban is nagyon aktuális mind a kettőjüknek ez a karakán különleges egyéniségük, személyiségük, és az a harc, ahogy tulajdonképpen a saját társadalmi megkötöttségükön túl tudtak lépni, ahogy a korlátokat feszegették, és rengeteg kudarc és rengeteg konfliktus árán mégiscsak kivívták a saját szabadságukat is, a szerelmük szabadságát is, tehát úgy házasodtak össze, hogy tulajdonképpen senki nem borítékolta volna azt, hogy ebből egy boldog házasság lesz, és az lett. Kitört egy forradalom, aminek ők tulajdonképpen élharcosai voltak.
2: Nem sikerült.
1: Igen. Tehát, hogy még a hazáért is tudtak szolgálatot tenni, és aztán hát ugye meghal Petőfi, de az a hihetetlen, hogy tulajdonképpen Szendrei Júlia még ebben is példát mutat, mert természetesen borzasztó fájdalma között teljes depresszióba süllyedt, amikor meghalt Petőfi, és kereste, és kutatta, és elment Kolozsvárra egyedül, ott is egyedül, tehát mindig egyedül tudott menni és harcolni egy olyan korban, amikor a nőknek a kávéházba sem volt szabad belépni. És ugye szegény, hát a második házassága nagyon rosszul sikerült, tulajdonképpen ilyen bántalmazó kapcsolatba került a férjével, és még abban is talált egy fénysugarat, egy megváltást, hiszen elkezdett alkotni, elkezdett írni, akkor írta a legtöbb versét, és hát lefordította Andersen mesét. Magyarra az első megjelent kiadványt azt ő fordította, úgyhogy egy nagyon példamutató életet élt. Természetesen ebben a regényben azért két szálon fut, tehát elkezdődik Júliától, amikor 16 éves, ugyanígy Petőfi Sándor még a nagykorúsítás előtt van, tehát, hogy tulajdonképpen több évet ölel fel a könyv 44-től 48-ig, hogy fontos volt ezt számomra bemutatni, hogy honnan, hova jutottak el. Mert hogy ez nagyon érdekes, és ettől nagyon aktuális tud lenni ez a történet. Egyrészt az, amit elmondtam, hogy az ő személyiségük is egy ilyen nagyon mai személyiség, tehát ők most is celebek lennének valószínűleg, és most is sikert tudnának kovácsolni a származásukon túl is, hiszen hát Petőfi ugye nagyon szegény volt, nagyon-nagyon nehéz körülmények között tudta megvalósítani az álmait, és egy ilyen hihetetlen sikertörténet volt, amikor a János Vitéz után, meg a verseivel Vörös Martin keresztül tulajdonképpen befogadta őt a nagy-nagybetűs szakma, és hihetetlen nagy karriert futott be pillanatokon belül, és őt igazolta az élet. Tehát valljuk be, egy zseni volt, úgyhogy Vörös Marti jól mérte fel ezt a dolgot. És Szendre Júlia meg ugye ezek a társadalmi megkötöttségek, hát ő egy ilyen nagyon-nagyon jómódú, gazdag körülmények között élt, egy várban nevelkedett, erdődön, tehát tulajdonképpen egy ilyen kis alsó arisztokratikus életmódot folytatott, bába jártak, ugye a barátnőivel, és a megszokott társadalmi formákban jöttek az udvarlók, ugye meg azért illett legalább egy kis arisztokrata férjet fogni, hogy azért ugye tovább tudjon lépni a család. Elvárások voltak, megkötöttségek, és ő azt tudta mondani, hogy nem, én férjhez megyek, ez a tényleg nagyon-nagyon kis, akkor még azért szegény költőhöz. És hát ezek olyan határátlépések, amikkel ma a fiatalok napi szinten találkoznak. Tehát a túlélésükért nekik folyamatosan bele kell állni, különböző konfliktusokba harcolni kell a saját igazukért és a jogaikért is, mert nagyon nehéz rohanó életben vagyunk, könnyű észrevétlennek maradni és kicsivé válni, tehát nekik nagyon meg kell tanulni az önérvényesítés formáit. És ebben én azt gondolom, hogy a legnagyobb segítségére ma is, és akkor is a társaság, a baráti körök voltak, mint ahogy a Tizek társaság, ugye a Pilvaxban, vagy Szendre Júliának ez a baráti köre, a Térei Maria és a többiek, akik akkor ott Szatmáron, abban a kisvárosi környezetben körülötte éltek. És ettől nagyon aktuális, mert hiszen a fiataloknak, ahogy most beszélünk akkor arról, amit a Balázs említett, ugye ez a rengeteg probléma, hát illetve nem probléma, hanem ezek megoldandó feladatok. Valakinek meg kell oldani, és ez a korosztály lesznek, akik most születnek, akik most tizenévesek, tehát ők szembesülnek, az ő zsákjuk. Ez a dolog, és a barátok és társaság nélkül nem megy. Tehát ezek nem egyedi harcok lesznek, hanem itt nekik össze kell fogni, és együttes erővel kell feltámasztani a világot. Nagyon nagy szavak, de ez az igazság.
0: Minden generációnak meg kell váltani a világot, ez az egyik. A másik pont azt akartam kérdezni, hogy mit tudnak tanulni. Annyira más közeg volt az, meg annyira más korban éltek, hogy mit tudnak tanulni szerinted ebből a fiatalok, de hát nagyjából már közelítőleg el is mondtad.
1: Az például nagyon fontos látni, hogy azért itt ezek képezték magukat, tehát hogy például Szendre Júlia nem csak azt tudta, amit egy lánynak akkor hímezni tudni kellett, vagy táncrendet összeállítani, vagy táncolni, vagy zongorázni, azért illett egy ilyen neveltetésű lánynak, de nem, hát ő Byront olvasott, Szándor, tehát a legmodernebb irodalmat megszereztem, az se volt könnyű, tehát az volt, hogy bemegyek, vagy online feladom a rendelést, tehát ez egy nagyon komoly logisztika volt, hogy egy ilyen nyugaton megjelenő könyvet a németül, vagy franciául tudott ugye elolvasni.
0: És akkor elolvasta. Még nem volt fordító sem.
1: Úgyhogy... Nem volt Google fordító, így van. Tehát, hogy az itt nagyon sokat tett azért, hogy szellemi partneret tudjon lenni. Petőfinek olvasta az irodalmi újságokat, mindent megrendeltek, meg volt neki. Sokszor az apja tilalma ellenére is megszerezte ezeket a írásokat. Így került hozzá titokban Petőfi könyve is, tehát az sem úgy volt, hogy na akkor megrendelem, mert hát azért Petőfi verseibe, a Kocsmárosné vagy hasonló versek nem egy ilyen fiatal lánynak valók voltak, mondták akkor, de hát ezeket is ugye elolvasta titokban a fűzfalat. És hát ahogy említettem, tehát azért a Pilvax társasága, vagy Vasvári, hát ezek elképesztő. Tehát ők az a szint, amikor már nem az, hogy kitűnő tanuló, és van nem tudom hány iskolát elvégzett, és a legjobb helyeken tanult, hanem rendkívül modern. Ők ugye inkább politikailag ugye a francia társadalomtudományi ismereteket magukévá tették. Tehát, hogy nagyon műveltek voltak. Ez mindenképpen nagyon fontos, hogy ők külföldre is kacsingattak, ahogy elmondtam. Tehát nem csak a szűk, ami tényleg ott a környezetükben volt, azt az irodalmat olvasták, azt a zenét hallgatták. Hát például Szendre Júlia ugye német táncokat tanult zongorázni, de ő Chopint játszott. Szóval erről beszélek.
0: És akkor egy kicsit rímeljünk a ti életetekkel erre a különleges művész házaspári életre. Melyek azok a közös projektjeitek, amelyeket csináltok? Ugye a vers színház az egyik, tehát hogy mivel szoktatok így közösen foglalkozni? Két autonóm művész személyiség.
2: Hát a vers színház tulajdonképpen így ez a fő művészeti keresztmetszet, és legutóbb a Jókai bicentenárium alkalmából készítettünk egy jókai összeállítást, amelyben Jókainak egyrészt a istenkereső, istenről való filozófáló prózái, illetve egy ellenpontként egy korabeli szatirikus közéleti írásaiból válogattunk a Milyen demokraták vagyunk mi, roppant aktuális, ma is ezek a 150 évvel ezelőtt született írások, és azért azt el kell mondani, hogy amikor lehetőségünk van rá, illetve több alkalommal is dolgozunk együtt, például a Magyar Írószövetsége, Rózsási Barbara, József Attila díjas költőnő állította össze ezt a jókai estünket is, illetve amikor van lehetőségünkre, akkor még zenész barátunkat is bevonunk, és akkor aztán tényleg a hegedű mellett még más hangszerek is megszólalnak, illetve hát amikor tényleg olyan sok ugye a színészi anyag, hogy már még azt megterhelni Mariant még a hegedűvel is, azért az már sok lenne, akkor is jönnek zenész barátaink, amikor erre lehetőség nyílik, úgyhogy hát bízunk benne, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk. Ugye az évfordulós alkalmak azok általában nyújtanak arra lehetőséget, mondjuk pályázati lehetőséget, hogy az embernek, ha vannak elképzelései, azokat ezekkel kapcsolatban megvalósítsa. Például 70. évfordulója lesz 56-nak, és 10 évvel ezelőtt például lehetőségünk nyílt, hogy a füveskerti költőknek a verseiből, akiket úgy körülbelül akkor tájt fedeztek fel újra, Géretz Attila nevét említeném meg, aki egy 56-os hős volt, az Uta díjat is neveztek el róla. Olyan költők, írók voltak, akiket a rendszerellenes tevékenységük miatt az 50-es években, még 56 előtt börtönbe zártak Vácban, és ott volt egy kis füveskert ott az udvaron, ahol így, amikor voltak a börtönséták, akkor össze tudtak jönni, és egy picit költészettel, irodalommal foglalkozni. Na például az ő verseikből állítottunk össze, azt hiszem, hogy egy hiánypótló válogatást, amellyel sokat mentünk iskolákba is, és a gimnáziumi korosztálynak nagy élmény is volt számunkra, mert aztán a végén mindig volt egy beszélgetés a fiatalokkal, és ez nagyon fontos volt, és bizony, hát el kell mondani, hogy sokszor mondjuk középiskolában ilyen 56-tal kapcsolatos alapvető történelmi ismeretek nem voltak pontosak, vagy hiányoztak, tehát azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontosak lennének ezek az alkalmak, ezek nem nagy látványos események, nem adnak rá általában díjakat, ugyanakkor mégis nagyon-nagyon fontosak, akár fontosabbak is, mint mondjuk látványos nagy projektek.
1: Egy ilyen iskolai előadás készül most egy Berzsenyi vers összeállítással, ami hát szintén nagyon fontos, hiszen gyakorlatilag el kell magyarázni konkrétan a szavakat is már a fiataloknak, és ha már ugye a fiatalokról van szó, közös projektünk, a két gyerekünk, akik hát
0: ezért... Nem lényegtelen projekt.
1: Igen, akik hát most lépnek be a nagybetűs felnőtt világba, és azt gondolom most lesznek a legsérülésebbek. Én úgy látom, hogy most nagyon támogatni kell őket, és valahogy az élet is úgy hozta, hogy mind a ketten tanítunk. Balázs egyetemen, én meg egy általános iskolában drámát művész tanárként, ami nagyon nagy kihívás, és én, aki ugye ifjúsági irodalommal foglalkozom, számomra ez egyfajta küldetés, hogy olyan körülmények között, ahol ugye mindenféle gyerek van, tehát, hogy nem egy válogatott elit magániskola, hanem egy teljesen átlagos általános iskolában művészetet tanítani, dráma oktatáson keresztül, mert nekem azért alapvetően az a célom, hogy a művészet iránt fogékonnyá szeretném tenni a gyerekeket. Ez egy csodálatos ajándéka az életnek, és pont jó korban is jött, hiszen azért mi is már 50 fele, avval a tapasztalattal tudunk a gyerekekhez nyúlni, ami fiatalon nem mindenkinek adatik meg. És a gyerekektől szinte minden nap megkapja az ember azt a visszajelzést, hogy ha jól csinálta a dolgát, hogy mindig egy picit tovább tud lépni, ha a nehézség is éri, és ezért mondom ezt a szót, hogy ajándék a Jóistentől, mert erre szükségünk van egyszerűen mindannyiunknak, és nekünk is.
0: És a két fiú, van náluk esély, hogy folytassák ezt a szertágazó művészeti tevékenységet, amit így ketten csináltok?
2: Hát a kisebbnél van, ő már nyert is a gimnáziumban költőverseny, meg színházzal is foglalkozott, de filozófiával, társadalomtudományi érdeklődése is van. Egyelőre még nem fette fel előttünk a kártyáit, hogy milyen irányban folytatja, de hát akárhogy is mi támogatni fogjuk, akármilyen irányt is választ. Szent komédiás. Szent Genézius a színészek védőszentjének tiszteletére. Ahogy a komédiásból szent, a gúnyból áldás, a játékból áldozat, a bukásból felmagasztaló kapcsolat. Ahogy az örjöngő tömegből közösség, a borból vér, az ostjából a szétszaggatott test hirtelen eukarisztiává emelkedik. Az átváltozás, a megformálás izzó misztériuma. Megtestesül a szerepben a látható és a láthatatlan, az ember és az emberen túli lények. Őstitok, ahogy az anyag lélekké sűrűsödik. A pillanat művészetében az örökké valóság lüktetése. Szárnyhoz az angyal. Íme hát a vers. Íme hát a vers, ami nincs. Sosem volt, sosem lesz. Nem létezésével tölti ki a lapot. Akár a csend, ahogy felfüggeszti a teret. Az idő a tökéletes illúzió. Minden üresség ígéret, szédülés, születés. Mindig lehet jobb verset írni annál, amit épp. Végül a lemondásban jutni el szavak passziójából a szó passziójába, a kimondás keresztjét cipelve a papír Golgotára.
0: Részletet hallottak az Üzenet Helsingőrből című verseskötetből, a szerző Lázár Balázs tolmácsolásában. Kedves hallgatóink, mai művészbejárunkban Talján Marjan és Lázár Balázs színművész író házaspárral beszélgettünk, akiknek közös könyvbemutatójuk az Arszakra Fesztivál részeként szeptember 16-án 17 óra 30 perctől lesz az Országos Idegen Nyelvű Könyvtárban. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is megköszönöm figyelmüket. Ezzel a műsorunkkal legközelebb két hét múlva jelentkezünk. Ungvári Juditot hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Tizenhét óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Ma éjfélig lehet kitölteni a közlekedés biztonsági kérdőívet, amit már több mint 340 ezren töltöttek ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szerdán a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a kérdőívben egyebek mellett a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. Az elmúlt 10 év legrosszabb termés hozamát mérték idén Békés vármegyében, közölte szerdán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MTI-vel. A szervezet szerint az aszálya 2022-esnél is súlyosabb volt. A napraforgó hektáronkénti átlaghozama 1,5 tonna, a kukoricái 1,6 tonna. Az aszálykár miatt több mint 8700 kérelmet nyújtottak be, mintegy 205 000 hektárra. A csapadék hiány már az őszi talajmunkákat és a vetést is akadályozza. Újra fellángolt a tűz a Hortobágyi Nemzeti Parkban Egyek külterületén, közölte szerda délután a katasztrófa védelem. A lángokat a felerősödött szél szította fel, eddig 7 hektár égett le. A területen kedd este keletkezett tűz, amikor mintegy 50 hektáron égett a nádas, cserjés és bozótos. A tűzoltók szerda reggel folytatták az előző éjjel biztonsági okokból felfüggesztett munkát, és felkutatták a még izzó gócpontokat. Kisboldogasszony ünnepén szentelték fel a felújított 165 éves Mária kegyszobrot a szerbiai Vajdaságban, a Doroszló Szentkúti kegyhelyen, írja a Magyar Kurír. A szeptember 8-ai ünnepi szentmisén Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök köszöntötte a zarándokokat és a vendégeket. A szertartást Santo Rocco Gian Gemi érsek, szerbiai apostoli nuncius mutatta be. Szentbeszédében Máriát a kegyelem remek művének nevezte. A szentmise végén a hívek körmenetben vonultak a restaurált Mária kegyszoborhoz. Moszkva megfelelő választ ad majd Budapestnek az orosz diplomaták Magyarországból történt kiutasítására, közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvívője szerdán Moszkvában. Szerinte a döntés negatívan hat a kétoldalú kapcsolatokra, ugyanakkor Oroszország továbbra is érdekelt azok fenntartásában. Orbán Anita külügyminiszter kedden jelentette be a 10 orosz diplomata kiutasítását, mert a magyar hatóságok szerint olyan tevékenységet folytattak, amely diplomatáktól nem fogadható el. Székely Csaba magyar-román együttélésről készült Maró című szatiráját viszi színre Nagyváradon a Párciumi Város Magyar és Román Társulata. A bemutatót október 17-én és 18-án tartják, közölte az MTI-vel szerdán a Szigligeti Színház. A Marosvásárhelyen élő drámaíró Maró című kétnyelvű szatirája groteszk jeleneteken keresztül mutatja meg a magyar-román együttélés visszatérő helyzeteit, félreértéseit és abszurditásait. Közlekedési hírekkel folytatjuk. A 86-os főúton Mosonudvar közelében egy személyautó árokba hajtott. A 186-os kilométernél lezárták a félútpályát. A 2-es főúton Szendehely és Rétság között egy műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat. Az 50-es kilométernél útszűkületre kell számítani. Makón rendezik a hagyományos hagymafesztivált. Emiatt hétfő délutánig lezárták a 43-as főutat a 31-es kilométernél, a forgalmat mellékutcákra terelik. Végül a várható időjárásról. Derült idő várható, ekközben a Dunántúl nyugati részein erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Arrafelé kora estig kevés helyen már kialakulhat záp, arrafelé

0: Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója, a Kerengő vendége. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kezdjük a beszélgetést a Nemzeti Emlékezet pedagógiai programmal, hiszen a múlt megismerése nagyon fontos ahhoz, hogy a jelent megértsük és a jövőt tervezzük.
1: 2021-ben kezdtünk el foglalkozni a gondolattal, hogy a nemzeti és történelmi emlékhelyek hálózatát hogyan lehetne az emlékezet őrzésen és a történelmi és nemzeti emlékhelyek, mint történelmünk sorsfordító és nagy jelentős eseményeinek helyszínét közelebb vinni a társadalomhoz, és azon belül is a legfontosabb célközönséghez, a felnövekvő ifjúsághoz. Egy előkészítő tesztfázis után a 2024-25-ös tanévben adott a kormányzat először 1 milliárd forintot arra, hogy egy év alatt 130 ezer 12 és 18 év közötti, tehát praktikusan 7-től 11-es, 12-es diákot elvigyünk úgy ezek közül az emlékhelyek közül olyanokra, amelyeknek van látogatófogadó infrastruktúrája, múzeumpedagógiai tapasztalata, és amit az iskolában a tanárok a tőlünk kapott módszertan alapján a gyerekeknek előkészítésképpen megtanítanak, arra ők ráépítsék a helyi programjaikat, és az egésznek a végén a gyerekekkel mi egy olyan élményeket és érzelmi kötődést adó kreatív feladatsort tudjunk ott helyben megcsinálni, ahol a tanár már hátléblép, és a gyerekek csoportos foglalkozásban képes kornikált egymással kis videóinterjúkat, internetes mémeket készítenek, kincskereső játékon vesznek részt, nyomkereső feladatokat hajtanak végre. Tehát csupa olyan kis foglalkozási elem, ami a gyerekekben azt az emléknyomot hagyja, és ezt egy pozitív élményen, érzelmen keresztül vési be az emlékezetébe, hogy tulajdonképpen én itt jól éreztem magam, közel kerültem a történelemhez, a történelmi nagyjainkhoz, és közben tulajdonképpen én nem is tanultam, hanem játszottam. Az, amit a legkisebb gyerekekkel az iskolában és az óvodában, az óvoda pedagógusoknak, nevelőknek, tanítóknak csinálni kell, hogy a gyerek észre se vegye, hogy ő tulajdonképpen tanul. Ez a nagyoknál is megvan, csak ügyesen és okosan kell mindezt nekünk megszerveznünk. Óriási volt a sikere a programnak. Tavasszal már a folytatáshoz fölmérte a Klebelsberg központ, akinek a 60 tankerületén keresztül a praktikus utaztatási és szervezési feladatokat közösen végeztünk, hogy 250 ezer gyerek várja azt, hogy ebben a tanévben is ez a program folytatódjon. Ugye ez az életkor sáv beleértve az állami és az egyházi iskolák felső tagozatait, illetve gimnáziumait, szakközépiskoláit, technikumait, illetve a szakképző intézményeket is, ez körülbelül olyan 600 ezer gyereket érint, és hát a mi nagy távlati tervünk az az volt, hogy a gyerekeknek azért szinte mindegyike, ha lehet, vegyen ezen részt az alatt az időszak alatt, amikor ő iskolába, középiskolába jár. Úgyhogy a program rendkívül sikeres volt, most már 54 helyszín kapcsolódott bele abból a 88-ból, sőt olyanok is vannak benne, amelyek nem hivatalosan történelmi vagy nemzeti emlékhelyek, mert ebbe a kategóriába nem férnek bele, de mégis ott van az a potenciál bennük, hogy egy nagyon jó helyi munkán és bemutató helyen keresztül közel tudnak kerülni a gyerekekhez, és meg tudják érinteni a történelmi érdeklődésüket.
0: Ilyen volt a házsongádi temetőben mutatása is, iskolai csoportok vettek ott részt.
1: Igen, ez a program a magyar kormány finanszírozásával alapvetően belföldön zajlott, de az elmúlt év programjába beépítettünk egy olyan modult is, amiben egy felvidéki és egy erdélyi partnerrel kipróbáltuk azt, hogy ez a módszertan, ez hogyan működhet határon túl. Nyilvánvalóan itt nem arról van szó, hogy konkurálni szeretnénk a határtalanul programmal, amely magyar iskolásokat visz ki határon túli területekre. Nem akarunk konkurálni a Rákóczi Szövetséggel sem, aki pedig felvidéki, erdélyi, délvidéki iskolásokat hoz el magyarországi helyszínekre, hanem egy olyan küldetést néztünk meg, hogy ezzel a programmal tudunk-e teljesíteni, hogy az ott lakó magyar iskolából járó gyerekek az ő környezetükben lévő történelmi helyszíneikhez intenzívebben kapcsolódva, hogyan tudják a megmaradásukhoz szükséges magyar identitásukat megerősíteni. És két kiválasztott helyszínünk volt, felvidéken a Füleki Vár, Erdélyben pedig a házsongárdi temető, akikkel nagyon régóta jó szakmai kapcsolatunk is van, hiszen mi a Nemzeti Örökség Intézetével a Fiumei úti sírkertben dolgozunk, és az egyik legfontosabb feladatunk, hogy ott a történelmi kapcsolódásokat

0: a sírkerten keresztül megteremtsük, és ez az úgynevezett tesztprogram, ez 17 erdélyi iskolás csoportnak Kolozsvárról és környezetéből a Házsongárdi temetőbe való ellátogatásából zajlott, úgyhogy előzetesen kaptak egy közösen elkészített módszertani anyagot, és helyben felfedezhették a temetőt, sőt a házsongárdiak egy új generációs, egy ilyen nyitott platformon fejleszthető telefonos applikációt is készítettek hozzá, Zsigmond Ilka tanárnő közreműködésével, tehát a gyerekek egyfajta versenyen, pontgyűjtésen is pallérozhatták magukat, és gyűjthették a tapasztalataikat, és hát az összegzése most zajlik a programnak, éppen a kolozsvári magyar napok alatt mutattuk be Zsigmond Ilka tanárnővel és Sipos Dáviddal, a Házsongárd Alapítvány titkárával ennek a programnak és a mögöttünk álló néhány hónapnak a részleteit és eredményeit, de hát nagyon ígéretes, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy maga a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program folytatódhat majd ebben a tanévben és a következőkben is, és hát nyilvánvalóan a nemzetpolitikai kormányzati terület feladata eldönteni azt, hogy ehhez tud-e esetleg forrásokat adni, mert nyilvánvalóan a magyarországi program is úgy zajlik, hogy az iskoláknak, tanároknak, szülőknek, gyerekeknek ez többletpénzbe ne kerüljön. Erősen fókuszálva arra, hogy a hátrányos területekről induló iskolák és iskolások is egyenlő esélyt kapjanak, hogy ide el tudjanak jutni. Tehát az utazást, illetve a helyszínekre való belépést és az ottani múzeumpedagógiai foglalkozás díját a központi projekt költségvetésből kell tudni fizetni.
1: A Nemzeti Emlékezet Programot, vagy Emlékezet Pedagógiai Programot egy az egyben át lehet ültetni a határon túli gyermekek, vagy a határon túli iskolák számára?
0: Maga a gondolat, hogy az iskolában előkészítünk, helyszínen megkapják az idegenvezetést, múzeumpedagógiai foglalkozást, és utána ezeket a kreatív feladatokat maguk csinálják meg a gyerekek, és utána az órán van egy kiértékelő utánkövetés, ez nagyon jól működik ott is. Nyilvánvalóan egy óriási nagy kihívás a magyar történelem oktatása a román vagy a szlovák pedagógiai rendszerben. Tehát egyértelműen találkoztunk azzal, hogy a gyerekek felkészültsége, akár a tananyag csökkentett mennyiségéből kiindulva, azért egészen más, mint itthon. Tehát adaptálni kell majd a feladatoknak a bonyolultságát, és tényleg ezt a fajta élményszerűséget jól megtartani. De maga az alapfilozófia és az alapgondolat mindenképpen ott is alkalmazható. Sőt, ebben a programban most tavasszal, mind Felvidéken, mind Erdélyben összegyűjtettük az ottani partnereinkkel azokat az erdélyi, illetve felvidéki meglátogatható helyszíneket, ahol fogadókészség lehet egy ilyen programra, van magyar nyelvű vezetés, vagy idegenvezetés, múzeumpedagógus, és olyan történelmi fejezetekhez kapcsolódó események, amelyek a gyerekek történelemkönyveiben is megtalálhatók.
1: A gyerekek vajon találkoztak okos parcellakővel, hiszen ez még a felnőttek számára is újdonság lehet.
0: Azok, akiknek a pedagógusai mondjuk egy-egy kis településen helytörténettel is foglalkoznak, meg intelligens módon elviszik a temetőbe a gyerekeket, mert azért vidéken főként nagyon sok helyen elviszik a temetőbe a gyerekeket. A temető látogatása a vidéki közösségekben minél kisebb egy település, annál inkább megmaradt máig is, de ők tudnak talán a jeles halottainkat magukba rejtő temetőknél ezekkel a kis szürke gránit oszlopokkal és egységes arcolatú táblákkal találkozni, térképekkel, amelyek azt jelzik, ma már a több mint 650 helyszín közül, éppen most kérdeztem a kollégáimat, 121-nél tartunk, amelyeket megjelöltünk, azért, hogy mutassuk, hogy a nemzet történelme szempontjából fontos sírok vannak abban a temetőben. Ugyanis van a Nemzeti Sírkert intézménye, ami nem a Fiumei úti sírkert, sokan ezt gondolják rólunk. A Nemzeti Sírkert az egy virtuális temető, egy európai emlékezeti szinten is párját ritkító, államilag létrehozott intézmény vagy intézkedés, ami azt jelenti, hogy az állam a Nemzeti Emléke és Kegyeleti Bizottság döntése alapján átveszi az erre méltó vagy érdemes személyiségek sírjait fenntartásra, és innentől kezdve a Nemzeti Örökség Intézete, azaz mi leszünk a sírnak a kvázi tulajdonosai az állam képviseletében, a sírt nem lehet felszámolni, bármilyen változtatáshoz a mi engedélyünk szükséges, áttemetéshez is, viszont nekünk kell gondoskodni nyilvánvalóan rendelkezésre álló forrásokból ütemezetten, hogy ezek a sírok méltó állapotban legyenek, de hát az, amikor elkezdtük 2022 tavaszán ezt a programunkat, hogy meg is jelöljük ezeket a helyszíneket, és látva látványosan a tekintetükbe toljuk az odalátogatóknak, hogy kikkel találkozhatnak ott, ez egy forradalmi újdonság volt, és hát visszatérve, hogy mitől okos ez a kő, vagy templomokban ez nem is kő, hanem egy tábla, van rajta egy QR kód, ugye a mai korunknak ma már nem is egy annyira friss digitális vívő felülete, és ha ezt valaki a mobiltelefonjával beszkenneli, akkor kinyílik az a temető abban a tekintetben, hogy megmutatja, hogy hol és kik vannak ott fontos sírokban, és mit kell róluk tudni, tehát miért fontosak valójában a nemzet számára, az életükön, a tetteiken, az önfeláldozásukon, vagy akár az általuk létrehozott alkotásokon keresztül.
1: Ha jól néztem, akkor 21 nemzeti és 64 történelmi emlékeink van az országban.
0: Ma már 22 és 66, ezek évről évre növekednek. Tavaly például Klebesberg Kuno kultuszminiszter, hogy őhozzá kapcsolatban lett a Szegedi Dóm, fogadalmi templom és Domtér nemzeti emlékhelyi. A Dóm korábban történelmi emlékhely volt, de hát a nemzetnek megfelelő módon kell emlékeznie mindarra. Ott ugye nem csak Klebesberg Kunóról, hanem Gladfelder Gyula püspökről is, aki a Szegedi Egyetemet és a Dómot, Domteret építette, hogy ők egy olyan jelentős fejezetében a történelmünknek a Trianon utáni időszakban olyan hatalmas tetteket tettek hozzá, ami a nemzet szempontjából sorsfordító volt, és ezek a mérföldkőnek számító nagy történelmi események és azok helyszínei a nemzeti emlékhelyek, ezekből jelenleg ugye 22 van, olyanokról beszélünk, mint a pannonhalmi főapátság, ugye a bencések első megtelepedése 976-ban Géza királyunk invitálására a magyar területeken, vagy akár az Ópusztaszeri történeti emlékpark, a debreceni nagy templom, vagy az esztergomi várhegy és bazilika, és a történelmi emlékhelyek pedig egy regionális szempontból, vagy akár egy vallási, vagy nemzetiségi közösségnek, kisebbségnek a történetéhez kapcsolódó fontos helyszíneket jelöl. Ami a legfontosabb, hogy ezek a helyszínek mind olyan időkapuk, amelyeken keresztül a fiatalságot meg tudjuk szólítani, és meg is kell őket szólítanunk, különben elveszítjük őket a felelősen gondolkodó magyar társadalom számára.
1: Tehát összefoglalva a programot, ennek a tapasztalatairól, vagy tapasztalatait a jövőbeni lehetőségeknél tudják hasznosítani.
0: Mindenképpen, és itt az oktatással való összekapcsolódás és a családok felé való nyitás, mert hát egy gyerek elméjéhez és szívéhez igazából a nap nem alvó óráiban vagy az iskola, vagy a család tud közel jutni, és az iskolának mi úgy érezzük, hogy egyre inkább nagyobb a lehetősége, mert a törékeny, töredék családoknál, meg hát a családokon lévő nagy nyomás miatt is sokkal kevesebb lehetősége van a szülőknek arra, meg hát lassan felnő egy olyan generáció, aki már saját maga szülőként sem kap meg gyerekkorában mindezeket a feladatokat, tehát az iskolának növekvő, az államnak növekvő felelőssége van ebben, hogy a saját állampolgárait, a saját identitása, történelmi hagyatéka és ismeretei szempontjából egy felelősen gondolkozó, tájékozott állampolgárra nevelje.
1: Beszéljünk a sorshordítókról, hiszen azok életútjai időben beláthatók. Több kisfilmet tettek közkincsé, de úgy tudom, hogy küszöbben áll a következő epizódok bemutatása is.
0: Abból indultunk ki, hogy kevesebb szöveg, több kép, úgynevezett kollás technikával készült filmek, amelyek a valódi képeknek, meg az animációknak, rajzóknak nem folyamatos rajzfilmként való egybefűzését jelenti, közben egy narrált, szimpatikus gyerekek számára is befogadható színészi hang mondja el a történetet 3-4 percben, és olyan személyiségekről szólnak ezek a kis filmek, mindenki számára elérhetők egyébként a YouTube-on a Sorsfordítók csatornán, tehát ha valaki beüti ezt, akkor nagyon gyorsan megtalálja, most már több mint 30 ilyen kisfilmünk van, és olyan személyiségeket választottunk elsősorban az elmúlt két évszázadból, akiknek az életében volt egy vagy több olyan pont, amelynél nehéz helyzetekben nehéz döntéseket kellett meghozni, és olyanokat választottunk, akik ezekben a döntésekben nem a saját javukat, saját érdekeiket, hanem másokét, az országét, a társadalomét, családtagjaikét, barátaikét, szeretteikét. Hát itt a Katolikus Rádióban ülünk, ugye nincs nagyobb annál, mint amikor valaki a saját életét adja szeretteiért. Ugye Jézus Krisztus ezt a mondatot tanította nekünk. Hát ilyen embereket kerestünk, akik tudatosan vagy öntudatlanul tényleg mások védelmében áldozták az életüket, és nagyon sok ilyen magánszemélyiségünk van. Hát ugye a magyar történelem most éppen pont Mohács 500. évfordulója után rengeteg ilyen látszólag vesztesnek tűnő, de példaként nagyon értékes emberi sorsokat elénk hozó fejezettel rendelkezik. Ugye ez az év nem csak Mohácsnak 500. évfordulója, hanem az 56-os forradalomnak és szabadságharcnak a 70. évfordulója is, és olyan személyiségeket gyűjtöttünk, akik nem feltétlen annyira ismertek. Lesz egy kis filmünk a korvinköziekről, Iván Kovács László, Fónai Jelnő és a többi korvinközi hős forradalmár, akik nem palérozott hadvezérek voltak, hanem egyszerű munkás emberekből verbúválódtak, és az életüket adták a magyar szabadságért. Emlékezünk Wagner Viktóriára, aki a cigányok védőnőjeként Dél-Magyarországon a kommunizmussal szembeszállva a Szociális Testvérek női szerzetes rendjének tagjaként fantasztikus életművet hagyott maga után, egy elképesztően lenyűgöző személyiség. Akkor közöttük lesz Márton Áron, erdélyi püspöke, akinek ugye a 130. születése évfordulója alkalmából Romániában például Márton Áron emlékév van, amit az összes romániai párt és egyház nagy lelkesedéssel egyhangul a közfelkiáltással támogatott. Vincenti Józsefhez hasonlóan, aki, és itt vehetjük Slakta Margitot és Salkaházi Sárlát is, aki mind a kommunizmussal, mind a fasizmussal szembeszálltak, és csak az emberek szolgálatát tekintették a céljuknak. Szobonya Zoltán, akinek a nevét szintén nagyon kevesen ismerik, pedig sokaknak kellene ismernie. A dél-magyarországi János Halma jegyzője volt az 56-os forradalom alatt. Ő volt a forradalmi bizottmány titkára, egyetlen csepp vér sem folyt, ő mentette meg a harcoktól mind a betörő szovjet csapatokat, mind az ott lakókat, és mégis aztán utána elővették, bíróság elé állították, és a koncepciós perek keretében 1958. szeptemberében kivégezték a kecskeméti börtön udvarán. Egy fantasztikus életsors, egy csodálatos család, a három lánya máig óriási erővel és energiával ápolja az ő emlékét. Róla is készítettünk egy ilyen kisfilmet, és október 7-én a Korvin moziban lesz majd a bemutatója, és hát lesznek még decemberben további 4 kisfilmünk, amelyek a nagy történelmi léptékű óriási királyaink, Hunyadi János, Rákóczi Ferenc és mások életét mutatják be, mert hát úgy tapasztaljuk, hogy róluk is beszélnünk kell a fiataloknak.
1: Ön rendszeresen foglalkozott a Mohácsi csata emlékezetével, örökségével. Többen felvetették, miért kell annyit beszélnünk újra és újra a Mohácsi csatáról, ha már egyszer elveszítettük.
0: A Mohácsi csata tulajdonképpen ketté vágja 1000 éves magyar történelmünket. Sikeres 5 évszázad egy megerősödő európai középhatalommá erősödő keresztény magyar állam kellett, hogy kényszerűen elszenvedje az akkor elképesztő csúcsformában lévő oszmán birodalom, az akkori világ legnagyobb politikai és hadi erejű birodalmának a terjeszkedését, akik nyugodt Európa felé törve már korábban is megpróbáltak volna átgázolni a magyar királyságon. Mindig 150 évről vagy 160 évről beszélünk a török hódoltság ügyében, de hát azelőtt volt további 160 év, sőt, hogyha megnézzük, Dél-Szerbia és Bulgária közel 500 évet töltött az 1300-as évek végétől az 1800 éves végéig az oszmán birodalom alatt. Ez a hatalmas erő akkor szembeszállt a hunyadiak kitartó és sikeres védekezését követően, tovább erősödve, ugye 1517-ben Egyiptomot elfoglalva lehetővé vált az is, ami később a Római Birodalomnak egy hatalmas élelmezési háttérrel gyakorlatilag korlát nélküli hadsereget tudtak fenntartani, és ezzel a birodalommal kellett szembeszállni, úgy, hogy volt egy 20 éves királyunk, II. Lajos, aki 10 éves korában elvesztette az édesapját, volt egy 1514-es Dózsa paraszlázadás, amely elég rendesen megtépázta az országot, ott voltak az itáliai háborúk, a geopolitikai realitások, amelyek nem igazából engedték, hogy a nyugati hatalmak a segítségünkre siessenek, és a Mohácsi csata elmúlt 3 évben folyó kutatásai, a nemzeti emlékhelyen lévő tömegsírok feltárása, a történészek az egyre gyorsuló digitális oklevelek, archívumok feldolgozásán keresztül azt mutatta be, amit azért sokan sejtettek korábban, hogy itt egy önfeláldozó, hősiesen a kereszténység és a haza védelmében a csata induló, az életüket teljesen tudatosan feláldozó és kompromisszumot kötni nem akaró, meghátrálni nem akaró hatalmas seregről van szó, amelyek nem csak magyar katonákat rejtettek magukba, hanem bár a lengyelek például különbékét kötöttek az Oszmán Birodalommal egy évvel korábban, de mégis a Vatikán támogatásával, a pápa aranyforintjai segítségével számos lengyel harcos is volt ott. A cseheknek legnagyobb temetőjük határaikon kívül Mohács, több mint 5000 cseh harcos veszett oda Mohácsnál 1526. augusztus 29-én, de voltak ott németek, osztrákok, németalföldiek, horvátok, szerbek, bálnáti oláhok, tehát nagyon sokan egyesültek a magyar királyi zászló alatt. És arról kell beszélnünk Mohács kapcsán, hogy két nagyon fontos súlyponti eleme van ennek. Az egyik az az, hogy önfeláldozó hősökről, hát beszéltünk a fiatalokról, ne lúzerekről beszélgessünk Mohács kapcsán, ne egy eleve elrendelt, fejvesztett csatáról, hanem hősökről, akiknek volt stratégiáik, volt tervük, tudatosan vállalták az önfeláldozó harcot, mentek a király hívására, Európa védelmében álltak oda, tehát hősökként tiszteljük őket, temessük őket el kegyelettel, tehát adjuk meg a végtisztességet. Ugye a tömegsírokban ott a Nemzeti Emlékhelyen kiderült az elmúlt három évben, hogy nem a csatában elesettek nyugszanak, hanem a szultán tiszteletére a kb. 2000 foglyot kivégeztek a csata után két nappal. És őket temették ebbe az öt tömegsírba. Kettőt föltártak, és látszik, hogy itt kivégzett halottakról van szó, fiatal férfiak, de köztük néhány nő és gyerek is, akik ugye családok utaztak a zsoldosokkal a táborban, tehát adjuk meg nekik a végtisztességet, és 10 kiválasztott koporsót, amelyeket a Szegedi Tudomány Egyetem antropológusai állítottak össze, a Janus Pannonius Múzeum pécsi régészei és archeológusai ásatását követően, végtisztesség megadása céljából szinte a teljes magyar katolikus püspöki kar koncelebrálásával Székely János püspökatya, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, főcelebrálása mellett Berta Tibor katonai ordinárius, római katolikus tábori püspök vezette gyászszertartáson. Helyeztük tulajdonképpen örök nyugalomra a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen épült új kápolnának az altemplomában. Tehát ez a kegyelet, ez volt a másik nagyon fontos dolog, és hát a harmadik fontos dolog az, hogy Mohács kapcsán ne a végleges elpusztuláson, mert hát azért a történelmünk radikálisan megváltozott akkor. Tehát az a fajta erős szuverenitással bíró európai középhatalom elvesztette az önrendelkezését, és tulajdonképpen azóta is csak nosztalgiával nézünk vissza a Mohács előtti időszakra, és mindig hajlamos volt a magyar az ön sajnálatra, az önsanyargatásra, a nagy turáni átok beteljesedésére, a Mohácsnál minden elveszett, és azóta nekünk semmire sincs esélyünk. Ezt felejtsük el, ez volt az üzenete most ennek a megemlékezésnek és az elmúlt évek felkészülésének, és ünnepeljük azt, hogy megmaradtunk. Tehát Mohács üzenete leginkább az, hogy bármekkora trauma is ért minket, túléltük a török hódoltságot, Erdélyben és a felvidéken a magyar identitás megmaradt. Azt szoktam mondani, hogy ez egyik leggyönyörűbb példája ennek, hogy ugye a könyvnyomtatás és a bibliafordítások időszakát éltük a török hódoltság alatt. Az első katolikus bibliafordítást egy felvidéki protestáns család támogatta. Fontosabb és erősebb volt a legnagyobb vallásháború közepette az, hogy a Biblia a katolikusok számára saját fordításban magyarul megjelenhessen és olvasható legyen, mint hogy torzsalkodjunk azon, hogy a katolicizmus és a protestantizmus hogyan csap össze egymással. Tehát ez a megmaradás tulajdonképpen Mohácsnak a legfontosabb üzenete, és a jövőben is a hősök tisztelete mellett erre kell emlékeznünk, hogy bár nincs már Oszmán Birodalom, már a Habsburgok sincsenek sehol, az európai nagyhatalmak sincsenek már sehol, de a magyar királyság nyilvánvalóan nem királyság formájában, de egy 1000 éves Európában párját ritkító folytonosság mellett megmaradt magyar állam formájában továbbra is létezik, és mi magyarul beszélünk itt a Kárpát-medencében.
1: Kedves hallgatóink, Móczár Gáborral, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Bixelevente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. 1000 éves a Váci Egyházmegye. 1000 év. Óriási dolog, ünnepi alkalom, amelyre nagyszabású ünnepi előadással és jubileumi családi nappal készülnek szeptember 19-én Vácon. Az esemény sajtótájékoztatóját szeptember 1-én a Váci Székes Egyházban tartották. Nagyon hálás vagyok Marton Zsolt, Váci megyés püspök úrnak, hogy interjút készít itt a sajtótájékoztatót követően.
2: És nagy-nagy szeretettel köszöntöm szerkesztőasszonyt, illetve a Katolikus Rádió minden hallgatóját. Ha kimondjuk azt, hogy 1000 év, akkor szédítő, fölfoghatatlan szinte történelem. És hát hogyan lehet megemlékezni 1000 évről? Mi lehet az a szép, méltó, kifejező dolog, nem is egy, hanem több, ami ezt vissza tudja tükrözni? Amikor szembesültünk ezzel a valósággal, hogy hát egy ilyen örömteli ténynek nézünk elébe, akkor azt gondoltuk itt a közvetlen munkatársakkal, hogy nem valami egyszeri látványosságot szeretnénk, és nem csak egy háladó szentmisét, ami persze fontos, a legfontosabb, hanem legyen ez az 1000 év alkalom arra, hogy megújuljunk a hitünkben. Krisztus felé, Isten felé, az egyházunk felé való megújulásban megerősítsük ezt személyes megtérésben, a közösségeink építésében. Legyen ez egy úgymond szent ürügy mindezekre. Jó alkalom az 1000 éves évforduló. És ennek jegyében 3 évvel ezelőtt elindítottunk egy ima katekézis sorozatot. Azt a nevet adtuk neki, hogy Élő kövek. Az első Péter levélből véve ezt a címet, mert hogy igazán az egyházat az élő kövek a tagjai alkotják. A Krisztus hívők, papok, diakonusok, püspökök, világi munkatársak, mindenki, aki tagja, és hogy mi most újuljunk meg ebben, mint élő kövek. 3 éves sorozat volt ez, amelyben tanítások a személyes megtérésről, az istenhitről, a közösségépítésről, egységépítésről és a küldetésünkről szólt. Picit ihletett bennünket a 3-as tematikában a néhai Ferenc pápának az üzenete, amikor azt mondta, hogy legyen egy olyan fajta ünneplés a szinodális készületben, amelynek az a címe, hogy részvétel, közösség és küldetés. És akkor mi ezt úgy fordítottuk saját egyházmegyénk valóságára, hogy a részvétel az kezdődik a személyes megtéréssel, istenhittel, aztán a közösségépítésben, és a harmadik a küldetés, a misszió, az evangelizáció a környezetünk felé. Ezen belül voltak különféle tanúságtételek a személyes megtéréstől, minden plébániáról meghívtunk úgynevezett missziós küldötteket, akik itt az egyházmegye központjában Vácott készültek erre, hogy azt a témát, amelyet földolgoztunk, amelyről készült írott anyag és készült videó is, rajtam kívül még paptestvéreket kértem föl ezekben a témákban, hogy adjanak egy tanítást, és ezt minden plébánián levetítettek, erről volt kis csoportos beszélgetés, személyes földolgozás, tanúságtételek, hogy hogy kell egy tanúságtételt prezentálni. Így volt évente 2 alkalom, mindig az új évnek az indítása, meg aztán a közepén egy ilyen tovább segítő és részben értékelő találkozó. Nagyon sok plébániánk megmozdult, tehát így az egész egyházmegyét próbáltuk hitünkben megújítani. Hát én ezt tartom igazán a legjelentősebbnek, hogy a saját életünket szerettük volna, szeretnénk, hogy áthassa a hitünk, személyesen és közösségileg. Ez alatt a 3 év alatt Jóisten ajándéka volt, hogy elkészült a Székesegyház belső teljes rekonstrukciója. Ennek az ünnepélyes megáldása és egy teljesen új rögzített szemvemiséző oltár építése is megtörtént, amelyet fölszenteltem. Ez az oltár, amely a szentély közepén áll, ez kifejezte azt, hogy nekünk Krisztus a legfontosabb, és ő köré csoportosulunk, nem csak a szentmiségben, püspökök, papok, diakonusok, világi Krisztus hívők és mindenki, aki ünnepel, hanem ez az egész egyházmegyének is kifejezői. Nekünk Krisztus az első és a legfontosabb, ez egy csúcspont volt 2024 őszén, amikor a megáldás és az oltár szentelés is volt, ahol a kedves Katolikus Rádió munkatársa Éva is jelen volt. És most egy újabb csúcsponthoz érkezünk tulajdonképpen az ünnepélyes záró eseményhez, amelyet azért tavaly megelőzött egy rendkívül jelentős esemény, a kattárs, a Katolikus Társadalmi Napok, ahol ezt a készületünket mintegy beépítettük a kattársnak a programjába, amely amúgy is arról szól, hogy egy egyházmegye megmutatja, hogy ő hogyan van jelen az adott társadalomban. Így tavaly mindenféle programokon keresztül bemutatkoztunk, természetesen ünnepi szentmise volt, és ami rendkívüli újdonságra számított, hogy kinyitottuk a palotakertnek a kapuját, azt a kovácsoltvas kaput, amiről azt mondta egy ős váci lakos, hogy mióta ő itt él, hát már idős ember, azóta még sose látta ezt nyitva, és belül egy nagy játszókertet csináltunk, különféle foglalkozások voltak, tele volt gyerekkel, felnőttel. Ez ki is fejezi, szimbolizálja azt, hogy mi kinyitjuk az egyház kapuját minden jó szándékú ember felé, aki szeretne megtérni, megújulni, az befogadásra találjon. És ennek mintegy folytatása a mostani szeptember 19-i záró jubileumi, milleniumi egyházmegyei ünnepnap, ahol egy nap alatt szintén megpróbáljuk valósítani ezt az ünnepi örömöt, szintén kinyitjuk a palotakertet ugyanilyen befogadó szeretettel. Lesz egy hálaadó szent mise szintén, és ami érdekesség, és ami kifejezi az ezer évünket egészen látványosan, hogy egy történelmi játékot mutatunk be a Székesegyház előtt. Fölkértünk egy professzionális rendezőt, aki az egyházmegye történeti tényei adatai alapján megírta és elkészítette ezt a történelmi játékot, és ő a rendező is. Ami érdekessége ennek a történelmi játéknak, hogy több mint 10 jelenetben bemutatjuk az ezer évet a plébániáinkról összegyűjtött amatőr színjátszókkal. 32 plébániai közösségről jelentkeztek erre. Először azt gondoltuk, hogy lesznek 200-300-an, hát majdnem 500-an vannak. Egy óriási nagy társulat, a kórusiskolánk is közreműködik. Ez egy nagy közös produkciónak ígérkezik ez, és számomra ez azért is óriási érték, mert az a cím, hogy együtt építjük, ami az egyházmegyénknek a jelmondata, és ez konkrétan kifejezi, hogy most mi együtt eljátszva egy ilyen szent játékban, úgy, ahogy vagyunk, tehát nem egy professzionális színtársulattal, hanem akik vagyunk, előadjuk az ezer évnek a történetét, amely a múltunk, és persze a jelenünk is, hát reméljük, hogy a jövőbe is mutat. Hát ezekkel készülünk.
1: Szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a program honlapját, ez a HTTPS együttépítjük.hu, amelyen részletes programot látnak erről a csodálatos napról, tehát szeptember 19-éről, és nagyon kedves emlékem a tavalyi kattárs itt Vácon, amelyen jelen lehettem, hogy családok, gyerekek, fiatalok, idősek egyaránt részt vettek a nagyon szép és ugyanakkor tanulságos programokon. Engedjék meg a kedves hallgatók, hogy önöknek is elmondjam, Marton Zsolt, váci megyés püspök atya idén augusztus 20-án Szent István ünnepén vehette át a Vác díszpolgára díszoklevelet és az ezzel járó plakettet. Kiemelték főpapi szolgálatát, városépítő tevékenységét, az egyházi örökség megújítását, és én egy gondolatát idézném most püspök atyának, amely szerint nagyon fontosnak tartja a szellemi és lelki építkezést. Hogy segítik ezek az ünnepek, a családok, a gyerekek, az egész közösség szellem és lelki építkezését?
2: Itt elhangzott, hogy a tavalyi kattárson is rengeteg család volt, hát nyilván ebben benne van az az elfogultság is, hogy mivel családreferens vagyok a püspöki konferencián, nekem ez egy szívügyem, de úgy gondolom, hogy az egyház családokból áll, tehát ez a szíve minden közösségnek, ezért is fontos, és nekünk ez egy ilyen nagyon fontos és kedves előiskola volt a tavalyi kattárs, hogy így most a jubileumi napot, a milleniumi napot meg tudjuk szervezni. A Vác díszpolgára cím, én úgy gondolom, hogy egy nagyon kedves, megtisztelő elismerés ez a város részéről. Nem nekem szól azért ez egyedül, hanem az egész egyházmegyének, hiszen a Vác városáért tevékenykedő, a város szerető munkatársaimmal együtt tesszük, amit teszünk. Számomra óriási öröm, hogy ezt a váciak látják. És mindenki, nem csak a katolikusok, nem csak a keresztények, hanem nagyon sok kedves emberrel találkozom Vácon, aki kedvesen rám köszön, vagy azt látom, hogy szeretnek bennünket, és azt látják, hogy mi a városért vagyunk. ott a köszönőben elmondtam azt, hogy valójában az egyház hozta létre a várost annak idején, a Civitast, és most is fontos szerepe van a katolikus egyháznak. Tehát Vác azért ez egy katolikus gyökerű és a katolicizmust erőteljesen mutató város most is, de hogy mi nem uralkodni akarunk, hanem szolgálni szeretnénk, és hát ez szolgálja, ebbe az irányba mutat az, hogy úgy gondoltuk, hogy azok a kincsek, amelyek a mieink, a székesegyház, amit a váciak nagy templomnak neveznek, az püspöki palota, létrehoztunk egy látogatóközpontot. Ez a városé is, és minden jó szándékú ember, mutassuk meg. Pont azért, hogy amint kedves szerkesztőasszony Éva is mondotta, ezen keresztül a lelki értékek felé tudjuk fordítani az emberek figyelmét, hiszen szép a székesegyház, mint művészettörténeti alkotás is, meg a püspöki palota és egyéb rendezvényeink. De a legfontosabb, hogy ezek az evangéliumhoz vezessenek el mindenkit. Szeretettel, szeliden. És ez az a lelki-szellemi építkezés, amit én fontosnak tartok. Ezekkel a rendezvényekkel, azzal, hogy a kulturális programjainkon keresztül mindig van valami lelki program is, valami lelki többlet is, amit szeretnénk kifejezni, és így szeretettel megmutatni Krisztusnak az arcát mindenki számára, és az egyháznak a szolgáló, szerető evangéliumi arcát, és azt szeretnénk, hogy ez hasson a városra, és minden jó szándékú emberre, hogy ez a küldetésünk, ez a hivatásunk. Szeretjük Vácot egyébként nagyon, és azt gondolom, hogy ez a mi Jóistentől kapott szent megbízatásunk.
1: Megtiszteltetés számomra, hogy interjút készíthetek Püspök atyával, és én például mindig csodálkozom, hogy időt szakít az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán zajló konferenciákon való részvételre. Időt szakít a gyerekekkel való találkozásra. Azt gondolom, hogy nagy jelentősége van az oktatás és a gyerekek irányában kifejtett számtalan tevékenységnek is. Most is, szeptember 19-én ez az egész napos programnak egy része délelőtt. Miért tartja fontosnak Püspök atya nem csak a családokkal való kapcsolatot és folyamatos törődést, hanem az oktatást, a lelki segítségnyújtást, ha úgy tetszik, a lelki támasz adását?
2: A gyerekek, illetve a fiatalok roppant fogékonyak. És úgy gondolom, hogy kiemelten fontos a velük való foglalkozás. Nekem is, de sokunknak van, gondolom, emlékünk még gyerekkorunkból, a hitünkkel kapcsolatosan, hogy imádságra tanította az édesanyánk, vagy a nagymamánk, vagy más egyéb események. És egyrészt az egyházat közel hozni az emberekhez fontos, és sokszor úgy lehet közel hozni az emberekhez, hogy a gyerekeiken keresztül, sokszor azon a nyelven, hogy a gyerekekhez szólunk, a szülő is megérti azt, amit talán nem nagyon tud, nem ismer, nem ért, de az is lehet, hogy picit szégyeli, hogy ő nem tudja, de hogyha elhozza a gyermekét, akkor ő is megérti, és ez számára is üzenet. De a kicsik fogékonyak, a fiatalok is, igazságkeresők, a kamasz, a szenvedélyes igazságkeresésével, egy főiskolai hallgató is az őszinte érdeklődésével, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos az őszinte kommunikáció feléjük. Így született az a gondolat, hogy legyen egy kérdezfelelet, amiben kisgyerekek vannak, nagyobbak is, meg mindenki. Azt is el kell mondani, én tanító vagyok első foglalkozásomban, tehát én pedagógusként szeretek is foglalkozni gyerekekkel, fiatalokkal, meg hozzám ez közel áll, és az volt a tapasztalat a tavalyi kattárson, hogy nagy érdeklődésre tartott számot ez a kérdezfelelek, és így közelebb kerülhettek a püspökhöz, mint emberhez, és az egyháznak az emberekhez közel álló arcához. Ma is ez jelentős és fontos. Gondolom a gyerekek, az egész kicsiktől a fiatal felnőttekig, ők a jövő egyháza. Nagyon fontos, hogy ők az igaz, hiteles, szerető egyházzal találkozzanak.
1: A Püspökvác rendezvényközpont. Tulajdonképpen turizmus, különböző rendezvények, kiállítások rendezése mennyiben segítheti a fiatalok visszatalálását a hithez, vagy odatalálását, azt is mondhatjuk, ugye ez családtól, nagyszülőktől, akár az adott plébániától is nagyon függ.
2: Igen, hát mi lehetőséget szerettünk volna adni. Egyrészt nyilván vannak saját rendezvényeink az egyházmegyének, külön egyházközség, nem csak a Vácon, hanem másutt is. Ugyanakkor azzal, hogy olyan világi rendezvények is vannak, például orvosok szoktak itt konferenciát tartani, vagy volt matematikusok konferenciája, akik nem kifejezetten egyházi rendezvényt tartanak, de találkoznak az egyházzal, megintődhetnek ezáltal, vagy Például 3 évvel ezelőtt Vácon rendezték a Spartan nevű speciális futóversenyt, amilyen akadályfutásnak nevezhető, és velük is kapcsolatba kerültünk, keresztül futottak itt a Püspökvác rendezvényközponton, aztán nem csak többen szállást kértek meg étkezést, hanem hát az egyházzal is találkoztak a főtéren, akkor kértek, hogy én is beszéljek, és sportruhába beszéltem, és részt vettem én is ezen a futóversenyen. Nagyon megszólító volt ezt nekem, mert azóta olyan ismeretlen arcok is rám köszönnek, nem látták talán még így az egyházat, és az a célunk, hogy lássák meg ezt a szeretetteljes, élő egyházi valóságot. Szabadjon még megemlíteni azt, hogy ugye az a neve a rendezvényközpontnak, hogy Püspök Vác. Nem miattam van, hanem valamikor, amikor a Vác városa nagyrészt a püspök tulajdona volt, akkor volt egy másik része, amely meg a Káptalannak a tulajdona volt. Így volt a Püspök Vác és Káptalan Vác a két városrész, és hogy legyen kapcsolat a múltunkkal, és hogy a Vác és a püspökség, az egyházmegye kapcsolata az így a szavak ereje által is jelen legyen, hogy az a múlt, de azóta itt vagyunk, és most is alkotótagja szeretnénk lenni a városnak. Ennek ez is volt a célja, és a rendezvényeinken pedig hát mindenkit szeretettel látunk. Nem csak katolikusokat, nem csak keresztényeket, minden jó szándékú embert, családi programokon, bármiféle alkalmon. Most készülünk majd a jövendőben egy kis kávézót is megnyitni, ahol szeretnénk ilyen kulturális programokat, amelyben aztán hittel kapcsolatos beszélgetések is lesznek. Azt gondolom, hogy úgymond indirekt módon, ha találkoznak az életünkkel és a programjainkkal, akkor találkozhatnak a hittel és Istennel. És hogyha ez a találkozás megtörténik, akkor Isten szeretete mindenkinek megérintheti a szívét, ez a legnagyobb ajándék.
1: A beszélgetésünk elején Püspök atya kiemelte a nyitott kaput, hogy volt olyan idős váci ember, aki tavaly a kattás keretében, életében először látta a püspöki kert kapuját nyitva. Ha kicsit távlatokba gondolkodunk, mit jelent Püspök atya számára kaput nyitni minden jó szándékú ember számára, hiszen ez a szeptember 19-ei program is ingyenes, amelyre valóban mindenkit szeretettel várnak, kicsiktől, nagyokig, idősektől, fiatalokig, az egyházmegyek közösségéből, de azon túl is.
2: Hát ez azt akarja kifejezni, hogy tulajdonképpen az egyháznak az eredeti küldetése a saját híveinek a megerősítésén túl, hogy azt az örömhírt, hogy Isten szeret minket, és Jézus Krisztus által egy boldog életet kínál, hát ezt mindenkinek mondani kéne. Csak nyilván nem tolakodóan. Ennek az első igazi lépés lett, hogy kinyitjuk a kapuinkat, a szívünket, és azt mondjuk, nézzétek meg, hogy hogy élünk. És hogy hát nem ijedünk meg. Bárki bejöhet. Nyilvánvaló, hogy ha jó szándékkal jön érdeklődéssel, akkor pedig jöjjön, lássa, engedje, hogy amivel találkozik, az megérintse őt, és semmit nem akarunk rájuk erőltetni, de a találkozás az egy valós dolog. Úgyhogy azt gondolom, hogy az egyháznak sokszor manapság talán úgy kell az evangéliumot hirdetni, hogy engedje, hogy megnézzék, és merje megmutatni magát dicsekvés nélkül, de ami szép, ami érték, ami kincs, azt a jó szándékú érdeklődők láthassák, csodálkozhassanak rá, érdeklődhessenek. Amikor püspök lettem, akkor egy ilyen gondolatot kaptam, hiszem, hogy fölülről, hogy olyan egyházmegyét lenne jó építeni, folytatva a múltat, ahol azt mondhatjuk, akik a Váci egyházmegyében élünk, hogy jaj, de jó nekünk itt lenni, szeretünk itt lenni, és olyat, amire azt mondhatják a kívülállók, hogy jaj, de jó lenne közétek tartozni. És a nyitott kapu talán ezt jelenteni, hogy belép is azt mondja, hogy de jó itt lenni. Hát így éltek, nem is tudtuk. Jó lenne közétek tartozni. Valahogy ez a vágy indít bennünket.
1: Kedves hallgatóink, Marton Zsolt, Váci megyés püspökkel, az 1000 éves Váci Egyházmegye szeptember 19-én Vácon, az Egyházmegye székhelyén tartandó jubileumi családi napja kapcsán beszélgettünk. Az Egyházmegye jubileumi nap részletes programja a Váci Egyházmegye honlapján olvasható. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Szent II. János Pál pápa 30 évvel ezelőtti győri látogatására emlékeztek szeptember 7-én a Nagyboldogasszony székesegyházban, írja a Magyar Kurír. Az ünnepi szentmise szónoka Pápai Lajos nyugalmazott püspök homíliájában felidézte, hogy ezen a napon ünneplik a három kassai vértanút is, akiket Szent II. János Pál pápa avatott szenté 1995-ben Kassán. Megemlékezett Apor Vilmos vértanú püspökről is, akit ugyancsak II. János Pál avatott boldoggá, és akinek sírjánál győri látogatásakor imádkozott. A püspök hangsúlyozta, II. János Pál 30 évvel ezelőtt a hitvallók példáját állítva a hívek elé arra figyelmeztetett, hogy kerüljék a passzív közömbösséget. Közel 65 milliárd forint felhasználásáról szóló, korábban titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra szerdán a Tisza kormány. A 2014 és 2022 között született 13 dokumentum, többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi és jogi tanácsadásra, tanulmányokra és médiafigyelésre biztosított forrást. A kormány közlése szerint az elsőként közzétett csomaga századvéghez kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket mutatja be. Október 5-ig lehet jelentkezni az alap- és mesterképzésben tanuló hallgatóknak az országos statisztikai csapatversenyre, közölte a KSH szerdán az MTI-vel. A verseny három online fordulóból és egy helyszíni döntőből áll, amelynek a KSH budapesti székháza a statisztikai palota ad otthont december 15-én. Pécsre látogat Timothy Radcliffe, bíboros, korunk egyik legnépszerűbb keresztény szerzője, írja a Magyar Kurír. Az angol származású domonkos szerzetessel, akit Pécsre érkezése alkalmából Felföldi László megyéspüspök hivatalában fogad, szeptember 27-én és 28-án több eseményen is találkozhatnak az érdeklődők a Baranyai megye székhelyen. A neves teológus előadásaiban és könyveiben a globális tapasztalataira és páratlan műveltségére támaszkodva elemzi a nyugati társadalmak aktuális helyzetét és kihívásait. Újra fellángolt a tűz a Hortobágyi Nemzeti Parkban Egyek külterületén, közölte szerda délután a katasztrófa védelem. A lángokat a felerősödött szél szította fel, eddig 7 hektár égett le. A területen kedd este keletkezett tűz, akkor mintegy 50 hektáron égett a nádas, cserjés és bozótos. A tűzoltók szerda reggel folytatták az előző éjjel biztonsági okokból felfüggesztett munkát, és felkutatták a még izzó gócpontokat. Az év végéig megkezdheti humanoid robotjainak sorozatgyártását a kínai XPeng elektromos autógyártó, ismertette keddi tájékoztatásában a vállalat. Az Iron nevű robot első példánya már önállóan hagyta el az új gyártósort, amelynek munkafolyamatai több mint 80%-ban automatizáltak. A robotokat kezdetben üzletekben és ipari létesítményekben alkalmaznák, értékesítésük pedig 2027-ben kezdődhet meg Kínában, majd a nemzetközi piacokon is. Végül az időjárásról. Derült idő várható, eközben a Dunántúl nyugati részein erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, arrafelé kora estig kevés helyen már kialakulhat zápor, zivatar. A szelet élénk lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében előfordulhatnak erős, viharos széllökések. Késő este 19-26 Celsius fok várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. 18 óra 30 perctől hírmagazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 4 perc. Az Anzix következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Nyíregyházán a Görögkatolikus Múzeumban vagyunk. Szabó Irén igazgató asszonyt kértem meg, hogy ebben a gyönyörű állandó kiállításból emeljen ki 3-4 olyan tárgyat, értéket, amelyben az egész benne foglaltatik, és figyelemfelhívó, kezdcsináló, hogy miért érdemes ide elzarándokolni. Egy gyönyörű gyűjtemény. Kedves Irén, kérlek, hogy katolikus rádió hallgatóinak a csemegéket tálald.
4: Köszönöm szépen, köszöntöm én is a hallgatókat. Nagyon nehéz egy kiállításról és művészeti alkotásokról szóban beszélni.

0: örökké valóságra. Ezzel a címmel is érzékeltetni akarjuk a látogatók számára, hogy az itt látható tárgyak nem egyszerűen művészi alkotások, nem öncélúan készültek, hanem a célja a liturgia, az imádság, az Istenhez való kapcsolódás szolgálata és segítése.
1: Ars sacra.
0: Igen, a legnemesebb értelemben vett szent művészet, amely szolgálni akar. Tehát ilyen szemmel érdemes nézni ezeket az alkotásokat. A kiállításunk első nagy tematikus egysége a fatemplomok világa. Azt a 17-18. Századi egyházművészetet mutatja be, amely már a nagy részt eltűnt Magyarországon, hiszen nincsenek már fatemplomok, működő fatemplomok Magyarországon, amelyek ebből a korból származnának. Az egyetlen az a Szentendrei Skanzenben látható mándoki fatemplom. Viszont tőlünk északra és keletre, Szlovákia, Kárpátalja, Máramaros vidékén számtalan példáját lehet látni ezeknek a templomoknak. Az itt látható töredékek mindegyike egykor egy fatemplom ikonosztázának volt a része. Amit kiemelnék ebből a kiállítási egységből, az oszlopos Szent Simeonnak a ikonja és története, talán azért is, mert kuriózum, hiszen Isten szülő képet, Szent Miklós ikont, Krisztus ábrázolást sokat lehet látni és lehet vele találkozni, oszlopos Szent Simeonnal viszont ritkábban. Az 1600-as évek közepe végéről származik ez az alkotás, és az észak-kelet magyarországi Makkoshogyka, ez Sárospatak melletti kis falu, Makkoshogyka egykori görögkatolikus fatemplomának volt az ikonosztáz alapképe. Az templom címünnepe is oszlopos Szent Simeon tiszteletére ajánlott templom volt, tehát ez volt a templom címünnepe. Azért különleges és különös, mert ezen az ikonon keresztül meg lehet érteni azt, hogy mit jelent a bizánci tradíció a magyar görögkatolikus egyházban, egyáltalán a magyar történelemben. Hiszen az 1600-as évek második felében vagyunk, és egy közösség egy negyedik-ötödik század fordulóján élt szentet választ példaként, és az ő élet példájáról hallgat prédikációkat minden egyes búcsú ünnepen, és az ő oltalmába ajánlja az egész közösséget.
1: Én életemben először oszlopos Simeonról, Sarkadi Imre egy alkotásában hallottam, most újra találkozom oszlopos Simeonnal.
0: Igen, az irodalmat is megihlette, igen, tehát egy búvópatakként a 20. század irodalmában is jelen van valóban, de az egész életpélda és élettörténet valahogy felkiáltó jel tud lenni ma is, mint ahogyan egy ilyen oszlop is felkiáltó jelként is értelmezhető, mint ahogy ez az volt az 5. századi közel-keleten, ugye az ő oszlopa a mai Szíria és Törökország határán állt, és egy ilyen 2-3 méteres kis dombocska még mindig áll ebből az oszlopból, de virágkorában egy 10 méter magas építmény volt, ahol ő 40 évet töltött el szigorú aszkézisben.
1: Az oszlop tetején.
0: Az oszlop tetején, és amit vittek neki az emberek enni, inni, ő azt tette, azt itta. Megkérdőjelezhetjük ma, hogy mi értelme van egy ilyen aszkézisnek, egy ilyen kivonulásnak a társadalomból. Viszont ha az élet gyümölcseit nézzük, ami az ő életéhez kapcsolódik, akkor ez rögtön értelmet nyer, hiszen egy olyan szoros Isten kapcsolatot tudott kialakítani éppen az aszkézis által, vagyis egy nagyon-nagyon szigorú fókusszal az Istenre, az Istenre való kapcsolatra irányította az életét, amivel mondhatjuk, hogy közvetlen kapcsolódása volt, tehát gyógyított, életvezetési tanácsokat adott. Nem csak egyszerű emberek, akkor királyai, császárai mentek az oszlopához, járultak az oszlopához, diplomáciai tanácsokért, indítsunk háborút, ne indítsunk háborút, mi a kedvező alkalom, vagy egyáltalán.
1: Tehát mint Dosztojevszki regényében a Starec, nem?
0: Igen, igen, igen, ez a késői példája, vagy mintája, mint egy Starec úgy élt, tehát ez az életpélda, ami Kis-Ázsia 5. század, és ide érünk Magyarországra, 1600-as évek

0: eltelik több mint 1000 év, és a példája, a hagyomány, a tradíció él.
1: Fatáblán van az alkotás, és egy, mint hogy egy kehelyből az oszlop feje, igen, mint egy oszlop, abból nő ki, vagy emelkedik ki, igen. Simeon.
0: Igen, az maga az ábrázolás egy szimbolikus is, hiszen az egy oszlop, amelynek a tetején egy félalakos ábrázolásban láthatjuk Szent Simeonnak az alakját, de ez az oszlop valóban ez egy jó meglátás, egy kehely is szinte, utalva az élet áldozatra, tehát ez egy ilyen szimbolikus ábrázolás, hiszen valójában nem így nézett ki az oszlop, hanem egy ilyen kb. 3 méteres, 4 méteres alapterületű torony volt ez az oszlop, de itt az ikonfestő ezt az élet áldozatot tudta megjeleníteni ezzel az ábrázolással.
1: Következő alkotáshoz sétáljunk el. Szép a kivitele magának, a tálalása, a kiállításnak, a múzeumnak egy tényleg egy pár évvel ezelőtt született épületben található minden, ami a korszerű kiállítástechnika területén felfedezésre került, az itt rendelkezésetekre áll.
0: Igen, arra törekedtünk, hogy ezt a nagyon erősen hagyomány őrző és hagyományos formanyelvhez kötődő tárgyi világot egy modern környezetbe tudjuk bemutatni, valahogy a kapcsolódást ezzel érzékeltetni és a jelenbe hozni ezeket a tárgyakat. A látványterv és a grafikai terveket a Deform Design Agency-vel együttműködve készítettük, akik ma a Néprajzi Múzeumnak is az arculata tervezői, és nagyon jól sikerült ezt a két formanyelvet azt hiszem egyesíteni, hogy a grafikai bemutatás az alázatosan háttérben marad, és a műalkotások vannak előtérben. A kiállító tér szerkezete és az maga ugye az építészeket dicséri, Balázs Mihály, Kossuth Díjas építész és a munkatársa Török Dávid, illetve Dávid volt az, aki az alapszín, a kiállító tér alapszínét kikeverte, vagy javasolta nekünk, és ez egy nagyon meghatározó, hogy ebben a közegben hogyan tudnak érvényesülni a tárgyak.
1: Kékes-szürke, tehát nagyon szürke, megnyugtató, igen, és igen. Kiemelkedteti az alkotásokat.
0: Igen, valóban kiemeli ez a szín az alkotásokat, hiszen itt nagyon színes és mozgalmas tárgyakról van szó, annak ellenére, hogy ikonok és sokaknak az ismerete az ikonról, hogy merev, statikus, ennek ellenére itt azt láthatjuk, hogy a színek dinamikája, az alakok sokfélessége, a formák sokfélessége, az mégiscsak meghatározó.
1: Hát ezt azt hiszem a latin barokk hatás is benne van, nem? Tehát együtt élt földrajzi értelemben is a két ritus.
0: Igen, ez olyannyira igaz, hogy a 18. századi görögkatolikus egyházművészetet egyetemen a barokk mint korstílus határozta meg, és ez az együttélés, ez egy jó hívószó, hiszen az a tárgy, ami előtt most itt állunk, ez az abói szolnoki görögkatolikus templom egykori oltára. Ez a közösség a mai Cserehátban már elnéptelenedett, és gyakorlatilag csak ünnepi alkalmakra térnek haza, oda már a hívek. De ez az oltár, az abolyuszolnoki templomnak az oltára, ez a második fatemplomhoz készült oltár, ami 1758-ban épült ez a második fatemplom, mert az első templomot kinőtték a hívek. Építettek egy nagyobb fatemplomot, és majd alig 100 évre rá építettek egy még nagyobb kőtemplomot, és akkor ez az oltár, ami előtt itt állunk, ez oldalra került. De majd közel 100 évig ez az oltár szolgálta a liturgiát. Mit látunk rajta? Ez egy mintha szárnyas oltár, tehát középen a keresztre feszített Krisztust látjuk, a lábainál Mária Magdolna és evangelista Szent János alakja, és két oldalt a szárnyakon Naum próféta az egyik oldalon, jobb oldalon és a bal oldalon Dávid király, aki könnyeket hullat. Egy konkrét ikonográfiai program és üzenet, vagyis hogy az áldozathoz, ami az oltár központi képén látható, a Krisztus kereszt áldozata, hogyan, milyen módon lehet közeledni. Dávid király a bűnei miatt sír, és Nahum próféta kezében egy szalagot tart, hogy az Úr megbocsátotta a te vétkeidet, vagyis a bűnbánat és a bűnbocsánat az az út, amin keresztül lehet közeledni az áldozathoz, és ez nem csak a képen látható ábrázolás, hanem a Krisztus lábainál, az oltár építményben ott van a szentségház. Tehát a szentségben jelenlévő Krisztus
1: kis tabernákulum.
0: Kis tabernákulum van a lábainál, és a tabernákulum ajtaján egy kehely, és az érdekesség, erre mindig fölhívom a látogatók figyelmét, gyakran lehet látni a tabernákulumokon, a szentségházakon egy kelyhet, amiben az ostya napsugarakkal körülvéve, illetve egy sugárzó ostya.
1: Még mint a szőlőszemek lennének, nem?
0: Itt viszont nem egy kerek ostyát lehet látni, mert a görög katolikusoknál a proszfora az áldozati kenyérből vágják ki a bárányt, ami egy kis kocka, egy négyzet alakként van itt megjelenítve, tehát egy görögkatolikus sajátosság, görögkatolikus módra van igazítva ez az ábrázolás. Valóban egy szőlő és két gyümölcs van a szentségháznak a két oldalán. Na most miért indítottunk azzal, hogy ez a hatás, a római katolikus egyház hatása jelen van a görögkatolikus egyházban? Ez az oltárkép nagyon szemléletes példája ennek a hatásnak. És nem a stílus, a barokkos búrjázása a faragványoknak, hiszen a kép vagy nagy valószínűséggel egy kassai festőmester munkája, igyekezett a megrendelésnek megfelelni, ikonszerűen fest, tehát arany háttér, gyönyörű mustrákkal, rajta a görög nyelvű feliratok.
1: Mustrákkal, az mit jelent?
0: Mintákkal, tehát ilyen bevésett minták vannak a háttérben, ez egész arany, és a Jézusnak a monogramja, a Mária monogramja, tehát a monogramok ott vannak, tehát az ikonográfia az a keleti közösség megrendelését tükrözi. Mégis miért mondom azt, hogy ez egy római katolikus hatást tükröz, már ugye az unió, vagyis a keleti közösségek csatlakozása Rómához az uniót követő jó 100 évvel. Nem a szárnyas oltár miatt, hanem önmagában az oltárképnek a léte, hiszen a keleti templomokban nincs oltárkép. Ikonosztáz van, ami az oltárt eltakarja. Most az, hogy a 18. században egyre másra jelennek meg az oltárképek a görögkatolikus templomokban, ez mutatja az együttélésből fakadó hatást a művészetben, az egyházművészetben.
1: És hát ezek az alakok a kereszt tövében mozdulatuk és az arc kifejezésük nem az a statikus, amit az ikonoknál megismerünk, hanem tényleg a barokk lendületében benne van.
0: Az érzelem, gazdag érzelem kifejezés, igen. Ugyanakkor azt hiszem, ez is egy olyan általános vélekedés, hogy az ikonok nem fejeznek ki érzelmeket. Nem feltétlenül, hiszen az ikon alapvetően egy teológiai tanítást közvetít, és ezért van ez a fajta statikusság. Nem az úgymond a mulandó emberi érzelmeknek, a pillanatnyi érzelmeknek a kifejezését szolgálja, hanem egy teológiai tanítást. Ezért lehet azt mondani, hogy esetleg statikus. Ugyanakkor különböző ikon típusok vannak, ha csak az Istenszülő, vagyis a Szűz Mária ábrázolásokat tekintjük, akkor itt a Hodigitria, vagyis útmutató Istenszülő az egyik legelterjedtebb, de ott van az Eleusza típus, amelyben a kis Jézus megöleli az édesanyjának a nyakát, és az arcát hozzáérinti az ő arcához. Tehát egy nagyon bensőséges, mély anyagyermek érzelmi kapcsolatot is kifejez ikonformában. Tehát ez valójában cáfolja azt a fajta vélekedést, hogy az ikon az nagyon merev és elzárkózó, és csak egy teológiai tanítás közvetít. Ez a lényege, hogy egy tanítást közvetít, vagyis hogy az Istenszülő karján tartja a kis Jézust, és rámutat, és azt mondja, hogy ő az út, az igazság és az élet, tehát útmutató, hogy mi a középpont, ez a lényege, tehát nem véletlen, hogy a keleti egyházban önmagában Mária ábrázolás nincs.
1: Két olyan görög szakszót mondtál, amit én nem ismerek. Mondd el még egyszer ezt a kettőt, a Mária ábrázolások típusai.
0: Igen, a Hodigitria és az Eleusza, mind a kettő görög szó. Hodigitria azt jelenti, hogy útmutató, az Eleusza pedig az édesen ölelő.
1: Még egy tájra lesz időnk, amely kedvet csinál a Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeum megtekintésére.
0: Egy tárgy, ami 63 részből áll.
1: Egy ikonosztáz, ugye?
0: Igen, egy ikonosztáz előtt állunk. Magyar Komjátról, ma Kárpátalja területén található falu, Magyar Komjátról származó ikonosztáz előtt állunk. Ritka dolog, hogy ilyen szép állapotban lévő tárgyegyüttes megmarad. 1913-ban bontották le, és még ott a helyszínen le is fényképezték in situ, tehát a helyszínen lefényképezték, mielőtt lebontották volna. Az 1700-as évek utolsó évtizedében épült ott a görögkatolikus templom, és készült el az ikonosztáz is. Késő barokk, inkább már rokokó stílus jegyeket mutató, teljes szláv típusú ikonosztáz, hiszen többféle típusa van az ikonosztázoknak. Itt lehet az ikonosztáz teljességét szemlélni. Egy alapképsor, amiben 4 ikon látható, fölötte az ünnepek sora 12 kép, fölötte a 12 apostol, majd a fölött a próféták közül 12, és az ikonosztáz csúcsán, az oromzaton pedig az úgynevezett szomorkodók vagy kálvária, a keresztre feszített Krisztus és mellette egyik oldalon az Isten szülő Szűz Mária és evangélista Szent János áll. Ez egy teljes és szláv típusú, hiszen ez a, mondjuk így az egyházi szláv liturgikus gyakorlatban fejlődött ez ki, míg a Balkánon, Görögországban van a úgynevezett görög típusú, ahol nem feltétlenül van meg ez az 5 emelet, ami mindig fontos, hogy az alapképsor és a kálvária kereszt az mindig megvan. És akkor attól függően, hogy a közösségnek mik az anyagi lehetőségei, a templom mekkora, milyen igény van, bővíthető ünnepképsorral, apostolokkal, profétákkal, tehát gyakorlatilag egy olyan nagy variációs lehetőséget ad egy közösség lehetőségeihez igazítva. Mi ez az ikonosztáz? Az ikonosztáz egy képállvány, ami a templom szentélyét és a hajójátnak a határán épül meg, összekapcsol, vagy elválaszt? Ez egy kérdés. Azt hiszem, hogy kiki a maga hite és hitgyakorlata szerint válaszolja ezt meg. Talán a mai ember sokkal inkább úgy érzi, hogy elválaszt, és kíváncsiak, hogy mi van ott benne, és legszívesebben kukucskálnának.
1: Hát benne van a mennyország.
0: Hát így van. Tehát bent van az a dolog, a misztérium, amit hiába nézünk, nem látjuk a földi szemeinkkel. Valahogy az ikonosztáz ezt fejezi ki, hogy egy olyan, a misztérium maga láthatatlan. Mint ahogyan nem látjuk, hiába mutatja föl a pap az ostját, nem látjuk az átváltozást, mert az földi szemeinkkel láthatatlan. Tehát ennek a kifejezése templom építészetben, egyházművészetben, hogy az ikonosztáz az a legszentebb részét a templomnak, a szentét, elválasztja a hajótól, mint egy utalva erre. Természetesen megvannak ennek az ószövetségi előképek, a szentek szentje, ami függönnyel van elválasztva, tehát megvan ennek az egyháztörténeti, illetve liturgikus előzménye is, de a jelenkori teológiai tanítása a hívek számára talán éppen ez, vagy a templomba lépő számára, hogy a világban vannak olyan titkok, amelyeket nem tudunk nemhogy megfejteni, hanem a szemeinkkel nem látjuk. Más érzékszervek szükségesek ahhoz, hogy érzékeljük az Isten jelenlétét.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a kedvcsinálót. Szabó Irénnel beszélgettünk, a Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeum igazgatójával. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Az Anzixot hallották.

Elhangzott Carl Philipp Emanuel Bach 162-es jegyzékszámú E-dur triójának első tétele. Előadta Jean-Pierre Rampal, Aurel Nicolet, Edith Pécs Axenfeld, valamint Eberhard Finke.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 2026. szeptember 9-e, 18 óra 30 perc van.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. Közzétették 14. Leó pápa e-havi ima szándékát. Közel 65 milliárd forint forrásról szóló titkosított határozatokat hozott nyilvánosságra a kormány. Újabb nagyszabású orosz légitámadás érte Ukrajnát. Közzétették 14. Leó pápa e-havi ima szándékát, írja a Magyar Kurír. A Szentatya szeptemberben arra hívja a katolikusokat, imádkozzanak a víz iránti törődésért, hogy a vizet igazságosan és fenntarthatóan kezeljék, hogy minden ember számára a termékenység, a felfrissülés és a remény forrása lehessen. A pápa ima világhálózata által közzétett videóban Leó pápa hangsúlyozza, hogy a víz határok nélküli jog, mely oltja a szomjat, táplálja a földet és begyógyítja a sebeket, a keresztények számára pedig Isten kegyelmének és irántunk való szeretetének, valamint a keresztségben történő megújulásnak a jelképe. Ünnepi szentmisével kezdődött meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új akadémiai éve szeptember 7-én Budapesten az egyetemi templomban, írja a Magyar Kurír. A Veni Sancte szentmisét Kuminec Géza rektor mutatta be, aki külön köszöntötte az új hallgatókat és oktatókat. Szentbeszédében hangsúlyozta, a katolikus tudományeszmény lényege az igazság szolgálata, amely nyitottságot, alázatot és a különböző nézőpontok tiszteletét kívánja. A holodomor áldozataira emlékeztek Nyíregyházán, írja a Magyar Kurír. A magyar és az ukrán ombudsmani intézmény együttműködésének keretében látogatott Nyíregyházára Dmitro Lubinyec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa és delegációja szeptember 8-án. A hivatalos találkozó során a résztvevők a jósavárosi görögkatolikus templom kertjében található holodomor emlékkőnél hajtottak fejet az 1932-33-as ukrajnai nagy éhínség áldozatainak emléke előtt. Közel 65 milliárd forint felhasználásáról szóló korábban titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra szerdán a Tisza kormány. A 2014 és 2022 között született 13 dokumentum többek között közvéleménykutatásokra, pénzügyi és jogi tanácsadásra, tanulmányokra és médiafigyelésre biztosított forrást. A kormány közlése szerint az elsőként közzétett csomaga a század véghez kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket mutatja be. Kimagasló volt az érdeklődés a nyári diákmunkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium szerdán az MTI-vel. Azt írták, hogy a fiatalok foglalkoztatására közel 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak. Kifejtették, hogy a programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is közel 5000-en dolgoztak. A mezőgazdaságban több mint 500 tanuló kapott munkát. Az ingatlan vásárlóknak csak 27%-a jut olyan lakáshoz, amilyet eredetileg elképzelt. Közölte az Enker Property és az European közös magyarországi reprezentatív kutatása alapján az MTI-vel. A szerkesztőt hallják.
3: Az ingatlan vásárlók alig több mint negyede jut olyan otthonhoz, amilyet eredetileg elképzelt, derült ki egy friss, szerdán ismertetett országos kutatásból. A megkérdezettek 24%-a végül kisebb, ugyanekkora arányuk pedig rosszabb minőségű ingatlant vásárolt a tervezetnél. További 11% más környéken talált otthont. A hitelfelvétel sokak számára a leggyorsabb útnak tűnik a saját ingatlan megszerzéséhez, de ez önmagában nem jelenti azt, hogy olyan otthonhoz jutnak, amilyenre vágytak. A rendelkezésre álló önerő, a hitelképesség és az ingatlan árak együttesen arra kényszerítik a vevőket, hogy a lokáció, a méret vagy az ingatlan állapota terén kompromisszumot kössenek. A megkérdezettek közel fele a jövedelmére nem kapott elég hitelt, vagy kevés volt az önereje ahhoz, hogy megvalósítsa eredeti elképzeléseit, tették hozzá. A friss országos felmérés szerint a megkérdezettek 65%-a él saját ingatlanban, majdnem 20%-a bérlakásban. A fővárosban a megkérdezettek 58%-a él saját otthonban és 33% bérlakásban. A falvakban pedig a megkérdezettek 74%-a rendelkezik saját otthonnal és csupán 6% él bérlakásban. A felmérésben résztvevők 63%-a költözne el jelenlegi otthonából, ha tehetné. A legtöbben jobb kerületben vagy településen élnének, de jelentős részük nagyobb lakásra vagy újépítésű otthonra vágyik. Ugyanakkor csak minden harmadik válaszadó tervez ingatlanvásárlást.
2: Sűrűbben jár majd a H7-es hév, és nagyobb kapacitással közlekednek bizonyos vonatok a hétvégi atlétikai világdöntő miatt. Közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Facebook oldalán. A közlemény szerint a H7-es hév szerelvényei pénteken délután 7-8 percenként, péntek este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként közlekednek. A volánjáratokkal és a vonatok is nagyobb. A volánjáratok és a vonatok is nagyobb kapacitással járnak, különösen Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába. Az elmúlt 10 év legrosszabb terméshozamát mérték idén Békés vármegyében, közölte szerdán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint az aszálya 2022-esnél is súlyosabb volt. A napraforgó hektáronkénti átlaghozama 1,5 tonna, a kukoricái 1,6 tonna. Az aszálykár miatt több mint 8700 kérelmet nyújtottak be, mintegy 205 ezer hektárra. A csapadék hiány már az őszi talaj munkákat és a vetést is akadályozza. Moszkva megfelelő választ ad majd Budapestnek az orosz diplomaták Magyarországból történt kiutasítására, közölte Dmitrij Peszkov a Kreml szóvívője szerdán Moszkvában. Szerinte a döntés negatívan hat a kétoldalú kapcsolatokra, ugyanakkor Oroszország továbbra is érdekelt azok fenntartásában. Orbán Anita külügyminiszter kedden jelentette be a 10 orosz diplomata kiutasítását, mert a magyar hatóságok szerint olyan tevékenységet folytattak, amely diplomatáktól nem fogadható el. Újabb nagyszabású orosz légitámadás érte Ukrajnát, Kijevben és Mikolaivban is vannak áldozatok és sérültek. Közben Washington szerint körvonalazódhat egy újabb úti terv az ukrán-orosz tárgyalásokhoz. Nyíri Kata jelenti.
4: Nagyszabású orosz légitámadás rázta meg Ukrajnát az éjszaka folyamán. Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország ballisztikus rakétákat és 196 különböző típusú támadó drónt vetett be. A légvédelem 165 drónt semmisített meg vagy hatástalanított. Ennek ellenére 23 helyszínen becsapódásokat regisztráltak. Kijevben lakóépületet is eltalált egy orosz drón. A darnyicjai kerületben egy 24 emeletes házban tűzütött ki, 6 ember megsérült, köztük egy várandós nő. 3 sérültet kórházba szállítottak, a tűzoltók pedig 23 embert mentettek ki az épületből. A déli ország részben, Mikolaivban és környékén szintén komoly károkat okozott a támadás sorozat. A kikötői és egyéb polgári infrastruktúra mellett egy bevásárlóközpont és egy postai terminális megsérült. Egy 70 éves nő életét vesztette, 4 pedig megsebesültek, köztük egy 15 éves gyermek. Az orosz csapások a Moldovával közös határ egyik ukrán átkelőhelyét is elérték. A Starokozáce határátkelő infrastruktúrája megrongálódott, járművek semmisültek meg, és nagyobb tűz keletkezett. 2 civil meghalt, 3 ember megsérült, ezért az átkelőn idéglenesen felfüggesztették a forgalmat. A fronton sem enyhült a nyomás. Az ukrán vezérkar 263 harci összecsapásról számolt be az elmúlt 24 órában. Kijev közlése szerint az orosz hadsereg háborús veszteségeinek száma átlépte a 1,5 milliót. Washington közben újabb lehetőséget lát a tárgyalások felélesztésére. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint akár néhány héten belül elkészülhet egy úti terv az ukrán-orosz egyeztetések újraindításához. Rubio ugyanakkor hangsúlyozta, egyelőre nincs jelentős előrelépés, a felek továbbra is ragaszkodnak saját vörös vonalaikhoz. Emellett Kárpátalján az ukrán határőrség közlése szerint a megyében felszámoltak egy férfiak Szlovákiába történő illegális átszállítására szakosodott csatornát. A szervezők a hatóságok szerint fejenként 7000 dollárt kértek az illegális határátlépés megszervezéséért.
2: Az Európai Bizottság 114,7 millió euró sürgősségi támogatást nyújt Spanyolországnak a ceutai helyzet kezelésére, közölte szerdán a brüsszeli testület. Spanyolország a finanszírozást egyebek mellett a határvédelem megerősítésére, a biztonsági infrastruktúra fejlesztésére használhatja fel. A forrásokból támogathatja továbbá a menedékkérők átvilágítására szolgáló létesítmények kialakítását, a Ceutában illegálisan tartózkodók visszaküldését, valamint a befogadási kapacitások bővítését és a kísérő nélküli kiskorúak ellátását is. A bizottság közlése szerint a Frontex, az Europol és az Európai Unió menekültügyi ügynöksége is kész további operatív támogatást nyújtani Spanyolországnak. A kormányalakítás kapcsán az RMDS elnöke és a Román Szociáldemokrata párt elnöke közötti heves vitáról szivárogtak ki információk, amelyek az erdélyi magyarságot közvetlenül érinthetik. Gáspár Sándor tudósít.
5: Kelemen Hunor, az RMDS elnöke és Sorin Grindeanu, a PSD, vagyis a legnagyobb romániai párt elnöke parlament épületében tartott heves vitájáról számol be a román nyelvű sajtó. Konkrétan Luca Niculescu, jelenlegi külügyi államtitkár, volt újságíró vezetésével jönne létre új, PSD által ellenőrzött kormány, de az RMDS feltételeit erősen ellenzi Sorin Grindeanu. Márpedig az RMDS 32 szavazata nélkül szinte lehetetlennek tűnik megszerezni a teljes jogú kormány beiktatásához szükséges 233 szavazatot. A PSD elnöke kifogásolja, hogy az RMDS a támogatását attól teszi függővé, hogy a PSD szakít-e a szélsőséges AUR-ral meg SOS Romániával. Kelemen viszont hangsúlyozza, nem szavazhat együtt a szélsőségesekkel, akik következetesen a magyar közösség ellen foglalnak állást, annál is inkább, hogy heves bírálatokat kapott a magyar közösségtől, amiért az AUR és az SOS Románia mellett szavazott a parlament házbizottságának tisztségei elosztásakor. Grindeanu azt is kifogásolja, hogy az RMDS továbbra is kapcsolatot tart a liberálisokkal. Megjegyzendő, hogy a román televízió, illetve rádió elnöki tisztéért a PSD meg az AUR kölcsönösen támogatta egymás jelöltjét. Sorin Grindeanu azzal is előrukkolt, hogy amennyiben az RMDS nem támogatja, akkor a PSD inkább a jelenleg 465 tagú parlament 300 főség karcsúsítását fogja támogatni, és megemelni a parlamenti küszöböt, meg napirendre tűzik a közigazgatási átszervezést is, vagyis három olyan projektet, amelyeket az RMDS hevesen ellenez, hiszen a parlamenti küszöb megemelése szinte kizárná a magyar közösséget a parlamentből, de a közigazgatási átszervezés nyomán magyar többségű megye vagy tartomány sem maradna a jelenlegi tervek szerint. Az előrehozott választások lehetőségét elhessegették, érthetően, hiszen teljesen felboríthatná a jelenlegi erőviszonyokat. De ez a vita a célegyenes hajrájának tűnik, az új miniszterelnök szemmeje pedig arra alkalmasnak, hogy a brüsszeli segélyalapok minél nagyobb arányát szerezze meg.
2: Októbertől újra közvetlenül elérhető Budapestről Dubáj, Abu Dhabi, Jidda és Amman, közölte szerdán a Wizz Air az MTI-vel. A légitársaság hetente több járattal fokozatosan állítja vissza közel-keleti útvonalait a biztonsági helyzet és az európai repülésbiztonsági ajánlások alapján. A téli szezonban összesen 12 útvonalon heti 49 járatot indítanak újra Jordániába, az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába, amikor európaiak milliói kezdik tervezni téli utazásaikat, és sokan keresnek melegebb úti célt a hidegebb hónapokra.
6: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Erdélyi panziósok nyilatkoztak a turizmus égető gondjairól a Krónikának. Rövidebb időre foglalnak szállást, kevesebbet költenek, az éttermi ebéd helyett pedig egyre többen az otthonról hozott elemózsiát választják. Számoltak be tapasztalataikról a Krónikának torockói és hargita fürdői turisztikai vállalkozók. Miközben a kisebb panziók a költségek emelkedésével és a belföldi vendégek elmaradásával küszködnek, a romániai vendéglátóipar 10 pontos sürgősségi csomagot kér a kormánytól, egyebek mellett a 9%-os áfa és a nagyobb értékű üdülési utalványok visszaállítását. A Román Országos Statisztikai Intézet szeptember 4-én közzétett adatai szerint júliusban 6,2%-kal több turista érkezett a romániai szálláshelyekre, mint egy évvel korábban. A vendégészakák száma pedig 6,1%-kal nőtt. Ez a nyári élénkülés azonban nem tudta ellensúlyozni az év korábbi hónapjainak visszaesését. Január és július között 7,5 millió turista szállt meg hivatalosan bejegyzett szálláshelyeken, 1,6%-kal kevesebb, mint 2025 azonos időszakában. A vendégészakák száma ennél is nagyobb mértékben, 3,1%-kal csökkent. A visszaesést az erdélyi vállalkozók is tapasztalják. Hargita fürdőről például szinte eltűntek a belföldi vendégek. A lapnak nyilatkozó panzió tulajdonos szerint vendégeik mintegy 98%-a Magyarországról érkezett. Történelmi nap a szerdai a Kassához közeli Szepsiben. A városban ülésezik a Szlovák Atlétikai Szövetség, amelynek vezetése korábban még soha nem találkozott a kelet-szlovákiai városban, írta a Pozsonyi Újszó. A helyszínválasztás különösen beszédes annak fényében, hogy Szepsi neve az utóbbi években egyre gyakrabban jelenik meg a szlovák atlétika térképén. A Szepsi Atlétikai Klub számára minden eddiginél sikeresebb évet hozott 2026. A legnagyobb eredményt a bodollói Karp Sebastian érte el, aki júliusban Európa-bajnoki címet szerzett 400 méteren. A fiatal atléta sikere nem csak Szepsi és Bodolló, hanem az egész szlovák atlétika számára jelentős eredmény. A siker hatása már az utánpótlásban is érzékelhető, vélik a szakemberek. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
2: Hazánk időjárásáról. Nyugat felől egyre több felé beborul az ég, és egy gyengülő csapadékzóna vonul kelet felé. Szorványosan eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat, de az Alföldön kisebb a csapadék esélye. Északára fokozatosan csökken a zivatarok száma. Az északnyugati szelet erős, néhol viharos lökések kísérhetik, a hőmérséklet hajnalra 13 és 19 fok közé csökken. Csütörtökön felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel. Napközben néhol lehet időszakos eső, zápor. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Közzétették 14. Leó pápa ehavi ima szándékát. Közel 65 milliárd forint forrásról szóló titkosított határozatokat hozott nyilvánosságra a kormány. Újabb nagyszabású orosz légitámadás érte Ukrajnát. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Multidéző Zsoldos Szilviát hallják.
7: Ma 2026. szeptember 9-e szerda van. Szent Első Szergiusz és Klaver Szent Péter áldozó pap emléknapja. Klaver Szent Péter 1580-ban született egyszerű, mélyen vallásos paraszti családba. A Barcelonai Egyetemen tanult, majd 22 évesen felvételét kérte a jezsuita rendbe, ahol megismerkedett a kolostor kapusával, Rodriguez Szent Alfonzzal, az áldozatvállalás nagy egyéniségével. Ez a találkozás egész életére kihatással volt. Tanulmányai befejeztével 1610-ben Amerikába indult. A misszionáriusi munkát a hatalmas tengeri kikötővárosban, Kartagénában végezte. Ide érkeztek a rabszolgákkal teli hajók. A jezsuita kollégium bejárata mellett egy kis cellát alakított ki, ahol összegyűjtötte az érkezők számára fontos dolgokat, és a szerencsétlenek és a betegek megsegítésére sietett. 1654. szeptember 8-án halt meg, halálos ágya körül hatalmas tömeg gyűlt össze. 13. Leó pápa avatta szentté 1888-ban. Ma Ádám nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat. Az Ádám héber eredetű bibliai név jelentése ember. 160 éve 1866. szeptember 9-én hunyt el Cucor Gergely költő és nyelvész, bencés pap tanár, akadémikus, aki az akadémia megbízásából élete végéig kisebb-nagyobb megszakításokkal a magyar nyelv szótárának összeállításával foglalkozott. A Fogarasi János jogtudossal és nyelvésszel közös hatkötetes munkája felöleli a magyar nyelvnek a 19. században használt teljes szókészletét, mint egy 113 ezer szócikket, köztük a korabeli helyneveket. Ez az első tudományos igényű egynyelvű magyar értelmező szótár. 95 éve 1931. szeptember 9-én született Latinovics Zoltán, Jászai Mari és Balázs Béla díjas, posztumus Kossuth díjas színész, érdemes művész, a magyar színház művészet kiemelkedő egyénisége. Édesanyja Gundel Károlynak, a neves budapesti vendéglősnek egyik lánya volt, féltestvére Bújtor István színész rendező és Frenreisz Károly zenész. Latinovics építészmérnöki diplomájának megszerzése után a Debreceni Csokonai Színházhoz szerződött. 1962-ben került a Víg Színházhoz, majd játszott és rendezett Veszprémben is. Szuggesztív indulatok, belső tűz, az érzelmek és az értelem harmóniájából fakadó alakábrázolás jellemezte művészetét. Több mint 50 filmben játszott, kiválóan tolmácsolta a nagy költőink verseit. Két színpadi rendezése a magyar színházi élet jelentős eseménye volt. Sokat viaskodott az akkori hatalom képviselőivel. Harcait, igazságkeresését, jobbító szándékát írásban is megfogalmazta a Kötszurkáló című önéletrajzi kötetében. A meg nem értettség azonban felőrölte idegeit. Máig vitatott, hogy a balatonszemesi vasútállomáson baleset történt-e vagy öngyilkos lett. 130 éve 1896. szeptember 9-én hajtották végre a világ első nyitott szívműtétjét a Frankfurti Sebészeti Klinikán. Ennek során Ludwig Renn, német sebészorvos felnyitotta egy 22 éves kertész mellkasát, aki egy késszúrással a mellén került a klinikára. Az orvos a jobb szívkamrában lévő másfél centis lyukat három öltéssel összevarta, s a páciens csodák csodájára túlélte a beavatkozást. Attól kezdve a sebészek bátrabban nyitották fel a betegek mellkasát. 10 évvel később már 140 nyitott szívműtétet végeztek el világszerte, igaz, a páciensek több mint fele akkor még nem élte túl. Mára az ilyen jellegű szívműtétek nagy része rutin műtétnek számít. 125 éve halt meg Henri de Toulouse-Lautrec, francia festő és grafikus, a posztimpresszionizmus egyik legkiemelkedőbb mestere. A Toulouse hercegek leszármazottjaként jött a világra, de mivel szülei unokatestvérek voltak, test és lelki fogyatékossággal született, s gyermekkori balesetei miatt mindkét lábára nyomorék maradt. Párizsban tanult, majd 1885-ben a Montmartre-ra költözött, s ott élt haláláig. Önpusztító életmódot folytatott, s emberi tragédiáját döbbenetes kifejező erővel vitte át képeire. Művészete óriási hatással volt a későbbi expresszionista törekvésekre, elsősorban Picasso-ra. Plakátjaival ő teremtette meg a modern plakátművészetet.
2: A mai múltidézőt Zsoldos Szilvia készítette.

Elhangzott Heinrich Ignaz von Bieber 11. szonátája. Előadta az Angol Koncert Kamara Zenekar. Vezényelt Andrew Mance.

Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: A következő rózsafüzért a Szent Atya szándékára imádkozzuk, a vizeinkre való gondos figyelemért. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
0: Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Ó, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek

0: vette az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek

0: gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Sólj már szép csillaga, könyörögj érettünk, imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. Közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, a diákutaztatási program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a média tanács elnöki posztjára pályázókat az Országgyűlés média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottsága, határoztak a testület tagjai szerdán. A bizottság alakuló ülésén Hantosi István elnök elmondta, 15 pályázat érkezett a művelődési bizottság által kiírt pályázatra, ebből egy nem tartalmazta a felhívásban előírt szakmai koncepciót. A testület a többi 14 pályázót nyilvános ülésen hallgatja meg. Már több mint 340 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kérdőívet szerda éjfélig lehet kitölteni. A dokumentumot az egyeztetés.kormány.hu oldalon lehet elérni. Kissé nőtt az otthoni munkavégzést kínáló álláshirdetések aránya, közölte a profession.hu az MTI-vel. Azt írták, tavaly óta 8,7%-ról 10%-ra nőtt az otthoni munkavégzést kínáló álláshirdetések aránya. A home office leginkább az informatikai, programozási és telekommunikációs állásokban a leggyakoribb. Ezeken a területeken a hirdetők 30-40%-a biztosít ilyen lehetőséget. A távmunka aránya ugyanakkor Magyarországon továbbra is alacsony, nem éri el az 1%-ot. A keresettebb szakmákban is mindössze 3-4%. Vezetési és ellenőrzési hiányosságokat tárt fel az MKIK tőkealapkezelő ZRT-nél elrendelt átvilágítás, közölte szerdán a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A vizsgálatot a Demián Sándor beruházási magántőkealapkezelésével összefüggésben indították. Az átvilágítás szerint mintegy 60 megbízási szerződést igazgatósági jóváhagyás nélkül kötöttek meg, és nem volt szabályozott beszerzési rend. Családi és üzleti összefonódásokat is feltártak, valamint felmerült a kettős kifizetés lehetősége. A kamara közölte, tulajdonosként számon kéri a szabályszerű működés helyreállítását és a szükséges intézkedések végrehajtását. Székely Csaba magyar-román együttélésről készült Maró című szatiráját viszi színre Nagyváradon a Párciumi Város Magyar és Román Társulata. A bemutatót október 17-én és 18-án tartják. Közölte az MTI-vel a Szigligeti Színház. A Marosvásárhelyen élő drámaíró, Maró című kétnyelvű szatírája groteszk jeleneteken keresztül mutatja meg a magyar-román együttélés visszatérő helyzeteit, félreértéseit és abszurditásait. Az időjárásról nyugat felől egyre több felé beborul az ég, és egy gyengülő csapadék zóna vonul kelet felé. Szorványosan eső, zápor helyenként zivatar is kialakulhat, de az Alföldön kisebb a csapadék esélye. Éjszakára fokozatosan csökken a zivatarok száma. Az északnyugati szelet erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalra 13 és 19 Celsius fok közé csökken. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Félix Salten, Bambi. 10. rész.

0: A fűzfák már rég elhullatták barkáikat. Minden zöldelni kezdett. De a fák és bokrok fiatal levélkéi még kicsinyek voltak. A kora reggel gyöngét fényében csillogva olyanok voltak mosolygó frissességükben, mint a most felébredt gyermekek. Bambi az egyik mogyoró cserje mellett állt, és új koronáját a fához csapkodva köszörülte. Ez jól esett neki. És azon felül fölöttébb szükséges is volt, mert még mindig háncs és szőr takarta fejének ékességét. Ezeket természetesen le kellett hántani. És aki ad a rendre, nem várja be, amíg maguktól leesnek. Bambi addig fente koronáját, míg a háncs takaró rongyá nem szakadt, és lehulló hosszú csíkjai a füle körül himbálóztak. Mialatt így fels alá csapkodta fente a mogyorócserjén, érezte, hogy koronája keményebb, mint a mogyoróvessző. Ez az érzés az erő és büszkeség mámorával töltötte el. Még buzgóbban folytatta tehát munkáját, és egyre mélyebbre hatoló koronájával hosszú csíkokban leszaggatta a cserje háncsruháját, amelynek fehér teste mesztelenül tűnt elő, és a szokatlan szabad levegőben csak hamar rozsdavörösre vált. Bambi nem törődött vele. Látta, ahogy csapásai alatt felvillámlik a fa világos húsa, és boldog volt. A környék más mogyorócserjéi és sombokrai is csak hamar sorra kerültek, és sokan viselték Bambi munkájának nyomait. Nos, remélem nem sokára kész lesz, szólalt meg a közelében egy vidám hang. Bambi magasba vetette a fejét, és büszkén körülnézett. Ott ült a mókus, és barátságosan pillantott rá. Fölöttük valaki csengő és kurta tyahát nevetett. Bambi és a mókus majdnem megijedt. De a harkály, aki ott csücsült a tölgyfa törzsén, lekiáltott hozzájuk. Bocsássa meg, mindannyiszor nevetnem kell, ha önt így elnézem. Mi van ezen nevetni való? Kérdezte Bambi udvariasan. Nos, vélte a harkály, az, hogy ön egészen rosszul csinálja a dolgát. Először erős fákon kéne próbálkoznia, mert az ilyen vékony mogyoróvesszőből nem jön ki semmi. Hát mi jöjjön ki? Érdeklődött Bambi. Bogár, nevetett a harkály. Bogár és pondró. Lássa, kérem, ezt így kell csinálni. Dobolni kezdett a fatörzsén. Tok-tauk! A mókus felrohant hozzá, és alaposan lehorta. Miket beszél maga itt? A herceg nem keres bogarat és pondrót? Miért ne? Mondta a harkály élvezettel. Mikor olyan kiválóan ízletesek? Szétharapott egy bogarat, lenyelte, és újra dobolni kezdett. Azt maga nem érti, cívódott tovább a mókus. Ilyen előkelő úr, egészen más, sokkal magasabb céljai vannak. Ön alaposan nevetségessé teszi magát. Azzal nem sokat törődöm, felelte a harkály. Fütyülök a magasabb célokra, kiáltotta jókedvűen, és csattogva elszállt. A mókus újra lekúszott. Nem ismer engem? Kérdezte mosolyogva. De, igen, azt hiszem, felelte Bambi barátságosan, hiszen ön itt fönn lakik. A tölgyfára mutatott. A mókus vidáman nézett rá. Ön összetéveszt a nagymamámmal, mondta. Mindjárt tudtam, hogy ön összetéveszt a nagymamámmal. A nagymama lakott itt fönt, amikor ön még gyerek volt, Bambi herceg. Sokat mesélt nekem önről, igen, de aztán a nyest megölte. Jó ideje annak, még télen. Nem emlékszik? De igen, bólintott Bambi, hallottam az esetről. Na és a nagymama után az apám telepedett le itt, mesélte a mókus. Kihúzta magát, csodálkozó szemeket meresztett, és lábait udvarias pózban fehér mellére szorította. De ön talán az apámmal téveszt össze. Ismerte az apámat? Fájdalom, felelte Bambi, nem volt hozzá szerencsém. Mindjárt gondoltam, kiáltotta mókus elégedetten. Az apám olyan mogorva és félénk volt, senkivel sem érintkezett. És most hol van? Érdeklődött Bambi. Ó, mondta a mókus, egy hónapja annak, hogy elcsípte a bagoly. Igen. Így hát most én lakom odafönt, és nagyon elégedett vagyok, mert hát gondolja, megkérem, ott születtem. Bambi elfordult, hogy távozzék. Várjon! Kiáltott rá gyorsan a mókus. Hisz mindenről voltaképpen beszélni sem akartam. Egészen mást akartam mondani. Bambi megállt. Mit? Kérdezte türelmesen. Igaz, mit is? A mókus elgondolkozott, aztán hirtelen ugrott egyet, felült, és pompás farkára támaszkodott. Felnézett Bambira. Ja, igaz, már tudom, fecsegett tovább. Azt akartam mondani, hogy hamarosan kész lesz a koronája, és hogy gyönyörű lesz. Gondolja? Bambi örült. Csodaszép! Kiáltott a mókus, és átszellemülten szorította melső lábait fehér mellére. Olyan magas, olyan tekintélyes, s milyen hosszú, világos ágai vannak. Ilyesmit igazán ritkán látni. Valóban? Kérdezte Bambi, és örömében csapkodni kezdte újra a mogyoró cserjét. A háncs hosszú rostokban foszlott le a fáról. Ez alatt a mókus tovább beszélt. Igazán mondhatom, másoknak a maga korában nincsen ilyen pompás koronájuk. Szinte hihetetlennek látszik. Aki önt tavaly nyáron is ismerte, én láttam néhányszor messziről, igazán alig lehet elhinni, hogy ön ugyanaz a személy, amilyen vékony botlábai akkor voltak. Bambi a szavába vágott. Viszontlátásra, mondta gyorsan, el kell mennem. És elszaladt. Nem szerette, ha a tavalyi nyárra emlékeztették. Nehéz idők voltak azok. Anyja eltűnése után egy ideig egészen elhagyatottnak érezte magát. A tél sokáig tartott. Nehezen jött a tavasz, és csak későn kezdett el zöldelni. Netla asszony nélkül nem tudta volna, mit évő legyen, de az pártfogásba vette, és segített, ahol tudott. Mindazonáltal sokat volt egyedül. Gobó hiányzott, bármerre járt, a szegény Gobó, aki aligha nem meghalt, mint a többiek. Bambi abban az időben sokat gondolt rá, s csak akkor utólag érezte igazán, milyen kedves és jó volt Gobó. Falinét ritkán látta. Sohasem tágított az anyja mellől, és sajátságosan félénk volt. Később, amikor végre meleg lett, Bambi kezdte magát újra összeszedni. Első koronáját már tisztára csiszolta, és igen büszke volt rá. De csak hamar eljött a keserves csalódás. Többi koronás társa űzte, hajtotta, ahol érte. Dühösen hajtották maguk előtt, nem tűrték, hogy bárkihez is közeledjék, szóval komiszul bántak vele. És végül is Bambit minden lépésnél félelem fogta el, hogy elcsípik. Nem is mutatkozott, rejtek utakon nyomott kedvel lopózott tova. Amellett, ahogy a napok forróbbak és fényesebbek lettek, valami sajátságos nyugtalanság fogta el. Szívét egyre erősebben ostromolta valami fájdalmas és egyben jóleső vágyakozás. Ha véletlenül Falinét vagy valamelyik társnőjét csak messziről is megpillantotta, megfoghatatlan izgalom vihara rohanta meg. Ez olyankor is megesett, ha pusztán a nyomukat ismerte fel, vagy vizsgálódva beszívott lélegzetébe a közellétük illata keveredett. Mindig újra meg újra ellenállhatatlanul vonzotta feléjük valami. De ha vágyát követte, az mindig csak rosszat hozott. Mert vagy nem találkozott senkivel, és végre fáradtan, hosszú bolyongás után rá kellett jönnie, hogy a többiek elkerülik. Vagy koronás társai valamelyikének az útjába akadt, aki azonnyomban rátámadt, verte és lögdöste, s megszégyenítő módon elkergette. A legcsúnyábban Ronnó és Karus viselkedett. Nem, azok nem voltak szép idők. És a mókus ostobán éppen arra a nyárra emlékeztette. Hirtelen, mintha megvadult volna, elkezdett vágtatni. A cinkék és ökörszemek rémülten riadtak fel a bokrokból, amelyek előtt száguldott, és gyorsan megkérdezték egymást. Ki ez? Ki volt ez? Bambi nem hallotta. Idegesen csörögte néhány szarka. Történt valami? Mi baj? Bambi ügyet se vetett rá. Fölötte fáról fára énekelt a pirók. Jó reggelt! Én boldog vagyok! Bambi nem válaszolt. A sűrű már körös körül világos volt, és finoman átszőve napsugarakkal. Bambi ezzel se törődött. Egyszerre csak nem a lába alatt hangos csattogás hallatszott, s egy egész szivárvány villámlott és csillogott el pompázatos színeivel a szeme előtt, hogy szinte belekáprázott. Janello volt a fácán, aki ilyetten szárnyra kapott, mert Bambi vágtájában majdnem eltiporta. Szitkozódva repült tova.
1: Állatlan!
0: Kiáltott Metsző krákogó hangján. Bambi megállt, és kábultan nézett rá.
2: Ez még szerencsésen esett, de ön valóban kíméletlen,
0: szólalt meg most egy halk csicsergő hang mellette a földön. Janelline volt, a fácán hitvese. Ott ült a földön, és költött.
2: A férjem szörnyen megijedt,
0: folytatta elégedetlenül.
2: Én úgy szintén. De nekem nem szabad a tojásról elmozdulnom, nem mozdulok el, bármi történjék is. Engem nyugodtan széttaposhatott volna.
0: Bambi kissé szégyelte magát.
3: Bocsássa meg, dadogta. Igazán nem akartam.
0: Az asszony azt felelte.
2: Ó, kérem, hisz talán nem is volt olyan nagy eset, de én és az uram olyan idegesek vagyunk, megértheti.

0: Bambi semmit sem értett meg, és tovább ment. Már nyugodtabb volt. Az erdő énekelt körülötte. A fény aranyosabb és forróbb lett. A bokrok levelei, a fű a földön, és a nedvesen gőzölgő föld erősebben illatozott. Bambiban dagadt a fiatal erő. Elterpeszkedett valamennyi tagján, és tétovázó, kimért mozdulatokkal olyan mereven járt kelt, akárha fából volna. Egy alacsony bodzabokor mellé lépett, és magasra emelt térdel olyan súlyos csapásokat mért a földre, hogy csak úgy parzott a göröngy. Finom, éles hasadt patája füvet kaszált, vadborsót és hagymát, ibolyát és hóvirágot összekaparta valamennyit egy csomóba, míg a föld csupaszon és kifosztva feküdt előtte. Tompán hangzott fel minden csapása. Két vakond, kik egy vén vesszős fagyal kusza gyökerein hancúroztak, felfigyeltek, kinéztek, és szemügyre vették Bambit.
1: De mégiscsak nevetséges, amit ez csinál, suttogta az egyik. Így nem lehet ásni.
0: A másik gúnyosan elhúzta kis száját.
2: Sejtelme sincs róla, mindjárt látni. De így van az, ha az urak olyan dolgokba avatkoznak, amihez nem értenek.
0: Bambi hirtelen abbahagyta, felvetette a fejét, fülelt, s kifürkészett a lomb közül. Ott csillogott az ágakon át egy vörös folt, és alig kivehetően egy korona ágai. Bambi lihegett. Bárki legyen is az, aki arra jár. Ronno, Karus, vagy bárki más, rája. Bambi tovaporzott. Megmutatja, hogy nem fél többé, gondolta. Megmutatja, hogy ő az a legény, akitől félni kell. A bokrok szinte zúgtak rohamának erejétől. Az ágak recsegtek és ropogtak. Már ott állt Bambi előtt a megrohant alak. Nem ismerte fel, mert minden összefolyt a szeme előtt. Csak az járt az eszében, rá! Koronáját mélyen lehajtva rohant előre. Minden ereje a nyakába gyűlt, lökésre készen. Már érezte ellenfele szőrének a szagát, s más sem látott maga előtt, csak tomporának vörös falát. Akkor a másik alig észrevehetően mozdult egyet, és Bambi a várt, támaszt nyújtó akadálytól megfosztva belezuhant a semmibe. Kis hián felbukott. Tántorgott. Összeszedte magát, megfordult, hogy újra támadjon. Akkor felismerte az öreget. Bambi annyira meglepődött, hogy elvesztette a fejét. Legszívesebben elszaladt volna, de szégyelte. Ám ott maradni is szégyelt. Nem mozdult. Nos, kérdezte az öreg nyugodtan, halkan. Mély hangja, mely oly higgadt, s mégis parancsoló volt, Bambit, mint mindig, most is szíven találta. Hallgatott. Az öreg megismételte. Nos?
2: Azt hittem, dadogta Bambi, hogy Ronno, vagy...
0: Elhallgatott. És most félénk pillantást merészelt vetni az öregre, de ettől csak még zavartabb lett. Ott állt az öreg, mozdulatlanul és hatalmasan. Feje már egészen fehér volt, és sötét, büszke szeme mélységesen csillogott.
2: Ellenem miért nem?
0: Kérdezte az öreg. Bambi ránézett, és át meg áthatotta valami különös elragadtatás, s egyben valami titokteljes borzongás. Szívesen kikiáltotta volna, mert szeretem. De csak annyit mondott, nem tudom. Az öreg szemügyre vette.
2: Rég nem láttalak. Nagy és erős lettél.
0: Bambi nem felelt semmit.
2: Reszketett örömében.
0: Az öreg ez alatt tovább mustrálgatta vizsga szemével, s aztán meglepetésszerűen egészen Bambi mellé lépett, aki a hirtelen mozdulattól iszonyatosan megijedt.
2: Viseld jól magad, mondta az öreg.
0: Megfordult,
2: és a következő szempillantásban eltűnt. Bambi még sokáig állt azon a helyen.

0: Felix Salten, Bambi. A tizedik rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Fordította Fenyő László. Hangmérnök Liszkai Károly és Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező E. Román Kata.
1: Kis kezemet összetéve szépen, hozzád szólok, jó Isten az égben. Imádkozom bölcsek-bölcse hozzád, hallgasd meg jó gyermeket, fohászát. Este van már, kis ágyamba térek, tőled csendes nyugodalmat kérek. Jó éjszakát apámnak, anyámnak, jó éjszakát az egész világnak. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

se jó. A tél már küszöbön, így se úgy, se már.

köszönt. Harang szól hegyek alól, költözött.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. Közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, a diákutaztatási program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a média tanács elnöki posztjára pályázókat az Országgyűlés média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottsága, határoztak a testület tagjai szerdán. A bizottság alakuló ülésén Hantosi István elnök elmondta, 15 pályázat érkezett a művelődési bizottság által kiírt pályázatra, ebből egy nem tartalmazta a felhívásban előírt szakmai koncepciót. A testület a többi 14 pályázót nyilvános ülésen hallgatja meg. Már több mint 340 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kérdőívet szerda éjfélig lehet kitölteni. A dokumentumot az egyeztetés.kormány.hu oldalon lehet elérni. Kissé nőtt az otthoni munkavégzést kínáló álláshirdetések aránya, közölte a profession.hu az MTI-vel. Azt írták, tavaly óta 8,7%-ról 10%-ra nőtt az otthoni munkavégzést kínáló álláshirdetések aránya. A home office leginkább az informatikai, programozási és telekommunikációs állásokban a leggyakoribb. Ezeken a területeken a hirdetők 30-40%-a biztosít ilyen lehetőséget. A távmunka aránya ugyanakkor Magyarországon továbbra is alacsony, nem éri el az 1%-ot. A keresettebb szakmákban is mindössze 3-4%. Vezetési és ellenőrzési hiányosságokat tárt fel az MKIK tőkealapkezelő ZRT-nél elrendelt átvilágítás, közölte szerdán a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A vizsgálatot a Demián Sándor beruházási magántőke alapkezelésével összefüggésben indították. Az átvilágítás szerint mintegy 60 megbízási szerződést igazgatósági jóváhagyás nélkül kötöttek meg, és nem volt szabályozott beszerzési rend. Családi és üzleti összefonódásokat is feltártak, valamint felmerült a kettős kifizetés lehetősége. A kamara közölte, tulajdonosként számon kéri a szabályszerű működés helyreállítását és a szükséges intézkedések végrehajtását. Székely Csaba magyar-román együttélésről készült Maró című szatiráját viszi színre Nagyváradon a Párciumi Város Magyar és Román Társulata. A bemutatót október 17-én és 18-án tartják. Közölte az MTI-vel a Szigligeti Színház. A Marosvásárhelyen élő drámaíró, Maró című kétnyelvű szatírája groteszk jeleneteken keresztül mutatja meg a magyar-román együttélés visszatérő helyzeteit, félreértéseit és abszurditásait. Az időjárásról nyugat felől egyre több felé beborul az ég és egy gyengülő csapadékzóna vonul kelet felé. Szorványosan eső, zápor helyenként zivatar is kialakulhat, de az Alföldön kisebb a csapadék esélye. Éjszakára fokozatosan csökken az zivatarok száma. Az északnyugati szelet erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalra 13 és 19 Celsius fok közé csökken. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
1: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Bizonyára önök is hallották a hírt, hogy 2026. augusztus 26-án, 83 éves korában elhunyt Gombos-Szegi otthonában Nádas Péter Kossuth és József Attila díjas, magyar író, drámaíró, esszéista. A mai alkalommal egy novellájával szeretnék rá emlékezni. A Hazug csaló című novelláját választottam a mai alkalomra, amelyben egy egyszerű történetet olvasunk. Egy kisfiú hazudik, vét valamit, szembe kerül a következményekkel, és azután Látszólag semmi nem változik, ő is tovább megy. De Nádasnál a történet soha nem marad meg ezen a könnyen felismerhető erkölcsi rendben. A novella éppen azt teszi bizonytalanná, amit első pillanatban biztosnak gondolnánk. Mit jelent hazudni, mikor válik valaki csalóvá, és egyáltalán hol húzódik a határ a tett és annak megítélése között. Akkor tavasz volt, s már tudtam írni. Amikor mentem az iskolába, láttam valami furcsát. Egy nagy fekete kocsiban valami sűrű fekete massza főtt. Fával tüzelték a kocsit, és a masszát beleengedték a talicskába. Büdös volt. Akkor még nem tudtam, hogy ez a szurok. De érdekes volt nézni, ahogyan az utat csinálták vele, és ahogy kihűlt. Mentem az iskolába. Aztán az első szünetben eszembe jutott, hogy mégis jobb lenne az út

Olintott és megengedte, hogy hazamenjek. Boldog voltam, és nem mentem haza. Órákig álltam a járda szélén, egészen addig, amíg a munkások abba nem hagyták a munkát, és mosakodni nem kezdtek. De ez már nem érdekelt úgy. A történet folytatásában olvassuk, hogy este viszont megérkezik a tanítónéni, csokoládét hoz, hiszen a fiúnak születésnapja van. Aztán együtt állnak a sötét előszobában, és a kisfiú nem tud semmit mondani. Pedig tudtam, hogy azt kéne mondanom, hogy köszönöm, és azt kéne mondanom, hogy tessék bejönni. De nem tudtam semmit mondani. A tanítónéni úgy csinált, mintha ezt észre sem venné. Pedig láttam, hogy észreveszi. De könnyedén elindult az előszobában, mint aki már sokszor járt nálunk. Az ajtó alatt kiszűrődött a fény. Az ajtót kinyitotta, s még egy pillanatig várt a fényben, hát ha én is utána megyek. De nem tudtam megmozdulni. Aztán becsukja az ajtót, a kisfiú pedig ott marad a sötét előszobában, és pánikba esik. Beszalad a fürdőszobába, eldugja a csokoládét a kád és a fürdőszoba falának a résében, majd fut tovább a saját szobájába, mert szeretne elbújni valahová. És ez a szörnyűség nem akart elmúlni. És a csokoládé a kád mögött. Reszkedtem is. Hiába féltem, mert nem jött senki sem. Még ma sem tudom, hogy mitől féltem ennyire. És arra sem emlékszem, hogyan kerültem aztán a szoba közepéről az ajtóhoz, s még mindig reszketve, de azért már bátrabban, hogyan szorítottam az ajtóra a fülem. Nem tudom, mitől félhettem így, hiszen a szüleim soha nem vertek meg, és soha nem büntettek. Talán nem is tőlük, hanem magamtól féltem, miközben magamért reszketve az ajtóra szorítottam a fülem. Ma sem tudom. Az ajtó mögött nyugodt beszélgetés van, és halkan lenyomtam a kilincset. Hunyorogva léptem a kivilágított szobába. Teáztak, mosolyogtak, mintha nem történt volna semmi. És amikor elmegy a tanítónéni, mintha minden olyan maradt volna, mint más estéken. Vacsoráztunk, mosakodtam, lefektettek, de az anyám nem mesélt, és én nem mertem kérni, hogy meséljen. De megcsókolt. És ez is olyan volt, mintha előtte mesélt volna már. Mégis minden megváltozott. Ma sem tudom, hogy miről beszéltek a szomszédszobában, de nem is fontos. És az a csokoládé ott a kád mögött a következő takarításkor előkerült? Vagy tényleg olyan mély lett volna az a rés? Még sokáig figyeltem, hogy mi lesz, mert a csokoládét nem tudtam kivenni a kád alól. De nem lett semmi. Talán a kedves hallgatók is érzékelik, hogy miközben egy nagyon egyszerű történetet olvasunk, teli van olyan metaforákkal ez a szöveg, amelyek kérdéseket vethetnek föl bennünk. A fiút a szurok látványa babonázza meg. Ez a szurok tulajdonképpen metaforikusan a fiúra tapad a szövegben, és egy kísértés történetbe lépünk be metaforikusan. A sötét és a világos, ami ott van az előszobában, illetve a belső szobában, sokkal többet jelent egy egyszerű helyzetnél. Mert a fiú, mintha egy olyan határhelyzetbe kerülne, amelybe már nem lehet visszatérni ahhoz, ami előtte volt, de az sem világos, mi vár rá oda át. Az ajtó egyszerre választja el, és köti össze a két világot. De ez a sötét és a fény ellentéte nem egyszerűen a rossz és a jó megfelelője. Éppen ezeket a kényelmes megfeleltetéseket bontja le Nádas. Mert a fény itt nem feltétlenül a bizonyosság, a sötét pedig nem feltétlenül a bűn helye. A fiú inkább valami olyasmivel találkozik, amire nincs kész nyelve. Ezért válik fontossá a novella paradoxona is. Nem lett semmi, ahogy befejeződik a novella, és mégis minden megváltozott. A történet végén nincs büntetés. De éppen ettől válik nyugtalanítóvá, mert a következmény nem kívül, hanem belül jelenik meg.
Valami történt azzal, ahogyan a fiú

0: jó a saját tettére, a másik emberre és önmagára néz. És talán éppen a novella kapcsán kezdhetünk el gondolkodni arról, hogy mit kezdünk azzal az emberrel, akire egyszer már kimondtuk, hazug, csaló. Mert ez a megnevezés lezárni látszik valamit. Mintha egyetlen szóval meg lehetne magyarázni egy embert. Nádas azonban nem engedi meg ezt a lezárást. Az ítélkezést folyton szétfeszíti a novella, mert a hazugság mögött ott van a félelem, a kiszolgáltatottság, a vágy, a szégyen és az önvédelem is. Mindez nem azért történik, hogy felmentsük a hazugságot, hanem azért, hogy megértsük, az ember ritkán fér bele abba a két szóba, amelyet róla kimondunk. Az olvasó egyszerre akarja megnevezni a bűnt, és egyszerre érzi, hogy a megnevezés kevés. Mintha a történet folyamatosan visszakérdezne. Valóban ennyit tudunk erről az emberről? És valóban ennyit tudunk önmagunkról is, amikor egy másik ember fölött ítéletet mondunk? És ha egy kicsit ugrunk Nádas Péternek Saját halál című művéhez, amelyet abból a valós tapasztalatából írt, hogy 10 évvel korábban egy infarktuson ment keresztül, ahol a klinikai halál állapotát élte át. Ebben a művében pont arról beszél, hogy a saját halálunkat nem tudjuk kívülről teljes bizonyossággal elbeszélni, hogy az ember önmagához való viszonya is tele van vakfoltokkal. A saját halálban Nádas maga áll a végső határ előtt. A kisfiú ott állt az ajtó előtt. Mindkét esetben ott van a küszöb, amelyen túl már nem lehet ugyanúgy folytatni. Azt gondolom, hogy éppen ez az, ami miatt Nádas olyan fontos író. Mert nem adja vissza nekünk a bizonyosság kényelmét. Közelebb visz a tapasztalathoz, mint amennyire kényelmes lenne. Megmutatja, hogy az ember nem kész történet, amelyet egyetlen szóval meg lehet határozni. Hazug, csaló, jó, rossz, élő vagy halott. Mert mindig van egy ajtó, amely előtt még állunk, és van valami a másik oldalon, amiről csak akkor kezdünk igazán tudni valamit, amikor már nem tudjuk kívülről szemlélni önmagunkat. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép estét kívánok önöknek.
1: Mihály Anikót hallották.

0: Az első és a negyedik tétel csendült fel Ludwig van Beethoven opusz 24 numero 5-ös F-dur tavaszi hegedű szonátájából. Előadta Szigeti József és Arthur Schnabel.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. A hangoló következő összeállításában az Oscar-díjas Nino Rota filmzenéiből válogat a szerkesztő Varga Ramona. A felvételeken a Prágai Filharmonikus Zenekart hallják.

0: Nino Rota film zenéiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Több mint 29 ezer fiatal vett részt idén a nyári diákmunkaprogramban, közölte szerdán a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-vel. A programban csaknem 4200 munkáltató foglalkoztatott diákokat több mint 5,4 milliárd forintos támogatással. A tanulók több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban közel 5000-en, a mezőgazdaságban pedig több mint 500-an kaptak munkát. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, a diákutaztatási program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Térítésmentes nevelő-szülő képzést indít októberben Székesfehérváron a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ. Adta hírül a Magyar Kurír. A 60 órás tanfolyamra olyan 24 év feletti büntetlen előéletű jelentkezőket várnak, akik megfelelő körülményeket tudnak biztosítani a családjukból kiemelt gyermekek számára. Több száz állásajánlattal rendezik meg szeptember 16-án és 17-én a 4. Budapest állásbőrzét a Biodomban, közölte a főpolgármesteri hivatal. A kétnapos rendezvényen több mint 30 munkáltató mutatkozik be, emellett ingyenes önéletrajz, munkajogi és életvezetési tanácsokkal is várják az álláskeresőket. A részvétel valamennyi programon ingyenes. Kisboldogasszony ünnepén szentelték fel a felújított 165 éves Mária kegyszobrot a szerbiai Vajdaságban, a Doroszló-Szentkúti kegyhelyen, írja a Magyar Kurír. A szeptember 8-ai ünnepi szentmisén Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspök köszöntötte a zarándokokat és a vendégeket. A szertartást Santo Rocco Gian Gemi érsek szerbiai apostoli nuncius mutatta be. Szentbeszédében Máriát a kegyelem remek művének nevezte. A szentmise végén a hívek körmenetben vonultak a restaurált Mária kegyszoborhoz. Októbertől újra közvetlenül elérhető Budapestről Dubaj, Abu Dhabi, Jidda és Amman, közölte szerdán a Wizz Air az MTI-vel. A légitársaság hetente több járattal fokozatosan állítja vissza a közel-keleti útvonalait a biztonsági helyzet és az európai repülésbiztonsági ajánlások alapján. Az elmúlt 10 év legrosszabb terméshozamát mérték idén Békés vármegyében, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint az aszálya 2022-esnél is súlyosabb volt. A napraforgó hektáronkénti átlaghozama 1,5 tonna, a kukoricái 1,6 tonna. Az aszálykár miatt több mint 8700 kérelmet nyújtottak be, mintegy 205 000 hektárra. A csapadék hiány már az őszi talajmunkákat és a vetést is akadályozza. Végül hazánk időjárásáról. Csütörtökön felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel. Napközben néhol lehet időszakos eső, zápor. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. Ezek az evangélium igé.

Szent Lukács evangéliumának 6. fejezetéből a 20-tól a 26. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a

Leó pápa katekézise, az emberi méltóság, adomány és felelősség, ápolni kell. 14. Leó felhívásai, védelmezzük minden ember méltóságát és munkálkodjunk a békés együttélésért. Tadeusz Rozmus atya, Castel Gandolfói plébános a pápák nyári rezidenciája történetéről.

0: Leó pápa katekézise. Az emberi méltóság adomány és felelősség. 20 000 zarándok gyűlt egybe a szerdai általános kiallgatásra, amelyen Leó pápa folytatta a múlt héten megkezdett új sorozatát a Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció magyarázatáról.
1: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana, sottolinea che essa è base e condizione di quei valori che oggi sono più stimati.
0: Ennek első fejezete az emberi személy méltóságáról és felelősségéről szól, amelyek ugyan a leginkább tiszteletre méltó emberi értékek, de amelyek sohasem veszíthetik el kapcsolatukat isteni forrásukkal, hogy meg ne romoljon az emberi szív. Az az út, amely lehetővé tette számunkra, hogy nyilvánvalóvá tegyük az emberi méltóság alapvető jellemzőit és jogait, kétségtelenül az emberiség történelmének egyik legjelentősebb fejezetét képviseli. Az út azonban még nem ért véget, és foglalkozni kell a régi és az új ellentmondásokkal, amelyek megakadályozzák annak teljes körű megvalósítását. Indította katekézisét Leó pápa, jelezve, hogy az emberiség szellemi örökségét tovább kell vinni, egyúttal pedig meg kell tisztítani tévedéseitől. Az egyház mindehhez nyíltan felajánlja hozzájárulását, emlékeztetve arra, hogy az emberi méltóság magából a személy lényéből fakad. Leó pápának lehetősége volt megismételni ezt a nemrégiben megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában. Isten minden embert eltervezett és akart, hogy közösséggel lépjen vele, másokkal és a teremtéssel. Méltósága nem a birtokolt képességeitől, gazdagságától, vagy betöltött szerepétől, illetve helyes vagy helytelen döntéseitől függ, hanem az egy ajándék, amely megelőzi és meghaladja őt, amelyet Isten helyezett belé, soha el nem múló szeretetének kifejezéseként. Az emberi lény végtelen méltósága tehát abban gyökerezik, hogy Isten képére alkotott teremtmény, aki képes megismerni és szeretni teremtőjét, továbbá ez a méltóság olyan szeretett terv és ajándék, amely túlmutat más teremtett valóságokon, amelyeket az ő gondjaira bíztak, hogy kormányozza és használja őket Isten dicsőségére.
1: Nella fede possiamo comprendere il fondamento ultimo della dignità della persona.
0: Hitben érthetjük meg a személy méltóságának végső alapját, mivel a fiú az atyai szeretete misztériumának kinyilatkoztatásával az embert is teljesen kinyilatkoztatja önmagának, és világossá teszi számára legfőbb hivatását. Utalt Leó pápa arra, hogy az ember önmagát és méltóságát csak is az ő teremtő Istennel való kapcsolatában ismerheti meg a maga teljességében. Az emberi személy mindig kapcsolatot, közösséget és részvételt jelent Istennel és másokkal, tehát gyermeki kapcsolatot az Atya Istennel, testvéri kapcsolatot Krisztussal és az egész emberiséggel. Kizárja az önreferenciális bezárkózást. Emberi személynek lenni azt jelenti, hogy önmagunkat másokkal megosztható ajándéknak tekintjük, miközben növekedünk és érlelődünk az elfogadásban, a kölcsönösségben és a szolgálatban. Ez a méltóság minden egyes ember felelősségére van bízva. Ugyanakkor szolidaritást és kölcsönös gondoskodást is igényel. Legyőzve sok hamisítást és

0: manipulációt, amelyek még mindig eltorzítják az emberi méltóságról alkotott felfogásunkat, és akadályozzák annak megvalósulását. Ugyanis a történelem során az emberi méltóság ellen hozott döntések miatt az ember ma is önmagában megosztottnak érzi magát, és ezért az egész emberi élet, mint egyéni, mint közösségi szinten a jó és a rossz, a fény és a sötétség közötti drámai küzdelem vonásait hordozza. Erre a törékeny és lehatárolt állapotra azonban reménnyel tekinthetünk, mert maga az Úr azért jött, hogy megszabadítsa és megerősítse az embert, belülről megújítsa és kiűzze e világ fejedelmét, aki a bűn rabságában tartotta őt.
1: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona e perciò vanno superate le visioni dualistiche.
0: A Gaudium et Spes Constitutio megerősíti továbbá, folytatta a pápa, hogy az emberi méltóság a személy teljességét érinti. Ezért le kell küzdeni a dualista szemléletet, hiszen az ember lélek és test egysége. A felfogás, amely a testet önkényesen eldobható tárgyá fokozza le, mindig a személy méltóságának tagadását jelenti. Nem megengedett megvetni az ember testi életét, sőt, saját testünket jónak és tiszteletre méltónak kell tekinteni, éppen azért, mert Isten teremtette és arra rendeltetett, hogy az utolsó napon feltámadjon, gondosan ügyelve arra, hogy ne váljon a szív gonosz hajlamainak rabszolgájává, mivel mindannyian megsérültünk a bűn által. Végül a Gaudium et Spes Constitutio az emberi méltóság három jelentős megnyilvánulására emlékeztet. Az intelligenciára, amely az embert kielégíthetetlen igazságkeresővé teszi, a lelkiismeretre, amely által egységet és értelmet ad életének, és a szabadságra, amely felelőssé teszi őt saját döntéseiért. Ezek szorosan összefüggő dimenziók, a lelkiismeretben ismerjük fel az igazságot, mint olyat, és azt a szabadság saját alapjaként és felelősségként értelmezheti.
1: Lo Spirito Santo, che dà vita in Cristo, ci rende liberi e ci assicura costantemente della nostra dignità di figli di Dio, affrancandoci dalla paura e guidandoci verso la meta ultima.
0: A Szentlélek, aki Krisztusban életet ad, szabaddá tesz minket, és folyamatosan biztosítja Isten gyermeki méltóságunkat, megszabadít a félelemtől, és a végső cél a halálon túli teljes élet felé vezet, amelyet Krisztus ígért nekünk, mert csak ő benne talál igazi fényt az emberiség misztériuma. Tőle kapunk fényt a szenvedés és a halál titkára, és vele haladunk a feltámadás felé. Kedves testvéreim, Krisztus által és ő érte, Isten képére lettünk teremtve, amivel egyedülálló és eltörölhetetlen méltóságot kaptunk. Kötelezzük el magunkat amellett, hogy mindig előmozdítsuk és megvédjük ezt a méltóságot az evangélium fényével és erejével. Zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: 14. Leó felhívásai. Védelmezzük minden ember méltóságát és munkálkodjunk a békés együttélésért. A pápa szeptember 9-én a szerdai általános audiencia végén különböző nyelvű zarándokcsoportokat köszöntött, és arra buzdította a híveket, hogy az evangélium fényében védelmezzék minden ember Istentől kapott méltóságát. Külön szólt a vallásközi párbeszéd és a békés együttélés fontosságáról, valamint imáiról biztosította a földműveseket és családjaikat. Az angol nyelvű hívek köszöntésekor a Szentatya külön üdvözölte az arab világ vallásközi párbeszéd és együttműködés platformjának irányító bizottságát. Megköszönte együttműködésüket a vallásközi és kultúraközi párbeszédet előmozdító Abdullah bin Abdulaziz király nemzetközi központtal,
1: and pray that your efforts to promote peaceful coexistence in the Arab region will indeed bear much fruit.
0: És azért imádkozott, hogy az erőfeszítéseik bőséges gyümölcsöt teremjenek az arab térség békés együttélése érdekében. A lengyel zarándokokat köszöntve Leó pápa megemlékezett a hagyományos aratási ünnepről, amelyet ezekben a napokban tartanak Lengyelországban. A zsoltáros szavaival adott hálát a föld terméséért. A föld meghozta gyümölcsét, megáld minket Isten, a mi Istenünk.
1: Affidiamo al Signore il lavoro degli agricoltori, grazie al quale non ci manchi il pane quotidiano.
0: Az Úrra bízta a gazdák munkáját, amelynek köszönhetően nem hiányzik mindennapi kenyerünk, és Szűz Mária oltalmát kérte családjaikra és földjeikre. A horvát zarándokokat, köztük a horvát katonai ordinariátus jubileumát, római zarándoklattal is ünneplő híveket és papokat, akiket elkísért Jure Bogdán tábori püspök, 14. Leó arra buzdította, hogy hitükkel és cselekedeteikkel mutassák meg a világnak és a társadalomnak az élő Krisztus arcát, aki minden őt őszinte szívvel kereső ember elé siet. Leó pápa az olasz nyelvű hívekhez fordulva emlékeztetett.
1: Siamo stati creati a immagine di Dio. Impegniamoci a promuovere e difendere la dignità dei figli di Dio con la luce e la forza del Vangelo.
0: Isten képmására teremtettünk, kötelezzük el magunkat, hogy az evangélium fényével és erejével előmozdítjuk és védelmezzük Isten gyermekei méltóságát. 14. Leó végül gondolatban az idősek, a fiatalok, a betegek és az ifjú házasok felé fordult. A boldogságos Szűz Mária születésének előző nap ünnepelt liturgikus emléknapjára utalva azt kívánta, hogy Mária példája és anyai közbenjárása ösztönözze és kísérje életüket.
2: Tadeusz Rozmus atya, Castel Gandolfói plébános, a pápák nyári rezidenciája történetéről. Szeptember 5-én tartották Castel Gandolfo védőszentje, Szent Sebestyén ünnepét. A pápai nyári rezidencia tőszomszédságában idén is hívők és érdeklődők népes serege gyűlt össze az ünnepi szentmisére, valamint a védőszent erekéjét kísérő körmenetre. A megemlékezés kapcsán Tadeusz Rozmus atya a Castel Gandolfói apostoli palota múltjáról és történetéről számolt be a Vatikáni Rádiónak. Az elmúlt 400 esztendőben sok pápa választotta pihenőhelyéül a Rómától 30 kilométerre fekvő Barberini palotát. A helyiek nagyon ragaszkodnak a pápákhoz, kezdte beszámolóját Rozmus atya az apostoli palota tőszomszédságában álló villanovai Szent Tamás templom plébánosa. A pápák nyári rezidenciájául szolgáló Barberini palota egy 10 000 éve szunnyadó vulkáni kúpon a lenyűgöző szépségű Albanoi tópartján fekszik.
3: Il palazzo Savelli, appena acquisito dalla Camera Apostolica per causa dei debiti, diventò proprietà dello Stato Vaticano.
2: 8. Kelemen pápasága idején a római Savelli család óriási adóságot halmozott fel, ezért 1596-ban az apostoli kamara lefoglalta hűbér birtokát. Tudósít Rozmus atya a palota születésének körülményeiről. 1624 és 1626 között 8. Orbán pápa kívánságára Carlo Moderno tervei alapján átépítették és kibővítették, így vált a pápák nyári lakhelyévé. A krónikák szerint 1626. október 10-én a palota felavatása napján már pirkadatkor díszlövések dördültek el, és a pápai hintósor ünnepélyes menetben vonult Castel Gandolfóba. A különlegesen szép természeti környezetben fekvő épületegyüttest olyan rezidenciává alakították át, ahol a pápák kipihenhették fáradalmaikat. A környékbeli hegyoldalakat bükkös, szerint gesztenyés és tölgyes, sűrű lombkoronája borítja, és a tó környékén erdei ösvények kanyarognak. Egykor maguk a pápák rótták ezeket az utakat, mesélte Tadeusz atya, aki maga is gyakran sétál a közeli erdőkben. Úgy tartja, a mozgás a legjobb orvosság, s ha már egy gyönyörű tó ölelésében él, valóságos mulasztás lenne számára nem megmártózni benne, hiszen Isten adta jogunk és kötelességünk, hogy éljünk a természet szépségével, vallotta a lengyel származású plébános atya. Arról is mesélt, hogyan fürdőzik a helyenként 200 méteres mélységű tó vízébe, és hogyan úszik át az egyik partról a másikra, hogy felfrissüljön testben és lélekben. Az ide látogató turisták és zarándokok is éppen ezt a feltöltődést és békét keresik. Rendkívül sokan látogatják meg a plébániát is, még a nem hívők is szívesen betérnek a templomba, ami valódi lelki oázis számukra. Még azok is, akik távol érzik magukat az egyháztól, örömmel megállnak egy pillanatra, és imára kulcsolják a kezüket. Castel Gandolfo lakosai mélyen kötődnek a pápákhoz. Igazi kiváltságnak érzik azt, és büszkék arra, hogy a pápák közelében lakhatnak. Máig sokan felemlegetik, hogy 23. János pápa a várost járva egyszerűen csak belépett a családok otthonaiba, felemelte a konyhába a fazekak fedőjét. Látni akarta ugyanis, hogy szükség van-e a segítségre, és jut-e elég étel mindenkinek. 8. Orbán és 14. Kelemen pápák pedig örömmel szakították meg lovaglásaikat, hogy személyesen találkozzanak a helybéliekkel és a zarándokokkal, hogy elbeszélgessenek velük. A pápák sokat tettek a környék felvirágoztatásáért is, különösen 6. Pál és Szent II. János Pál. De olyanok is voltak, akik nem használták rendszeresen a Castel Gandolfói rezidenciájukat. Így 10. Ince és Ferenc pápa is, aki a Szent Márta házban töltötte nyarait. A távolmaradás azonban korán sem jelentette a nyaraló elhanyagolását. Ferenc pápa kezdeményezésére született a Borgo Laudato Si, mintagazdaság, azaz 55 hektárnyi birtok, amelynek gondozását kertészek végzik. A kert azon a helyen terül el, ahol egykor Domitianus császár villája állt, aki annak egyedülálló mikroklímája miatt választotta a helyszínt. Ferenc pápa eredeti szándéka az volt, hogy a Borgo Laudato Si a természet iránti tiszteletre és a testvériségre nevelje az emberiséget. A Barberini palota ma élénk, szellemi és spirituális műhely, ahol Leó pápa a pihenés és a sport mellett a vatikáni ügyeket is intézi. Diplomáciai látogatások, magánkihallgatások helyszíne, itt imádkozza a Szent Atya a vasárnapi úrangyala imádságot. Igazi élő település ez. Leó pápa nagyon közel áll a helybéliekhez, tényleg felüdíti az emberek szívét. Nagyon szeretik őt szívélyessége miatt, meséli a pápai villa szomszédságában szolgáló plébános. Meghatódva emlékezik vissza arra az időszakra is, amikor a Barberini villa a háborús menekültek menhelyeként szolgált.
3: Durante la Seconda Guerra Mondiale, 1944, il Papa Pio XII che aprì le porte dei giardini dando la possibilità agli sfollati.
2: A II. Világháború idején 1944-ben 12. Pius pápa megnyitotta a vatikáni kertek kapuit a menekültek előtt. Összesen mintegy 12.000 embernek nyújtottak menedéket. A források szerint a pápai palotában, egészen pontosan a pápa hálószobájában 36 gyermek született, köztük egy ikerpár is. Az édesanyjuk úgy kívánta meghálálni a pápa vendégszeretetét, hogy tiszteletére gyermekeit Eugenio és Pius névre kereszteltette, mesélte Rosmus atya a vatikáni rádiónak. A pápa eredeti neve ugyanis Eugenio Pacelli volt, aki pápaként a Pius nevet vette fel.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
4: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Georg Friedrich Händel, Opus 6, numero 7-es B-dur koncertó grosszójának második tételét hallották. A Liszt Ferenc Kamara zenekar játszott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.

Végső hazaérkezésem után hatalmas gyászom idején is pártfogása alá vett szemorvos professzorom, Nemes Fabini János Teofil, s igen sok tartalmas évet töltöttem el mellette munkálkodván. Bizonyos okok miatt rendes fizetésem nem lehetett, de anyám támogatása révén ingyenes gyakornoki helyet mégis adott maga mellett. Hogy nevem az orvosi évkönyvben így sehol nem találtatik, szívemet nem nehezíti. Beleírtam azt, gyógyuláshoz segített betegeim szívébe maradandóbban, mintha veszendő papírra nyomatták volna komoly egyetemi névsorokból. Mindazonáltal Baer orvosi művészetével még londoni időm alatt megismerkedhettem, midőn Lilim első ajándékát kezemhez vettem. A jó Duchess bizonyára nem kis pénzt fizetett ki e könyv Londonban nyomtatott példányáért, melyet nekem vendégfogadó ajándékul választottak, midőn első ízben, még jóval jegyességünk előtt körükben töltöttem az éjszakát. Georg Joseph Baer, a látás megőrzéséről való tudomány. Második kiadás. London. S benne Emily kezének édes írása, s a családi címerben lévő ajánlás. Non immemor beneficii. Magyarul, nem feledkezünk meg a jó téteményről. És személyemnek dedikálva, we, the Fitzgeralds, are not forgetful to a helping hand. Be one of us in everything. Mi, a Fitzgeraldok, nem feledkezünk meg a segítő kézről. Légy mindenben egy közülünk. Ez a néhány sor édes ajánló utalás volt orvosi munkámra, s egyúttal a család címerének különös történetére is. A legenda szerint ugyanis még a 14. században valamikor Kildare első hercegét csecsemőként egy házi kedvenc majmocska mentette ki a Woodstock Castle-ban fellángolt tűzből. Innen a majom a családi címerben. S a körötte írt családi elmondat: légy egy közülünk mindenben. Gyengéd utalás volt arra is, hogy miképpen válaszolna nekem, ha a fontos kérdést neki valaha föltenném. Hogy orvosi tudásom előttük nem volt értéktelen, megmutatta az is, hogy a gyúk később egy saját tervezésű műtéti gyakorlót is készítetett nekem. Olyas formatartó ez, mint egy tojás, mely kinyitható fedéllel bír. Ennek vájatába pedig egy nyúl, avagy disznó szeme fér. Lezárván azon éppen a szem látható részének maradt nyílás, s ezen a műtéti metszéseket könnyen gyakorolhatom. E tartó műtéti ládámban megvan, s használom ma is. Kiváltképpen lovaglás vagy kerti munkálat után szükséges ujjaimat újra a finom mozgásokhoz szoktatni. Kezembe veszem ma is gyakorta, s munkálkodásom közben a londoni időkről gondolkodom.

1848. október 10-e. Kivált kép szeretem, amikor műtét közben a nagyváradi András doktor a tanulmányairól beszél. Magának mondja ki ugyan a szót, de végeredményképpen nekem ismétli el munka közben professzorai bölcs tanácsait. Így oktat engem tapintatosan. Nagy elégedettség tudása mellett látnom azt is, ahogyan a sárt, a vért és egyéb eves váladékokat a műtéti asztaltól távol tartani igyekszik. Ennek fontosságát én magam is eszembe véstem, amikor a diakonisszáknál az ápolás művészetét tanultam. Keserves feladat volt ez nekem. Igencsak feleslegesnek éreztem akkor a műszereket, edényeket, látszólag tiszta voltukban is újra megtisztogatni. Fel nem foghattam ugyan, miként járult a gyakorlat a négy testnedv, vér, fekete epe, sárga epe és nyák egyensúlyának helyreállításához, mely a gyógyulás alapja, de az eredmény mégis meggyőzött a szokás helyességéről. Okkal ragaszkodtak tehát ehhez a nővérek mégis. Házukat valóban elkerülte a ragály. Látván, hogy tisztaságra törekvő utasításait szívvel teljesítem, András doktor egy ízben megmutatta nekem egyik hadipostával érkezett bizalmas levelét. Az 1848 késő tavaszán kelt írást a bécsi Nemzeti Forradalmi Gárda fiatal orvosa küldte, s benne nem csupán a bécsi felkelők lelkesedéséről volt beszámoló, de orvosi kutatásairól, gondolatairól is számot adott benne. Igen örvendett, hogy András doktorban oly gondolkodó társra lelt, ki gyanakodását, hogy a gyermekágyi lázbaját maguk az orvosok viszik át a páciensre a kezükön valamiképp, nem tartotta lehetetlen őrületnek vagy szentségtelen gondolatnak. Ez a bécsi doktor leírta, hogy a klórvizes kézmosás gondolata már 1847 márciusától foglalkoztatta, miután jó barátja egy boncolás közben kapott jelentéktelen sérülése, üszkösödése után vérmérgezésben meghalt. Ennek hasznán ezután az én András doktorom sokat töprengett, és elrendelte ezek mellett a műtéti ruhák cseréjét is, melyet annál szívesebben tett, mert a vérszagát s látványát valójában soha nem viselhette. Számomra nem volt komoly nehézség vértől, nyáktól iszamos testek között forgolódni, de a hanyagsági mocsoktól s a sebekben mozgó televényektől valóságos irtózat fogott el, így őszinte örömmel s nagy buzgósággal vettem magamra a tisztasági szabályok betartásának sok nyűgét.

Hosszú, szerelmes szívnek keservesen múló volt az idő, míg kedvesemet pesti tartózkodásom ideje alatt nem láttam. S vigaszunk csak az lehetett, hogy leveleink által mégis találkozhattunk. Mint hogy legjobb esetben is 20 nap volt egy levélváltás London és Pest között, s ez nagy idő, az öröm nem volt gyakori. Amikor pedig menyasszonyom tengeri levegőkúrán volt Devon domvidékén, ez még ritkábbá tette levélváltásainkat. De Lilim a kúra idején különösen szorgalmas volt az írásban. Így azok, mintha aprólékos naplók lettek volna. Tudósítottak mégis napjairól. Én munkám s az apám betegsége körüli teendők miatt kevesebb ilyen derűben részesíthettem. Bár ő mindenkor, mikoron csupán néhány oldalnyi írásomat kezéhez vette, biztosított megértéséről, s azok olvasása feletti öröméről. Levelei fájdalom, naplom kötésébe tűzve voltak, s így az árvízben elvesztek. Egyetlen, az augusztus havi maradt meg belőlük csupán, az, melyet a Bathban tett fürdőkúrája idején írt, s melyet anyám őrzött meg. Ebben egy neki szánt angol hímzés minta is bele volt rajzolva, s ezért ez nála maradt. Így ez Emilynek az egyetlen levele, mit ma is olvashatok. Éltemnek része, naplómnak kedves tárgya. Hát, emlékezetül, magyarra fordítva, ide lemásolom.

1815. augusztus 4-e. Andrew kedvesem, a tegnapi napon hosszú, de egészen kellemes utazás után érkeztünk meg ide, a híres fürdővárosba. Annyi szépet és érdekeset hallottam már a helyről, hogy Luizával még aznap este rövid sétára indultunk. Szállásunk a fürdőtől alig negyed óra sétára található. Megnéztük hát a helyet, ahol erősödni szándékozunk. Különleges város. A házai mind egyformán valami halványsárgás kőből vannak fölépítve, melyek önmagukban nekem nem szépek, de a lemenő nap fényében mégis olyanok, mintha ragyognának. És a fürdő oszlopcsarnokával és nagy tereivel egészen, mintha valami ókori színű díszletei között sétálnánk. Augusztus 7-e. Ma különösen meleg szellő fúj, és kellemes az idő. Ezért szállásadóim javaslatára kirándulást terveztünk. A két nap előtti Royal Crescentnél való kimerítő sétánkból okulván Carriage-ot béreltünk, olyanképpen bőven számítva a helyeket, hogy mindenikünk kényelmesen elfért, akár alhatott is abban az út során. Megérkezésünkkor a tengeri levegő annyira felüdített bennünket, hogy a tengerparti utat választottuk sétánk helyszínéül. Bár a sziklákhoz, mely a Valley of the Rocks nevet viseli, Luisa, anyám és én kocsin mentünk. A társaság azon tagjaihoz, akik a gyalogutat bírták, a White Ladyhez vezető ösvényen csatlakoztunk. A White Lady egy felhőasszony voltak éppen, a dombra vezető út egy pontján. Itt tudniillik, ha a sziklákra nézünk, azok úgy feküsznek egymáson, hogy éppen egy krinolinos szoknyás karcsú hölgyet rajzolnak ki magukból. Olyanképpen képzelheti maga elé az ember, ahogy az ányképet látjuk. Csak éppen itt a szikla rajzolata a keret, és ami valójában nincs ott, a felhő, a kép. Kedvesem, most nagyot nevettem, mert felolvastam eddigi leírásomat Luizámnak, de arcának mulatságos kifejezéséből ítélve, az nem igen lett elképzelhető. Én mégis elküldöm. És ha eljön az ideje, és újra együtt lehetünk, bizonnyal meg is mutatom. És ön akkor majd elmondja, hogy éppen így képzelte. És ha ezt mondja, én bizonyára szomorú leszek. Mert akkor ön csupán jó nevelésben részesült udvarlóm, de nem őszinte barátom. De ha azt válaszolja, hogy sokáig gondolkodtam, mi lehet a felhőasszony, ki nem is látható, és nem állíthatom bizonyosan, hogy hasonló képzeteim voltak. Nos, akkor őszintén együtt nevetek majd barátommal, ki mer igazmondó lenni velem. És hogy biztos legyen abban, hogy ezt komolyan gondolom, arra kérem, küldjön nekem leírást érdekes, még sosem látott dolgokról az ön hazájából. És akkor én azokat magam elé gondolom, és elkezdem várni a pillanatot, amikor majd odalátogatván valóban megláthatom. Augusztus 9-e. Itt küldöm, mit egy beszélgetésünkkor édesanyja részére megígértem. Az angol Madeira hímzésének rajzát. Nagyon szép az, s kevés gyakorlással is igen hamar könnyű munka. Magam is kedvet kaptam hozzá, a mintákat válogatván, és most egy ilyenen dolgozom, amikor nem olvasok éppen. Mert igen kedvem jött olvasással múlatni az időt. Az idő az utóbbi napokban itt kedvetlenítő. Szeles, sötét, így még a kandallóba is begyújtottunk, s takarókba burkolózva vagyunk naphosszat. Még Bath halványsárga, egységes ritmusú kőépületei sem tudnak szépnek mutatkozni ilyenkor. Ezért ma délelőtt a könyvesboltban, mely tőlünk csak néhány házni sétaút, az eladó egy hozzámillő könyvet ajánlott megvételre. Olyasféle hölgyekről szól, mint a kisasszony. Igen érdekes. S hozzá csak néhány év előtt íródott újdonság. Ajánlotta.
Nem igen érdekeltek semmiféle kényes, kísértetektől rémüldöző kisasszonyok, akikről manapság regényeket írnak. A cím sem vonzott. Valamiféle küzdelem lenne értelem és érzelem között, de az írója annál inkább megfogta képzeletemet. By a Lady, olvastam a szerző neveként a borítón. Akárki légyen is, kíváncsi lettem. S most, a regény felén túljárva, alig várom, hogy a könyvesboltot újra felkeresessem. A hölgy kiírta, s a szereplők valóban barátnéim is lehetnének. Szinte kívánom, hogy holnap is essék az eső, s nekem az olvasáshoz való visszavonulásra jó mentségem lehessen. 1815. augusztus 12-e. A tenger zúgását hallgatom, és nem gondolok most arra, hogy tüdőm is hasonlóan búg, zenél. Nem. Ez most a szépség és töké pillanata, ahogy itt a Lintoni dombság magasán ülök egymagamban. Előttem egy szirt emelkedik, alant a végtelen időből felém sodródó hullámok fodrai fehérlenek. A tengerkedélye ma épp oly hullámzó, mint az én lelkem állapotja. Egyik percben ragyog, s kéklő üvegként törik elém, másikban, mint szépségétől megfosztott nagy beteg, szürkén feküszik elében kedvetlenül. Aztán egy újabb fél órában kedve földerül, azúr és türkisz színeiben játszik, és felette kifeszül egy teljes évű szivárvány. De nem olyan ez itt a tenger felett, mint a London házai fölött látható, hogy sápadt és alig sejthető. Itt a színei élnek, s maga is nyújtózik, lélegzik. Alig mutatkozik, s már is szinte kigyúl. A kékje a legszebb kék, mit emberi szem láthat. Sárgája színarany, vöröse, mint húsvéti bárány áldozat vérpatakja. Kívánnám megmutatni önnek, mert tétova bújdosó csupán az élmény, ha magában marad. S versenyfutó repülésű, ha megoszthattatott a kedvessel. Szinte hallom most magam mellett az ön hangját, ahogy a szemét érdeklődőn a jelenésre függesztve szelíd szókkal oktat a fizika törvényeire, melyek ezt a szépséget elénk rajzolták. Örvendek, hogy olyan férfiú ön, ki nem hívja ütközetre kettőt, hanem együtt bocsátja útjukra, mint testvéreket, a szépséget és a tudományt. Hála telt a szívem, hogy erre a földre eljuthattam. És arra gondolok egyre, látnia kell ezt majd önnek is. Mindenképp. Augusztus 14-e. Ma borulat igyekszik partunk felé. És éppen ilyen fejem és szívem is. Ködös, bajós gondolatok gyötörnek. Szomorúság uralja kedélyemet. Jelenlétét kívánnám. Augusztus 20-a. Fürdőkúránk igen jelentős jobbulást hozott mindünknek. Az én erőm is visszatért, s orvosaink elégedetten bólogatnak színesedő orcáink láttán. Ez magamnak is örömömre van. Annyira, hogy tegnap anyámmal a Walcott Street híres szalonjába is ellátogattunk, s hajunkat a nyári szezont bezáró táncos este elkészítettük. Louisát szívbéli bánatok keserítik, s magát szépítetni nem vágyott. Így hiába unszoltuk, végül csak hármasban mentünk. Húgom helyett új barátnémmal, Brontival kísérvén. A konty s a bodorítás nekem végül sok örömet nem hozott, mivel a tűzés igen szorosan sikerült, főfájást okozott.
így ma reggel a templomba már a frizurát megbontva mentem. Ön nélkül pedig a tegnapi táncot is csak illendőségből, és nem kedvem miatt fogadtam el. És az est nagy részében önre gondolva, unalmas ifjak üres csevegésének hallgatója voltam. A levelet és a mintarajzot holnap postakocsira adom. A továbbiakról pedig későbben írok önnek. A viszontlátás várakozásában mégis örömmel küldöm soraimat, s búcsúzom szívem mély imáival. Az ön Lilie.

0: Atyám temetése 1816. január havában történt. S néhány kellemetlen, de szükséges hagyatéki ügy után már teljes szívemmel az esküvői előkészületeknek szentelhettem időmet. Leveleket fogalmaztam, s legjobb barátaimnak hajójegyet venni terveztem. A készfogót újonnan 1816. júliusának utolsó szombatjára tűztük, s arra anyám is kiutazandó volt. Gyászának sötét napjaiba az erre való készülődés hozott számára némi fényt, s igen szomorúan vettem döntését, mikor gyengélkedésére appellálva az utazásra végül nemet határozott. Meglepetésem pedig igen nagy volt, amikor elutazásomkor gyönyörű ajándékkal állott elém. Egy vég csontszín organdi volt kezében, melynek szegélyén kézzel hímezett hófehér virágok, minták sorakoztak. E nehezen beszerezhető míves kelme, s rajta saját keze munkája volt nászajándék Lili számára. Minden öltése egy-egy imádság, kezdte, ahogy felém nyújtotta a véget. S ha választottad, nem veti meg a magyar díszítést, menyegzői ruhája szegélyét, e végből varrathatja. Adta kezembe. S az valóban mennyei szépségű volt. Anyám s barátnéi hosszú heteket dolgoztak, míg a mintát rajta kivarták. Emily is így vélte, mikor neki későbben előmutattam, s úgy ragyogott fel arca a gyönyörűségtől, mint teszi a kicsin gyermek a vásárban, ha régen vágyott kedves bubáját kezéhez megkapja.
1: Hiszen ez meseszép, súgta csodálattal, s a sejmes véget arcához simította. Ki maga is gyakorta hímhez és varr, nem csak értette, de érezte is az ajándék szeretetteljes üzenetét.

Ahogy a nyár a szokásostól eltérő időkkel érkezik, már útraindulásom előtt megmutatta magát. A tél hidege nem akart múlni, a tavasz egyre késett. A fagyok elől a városba menekülő cselédlányok nagy tömege komoly feltűnést keltett, s ezek elmesélték, hogy élelem a falvakban alig van, mert hogy a termés igen kevés, s mi megmaradt, az is satnya beteges. Annyira, hogy némely helyen tölgyfa kérgéből, őrölt magból, vagy tavalyi kukorica csutkájából készül a kenyér, s az állatoknak a házak zsúb tetejét hántják le eledelül. E borzalmas híreket eleinte túlzásnak vettük, de ahogy egyre többen megerősítették, többé nem kételkedhettünk. Anyám s más tehetősebb hölgyek szívében e szánalmat s tetvágyat ébresztett, s így ezekben a hetekben jótékony szervezésekkel is foglalatoskodott, s ez fájdalmában is vigasztalást nyújtott. Barátnéival, legelső soron Hermina Mária Amália anhalti hercegnővel, ki József nádorunk felesége volt, s még másokkal is összejártak, s terveket készítettek az elesettek gyámolításának módjaira. Előkészítették, s végül ki is járták, hogy hivatalosan is bejegyezzék társaságukat, a budai jótékony nőegyletet, mely aztán igen sok szerencsétlennek adott valódi segítséget az éhínségek idején.

Sosem volt nyarunk ragyogása. Széchenyi Rita regényének rádiós változatát hallották. A 11. rész hangzott el. Közreműködött a főszereplő Asztai Bíró András szemorvos szerepében Zámbori Soma, a szabadságharc katonai tábori ápolónővére, a naplóíró Zicsi Zsuzsanna szerepében Bubik Réka. Az előkelő művelt angol hölgy Emily Fitzgerald szerepében Bogyó Anna. A felvételt készítette és gondozta Liszkai Károly és Gera Csilla hangmester. Zenéjét szerezte Lange Krisztina. Zenei szerkesztő és zenei rendező Bögös Henrietta. Dramaturg, rendező munkatárs Gyűri József. Rádióra alkalmazta Sáros Pataki Zsuzsanna. A mű a Harmat kiadó gondozásában jelent meg 2023-ban. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Huszonkét óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Több mint 29 ezer fiatal vett részt idén a nyári diákmunkaprogramban, közölte szerdán a Szociális és Családügyi Minisztérium az MTI-vel. A programban csaknem 4200 munkáltató foglalkoztatott diákokat több mint 5,4 milliárd forintos támogatással. A tanulók több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban közel 5000-en, a mezőgazdaságban pedig több mint 500-an kaptak munkát. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, a diákutaztatási program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Térítésmentes nevelő-szülő képzést indít októberben Székesfehérváron a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ, adta hírül a Magyar Kurír. A 60 órás tanfolyamra olyan 24 év feletti büntetlen előéletű jelentkezőket várnak, akik megfelelő körülményeket tudnak biztosítani a családjukból kiemelt gyermekek számára. Több száz állásajánlattal rendezik meg szeptember 16-án és 17-én a 4. Budapest állásbőrzét a Biodomban, közölte a főpolgármesteri hivatal. A kétnapos rendezvényen több mint 30 munkáltató mutatkozik be, emellett ingyenes önéletrajz, munkajogi és életvezetési tanácsokkal is várják az álláskeresőket. A részvétel valamennyi programon ingyenes. Kisboldogasszony ünnepén szentelték fel a felújított 165 éves Mária kegyszobrot a szerbiai Vajdaságban, a Doroszló Szentkúti kegyhelyen, írja a Magyar Kurír. A szeptember 8-ai ünnepi szentmisén Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspök köszöntötte a zarándokokat és a vendégeket. A szertartást Santo Rocco Gian Gemi érsek szerbiai apostoli nuncius mutatta be. Szentbeszédében Máriát a kegyelem remek művének nevezte. A szentmise végén a hívek körmenetben vonultak a restaurált Mária kegyszoborhoz. Októbertől újra közvetlenül elérhető Budapestről Dubaj, Abu Dhabi, Jidda és Amman, közölte szerdán a Wizz Air az MTI-vel. A légitársaság hetente több járattal fokozatosan állítja vissza a közel-keleti útvonalait a biztonsági helyzet és az európai repülésbiztonsági ajánlások alapján. Az elmúlt 10 év legrosszabb terméshozamát mérték idén Békés vármegyében, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint az aszály a 2022-esnél is súlyosabb volt. A napraforgó hektáronkénti átlaghozama 1,5 tonna, a kukoricái 1,6 tonna. Az aszálykár miatt több mint 8700 kérelmet nyújtottak be, mintegy 205 ezer hektárra. A csapadék hiány már az őszi talajmunkákat és a vetést is akadályozza. Végül hazánk időjárásáról. Csütörtökön felhős idő valószínű, általában több órás napsütéssel. Napközben néhol lehet időszakos eső, zápor. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. A délutáni kerengő ismétlése következik.

0: Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója, a Kerengő vendége. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kezdjük a beszélgetést a Nemzeti Emlékezet pedagógiai programmal, hiszen a múlt megismerése nagyon fontos ahhoz, hogy a jelent megértsük és a jövőt tervezzük.
1: 2021-ben kezdtünk el foglalkozni a gondolattal, hogy a nemzeti és történelmi emlékhelyek hálózatát hogyan lehetne az emlékezet őrzésen és a történelmi és nemzeti emlékhelyek, mint történelmünk sorsfordító és nagy jelentős eseményeinek helyszínét közelebb vinni a társadalomhoz, és azon belül is a legfontosabb célközönséghez, a felnövekvő ifjúsághoz. Egy előkészítő tesztfázis után a 2024-25-ös tanévben adott a kormányzat először 1 milliárd forintot arra, hogy egy év alatt 130 ezer 12 és 18 év közötti, tehát praktikusan 7-től 11-es, 12-es diákot elvigyünk úgy ezek közül az emlékhelyek közül olyanokra, amelyeknek van látogatófogadó infrastruktúrája, múzeumpedagógiai tapasztalata, és amit az iskolában a tanárok a tőlünk kapott módszertan alapján a gyerekeknek előkészítésképpen megtanítanak, arra ők ráépítsék a helyi programjaikat, és az egésznek a végén a gyerekekkel mi egy olyan élményeket és érzelmi kötődést adó kreatív feladatsort tudjunk ott helyben megcsinálni, ahol a tanár már hátlép-lép, és a gyerekek csoportos foglalkozásban képes kornikát, egymással kis videóinterjúkat, internetes mémeket készítenek, kincskereső játékon vesznek részt, nyomkereső feladatokat hajtanak végre. Tehát csupa olyan kis foglalkozási elem, ami a gyerekekben azt az emléknyomot hagyja, és ezt egy pozitív élményen, érzelmen keresztül vési be az emlékezetébe, hogy tulajdonképpen én itt jól éreztem magam, közel kerültem a történelemhez, a történelmi nagyjainkhoz, és közben tulajdonképpen én nem is tanultam, hanem játszottam. Az, amit a legkisebb gyerekekkel az iskolában és az óvodában, az óvoda pedagógusoknak, nevelőknek, tanítóknak csinálni kell, hogy a gyerek észre se vegye, hogy ő tulajdonképpen tanul. Ez a nagyoknál is megvan, csak ügyesen és okosan kell mindezt nekünk megszerveznünk. Óriási volt a sikere a programnak. Tavasszal már a folytatáshoz fölmérte a Klebelsberg központ, akinek a 60 tankerületén keresztül a praktikus utaztatási és szervezési feladatokat közösen végeztünk, hogy 250 ezer gyerek várja azt, hogy ebben a tanévben is ez a program folytatódjon. Ugye ez az életkorsáv beleértve az állami és az egyházi iskolák felső tagozatait, illetve gimnáziumait, szakközépiskolai technikumait, illetve a szakképző intézményeket is, ez körülbelül olyan 600 ezer gyereket érint, és hát a

0: érdeklődésüket.
1: Ilyen volt a házsongádi temető bemutatása is, iskolai csoportok vettek ott részt.
0: Igen, ez a program a magyar kormány finanszírozásával alapvetően belföldön zajlott, de az elmúlt év programjába beépítettünk egy olyan modult is, amiben egy felvidéki és egy erdélyi partnerrel kipróbáltuk azt, hogy ez a módszertan, ez hogyan működhet határon túl. Nyilvánvalóan itt nem arról van szó, hogy konkurálni szeretnénk a Határtalanul programmal, amely magyar iskolásokat visz ki határon túli területekre. Nem akarunk konkurálni a Rákóczi Szövetséggel sem, aki pedig felvidéki, erdélyi, délvidéki iskolásokat hoz el magyarországi helyszínekre, hanem egy olyan küldetést néztünk meg, hogy ezzel a programmal tudunk-e teljesíteni, hogy az ott lakó, magyar iskolából járó gyerekek az ő környezetükben lévő történelmi helyszíneikhez intenzívebben kapcsolódva, hogyan tudják a megmaradásukhoz szükséges magyar identitásukat megerősíteni. És két kiválasztott helyszínünk volt, felvidéken a Füleki Vár, Erdélyben pedig a házsongárdi temető, akikkel nagyon régóta jó szakmai kapcsolatunk is van, hiszen mi a Nemzeti Örökség Intézetével a Fiumei úti sírkertben dolgozunk, és az egyik legfontosabb feladatunk, hogy ott a történelmi kapcsolódásokat a sírkerten keresztül megteremtsük, és ez az úgynevezett tesztprogram, ez 17 erdélyi iskolás csoportnak Kolozsvárról és környezetéből a házsongárdi temetőbe való ellátogatásából zajlott, úgyhogy előzetesen kaptak egy közösen elkészített módszertani anyagot, és helyben felfedezhették a temetőt, sőt a házsongárdiak egy új generációs, egy ilyen nyitott platformon fejleszthető telefonos applikációt is készítettek hozzá, Zsigmond Ilka tanárnő közreműködésével, tehát a gyerekek egyfajta versenyen, pontgyűjtésen is palérozhatták magukat, és gyűjthették a tapasztalataikat, és hát az összegzése most zajlik a programnak, éppen a kolozsvári magyar napok alatt mutattuk be Zsigmond Ilka tanárnővel és Sipos Dáviddal, a házsongárd alapítvány titkárával ennek a programnak és a mögöttünk álló néhány hónapnak a részleteit és eredményeit, de hát nagyon ígéretes, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy maga a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program folytatódhat majd ebben a tanévben és a következőkben is, és hát nyilvánvalóan a nemzetpolitikai kormányzati terület feladata eldönteni azt, hogy ehhez tud-e esetleg forrásokat adni, mert nyilvánvalóan a magyarországi program is úgy zajlik, hogy az iskoláknak, tanároknak, szülőknek, gyerekeknek ez többletpénzbe ne kerüljön. Erősen fókuszálva arra, hogy a hátrányos területekről induló iskolák és iskolások is egyenlő esélyt kapjanak, hogy ide el tudjanak jutni. Tehát az utazást, illetve a helyszínekre való belépést és az ottani múzeumpedagógiai foglalkozás díját a központi projekt költségvetésből kell tudni fizetni.
1: A Nemzeti Emlékezet Programot, vagy Emlékezet Pedagógiai Programot egy az egyben át lehet ültetni a határon túli gyermekek, vagy a határon túli iskolák számára?
0: Maga a gondolat, hogy az iskolában előkészítünk, helyszínen megkapják az idegenvezetést, múzeumpedagógiai foglalkozást, és utána ezeket a kreatív feladatokat maguk csinálják meg a gyerekek, és utána az órán van egy kiértékelő utánkövetés, ez nagyon jól működik ott is. Nyilvánvalóan egy óriási nagy kihívás a magyar történelem oktatása a román vagy a szlovák pedagógiai rendszerben. Tehát egyértelműen találkoztunk azzal, hogy a gyerekek felkészültsége, akár a tananyag csökkentett mennyiségéből kiindulva, azért egészen más, mint itthon. Tehát adaptálni kell majd a feladatoknak a bonyolultságát, és tényleg ezt a fajta élményszerűséget jól megtartani. De maga az alapfilozófia és az alapgondolat mindenképpen ott is alkalmazható. Sőt, ebben a programban most tavasszal, mind felvidéken, mind Erdélyben összegyűjtettük az ottani partnereinkkel azokat az erdélyi, illetve felvidéki meglátogatható helyszíneket, ahol fogadókészség lehet egy ilyen programra, van magyar nyelvű vezetés, vagy idegenvezetés, múzeumpedagógus, és olyan történelmi fejezetekhez kapcsolódó események, amelyek a gyerekek történelemkönyveiben is megtalálhatók.
1: A gyerekek olyan találkoztak okos parcellakővel, hiszen ez még a felnőttek számára is újdonság lehet.
0: Azok, akiknek a pedagógusai mondjuk egy-egy kis településen helytörténettel is foglalkoznak, meg intelligens módon elviszik a temetőbe a gyerekeket, mert azért vidéken főként nagyon sok helyen elviszik a temetőbe a gyerekeket. A temető látogatása a vidéki közösségekben minél kisebb egy település, annál inkább megmaradt máig is, de ők tudnak talán a jeles halottainkat magukba rejtő temetőknél ezekkel a kis szürke gránit oszlopokkal és egységes arcolatú táblákkal találkozni.

0: térképekkel, amelyek azt jelzik, ma már a több mint 650 helyszín közül, éppen most kérdeztem a kollégáimat, 121-nél tartunk, amelyeket megjelöltünk azért, hogy mutassuk, hogy a nemzettörténelme szempontjából fontos sírok vannak abban a temetőben. Ugyanis van a Nemzeti Sírkert Intézménye, ami nem a Fiumei úti sírkert, sokan ezt gondolják rólunk. A Nemzeti Sírkert az egy virtuális temető, egy európai emlékezeti szinten is párját ritkító, államilag létrehozott intézmény vagy intézkedés, ami azt jelenti, hogy az állam a Nemzeti Emléke és Kegyeleti Bizottság döntése alapján átveszi az erre méltó vagy érdemes személyiségek sírjait fenntartásra, és innentől kezdve a Nemzeti Örökség Intézete, azaz mi leszünk a sírnak a kvázi tulajdonosai az állam képviseletében, a sírt nem lehet felszámolni, bármilyen változtatáshoz a mi engedélyünk szükséges, áttemetéshez is, viszont nekünk kell gondoskodni nyilvánvalóan rendelkezésre álló forrásokból ütemezetten, hogy ezek a sírok méltó állapotban legyenek, de hát az, amikor elkezdtük 2022 tavaszán ezt a programunkat, hogy meg is jelöljük ezeket a helyszíneket, és látványosan a tekintetükbe toljuk az odalátogatóknak, hogy kikkel találkozhatnak ott, ez egy forradalmi újdonság volt, és hát visszatérve, hogy mitől okos ez a kő, vagy templomokban ez nem is kő, hanem egy tábla, van rajta egy QR kód, ugye a mai korunknak ma már nem is egy annyira friss digitális vívő felülete, és ha ezt valaki a mobiltelefonjával beszkenneli, akkor kinyílik az a temető abban a tekintetben, hogy megmutatja, hogy hol és kik vannak ott fontos sírokban, és mit kell róluk tudni, tehát miért fontosak valójában a nemzet számára, az életükön, a tetteiken, az önfeláldozásukon, vagy akár az általuk létrehozott alkotásokon keresztül.
1: Ha jól néztem, akkor 21 nemzeti és 64 történelmi emlékeink van az országban.
0: Ma már 22 és 66, ezek évről évre növekednek. Tavaly például Klebersberg Kuno kultuszminiszter, hogy őhozzá kapcsolatban lett a Szegedi Dóm, fogadalmi templom és Domtér nemzeti emlékhelyi. A Dóm korábban történelmi emlékhely volt, de hát a nemzetnek megfelelő módon kell emlékeznie mindarra, ott ugye nem csak Klebersberg Kunóról, hanem Gladfelder Gyula püspökről is, aki a Szegedi Egyetemet és a Dómot, Dómteret építette, hogy ők egy olyan jelentős fejezetében a történelmünknek a Trianon utáni időszakban olyan hatalmas tetteket tettek hozzá, ami a nemzet szempontjából sorsfordító volt, és ezek a mérföldkőnek számító nagy történelmi események és azok helyszínei a nemzeti emlékhelyek, ezekből jelenleg ugye 22 van, olyanokról beszélünk, mint a Pannonhalmi főapátság, ugye a bencések első megtelepedése 976-ban Géza királyunk invitálására a magyar területeken, vagy akár az Ópusztaszeri Történeti Emlékpark, a debreceni nagy templom, vagy az esztergomi várhegy és bazilika, és a történelmi emlékhelyek pedig egy regionális szempontból, vagy akár egy vallási, vagy nemzetiségi közösségnek, kisebbségnek a történetéhez kapcsolódó fontos helyszíneket jelöl. Ami a legfontosabb, hogy ezek a helyszínek mind olyan időkapuk, amelyeken keresztül a fiatalságot meg tudjuk szólítani, és meg is kell őket szólítanunk, különben elveszítjük őket a felelősen gondolkodó magyar társadalom számára.
1: Tehát összefoglalva a programot, ennek a tapasztalatairól, vagy tapasztalatait a jövőbeni lehetőségeknél tudják hasznosítani.
0: Mindenképpen, és itt az oktatással való összekapcsolódás és a családok felé való nyitás, mert hát egy gyerek elméjéhez és szívéhez igazából a nap nem alvó óráiban vagy az iskola, vagy a család tud közel jutni, és az iskolának mi úgy érezzük, hogy egyre inkább nagyobb a lehetősége, mert a törékeny, töredék családoknál, meg hát a családokon lévő nagy nyomás miatt is sokkal kevesebb lehetősége van a szülőknek arra, meg hát lassan felnő egy olyan generáció, aki már saját maga szülőként sem kap meg gyerekkorában mindezeket a feladatokat, tehát az iskolának növekvő, az államnak növekvő felelőssége van ebben, hogy a saját állampolgárait, a saját identitása, történelmi hagyatéka és ismeretei szempontjából egy felelősen gondolkozó, tájékozott állampolgárra nevelje.
1: Beszéljünk a sorshordítókról, hiszen azok életútjai időben beláthatók. Több kis filmet tettek közkincsé, de úgy tudom, hogy küszöbön áll következő epizódok bemutatása is.
0: Abból indultunk ki, hogy kevesebb szöveg, több kép, úgynevezett kollás technikával készült filmek, amelyek a valódi képeknek, meg az animációknak, rajzóknak nem folyamatos rajzfilmként való egybefűzését jelenti, közben egy narrált, szimpatikus gyerekek számára is befogadható színészi hang mondja el a történetet 3-4 percben, és olyan személyiségekről szólnak ezek a kis filmek, mindenki számára elérhetők egyébként a YouTube-on a Sorsfordítók csatornán, tehát ha valaki beüti ezt, akkor nagyon gyorsan megtalálja, most már több mint 30 ilyen kisfilmünk van, és olyan személyiségeket választottunk elsősorban az elmúlt 2 évszázadból, akiknek az életében volt egy vagy több olyan pont, amelynél nehéz helyzetekben nehéz döntéseket kellett meghozni, és olyanokat választottunk, akik ezekben a döntésekben nem a saját javukat, saját érdekeiket, hanem másokét, az országét, a társadalomét, családtagjaikét, barátaikét, szeretteikét. Hát itt a Katolikus Rádióban ülünk, ugye nincs nagyobb annál, mint amikor valaki a saját életét adja szeretteiért. Ugye Jézus Krisztus ezt a mondatot tanította nekünk. Hát ilyen embereket kerestünk, akik tudatosan vagy öntudatlanul tényleg mások védelmében áldozták az életüket, és nagyon sok ilyen személyiségünk van. Hát ugye a magyar történelem most éppen pont Mohács 500. évfordulója után rengeteg ilyen látszólag vesztesnek tűnő, de példaként nagyon értékes emberi sorsokat elénk hozó fejezettel rendelkezik. Ugye ez az év nem csak Mohácsnak 500. évfordulója, hanem az 56-os forradalomnak és szabadságharcnak a 70. évfordulója is, és olyan személyiségeket gyűjtöttünk, akik nem feltétlen annyira ismertek. Lesz egy kis filmünk a Korvin köziekről, Iván Kovács László, Fónai Jenő és a többi Korvin közi hősforradalmár, akik nem pallérozott hadvezérek voltak, hanem egyszerű munkás emberekből verbúválódtak, és az életüket adták a magyar szabadságért. Emlékezünk Wagner Viktóriára, aki a cigányok védőnőjeként Dél-Magyarországon a kommunizmussal szembeszállva a szociális testvérek női szerzetes rendjének tagjaként fantasztikus életművet hagyott maga után. Egy elképesztően lenyűgöző személyiség. Akkor közöttük lesz Márton Áron erdélyi püspöke, akinek ugye a 130. születése évfordulója alkalmából Romániában például Márton Áron emlékév van, amit az összes romániai párt és egyház nagy lelkesedéssel egyhangul a közfelkiáltással támogatott. Vincenti Józsefhez hasonlóan, aki, és itt vehetjük Slakta Margitot és Salkaházi Sárát is, aki mind a kommunizmussal, mind a fasizmussal szembeszálltak, és csak az emberek szolgálatát tekintették a céljuknak. Szobonya Zoltán, akinek a nevét szintén nagyon kevesen ismerik, pedig sokaknak kellene ismernie. A dél-magyarországi János Halma jegyzője volt az 56-os forradalom alatt. Ő volt a forradalmi bizottmány titkára, egyetlen csepp vér sem folyt, ő mentette meg a harcoktól mind a betörő szovjet csapatokat, mind az ott lakókat, és mégis aztán utána elővették, bíróság elé állították, és a koncepciós perek keretében 1958. szeptemberében kivégezték a kecskeméti börtön udvarán. Egy fantasztikus életsors, egy csodálatos család, a 3 lánya máig óriási erővel és energiával ápolja az ő emlékét. Róla is készítettünk egy ilyen kisfilmet, és október 7-én a Korvin moziban lesz majd a bemutatója, és hát lesznek még decemberben további 4 kisfilmünk, amelyek a nagy történelmi léptékű óriási királyaink, Hunyadi János, Rákóczi Ferenc és mások életét mutatják be, mert hát úgy tapasztaljuk, hogy róluk is beszélnünk kell a fiataloknak.
1: Ön rendszeresen foglalkozott a mohácsi csata emlékezetével, örökségével. Többen felvetették, miért kell annyit beszélnünk újra és újra a mohácsi csatáról, ha már egyszer elveszítettük.
0: A mohácsi csata tulajdonképpen ketté vágja 1000 éves magyar történelmünket. Sikeres 5 évszázad egy megerősödő európai középhatalommá erősödő keresztény magyar állam kellett, hogy kényszerűen elszenvedje az akkor elképesztő csúcsformában lévő oszmán birodalom, az akkori világ legnagyobb politikai és hadi erejű birodalmának a terjeszkedését, akik Nyugat-Európa felé törve már korábban is megpróbáltak volna átgázolni a magyar királyságon. Mindig 150 évről vagy 160 évről beszélünk a török hódoltság ügyében, de hát azelőtt volt további 160 év, sőt, hogyha megnézzük, Dél-Szerbia és Bulgária közel 500 évet töltött az 1300-as évek végétől az 1800 éves végéig az oszmán birodalom alatt. Ez a hatalmas erő akkor szembeszállt a hunyadiak kitartó és sikeres védekezését követően tovább erősödve, ugye 1517-ben Egyiptomot elfoglalva lehetővé vált az is, ami később a Római Birodalomnak egy hatalmas élelmezési háttérrel gyakorlatilag korlát nélküli hadsereget tudtak fenntartani, és ezzel a birodalommal kellett szembeszállni, úgyhogy volt egy 20 éves királyunk, második Lajos, aki 10 éves korában elvesztette az édesapját. Volt egy 1514-es Dózsa paraszlázadás, amely elég rendesen megtépázta az országot. Ott voltak az itáliai háborúk, a geopolitikai realitások, amelyek nem igazából engedték, hogy a nyugati hatalmak a segítségünkre siessenek. És a Mohácsi csata elmúlt 3 évben folyó kutatásai, a nemzeti emlékhelyen lévő tömegsírok feltárása, történészek az egyre gyorsuló digitális oklevelek, archívumok feldolgozásán keresztül azt mutatta be, amit azért sokan sejtettek korábban, hogy itt egy önfeláldozó, hősiesen a kereszténység és a haza védelmében a csatába induló, az életüket teljesen tudatosan feláldozó és kompromisszumot kötni, nem akaró meghátrálni, nem akaró hatalmas seregről van szó, amelyek nem csak magyar katonákat rejtettek magukba, hanem bár a lengyelek például különbékét kötöttek az Oszmán Birodalommal egy évvel korábban, de mégis a Vatikán támogatásával, a pápa aranyforintjai segítségével számos lengyel harcos is volt ott. A cseheknek legnagyobb temetőjük határaikon kívül Mohács, több mint 5000 cseh harcos veszett oda Mohácsnál 1526. augusztus 29-én, de voltak ott németek, osztrákok, németalföldiek, horvátok, szerbek, bánáti oláhok, tehát nagyon sokan egyesültek a magyar királyi zászló alatt. És arról kell beszélnünk Mohács kapcsán, hogy két nagyon fontos súlyponti eleme van ennek. Az egyik az, hogy önfeláldozó hősökről, hát beszéltünk a fiatalokról, ne lúzerekről beszélgessünk Mohács kapcsán, ne egy eleve elrendelt, fejvesztett csatáról, hanem hősökről, akiknek volt stratégiáik, volt tervük, tudatosan vállalták az önfeláldozó harcot, mentek a király hívására, Európa védelmében álltak oda, tehát hősökként tiszteljük őket, temessük őket el kegyelettel, tehát adjuk meg a végtisztességet. Ugye a tömegsírokban, ott a nemzeti emlékhelyen kiderült az elmúlt 3 évben, hogy nem a csatában elesettek nyugszanak, hanem a szultán tiszteletére a kb. 2000 foglyot kivégeztek a csata után 2 nappal. És őket temették ebbe az 5 tömegsírba. Most 2 föltártak, és látszik, hogy itt kivégzett halottakról van szó, fiatal férfiak, de köztük néhány nő és gyerek is, akik ugye családok utaztak a zsoldosokkal a táborban, tehát adjuk meg nekik a végtisztességet, és 10 kiválasztott koporsót, amelyeket a Szegedi Tudományi Egyetem antropológusai állítottak össze, a Janus Pannonius Múzeum pécsi régészei és archeológusai ásatását követően, végtisztesség megadása céljából szinte a teljes magyar katolikus püspöki kar koncelebrálásával Székely János püspök atya, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke főcelebrálása mellett Berta Tibor katonai ordinárius, római katolikus tábori püspök vezette gyászszertartáson. Helyeztük tulajdonképpen örök nyugalomra a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen épült új kápolnának az altemplomában. Tehát ez a kegyelet, ez volt a másik nagyon fontos dolog, és hát a harmadik fontos dolog az, hogy Mohács kapcsán ne a végleges elpusztuláson, mert hát azért a történelmünk radikálisan megváltozott akkor. Tehát az a fajta erős szuverenitással bíró európai középhatalom elvesztette az önrendelkezését, és tulajdonképpen azóta is csak nosztalgiával nézünk vissza a Mohács előtti időszakra, és mindig hajlamos volt a magyar az ön sajnálatra, az önsanyargatásra, a nagy turáni átok beteljesedésére, a Mohácsnál minden elveszett, és azóta nekünk semmire sincs esélyünk. Ezt felejtsük el, ez volt az üzenete most ennek a megemlékezésnek és az elmúlt évek felkészülésének, és ünnepeljük azt, hogy megmaradtunk. Tehát Mohács üzenete leginkább az, hogy bármekkora trauma is ért minket, túléltük a török hódoltságot, Erdélyben és a felvidéken a magyar identitás megmaradt. Azt szoktam mondani, hogy ez egyik leggyönyörűbb példája ennek, hogy ugye a könyvnyomtatás és a bibliafordítások időszakát éltük a török hódoltság alatt. Az első katolikus bibliafordítást egy felvidéki protestáns család támogatta. Fontosabb és erősebb volt a legnagyobb vallásháború közepette az, hogy a Biblia a katolikusok számára saját fordításban magyarul megjelenhessen és olvasható legyen, mint hogy torzsalkodjunk azon, hogy a katolicizmus és a protestantizmus hogyan csap össze egymással. Tehát ez a megmaradás tulajdonképpen Mohácsnak a legfontosabb üzenete, és a jövőben is a hősök tisztelete mellett erre kell emlékeznünk, hogy bár nincs már oszmán birodalom, már a Habsburgok sincsenek sehol, az európai nagyhatalmak sincsenek már sehol, de a magyar királyság nyilvánvalóan nem királyság formájában, de egy 1000 éves Európában párját ritkító folytonosság mellett megmaradt magyar állam formájában továbbra is létezik, és mi magyarul beszélünk itt a Kárpát-medencében.
2: Kedves hallgatóink, Móczár Gáborral, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Bixelevente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. 1000 éves a Váci Egyházmegye. 1000 év, óriási dolog, ünnepi alkalom, amelyre nagyszabású ünnepi előadással és jubileumi családi nappal készülnek szeptember 19-én Vácon. Az esemény sajtótájékoztatóját szeptember 1-én a Váci Székesegyházban tartották. Nagyon hálás vagyok Marton Zsolt, Váci megyés püspök úrnak, hogy interjút készíthet itt a sajtótájékoztatót követően.
2: És nagy-nagy szeretettel köszöntöm szerkesztőasszonyt, illetve a Katolikus Rádió minden hallgatóját. Ha kimondjuk azt, hogy 1000 év, akkor szédítő, fölfoghatatlan szinte történelem. És hát hogyan lehet megemlékezni 1000 évről? Mi lehet az a szép, méltó, kifejező dolog, nem is egy, hanem több, ami ezt vissza tudja tükrözni? Amikor szembesültünk ezzel a valósággal, hogy hát egy ilyen örömteli ténynek nézünk elébe, akkor azt gondoltuk itt a közvetlen munkatársakkal, hogy nem valami egyszeri látványosságot szeretnénk, és nem csak egy háladó szentmisét, ami persze fontos, a legfontosabb, hanem legyen ez az 1000 év alkalom arra, hogy megújuljunk a hitünkben. Krisztus felé, Isten felé, az egyházunk felé való megújulásban megerősítsük ezt személyes megtérésben, a közösségeink építésében. Legyen ez egy úgymond szent ürügy mindezekre. Jó alkalom az 1000 éves évforduló. És ennek jegyében 3 évvel ezelőtt elindítottunk egy ima katekézis sorozatot. Azt a nevet adtuk neki, hogy Élő kövek. Az első Péter levélből véve ezt a címet, mert hogy igazán az egyházat az élő kövek a tagjai alkotják. A Krisztus hívők, papok, diakonusok, püspökök, világi munkatársak, mindenki, aki tagja, és hogy mi most újuljunk meg ebben, mint élő kövek. 3 éves sorozat volt ez, amelyben tanítások a személyes megtérésről, az Isten hitről, a közösségépítésről, egységépítésről és a küldetésünkről szólt. Picit ihletett bennünket a hármas tematikában a néhai Ferenc pápának az az üzenete, amikor azt mondta, hogy legyen egy olyan fajta ünneplés a szinodális készületben, amelynek az a címe, hogy részvétel, közösség és küldetés. És akkor mi ezt úgy fordítottuk saját egyházmegyénk valóságára, hogy a részvétel az kezdődik a személyes megtéréssel, Isten hittel, aztán a közösségépítésben, és a harmadik a küldetés, a misszió, az evangelizáció a környezetünk felé. Ezen belül voltak különféle tanúságtételek a személyes megtéréstől, minden plébániáról meghívtunk úgynevezett missziós küldötteket, akik itt az egyházmegye központjában Vácott készültek erre, hogy azt a témát, amelyet földolgoztunk, amelyről készült írott anyag és készült videó is. Rajtam kívül még paptestvéreket kértem föl ezekben a témákban, hogy adjanak egy tanítást, és ezt minden plébánián levetítettek, erről volt kis csoportos beszélgetés, személyes földolgozás, tanúságtételek, hogy kell egy tanúságtételt prezentálni. Így volt évente 2 alkalom, mindig az új évnek az indítása, meg aztán a közepén egy ilyen tovább segítő és részben értékelő találkozó. Nagyon sok plébániánk megmozdult, tehát így az egész egyházmegyét próbáltuk hitünkben megújítani. Hát én ezt tartom igazán a legjelentősebbnek, hogy a saját életünket szerettük volna, szeretnénk, hogy áthassa a hitünk, személyesen és közösségileg. Ez alatt a 3 év alatt Jóisten ajándéka volt, hogy elkészült a Székesegyház belső teljes rekonstrukciója, ennek az ünnepélyes megáldása, és egy teljesen új rögzített szemmemiséző oltár építése is megtörtént, amelyet fölszenteltem. Ez az oltár, amely a szentély közepén áll, ez kifejezte azt, hogy nekünk Krisztus a legfontosabb, és ő köré csoportosulunk, nem csak a szentmiségben, püspökök, papok, diakonusok, világi Krisztus hívők és mindenki, aki ünnepel, hanem ez az egész egyházmegyének is kifejezői. Nekünk Krisztus az első és a legfontosabb, ez egy csúcspont volt 2024 őszén, amikor a megáldás és az oltár szentelés is volt, ahol a kedves Katolikus Rádió munkatársai Éva is jelen volt, és most egy újabb csúcsponthoz érkezünk tulajdonképpen az ünnepélyes záró eseményhez, amelyet azért tavaly megelőzött egy rendkívül jelentős esemény, a kattárs, a Katolikus Társadalmi Napok, ahol ezt a készületünket mintegy beépítettük a kattársnak a programjába, amely amúgy is arról szól, hogy egy egyházmegye megmutatja, hogy ő hogyan van jelen az adott társadalomban. Így tavaly mindenféle programokon keresztül bemutatkoztunk, természetesen ünnepi szentmise volt, és ami rendkívüli újdonságnak számított, hogy kinyitottuk a palotakertnek a kaputját, azt a kovácsoltvas kaput, amiről azt mondta egy ős váci lakos, hogy mióta ő itt él, hát már idős ember, azóta még sose látta ezt nyitva, és belül egy nagy játszókertet csináltunk, különféle foglalkozások voltak, tele volt gyerekkel, felnőttel. Ez ki is fejezi, szimbolizálja azt, hogy mi kinyitjuk az egyház kapuját minden jó szándékú ember felé, aki szeretne megtérni, megújulni, az befogadásra találjon. És ennek mintegy folytatása a mostani szeptember 19-i záró jubileumi, milleniumi egyházmegyei ünnepnap, ahol egy nap alatt szintén megpróbáljuk valósítani ezt az ünnepi örömöt, szintén kinyitjuk a palotakertet ugyanilyen befogadó szeretettel. Lesz egy hálaadó szent mise szintén, és ami érdekesség, és ami kifejezi az 1000 évünket egészen látványosan, hogy egy történelmi játékot mutatunk be a Székesegyház előtt. Fölkértünk egy professzionális rendezőt, aki az egyházmegye történeti tényei adatai alapján megírta és elkészítette ezt a történelmi játékot, és ő a rendező is. Ami érdekessége ennek a történelmi játéknak, hogy több mint 10 jelenetben bemutatjuk az 1000 évet a plébániáinkról összegyűjtött amatőr színjátszókkal. 32 plébániai közösségről jelentkeztek erre. Először azt gondoltuk, hogy lesznek 200-300-an, hát majdnem 500-an vannak. Egy óriási nagy társulat, a kórusiskolánk is közreműködik. Egy nagy közös produkciónak ígérkezik ez, és számomra ez azért is óriási érték, mert az a cím, hogy együtt építjük, ami az egyházmegyénknek a jelmondata, és ez konkrétan kifejezi, hogy most mi együtt eljátsz egy ilyen szent játékban, úgy, ahogy vagyunk, tehát nem egy professzionális színtársulattal, hanem akik vagyunk, előadjuk az 1000 évnek a történetét, amely a múltunk, és persze a jelenünk is, hát reméljük, hogy a jövőbe is mutat. Hát ezekkel készülünk.
1: Szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a program honlapját, ez a HTTPS együttépítjük.hu, amelyen részletes programot látnak erről a csodálatos napról, tehát szeptember 19-éről, és nagyon kedves emlékem a tavalyi kattárs itt Vácon, amelyen jelen lehettem, hogy családok, gyerekek, fiatalok, idősek egyaránt részt vettek a nagyon szép és ugyanakkor tanulságos programokon. Engedjék meg a kedves hallgatók, hogy önöknek is elmondjam, Marton Zsolt váci megyéspüspök atya idén augusztus 20-án Szent István ünnepén vehette át a Vác díszpolgára díszoklevelet és az ezzel járó plakettet. Kiemelték főpapi szolgálatát, városépítő tevékenységét, az egyházi örökség megújítását, és én egy gondolatát idézném most püspök atyának, amely szerint nagyon fontosnak tartja a szellemi és lelki építkezést. Hogy segítik ezek az ünnepek, a családok, a gyerekek, az egész közösség szellemi és lelki építkezését?
2: Itt elhangzott, hogy a tavalyi kattárson is rengeteg család volt, hát nyilván ebben benne van az elfogultság is, hogy mivel családreferens vagyok a püspöki konferencián, nekem ez egy szívügyem, de úgy gondolom, hogy az egyház családokból áll, tehát ez a szíve minden közösségnek, ezért is fontos, és nekünk ez egy ilyen nagyon fontos és kedves előiskola volt a tavalyi kattárs, hogy így most a jubileumi napot, a milleniumi napot meg tudjuk szervezni. A Vác díszpolgára cím, én úgy gondolom, hogy egy nagyon kedves, megtisztelő elismerés ez a város részéről. Nem nekem szól azért ez egyedül, hanem az egész egyházmegyének, hiszen a Vác városáért tevékenykedő, a város szerető munkatársaimmal együtt tesszük, amit teszünk. Számomra óriási öröm, hogy ezt a váciak látják. És mindenki, nem csak a katolikusok, nem csak a keresztények, hanem nagyon sok kedves emberrel találkozom Vácon, aki kedvesen rám köszön, vagy azt látom, hogy szeretnek bennünket, és azt látják, hogy mi a városért vagyunk. ott a köszönőben elmondtam azt, hogy valójában az egyház hozta létre a várost annak idején, a Civitast, és most is fontos szerepe van a katolikus egyháznak. Tehát Vác azért ez egy katolikus gyökerű és a katolicizmust erőteljesen mutató város most is, de hogy mi nem uralkodni akarunk, hanem szolgálni szeretnénk, és hát ez szolgálja, ebbe az irányba mutat az, hogy úgy gondoltuk, hogy azok a kincsek, amelyek a mieink, a székesegyház, amit a váciak nagy templomnak neveznek, a püspöki palota, létrehoztunk egy látogatóközpontot, ez a városé is, és minden jó szándékú emberi, mutassuk meg. Pont azért, hogy amint kedves szerkesztőasszony Éva is mondotta, ezen keresztül a lelki értékek felé tudjuk fordítani az emberek figyelmét, hiszen szép a székesegyház, mint művészettörténeti alkotás is, meg a püspöki palota és egyéb rendezvényeink. De a legfontosabb, hogy ezek az evangéliumhoz vezessenek el mindenkit. Szeretettel, szeliden. És ez az a lelki, szellemi építkezés, amit én fontosnak tartok. Ezekkel a rendezvényekkel, azzal, hogy a kulturális programjainkon keresztül mindig van valami lelki program is, valami lelki többlet is, amit szeretnénk kifejezni, és így szeretettel megmutatni Krisztusnak az arcát mindenki számára, és az egyháznak a szolgáló, szerető evangéliumi arcát, és azt szeretnénk, hogy ez hasson a városra, és minden jó szándékú emberre, hogy ez a küldetésünk, ez a hivatásunk. Szeretjük Vácot egyébként nagyon, és azt gondolom, hogy ez a mi Jó Istentől kapott szent megbízatásunk.
1: Megtiszteltetés számomra, hogy interjút készíthetek püspök atyával, és én például mindig csodálkozom, hogy időt szakít az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán zajló konferenciákon való részvételre. Időt szakít a gyerekekkel való találkozásra. Azt gondolom, hogy nagy jelentősége van az oktatás és a gyerekek irányában kifejtett számtalan tevékenységnek is. Most is, szeptember 19-én, ez az egész napos programnak egy része délelőtt. Miért tartja fontosnak püspök atya nem csak a családokkal való kapcsolatot és folyamatos törődést, hanem az oktatást, a lelki segítségnyújtást, ha úgy tetszik, a lelki támasz adását?
2: A gyerekek, illetve a fiatalok roppant fogékonyak. És úgy gondolom, hogy kiemelten fontos a velük való foglalkozás. Nekem is, de sokunknak van, gondolom, emlékünk még gyerekkorunkból, a hitünkkel kapcsolatosan, hogy imádságra tanította az édesanyánk, vagy a nagymamánk, vagy más egyéb események. És egyrészt az egyházat közel hozni az emberekhez fontos, és sokszor úgy lehet közel hozni az emberekhez, hogy a gyerekeiken keresztül, sokszor azon a nyelven, hogy a gyerekekhez szólunk, a szülő is megérti azt, amit talán nem nagyon tud, nem ismer, nem ért, de az is lehet, hogy picit szégyeli, hogy ő nem tudja, de hogyha elhozza a gyermekét, akkor ő is megérti, és ez számára is üzenet. De a kicsik fogékonyak, a fiatalok is, igazságkeresők, a kamasz, a szenvedélyes igazságkeresésével, egy főiskolai hallgató is, az őszinte érdeklődésével, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos az őszinte kommunikáció feléjük. Így született az a gondolat, hogy legyen egy kérdezfelelet, amiben kisgyerekek vannak, nagyobbak is, meg mindenki. Azt is el kell mondani, én tanító vagyok első foglalkozásomban, tehát én pedagógusként szeretek is foglalkozni gyerekekkel, fiatalokkal, meg hozzám ez közel áll, és az volt a tapasztalat a tavalyi kattárson, hogy nagy érdeklődésre tartott számot ez a kérdezfelelek, és így közelebb kerülhettek a püspökhöz, mint emberhez, és az egyháznak, az emberekhez közel álló arcához. Ma is ez jelentős és fontos. Gondolom a gyerekek, az egész kicsiktől a fiatal felnőttekig, ők a jövő egyháza. Nagyon fontos, hogy ők az igaz, hiteles, szerető egyházzal találkozzanak.
1: A Püspök Vác rendezvényközpont tulajdonképpen turizmus, különböző rendezvények, kiállítások rendezése mennyiben segítheti a fiatalok visszatalálását a hithez, vagy odatalálását, azt is mondhatjuk, ugye ez családtól, nagyszülőktől, akár az adott plébániától is nagyon függ.
2: Igen, hát mi lehetőséget szerettünk volna adni. Egyrészt nyilván vannak saját rendezvényeink az egyházmegyének, külön egyházközség, nem csak a Vácon, hanem másutt is. Ugyanakkor azzal, hogy olyan világi rendezvények is vannak, például orvosok szoktak itt konferenciát tartani, vagy volt matematikusok konferenciája, akik nem kifejezetten egyházi rendezvényt tartanak, de találkoznak az egyházzal, megintődhetnek ezáltal, vagy Például 3 évvel ezelőtt Vácon rendezték a Spartan nevű speciális futóversenyt, amilyen akadályfutásnak nevezhető, és velük is kapcsolatba kerültünk, keresztül futottak itt a Püspökvác rendezvényközponton, aztán nem csak többen szállást kértek meg étkezést, hanem hát az egyházzal is találkoztak a főtéren, akkor kértek, hogy én is beszéljek, és sportruhába beszéltem, és részt vettem én is ezen a futóversenyen. Nagyon megszólító volt ezt beknek, mert azóta olyan ismeretlen arcok is rám köszönnek, nem látták talán még így az egyházat, és az a célunk, hogy lássák meg ezt a szeretetteljes, élő egyházi valóságot. Szabadjon még megemlíteni azt, hogy ugye az a neve a rendezvényközpontnak, hogy Püspökvác. Nem miattam van, hanem valamikor, amikor a Vác városa nagyrészt a püspök tulajdona volt, akkor volt egy másik része, amely meg a Káptalannak a tulajdona volt. Így volt a Püspökvác és Káptalanvác a két városrész, és hogy legyen kapcsolat a múltunkkal, és hogy a Vác és a püspökség, az egyházmegye kapcsolata az így a szavak ereje által is jelen legyen, hogy az a múlt, de azóta itt vagyunk, és most is alkotótagja szeretnénk lenni a városnak. Ennek ez is volt a célja, és a rendezvényeinken pedig hát mindenkit szeretettel látunk. Nem csak katolikusokat, nem csak keresztényeket, minden jó szándékú embert, családi programokon, bármiféle alkalmon. Most készülünk majd a jövendőben egy kis kávézót is megnyitni, ahol szeretnénk ilyen kulturális programokat, amelyben aztán hittel kapcsolatos beszélgetések is lesznek. Azt gondolom, hogy úgymond indirekt módon, ha találkoznak az életünkkel és a programjainkkal, akkor találkozhatnak a hittel és Istennel. És hogyha ez a találkozás megtörténik, akkor Isten szeretete mindenkinek megérintheti a szívét, ez a legnagyobb ajándék.
1: A beszélgetésünk elején Püspök atya kiemelte a nyitott kaput, hogy volt olyan idős váci ember, aki tavaly a kattárs keretében, életében először látta a püspöki kert kapuját nyitva. Ha kicsit távlatokba gondolkodunk, mit jelent Püspök atya számára kaput nyitni minden jó szándékú ember számára, hiszen ez a szeptember 19-i program is ingyenes, amelyre valóban mindenkit szeretettel várnak, kicsiktől, nagyokig, idősektől, fiatalokig, az egyházmegyek közösségéből, de azon túl is.
2: Hát ez azt akarja kifejezni, hogy tulajdonképpen az egyháznak az eredeti küldetése a saját híveinek a megerősítésén túl, hogy azt az örömhírt, hogy Isten szeret minket, és Jézus Krisztus által egy boldog életet kínál, hát ezt mindenkinek mondani kéne. Csak nyilván nem tolakodóan. Ennek az első igazi lépés lett, hogy kinyitjuk a kapuinkat, a szívünket, és azt mondjuk, nézzétek meg, hogy hogy élünk. És hogy hát nem ijedünk meg. Bárki bejöhet. Nyilvánvaló, hogy ha jó szándékkal jön érdeklődéssel, akkor pedig jöjjön, lássa, engedje, hogy amivel találkozik, az megérintse őt, és semmit nem akarunk rájuk erőltetni, de a találkozás az egy valós dolog. Úgyhogy azt gondolom, hogy az egyháznak sokszor manapság talán úgy kell az evangéliumot hirdetni, hogy engedje, hogy megnézzék, és merje megmutatni magát dicsekvés nélkül, de ami szép, ami érték, ami kincs, azt a jó szándékú érdeklődők láthassák, csodálkozhassanak rá, érdeklődhessenek. Amikor püspök lettem, akkor egy ilyen gondolatot kaptam, hiszem, hogy fölülről, hogy olyan egyházmegyét lenne jó építeni, folytatva a múltat, ahol azt mondhatjuk, akik a Váci egyházmegyében élünk, hogy jaj, de jó nekünk itt lenni, szeretünk itt lenni, és olyat, amire azt mondhatják a kívülállók, hogy jaj, de jó lenne közétek tartozni. És a nyitott kapu talán ezt jelenteni, hogy belép is azt mondja, hogy de jó itt lenni. Hát így éltek, nem is tudtuk. Jó lenne közétek tartozni. Valahogy ez a vágy indít bennünket.
1: Kedves hallgatóink, Marton Zsolt, Váci megyés püspökkel, az 1000 éves Váci Egyházmegye szeptember 19-én Vácon az Egyházmegye székhelyén tartandó jubileumi családi napja kapcsán beszélgettünk. Az Egyházmegye jubileumi nap részletes programja a Váci Egyházmegye honlapján olvasható. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

A délutáni kerengő ismétlését hallották. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra. Anzix, délutáni műsorunk ismétlését hallják.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Nyíregyházán a Görög Katolikus Múzeumban vagyunk. Szabó Irén igazgató asszonyt kértem meg, hogy ebben a gyönyörű állandó kiállításból emeljen ki 3-4 olyan tárgyat, értéket, amelyben az egész benne foglaltatik, és figyelemfelhívó, kezdcsináló, hogy miért érdemes ide elzarándokolni. Egy gyönyörű gyűjtemény. Kedves Irén, kérlek, hogy Katolikus Rádió hallgatóinak a csemegéket tálald.
4: Köszönöm szépen, köszöntöm én is a hallgatókat. Nagyon nehéz egy kiállításról és művészeti alkotásokról szóban beszélni. Minden esetre az egyik nagyon fontos dolog, hogy egy fiatal intézményről van szó. 2023-ban nyitotta meg kapuit a Görög Katolikus Múzeum, tehát vélhetően a rádió hallgatói közül még nagyon kevesen jártak itt. Az ország egyetlen görögkatolikus múzeuma, ahol a magyar görögkatolikus egyház története, művészeti tradíciói és jelenkori életének tárgyi művészeti emlékeivel lehet találkozni és tájékozódni. Az állandó kiállításunknak a címe Ablak az örökké valóságra. Ezzel a címmel is érzékeltetni akarjuk a látogatók számára, hogy az itt látható tárgyak nem egyszerűen művészi alkotások, nem öncélúan készültek, hanem a célja a liturgia, az imádság, az Istenhez való kapcsolódás szolgálata és segítése.
3: Ars sacra.
4: Igen, a legnemesebb értelemben vett szent művészet, amely szolgálni akar. Tehát ilyen szemmel érdemes nézni ezeket az alkotásokat. A kiállításunk első nagy tematikus egysége a fa templomok világa. Azt a 17-18. Századi egyházművészetet mutatja be, amely már a nagy részt eltűnt Magyarországon, hiszen nincsenek már fa templomok, működő fa templomok Magyarországon, amelyek ebből a korból származnának. Az egyetlen az a Szentendrei Skanzenben látható mándoki fa templom. Viszont tőlünk északra és keletre, Szlovákia, Kárpátalja, Máramaros vidékén számtalan példáját lehet látni ezeknek a templomoknak. Az itt látható töredékek mindegyike egykor egy fatemplom ikonosztázának volt a része. Amit kiemelnék ebből a kiállítási egységből, az oszlopos Szent Simeonnak a ikonja és története, talán azért is, mert kuriózum, hiszen Isten szülő képet, Szent Miklós ikont, Krisztus ábrázolást sokat lehet látni és lehet vele találkozni, oszlopos Szent Simeonnal viszont ritkábban. Az 1600-as évek közepe végéről származik ez az alkotás, és az észak-kelet magyarországi Makkoshogyka, ez Sárospatak melletti kis falu, Makkoshogyka egykori görögkatolikus fa templomának volt az ikonosztáz alapképe. Az templom címünnepe is oszlopos Szent Simeon tiszteletére ajánlott templom volt, tehát ez volt a templom címünnepe. Azért különleges és különös, mert ezen az ikonon keresztül meg lehet érteni azt, hogy mit jelent a bizánci tradíció a magyar görögkatolikus egyházban, egyáltalán a magyar történelemben. Hiszen az 1600-as évek második felében vagyunk, és egy közösség egy negyedik-ötödik század fordulóján élt szentet választ példaként, és az ő élet példájáról hallgat prédikációkat minden egyes búcsú ünnepen, és az ő oltalmába ajánlja az egész közösséget.
3: Én életemben először oszlopos Simeonról, Sarkadi Imre egy alkotásában hallottam, most újra találkozom oszlopos Simeonnal.
4: Igen, az irodalmat is megihlette, igen, tehát egy búvópatakként a 20. század irodalmában is jelen van valóban, de az egész életpélda és élettörténet valahogy felkiáltó jel tud lenni ma is, mint ahogyan egy ilyen oszlop is felkiáltó jelként is értelmezhető, mint ahogy ez az volt az 5. századi Közel-Keleten, ugye az ő oszlopa a mai Szíria és Törökország határán állt, és egy ilyen 2-3 méteres kis dombocska még mindig áll ebből az oszlopból, de Virág korában egy 10 méter magas építmény volt, ahol ő 40 évet töltött el szigorú aszkézisben.
3: Az oszlop tetején.
4: Az oszlop tetején, és amit vittek neki az emberek enni, inni, ő azt tette, azt itta. Megkérdőjelezhetjük ma, hogy mi értelme van egy ilyen aszkézisnek, egy ilyen kivonulásnak a társadalomból. Viszont ha az élet gyümölcseit nézzük, ami az ő életéhez kapcsolódik, akkor ez rögtön értelmet nyer, hiszen egy olyan szoros Isten kapcsolatot tudott kialakítani éppen az aszkézis által, vagyis egy nagyon-nagyon szigorú fókusszal az Istenre, az Istenre való kapcsolatra irányította az életét, amivel mondhatjuk, hogy közvetlen kapcsolódása volt, tehát gyógyított, életvezetési tanácsokat adott. Nem csak egyszerű emberek, akkor királyai, császárai mentek az oszlopához, járultak az oszlopához, diplomáciai tanácsokért, indítsunk háborút, ne indítsunk háborút, mi a kedvező alkalom, vagy egyáltalán...
3: Tehát mint Dosztojevszki regényében a Starec, nem?
4: Igen, ez a késői példája, vagy mintája, mint egy Starec úgy élt, tehát ez az életpélda, ami Kis-Ázsia 5. század, és ide érünk Magyarországra, 1600-as évek, eltelik több mint 1000 év, és a példája, a hagyomány, a tradíció él.
3: Fatáblán van az alkotás, és mintha egy kehelyből az oszlop feje, abból nő ki, vagy emelkedik ki. Igen. Simeon.
4: Igen, az maga az ábrázolás egy szimbolikus is, hiszen az egy oszlop, amelynek a tetején egy félalapos ábrázolásban láthatjuk Szent Simeonnak az alakját, de ez az oszlop valóban ez egy jó meglátás, egy kehely is szinte, utalva az élet áldozatra, tehát ez egy ilyen szimbolikus ábrázolás, hiszen valójában nem így nézett ki az oszlop, hanem egy ilyen kb. 3 méterszer 4 méteres alapterületű torony volt ez az oszlop, de itt az ikonfestő ezt az élet áldozatot tudta megjeleníteni ezzel az ábrázolással.
3: Következő alkotáshoz sétáljunk el. Szép a kivitele magának, a tálalása a kiállításnak, a múzeumnak tényleg egy pár évvel ezelőtt született épületben található minden, ami a korszerű kiállítástechnika területén felfedezésre került, az itt rendelkezésetekre áll.
4: Igen, arra törekedtünk, hogy ezt a nagyon erősen hagyomány őrző és hagyományos formanyelvhez kötődő tárgyi

0: és az maga ugye az építészeket dicséri, Balázs Mihály, Kossuth Díjas építész és a munkatársa Török Dávid, illetve Dávid volt az, aki az alapszín, a kiállítótér alapszínét kikeverte, vagy javasolta nekünk, és ez egy nagyon meghatározó, hogy ebben a közegben hogyan tudnak érvényesülni a tárgyak.
1: Kékes szürke, tehát nagyon megnyugtató, igen. Kiemelkedteti az alkotásokat.
0: Igen, valóban kiemeli ez a szín az alkotásokat, hiszen itt nagyon színes és mozgalmas tárgyakról van szó, annak ellenére, hogy ikonok és sokaknak az ismerete az ikonról, hogy merev, statikus, ennek ellenére itt azt láthatjuk, hogy a színek dinamikája, az alakok sokfélessége, a formák sokfélessége, az mégiscsak meghatározó.
1: Hát ezt azt hiszem a latin barokk hatás is benne van, nem? Tehát együtt élt földrajzi értelemben is a két ritus.
0: Igen, ez olyannyira igaz, hogy a 18. századi görögkatolikus egyházművészetet egyetemen a barokk mint korstílus határozta meg, és ez az együttélés, ez egy jó hívószó, hiszen az a tárgy, ami előtt most itt állunk, ez az abói szolnoki görögkatolikus templom egykori oltára. Ez a közösség a mai Cserehátban már elnéptelenedett, és gyakorlatilag csak ünnepi alkalmakra térnek haza, oda már a hívek. De ez az oltár, az abolyuszolnoki templomnak az oltára, ez a második fatemplomhoz készült oltár, ami 1758-ban épült ez a második fatemplom, mert az első templomot kinőtték a hívek. Építettek egy nagyobb fatemplomot, és majd alig 100 évre rá építettek egy még nagyobb kőtemplomot, és akkor ez az oltár, ami előtt itt állunk, ez oldalra került. De majd közel 100 évig ez az oltár szolgálta a liturgiát. Mit látunk rajta? Ez egy mindhaszárnyas oltár, tehát középen a keresztre feszített Krisztust látjuk, a lábainál Mária Magdolna és evangelista Szent János alakja, és két oldalt a szárnyakon Naum próféta az egyik oldalon, jobb oldalon és a bal oldalon Dávid király, aki könnyeket hullat. Egy konkrét ikonográfiai program és üzenet, vagyis, hogy az áldozathoz, ami az oltár központi képén látható a Krisztus kereszt áldozata, hogyan, milyen módon lehet közeledni. Dávid király a bűnei miatt sír, és Nahum próféta kezében egy szalagot tart, hogy az Úr megbocsátotta a te vétkeidet, vagyis a bűnbánat és a bűnbocsánat az az út, amin keresztül lehet közeledni az áldozathoz. És ez nem csak a képen látható ábrázolás, hanem a Krisztus lábainál, az oltár építményben ott van a szentségház. Tehát a szentségben jelenlévő Krisztus.
1: Kis tabernákulum.
0: Kis tabernákulum van a lábainál, és a tabernákulum ajtaján egy kehely, és az érdekesség, erre mindig fölhívom a látogatók figyelmét, gyakran lehet látni a tabernákulumokon, a szentségházakon egy kelyhet, amiben az ostya napsugarakkal körülvéve, illetve egy sugárzó ostya.
1: Még mint a szőlőszemek lennének, nem?
0: Itt viszont nem egy kerek ostyát lehet látni, mert a görögkatolikusoknál a proszfora az áldozati kenyérből vágják ki a bárányt, ami egy kis kocka, egy négyzet alakként van itt megjelenítve. Tehát egy görögkatolikus sajátosság, görögkatolikus módra van igazítva ez az ábrázolás. Valóban egy szőlő és két gyümölcs van a szentségháznak a két oldalán. Na most miért indítottunk azzal, hogy ez a hatás, a római katolikus egyház hatása jelen van a görögkatolikus egyházban? Ez az oltárkép nagyon szemléletes példája ennek a hatásnak. És nem a stílus, a barokkos búrjázása a faragványoknak, hiszen a kép vagy nagy valószínűséggel egy kassai festőmester munkája, igyekezett a megrendelésnek megfelelni, ikonszerűen fest, tehát arany háttér, gyönyörű mustrákkal, rajta a görög nyelvű feliratok.
1: Mustrákkal, az mit jelent?
0: Mintákkal, tehát ilyen bevésett minták vannak a háttérben, ez egész arany, és a Jézusnak a monogramja, a Mária monogramja, tehát a monogramok ott vannak, tehát az ikonográfia az a keleti közösség megrendelését tükrözi, Mégis miért mondom azt, hogy ez egy római katolikus hatást tükröz? Már ugye az unió, vagyis a keleti közösségek csak

0: csatlakozása Rómához az uniót követő jó 100 évvel. Nem a szárnyas oltár miatt, hanem önmagában az oltárképnek a léte, hiszen a keleti templomokban nincs oltárkép. Ikonosztáz van, ami az oltárt eltakarja. Most az, hogy a 18. században egyre másra jelennek meg az oltárképek a görögkatolikus templomokban, ez mutatja az együttélésből fakadó hatást a művészetben, az egyházművészetben.
1: És hát ezek az alakok a keresztövében mozdulatuk és az arckifejezésük nem az a statikus, amit az ikonoknál megismerünk, hanem tényleg a barokk lendületében benne van.
0: Az érzelem, gazdag érzelem kifejezés, igen. Ugyanakkor azt hiszem, ez is egy olyan általános vélekedés, hogy az ikonok nem fejeznek ki érzelmeket. Nem feltétlenül, hiszen az ikon alapvetően egy teológiai tanítást közvetít, és ezért van ez a fajta statikusság. Nem az úgymond a mulandó emberi érzelmeknek, a pillanatnyi érzelmeknek a kifejezését szolgálja, hanem egy teológiai tanítást. Ezért lehet azt mondani, hogy esetleg statikus. Ugyanakkor különböző ikon típusok vannak, ha csak az Istenszülő, vagyis a Szűzmária ábrázolásokat tekintjük, akkor itt a Hodigitria, vagyis útmutató Istenszülő az egyik legelterjedtebb, de ott van az Eleusza típus, amelyben a kis Jézus megöleli az édesanyjának a nyakát, és az arcát hozzáérinti az ő arcához. Tehát egy nagyon bensőséges, mély anyagyermek érzelmi kapcsolatot is kifejez ikonformában. Tehát ez valójában cáfolja azt a fajta vélekedést, hogy az ikon az nagyon merev és elzárkózó, és csak egy teológiai tanítás közvetít. Ez a lényege, hogy egy tanítást közvetít, vagyis hogy az Istenszülő karján tartja a kis Jézust, és rámutat, és azt mondja, hogy ő az út, az igazság és az élet, tehát útmutató, hogy mi a középpont, ez a lényege, tehát nem véletlen, hogy a keleti egyházban önmagában Mária ábrázolás nincs.
1: Két olyan görög szakszót mondtál, amit én nem ismerek. Mondd el még egyszer ezt a kettőt, a Mária ábrázolások típusai.
0: Igen, a Hodigitria és az Eleusza, mind a kettő görög szó. Hodigitria azt jelenti, hogy útmutató, az Eleusza pedig az édesen ölelő.
1: Még egy tárgyra lesz időnk, amely kedvet csinál a Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeum megtekintésére.
0: Egy tárgy, ami 63 részből áll.
1: Egy ikonosztáz, ugye?
0: Igen, egy ikonosztáz előtt állunk. Magyar Komjátról, ma Kárpátalja területén található falu, Magyar Komjátról származó ikonosztáz előtt állunk. Ritka dolog, hogy ilyen szép állapotban lévő tárgyegyüttes megmarad. 1913-ban bontották le, és még ott a helyszínen le is fényképezték in situ, tehát a helyszínen lefényképezték, mielőtt elbontották volna. Az 1700-as évek utolsó évtizedében épült ott a görögkatolikus templom, és készült el az ikonosztáz is. Késő barokk, inkább már rokokó stílus jegyeket mutató, teljes szláv típusú ikonosztáz, hiszen többféle típusa van az ikonosztázoknak. Itt lehet az ikonosztáz teljességét szemlélni. Egy alapképsor, amiben 4 ikon látható, fölötte az ünnepek sora 12 kép, fölötte a 12 apostol, majd a fölött a próféták közül 12, és az ikonosztáz csúcsán, az oromzaton pedig az úgynevezett szomorkodók vagy kálvária, a keresztre feszített Krisztus és mellette egyik oldalon az Istenszülő Szűzmária és evangélista Szent János áll. Ez egy teljes és szláv típusú, hiszen ez a, mondjuk így az egyházi szláv liturgikus gyakorlatban fejlődött ez ki, még a Balkánon, Görögországban van a úgynevezett görög típusú, ahol nem feltétlenül van meg ez az 5 emelet, ami mindig fontos, hogy az alapképsor és a kálvária kereszt az mindig megvan. És akkor attól függően, hogy a közösségnek mik az anyagi lehetőségei, a templom mekkora, milyen igény van, bővíthető ünnepképsorral, apostolokkal, profétákkal. Tehát gyakorlatilag egy olyan nagy variációs lehetőséget ad egy közösség lehetőségeihez igazítva. Mi ez az ikonosztáz? Az ikonosztáz egy képállvány, ami a templom szentélyét és a hajójátnak a határán épül meg, összekapcsol, vagy elválaszt? Ez egy kérdés. Azt hiszem, hogy kiki a maga hite és hitgyakorlata szerint válaszolja ezt meg. Talán a mai ember sokkal inkább úgy érzi, hogy elválaszt, és kíváncsiak, hogy mi van ott benne, és legszívesebben kukucskálnának.
1: Hát benn van a mennyország.
0: Hát így van. Tehát bent van az a dolog, a misztérium, amit hiába nézünk, nem látjuk a földi szemeinkkel. Valahogy az ikonosztáz ezt fejezi ki, hogy egy olyan, a misztérium maga láthatatlan. Mint ahogyan nem látjuk, hiába mutatja föl a pap az ostját, nem látjuk az átváltozást, mert az földi szemeinkkel láthatatlan. Tehát ennek a kifejezése templom építészetben, egyházművészetben, hogy az ikonosztáz az a legszentebb részét a templomnak, a szentét, elválasztja a hajótól, mint egy utalva erre. Természetesen megvannak ennek az ószövetségi előképek, a szentek szentje, ami függönnyel van elválasztva, tehát megvan ennek az egyháztörténeti, illetve liturgikus előzménye is, de a jelenkori teológiai tanítása a hívek számára talán éppen ez, vagy a templomba lépő számára, hogy a világban vannak olyan titkok, amelyeket nem tudunk nemhogy megfejteni, hanem a szemeinkkel nem látjuk. Más érzékszervek szükségesek ahhoz, hogy érzékeljük az Isten jelenlétét.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a kedvcsinálót. Szabó Irénnel beszélgettünk, a nyíregyházi görögkatolikus múzeum igazgatójával. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott az Anzix délutáni műsorunk ismétlését hallották.

0: Elhangzott Carl Philipp Emanuel Bach 162-es jegyzékszámú E-dur triójának első és második tétele. Előadta Jean-Pierre Rampal, Aurel Nicolet, Edith Picht-Axenfeld és Eberhard Finke.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. A most következő hangolóban hallgassák meg Cifra György előadásában Liszt Ferenc 9. Ez-dur, a 11. Ámol és a 14. F-moll magyar rapszódiákat.

Liszt Ferenc 9. Ez-dur, a 11. A-moll és a 14. F-moll magyar rapszódiát hallották Cifra György előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Fülöp Csaba és Bójás János. A hírszerkesztő Szávó Mária, a zenei szerkesztő Varga Ramóna, valamint a bemondó Ungvári Judit és Harcsik Róbert. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. szeptember 10-e, csütörtök van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Bújás János nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

Robert Schumann Karnevál című szerzeményéből hallottak részletet. Előadta Jörg Démusz. 0 óra 5 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Mirjam, a prófétanő. A proféta archetípusa mind a férfiakra, mind a nőkre alkalmazható, de a prófétanőnek megvannak a maga sajátosságai, amelyek sokféleképpen megmutatkozhatnak. Például a jövendőmondó nők az emberek tenyeréből olvassák ki a jövőjüket. Persze sok csalás, pénzsóvárság és megtévesztés is van mindebben, de a jövendőmondó, mint kép, elmond valamit egy fontos női tulajdonságról. A nő megérzi az igazságot. Kimondja az igazat, ami helyes, amit felismerni vél a dolgok hátterében. A nő belelát a mélybe, és érzi a jövőt. Megvan az a képessége is, hogy értelmezze az eseményeket, mert mögé lát a felszíni történéseknek, és tudja, mi a dolgok és az események igazi jelentősége. A Bibliában is vannak prófétanők. Legismertebb közülük Áron és Mózes testvére Mirjam. Énekében prófétaként értelmezi az Egyiptomból való kivonulást, a Vöröstengernél történt csodát. Az izraeliták letelepedtek Egyiptomban, de mint szabad nomádok nagyon megszenvedték Egyiptom szigorú adórendszerét. Második Ramszesz fáraó nem volt önkényúr, de szigorú és központosított államában adózniuk kellett azoknak az idegen pásztornépeknek is, akik használták az egyiptomi legelőket. Ez egyáltalán nem tetszett a szabadság szerető izraelitáknak, rabszolgaságként élték meg, ezért inkább menekülőre fogták. Az egyiptomi határőr csapatok azonban nem engedhették csak úgy elmenni az adózás elől menekülőket. A gyalog menekülő nomádoknak azonban sikerült egy sekély, nádas tengerszakaszon átkelniük, még az őket üldöző nehéz egyiptomi harci szekereknek nem. Az egyiptomi szabadulás és a Vöröstengernél történtek Izrael számára azt az őscsodát jelentették, amelyet aztán a nép újra és újra elbeszélt. Mirjam próféta asszony. Áron nővére a dobot kezébe vette. Kiment utána az összes asszony dobokkal, táncoló karokban, és ő így énekelt előttük. Énekeljünk az Úrnak, mert fenségeset művelt. Lovat és lovast a tengerbe vetett.

tartott. Miriam számára azonban mindez nem véletlen, hanem Isten cselekedete a népéért. A próféta a történtek mögé lát. Felismeri, hogy Istennek valami célja volt ezzel a történelmi eseménnyel, és világos lesz számára Isten lényege, hogy tudnélik, ő megváltó és megszabadító Isten. A próféta nőnek megvan az a képessége, hogy egy konkrét eseményből következtetni tud Isten működésére és az isteni szeretet titkára, vagyis felfedezi a felszín mögött a lényeget, és mindezt szavakkal értelmezni is tudja. Miriam szavai nem pusztán elméletiek. Szíven találja velük a többi nőt is, mozgásba hozza őket. Közös táncba kezdenek. A próféta nőre tehát azért is szükség van, hogy megérintse más nőket és lelkesítse őket. Írók, költők sokszor megénekelték Miriam alakját. Wolfgang Dietrich például így ír róla. Miriam, akit próféta nőnek mondanak, aki egyáltalán nem hallgat a gyülekezetben, hanem vezetője éneknek, táncnak és szólásnak a nép soraiban, a nép között és a nép előtt. Miriam, valóban prófétanő Isten közvetlenségben, tehát nem takarja el, nem helyettesíti, nem közvetíti a férfi. Fedetlen arcú énekes és megzabolázatlan ajkú szószóló, aki kezével háborítatlanul veri a ritmust, úton a szabadság felé és a magában zajló tánc felé. A félig zsidó Ingeborg Bachmann csodálatos verset ír Miriamról. A zsidóság képviselőjét látja benne, akinek szerinte jelentős feladata van a világ megmentésében. Minden kőkeblet érints meg, és tégy csodát, hogy a kövekből is folyjék a könny. És keresztelkedj meg forró vízzel. Csak addig maradj idegen számunkra, még mi idegenebbek vagyunk magunknak. Miriam révén ma is megtörténhet tehát az a csoda, hogy a kővé vált szívek újra meglágyulnak, és hogy a keresztség forró vize révén a megfagyott érzelmek olvadásnak indulnak. Miriam prófétanőnek nincsenek olyan kész értelmezési receptjei, amelyek megnyugtatnák az észt. Ha csupán racionális magyarázattal állt volna elő, akkor senki sem mozdult volna vele. Ám lendülete átragadta többi nőre, miután Miriam kezébe veszi a dobot. Amit el akar mondani, azt dalban és táncban hirdeti, és ez magával ragadja a többieket. Nem a férfiak értik meg a történteket, hanem a táncolva-dobolva ünneplő nők, akik a dolgok mélyére látva megvallják, hogy Isten volt az, aki a lovakat és harci szekereket tengerbe vetette. A nőket összehozta az, amit közösen átéltek, és most közösen is akarják hálájukat kifejezni Istennek a csodás megmenekülésért. A leírás érzékelteti, hogy Miriam nem racionális síkon értelmezi a történteket. Látnok ő, aki nem csak a szemével látja mindazt, ami körülötte történik, hanem a gyomrával és a szívével is összekapcsolja a látását. Nem csak a tényeket látja, hanem az érzelmeit is bevonja, és így érzékeli, hogy mit váltanak ki belőle a tények. Így azt is megérzi, hogy másoknak mi tesz jót, vagy mi fáj. A társadalmi életben a szemmel látható dolgokhoz, többnyire a törvényekhez, a szabályokhoz vagy a pénzhez kell igazodni. Ez megnehezíti a nők számára, hogy az emberi iránti érzéküket is bevonják a döntéseikbe. De a tények csak a dolgok egyik oldalát alkotják. A másik oldala megérzés, és hogy az emberek hogy érzik magukat e keretek között. Ha a nők e téren aktivizálják megérzéseiket, akkor messzebbre is lehet tekinteni, meglátva a mélyebben rejlő dolgokat, amelyek lendületet adnak az embereknek. Ez a látnok adománya, amelyet azonban mások könnyen elutasítanak, vagy nem értenek meg. A nők általában megérzik azt, hogy mire akar figyelmeztetni a látnok. Könnyebben lelkesednek, és éppen ez a közösségi mozzanat kell ahhoz, hogy valami nagyobb szülessen meg, és hogy a prófétanő másokat is magával ragadjon. Nekünk, nőknek, számos területen újra bátorságot kell szereznünk ahhoz, hogy megszólaltassuk a dobot, mint Miriam, és felrázzunk másokat. Bíznunk kell abban az érzékünkben, hogy nem csak a felszínes szabályokat és törvényeket látjuk, hanem azt is érzékeljük, hogyan érzik magukat az emberek, és erre másoknak is felhívjuk a figyelmét.

0: Kékesi Jenikő olvasott fel Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
1: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Bizonyára önök is hallották a hírt, hogy 2026. augusztus 26-án, 83 éves korában elhunyt Gombos-Szegi otthonában Nádas Péter Kossuth és József Attila díjas, magyar író, drámaíró, esszéista. A mai alkalommal egy novellájával szeretnék rá emlékezni. A Hazug csaló című novelláját választottam a mai alkalomra, amelyben egy egyszerű történetet olvasunk. Egy kisfiú hazudik, vét valamit, szembe kerül a következményekkel, és azután látszólag semmi nem változik, ő is tovább megy. De Nádasnál a történet soha nem marad meg ezen a könnyen felismerhető erkölcsi rendben. A novella éppen azt teszi bizonytalanná, amit első pillanatban biztosnak gondolnánk. Mit jelent hazudni, mikor válik valaki csalóvá, és egyáltalán hol húzódik a határ a tett és annak megítélése között. Akkor tavasz volt, s már tudtam írni. Amikor mentem az iskolába, láttam valami furcsát. Egy nagy fekete kocsiban valami sűrű fekete massza főtt. Fával tüzelték a kocsit, és a masszát beleengedték a talicskába. Büdös volt. Akkor még nem tudtam, hogy ez a szurok. De érdekes volt nézni, ahogyan az utat csinálták vele, és ahogy kihűlt. Mentem az iskolába. Aztán az első szünetben eszembe jutott, hogy mégis jobb lenne az útépítőket nézni, mint itt üldögélni hiába, hiszen írni már tudtam. Egy lapot kitéptem a füzetemből, s a következőket írtam a lapra. Kedves tanítónéni, kérem, hogy engedje el fiamat, mert ma van a születésnapja, és azt akarjuk ünnepelni. És aláírtam az apám nevét, szép nyomtatott betűkkel. Amikor megkezdődött az óra, a cédulát kivittem a tanítónéninek. A tanítónéni elolvasta, bólintott, és megengedte, hogy hazamenjek. Boldog voltam. És nem mentem haza. Órákig álltam a járda szélén, egészen addig, amíg a munkások abba nem hagyták a munkát, és mosakodni nem kezdtek. De ez már nem érdekelt úgy. A történet folytatásában olvassuk, hogy este viszont megérkezik a tanítónéni, csokoládét hoz, hiszen a fiúnak születésnapja van. Aztán együtt állnak a sötét előszobában, és a kisfiú nem tud semmit mondani. Pedig tudtam, hogy azt kéne mondanom, hogy köszönöm, és azt kéne mondanom, hogy tessék bejönni. De nem tudtam semmit mondani. A tanítónéni úgy csinált, mintha ezt észre sem venné. Pedig láttam, hogy észreveszi. De könnyedén elindult az előszobában, mint aki már sokszor járt nálunk. Az ajtó alatt kiszűrődött a fény. Az ajtót kinyitotta, s még egy pillanatig várt a fényben, hát ha én is utána megyek. De nem tudtam megmozdulni. Aztán becsukja az ajtót, a kisfiú pedig ott marad a sötét előszobában, és pánikba esik. Beszalad a fürdőszobába, eldugja a csokoládét a kád és a fürdőszoba falának a résében, majd fut tovább a saját szobájába, mert szeretne elbújni valahová. És ez a szörnyűség nem akart elmúlni. És a csokoládé a kád mögött. Reszkedtem is. Hiába féltem, mert nem jött senki sem. Még ma sem tudom, hogy mitől féltem ennyire. És arra sem emlékszem, hogyan kerültem aztán a szoba közepéről az ajtóhoz, s még mindig reszketve, de azért már bátrabban, hogyan szorítottam az ajtóra a fülem. Nem tudom, mitől félhettem így, hiszen a szüleim soha nem vertek meg, és soha nem büntettek. Talán nem is tőlük, hanem magamtól féltem, miközben magamért reszketve az ajtóra szorítottam a fülem. Ma sem tudom. Az ajtó mögött nyugodt beszélgetés van, és holkon lenyomtam a kilincset. Hunyorogva léptem a kivilágított szobába. Teáztak, mosolyogtak, mintha nem történt volna semmi. És amikor elmegy a tanítónéni, mintha minden olyan maradt volna, mint más estéken. Vacsoráztunk, mosakodtam, lefektettek, de az anyám nem mesélt, és én nem mertem kérni, hogy meséljen. De megcsókolt. És ez is olyan volt, mintha előtte mesélt volna már. Mégis minden megváltozott. Ma sem tudom, hogy miről beszéltek a szomszédszobában, de nem is fontos. És az a csokoládé ott a kád mögött a következő takarításkor előkerült? Vagy tényleg olyan mély lett volna az a rés? Még sokáig figyeltem, hogy mi lesz, mert a csokoládét nem tudtam kivenni a kád alól. De nem lett semmi. Talán a kedves hallgatók is érzékelik, hogy miközben egy nagyon egyszerű történetet olvasunk, teli van olyan metaforákkal ez a szöveg, amelyek kérdéseket vethetnek föl bennünk. A fiút a szurok látványa babonázza meg. Ez a szurok tulajdonképpen metaforikusan a fiúra tapad a szövegben, és egy kísértés történetbe lépünk be metaforikusan. A sötét és a világos, ami ott van az előszobában, illetve a belső szobában, sokkal többet jelent egy egyszerű helyzetnél. Mert a fiú, mintha egy olyan határhelyzetbe kerülne, amelybe már nem lehet visszatérni ahhoz, ami előtte volt, de az sem világos, mi vár rá oda át. Az ajtó egyszerre választja el, és köti össze a két világot. De ez a sötét és a fény ellentéte nem egyszerűen a rossz és a jó megfelelője. Éppen ezeket a kényelmes megfeleltetéseket bontja le Nádas. Mert a fény itt nem feltétlenül a bizonyosság, a sötét pedig nem feltétlenül a bűn helye. A fiú inkább valami olyasmivel találkozik, amire nincs kész nyelve. Ezért válik fontossá a novella paradoxona is. Nem lett semmi, ahogy befejeződik a novella, és mégis minden megváltozott. A történet végén nincs büntetés. De éppen ettől válik nyugtalanítóvá, mert a következmény nem kívül, hanem belül jelenik meg. Valami történt azzal, ahogyan a fiú a saját tettére, a másik emberre és önmagára néz. És talán éppen a novella kapcsán kezdhetünk el gondolkodni arról, hogy mit kezdünk azzal az emberrel, akire egyszer már kimondtuk, hazug, csaló. Mert ez a megnevezés lezárni látszik valamit. Mintha egyetlen szóval meg lehetne magyarázni egy embert. Nádas azonban nem engedi meg ezt a lezárást. Az ítélkezést folyton szétfeszíti a novella, mert a hazugság mögött ott van a félelem, a kiszolgáltatottság, a vágy, a szégyen és az önvédelem is. Mindez nem azért történik, hogy felmentsük a hazugságot, hanem azért, hogy megértsük, az ember ritkán fér bele abba a két szóba, amelyet róla kimondunk. Az olvasó egyszerre akarja megnevezni a bűnt, és egyszerre érzi, hogy a megnevezés kevés. Mintha a történet folyamatosan visszakérdezne. Valóban ennyit tudunk erről az emberről? És valóban ennyit tudunk önmagunkról is, amikor egy másik ember fölött ítéletet mondunk? És ha egy kicsit ugrunk Nádas Péternek a Saját halál című művéhez, amelyet abból a valós tapasztalatából írt, hogy 10 évvel korábban egy infarktuson ment keresztül, ahol a klinikai halál állapotát élte át. Ebben a művében pont arról beszél, hogy a saját halálunkat nem tudjuk kívülről teljes bizonyossággal elbeszélni, hogy az ember önmagához való viszonya is tele van vakfoltokkal. A saját halálban Nádas maga áll a végső határ előtt. A kisfiú ott állt az ajtó előtt. Mindkét esetben ott van a küszöb, amelyen túl már nem lehet ugyanúgy folytatni. Azt gondolom, hogy éppen ez az, ami miatt Nádas olyan fontos író. Mert nem adja vissza nekünk a bizonyosság kényelmét. Közelebb visz a tapasztalathoz, mint amennyire kényelmes lenne. Megmutatja, hogy az ember nem kész történet, amelyet egyetlen szóval meg lehet határozni. Hazug, csaló, jó, rossz, élő vagy halott. Mert mindig van egy ajtó, amely előtt még állunk, és van valami a másik oldalon, amiről csak akkor kezdünk igazán tudni valamit, amikor már nem tudjuk kívülről szemlélni önmagunkat. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép estét kívánok önöknek.
0: Mihály Anikót hallották.

0: Erik Satie szerzeményének részleteit Bojan Gorisek játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. A hangárium következik. Zenei félóránkban Cséri Zoltán dalszerző, zongorista, instrumentális felvételeiből válogat, a szerkesztő Csuth Judit.

0: Elhangzott a hangárium, amelyben Csiri Zoltán dalszerző, zongorista instrumentális felvételeiből válogatott, a szerkesztő Csút Judit.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.
3: Sport a témánk, a gyerek sportja, hogy hogyan éleszthető be a család életébe, mert általában ez a nagy kérdés. Azt hiszem, nagyon sokan szeretnénk, hogyha sportolna a gyerekünk. Elképzeljük, hogy a fiunk milyen jól néznek ki vízilabdázóként, vagy hogy a lányunk nem tudom milyen RSG bajnok lesz, hogy dobálja a karikát, és mindenkinek tökéletes alakja lesz, és ettől az egész család nagyon boldog lesz. De hogy az edzésekre hogy jutnak el a gyerekek, mi van egyáltalán a környezetünkben, mi fog tetszeni a gyereknek, és alkatilag alkalmas-e rá, olyan kérdések ezek, amelyekkel foglalkoznunk kell, akár már a választás előtt. Nem tudom, hogy Laca gyöngyvér, amikor a saját maga számára választott, akkor ön választott-e sportot, vagy az élet, az élethelyzet, a szülők? Szóval kik döntötték azt el, hogy elindul a sport útján?
4: Jó reggelt kívánok! Hát én azt hiszem, egy furcsa madár vagyok ebben a témakörben, mert... Én ugye most a testnevelési egyetemen dolgozom, és a rekreáció tanszéket és csapatot vezetem, akik szabadidősporttal foglalkoznak, úgyhogy mi kifejezetten a sport élmény részében hiszünk, és amikor én kisgyerek voltam, akkor nekem a szüleim nagyon sportszerető emberek, a természetben űzhető sportágakat kért rajonganak, bár egyébként más területről jönnek, úgyhogy mi a születésemtől sieltünk, minden hétvégén futni jártunk a Szabadság hegyre kerékpározni, tényleg Balatonon, amit lehetett, szörfözés, mindent kipróbáltak, de az akkor a 70-es évek végén, az egy 80-as évek elején azért ez egy unikum dolog volt, ehhez kellett az ő megszállottságuk, hogy az első kis pénzükből vegyenek valami eszközt, és kipróbálhassuk, és mi ugye ebbe születtünk bele a bátyámmal. Ellenben én voltam az, aki menekült ezelől, mert hogy én balettáncos szerettem volna lenni, most a kedves hallgatók nem látnak, de nem vagyok egy balettos alkat egyáltalán, azon kívül, hogy erős és kitartó voltam, minden másban azt hiszem, hogy bármilyen balettművész rám nézne, azt mondaná, hogy ezt a sportágat nekem, vagy ezt a mozgásformát nem ajánlja. És ezért én, hogyha mondjuk edzés volt, akkor sokszor volt, hogy elbújtam inkább az erdőbe 6 évesen, mert hogy nem volt kedvem az esőben futni a hegyen. És aztán az élet fintora tulajdonképpen, hogy egyébként ahogy felnőttem, sioktató lettem, nagyon sokat oktattam, nagyon szeretem is ezt a dolgot, de amikor az elején csak annyi volt, hogy minden hétvégén edzés, tornatermi edzés, esőben, hóban, fagyban, akkor azért nem ilyen körülmények voltak, mint most, nem ilyen ruhák, akkor én ezelől menekültem. És ha akkor szerintem megkérdezik a szüleimet, akkor nagyon elbizonytalanodtak ők is sokszor, hogy vajon kell ezt erőltetni, hogy azt csináljam, ami az ő hobbiuk, amiben a bátyám egyébként sokkal inkább beleállt, és versenyzett, és sokkal jobban élvezte, és ott voltam én, akit logisztikailag egyébként erre tudtak vinni. Mm-hmm. És aztán elkezdhettem egyébként balettozni is, és párhuzamosan csináltam ezt a kettő tevékenységet.
3: Azt hiszem, hogy ez egy állandó kérdés a szülők számára, hogy kell-e erőltetni, vagy mennyire kell erőltetni egy sportot. Tehát beirattuk mondjuk úszásra a gyereket, és a második alkalommal mondja, hogy ő nem akar úszni menni.
4: Szerintem
3: mi a jó út ebben?
4: Igazából mindannyian hallottuk ezt a saját gyermekeinknél, vagy ha bárki edzést tartott, ő számtalanszor hallotta. Én úgy gondolom, hogy vissza kell mennünk oda, hogy választás. Mi az a tevékenység, ami esetleg a gyermeknek kedves. Nyilván, amikor választ tartunk, akkor a sok esetben, ha korai ez a sportágválasztás, akkor ezt a szülő dönti el, mert a gyerekek nem racionálisan döntenek, hanem teljesen érzelmi alapon. Mindenki focizik a csapatból, ők is focizni fognak. Ha látták, hogy nyert a vízilabda csapat, akkor ők is vízilabdázni szeretnének. De az, amit mi szülők tudunk, vagy akár egy edző tud, hogy egyébként logisztikailag megoldható-e, lehet-e esélye annak a gyermeknek abban a sportágban sikerélményre, esetleg tudjuk-e finanszírozni azt a sportágat. Ugye ezek a gyereknél nincsenek meg, ez a tudás, ezt ugye a szülő tudja. Úgyhogy én mindenképpen azt gondolom, hogy amikor választunk, akkor ezeket is bele kell kalkulálni. Mert az is egy nagyon nehéz kérdés, amikor egy kisgyerek beleszeret valamibe, akár lehet, hogy ügyes is benne, és sikerélménye van, és mondjuk azért kell abba hagyni, mert a szülők egyszerűen nem tudják fizetni azt a sportágat, vagy nem tudják logisztikailag megoldani. Vagy ugye van egy nagyon erős dropout, amikor erősebb iskolába kerül, felsőbb osztályokba, hogy az iskola nem tolerálja adott esetben azt a szintű sportolást. Ez az egyik dolog. De van egy másik olvasat is, hogy mindegy, hogy mit választ, mert én személy szerint hiszek abban, hogy teljesen mindegy, hogy mi az, ha élvezi és szereti, és nem odavaló, nem ügyes benne, senki, melyik edző nem mondja azt, hogy igen, azt a kisfiút szeretném, vagy kislányt, akkor is lehet, hogy nagyon nagy öröme van benne, és hogy a kompetenciái fejlődni fognak a 100%. Mozog, jól érzi magát, közösségbe jár, azt, amit a sport egyik oldalról tud, az biztos, hogy meg fogja kapni. Lehet, hogy a másik oldalt nem, de én nem is vagyok benne biztos, hogy most ennek kell a célnak lenni. Én szülőként azt mondom, hogy szerintem nem.
5: Ugye most a tanév elején beszélgetünk még, vannak, akik most választanak el először vagy első sportot, mert mondjuk még kicsi a gyerek, de vannak olyanok is, akiknek már nagyobb a gyermekük, és valami miatt váltani kell. Mondjuk biztos, hogy már ezt a sportot soha többet nem akarja csinálni a gyerek, amit eddig csinált, vagy elment az edző, akármi történt, ami miatt nem lehet, vagy nem tud már arra a sporttevékenységre járni. Hogyha most tiszta lappal indulunk egy gyerekkel, akkor hogy gondolkozunk, vagy miben gondolkozunk egyáltalán? Tehát először vegyünk elő egy térképet, hogy a környékünkön mi van, vagy hogy mi az első szempont?
4: Hát igazából egyébként igen, mert nagyon régóta gondolkodunk ezen, és számos ilyen kezdeményezés volt egyébként a sport, politika sportirányítás részéről is, hogy kellene egy mozgástérkép akár gyerekeknek, akár felnőtteknek, hogy hol vannak az elérhető lehetőségek. Egyszerűen praktikus szempontból, hogyha statisztikákat megnézzük, vagy bármilyen felmérést, akkor azért a szülők is egyébként önmaguk sportolására, ez ugyancsak igaz. Megkérdezzük őket, hogy mi alapján döntik el a fizikai aktivitásra és sportot, amihez csatlakoznak, akkor a logisztika az első számú szempont. Egy felnőttnél egyébként vagy a lakóhely, vagy a munkahely közelében kell lennie, és megvan, hogy nagyjából hány kilométeres körzet az, vagy hány perc az, amit az ember hajlandó utazni, hogyha nem megszállott és nem őrült valamilyen irányba, vagy nincs egy fix csapat, amit nagyon nem szeretne otthagyni. És ez igaz arra is, hogy a gyerekeknél ugyanezt a mintázatot látjuk. Vagy az iskolában van, és a gyerek maga lesétál, és csak a végén kell fölvenni, vagy az iskola nagyon közvetlen környezetében, vagy ugye a lakóhely környékén. Az nagyon sokat segít, sokkal inkább benne marad a gyerek, sokkal inkább menedzselhető, főleg ha több gyerek van egy családban, akkor ez különösen fontos szempont. Úgyhogy én egyébként azt gondolom, hogy ahhoz, hogy hosszú távon menedzselni tudjuk, a logisztika az még talán annál is fontosabb, mint amit eredetire gondolunk, hogy bele kell szeretni, de olyanban nem szabad bele szeretni, ami egyébként biztos, hogy hosszú távon nem tud működni, mert az meg egy csalódás lesz, vagy egy kudarc. Sajnos ez a mozgástérkép egyébként ebben a formában még nem készült el, ugyanakkor nagyon sok olyan van már, ahol lehet látni lokálisan, helyi szinten, hogy hol vannak a sport lehetőségek, és ilyenkor az iskolákban például megjelennek azok a kollégák, akik ott az iskolában vagy a környéken tartanak sportfoglalkozásokat, és ők elmondják, hogy 0 kilométeres gyerekeket várnak, milyen korosztályt,
5: tehát olyanokat, akik még sosem
4: sportoltak, vagy azt mondják,

0: És vannak egyébként kisebb sportágválasztók, tehát akár kerületi szinten is ezt megrendezik. Hamarosan lesz egy nagy budapesti seregszemle, ahol aztán tényleg mindenféle sportágnak a képviselői bemutatják, hogy mit jelent az az aktivitás, mozgásforma, amit ők kínálnak, és ki is lehet ugye próbálni. Hamarosan velünk lesz Kis Gergő, vízilabdázó, háromszoros olimpiai bajnok, akit telefonon azért hívunk fel, hogy meséljen erről, meg az ő sportélményeiről, amíg a kollégám megpróbálja őt elérni, mert ugye telefonon nem mindig sikerül rögtön valakit felhívni. Addig még azt mondja el nekem, legyen szíves Laca Gyöngyvér, hogy ugye most egy ilyen rendezvényben gondolkodunk, egy ilyen hatalmas rendezvényre elmegyünk mondjuk a gyerekünkkel. Hogyan kezdjünk bele? Bemegyünk a kapun, ott vannak a térképek. Mi alapján kezdjünk el ott a tömegben valamivel próbálkozni?
1: A sportágválasztó egy hosszabb történetre nyúlik vissza, és alapvetően az első napja mindig iskoláknak szól, és az iskolák együtt elmennek, és ott van egy forgatókönyv, hogy mi alapján megy az osztály, vagy a csoport tovább, de ha most inkább azt hiszem nem tanárkollégák fognak így szerda reggel bennünket hallgatni, és ők tudják is a menetrendet, szülőknek viszont azt tudom mondani, hogy a második nap, a szombati nap, a nyitott nap, amikor már egyénileg is el lehet menni, mint család, ez ugye a nagy sportágválasztóra, budapesti rendezvényre igaz, ami egyébként hangszerválasztó is, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas új koncepció, vagy hát nem is annyira új, mert néhány éve már van a sportágválasztó részéről, és én úgy gondolom, hogy lehet sorban menni természetesen, de én miután 100 sportág van, de erről Gergő majd sokkal bővebben fog tudni mesélni, én azt gondolom, hogy érdemes előtte megnézni a menüt, és már úgy oda menni, hogy a gyermek tudja, hogy őt mi érdekli, és oda biztosan oda menni, hogy ott biztos, hogy hozzájusson az eszközhöz és a lehetőséghez. És általában az is igaz, hogy akik ott tartják azt a foglalkozást, azok annak a sportágnak a képviselői, de nyilván nem mindenki lakik az ő közelükben, vagy a sportági szövetség van kint, de tudnak tanácsot adni, hogy lokálisan ott, ahol mi élünk, milyen klubok vannak, hova mehetünk, vagy milyen honlapot tekintsünk meg. Tehát azért is érdemes előre megnézni, egy kicsit tájékozódni, mert ha célirányosan megyünk, akkor nem csak egy élményt kap a gyerek, hanem valóban a szülő is kap egy segítséget, hogy hogyan tovább, amikor mondjuk beleszeretett egy kajakkenuba az a kisgyerek.
0: Most egy kis zenét hallgatunk még, amíg sikerül a telefonkapcsolatot megteremteni Kis Gergővel.

0: továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják, melyben ma sportág választásról beszélgetünk Laca Gyöngyvérrel, aki itt van velünk a stúdióban. Ő a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rekreációs és aktív életmód tanszékvezetője, és most már a telefonon is van egy beszélgetőtársunk, Kis Gergő vízilabdázó, háromszoros olimpiai bajnok, aki pedig a nagy sportágválasztó, budapesti sportágválasztó egyik szervezője. Ugye itt van velünk, jó napot kívánok!
1: Igen! Jó napot kívánok, köszönöm a kedves hallgatókat.
0: Na, örülök, hogy létrejött a kapcsolat. Kezdjük azzal bevezetésképpen akár, hogy szerintem biztos, hogy nagyon sokan, akik látták önt vízilabdázni, meg a sikereiről tudnak, akár a gyerekek közül is rögtön megkérdezik, hogy fú, hogy lehetek én is vízilabdázó, lehetőleg olimpiai bajnok.
1: Hát először is az egy csodaszámba megy eleve, hogy Magyarország mennyire sikeresen tudott szerepelni eddig a újkori olimpiák történetében, tehát nem az olimpiai aranyéremmel kell felnőtt fejjel a gyerekeket csak motiválni, a gyerekeknek kell kialakulni belülről egy olyan belső motivációnak, amitől ők azt gondolják, hogy képesek bármire, és mindent megtesznek, mert hiába szeretné a szülő vagy az edző, a gyerekben nincs meg az a... Az egy pozitív szó nálam, az X-faktor, nem a műsor, hanem maga az a plusz, ami mindent körülmény félretéve kihasználom a képességeimet, és a legjobbat hozom ki magamból. Ha ez nincs meg, akkor úgysem tudja a szülő vagy az edző ezt a gyermekbe idézőjelbe beleverni. Úgyhogy ez viszont kevés gyerekben van meg, úgyhogy én azt mondom, hogy álmodozni kiskorba kell, hogy olimpiai bajnok akarok lenni, de aztán fontosabb, hogy meglássuk a képességek alapján felnőttként, hogy a gyerekeket hogy tudjuk a testmozgás, a szabadidősport irányában is megtartani, ha nem lesz belőlük élsportoló, de mondjuk élsportoló mindenkiből lehetne, csak azért az napi kihívást jelent, heti 6 nap legalább, ugye versenyekkel, meccsekkel együtt, és azért az egy óriási feladat.
0: Ugye Kis Gergőnek gyermekei vannak, amikor nekik választottak sportot, akkor rekreációra, tehát élménysportra gondolt, vagy élsportra? Hogy egy élsportoló hogy dönt, hogy a gyermekét hogy indítja el a sport irányába?
1: Igyekszem úgy élni, hogy amiről beszélek, úgy is cselekszem, és ebben a sportban nem ismerek párdont, úgyhogy mi úgy döntöttünk, amit én is javaslok a szülőknek, hogy egészen kiskorban van egy körülbelüli kép a gyerekünkről, hogy mire alkalmasabb inkább a sportágak közül. Én szoktam mondani, hogy egy 2 méteres első osztályos tanuló, ami nyilván ez csak egy ilyen túlzás, de egy 2 méteres első osztályos tanuló az nagyon nehezen lesz szertornász, illetve egy 110 centis nagyon alacsony fiút be akarjunk esetleg kosarazni, elvinni rögtön, mert lehet, hogy nem lesz olyan sikerélménye, de aztán persze ez is megdőlhet. Úgyhogy mi a helyhez kötöttük, hogy viszonylag közel legyen sport lehetőség, és ahol laktunk, amikor 6 éves lett a legnagyobb lányom, akkor a Cselgáncs volt a legközelebbi, és átgondoltuk, és azt mondtuk, hogy egy fegyelmet, becsületes küzdelmet és kitartást igénylő sportág, ahol megtanulnak esni, megtanulják a saját testüket megismerni, úgyhogy így a judó volt az első. Aztán táncolni szerettek volna, akkor táncoltak pár évig, párhuzamosan is a Cselgáncsal, de aztán elém álltak, hogy ők meg vízilabdázni szeretnének a húgával, és akkor elkezdtek vízilabdázni, amit én nem annyira akartam erőltetni, hogy ne a saját folyónkba lépjenek bele többször, így a család, de nagyon megszerették azt a csapatban dolgozni, és látták a meccseimet, és megszerették a vízilabdát, úgyhogy akkor meg engedtem ennek, de nem erőltettem semmit. Az volt a mondás, hogy sportoljanak minden héten rendszeresen, legyen testmozgás az életükben.
0: Hogyha most olyan szülőként látogat majd el valaki a sportágválasztóra, aki még azért elég tanácstalan. Nyilván mindenki azért tudja, hogy a környékén milyen sport van, csak mondjuk nem biztos, hogy tudja, hogy akkor melyikre tegyük a voksunkat le így elsőre. Akkor hogy érdemes a sportágválasztóra menni. Tehát jó-e, hogyha a gyerek beleszeret valamibe ott, mondjuk lehet, hogy olyat lát meg, ami nincs is a közelünkbe, de azt mondja, hogy én mostantól íjazni akarok. Azért egy ilyen nagy eseményen sok mindent megláthat a gyerek, és lehet, hogy ez nem annyira könnyen kivitelezhető.
1: A nagy sportágválasztónak és a nagy hangszerválasztónak az az előnye, amellett, hogy ingyenes rendezvény a családok számára, hogy engedhetjük kibontakozni a gyermeket, hiszen több mint 100 mozgásformát, több mint 20 hangszert kipróbálhatnak, és gyakorlatilag a saját testalkatuknak és mentális típusuknak megfelelő sportágak közül 4, 5, 6, 8, 10 elérhető lesz, amely sportágválasztom. Nyilván egy 5-6 évesnél azért tudja mondani, hogy mi érdekli jobban és mi kevésbé, de azért nyilván a szülőre jobban szükség van, mint ha mondjuk egy 8-10 éves gyereket viszünk le, és eddig járt egy sportágra olyan félig meddig komolyan, de most valami megtetszik neki, és ő háromszor visszamegy, és sorba áll akár, és kérdezget, és kipróbál, és erről beszél egész nap, akkor nyilván érdemes meghallani a gyermekünket, és nem önfejűen csak döntenünk. De a kicsiknél azért nyilván egy alapsportágak közül valamelyiket űzi, akkor nagy baj nem lehet. Szoktam mondani, ugye én vizes ember vagyok, vízilabda miatt, hogy a vízbiztonság iszonyú fontos, életet ment, tehát úszni, vízilabdázni szerintem ezért is már eleve egy óriási előny, és aztán persze az alapmozgás kultúrát fontos megtanulni, ebben egy csomó sportág már egész fiatalon elérhető, de vannak olyan sportágak, amiket például íjászat, amit ön említett, vagy a sportlövészet, vagy a vívás, az nem szükséges 5-6 évesen elkezdeni, hanem előtte egy alapot kell megszerezni az alapsportágakban. Úgyhogy ez izgalmas, a csapatsportágak, a labdasportágak egy különlegességet adnak, úgyhogy ezek jó dolgok.
0: Na most praktikusan elindul a család. Vigyünk a gyereknek fürdőruhát, meg mondjuk egy futócipőt, vagy valamilyen tornacipőt. Lesz a kezünkben egy térkép, hogy melyik sportág, hogy van, hogyan tovább.
1: Igen. Pontosan. Elve lesznek a nagy színpadunkon, mindig is vannak sportági bemutatók, nagyon különböző, nagyon érdekes európai, ázsiai különböző típusú sportágakat bemutatunk. Tehát ott is lehet tájékozódni. Körbe lehet menni, mint egy nagy fesztiválon, a standokon, és erre a tatamira, abba a ringbe, erre a kapura ki lehet próbálni az adott mozgásformát, és van egy mesterséges tavunk is, ugye, ahol az evező sportákat ki lehet próbálni. Idei újdonság a nagyon népszerű padel sportág, ami állandóan is ott lesz a Merkap sportközpont területén, de most már kipróbálhatják a gyerekek is.
0: Ez ugyanez micsoda? A hangszereknél
1: is. Padel? A padel.
0: Hú, ez mi?
1: Padel, igen.
0: Mi ez? Milyen sport? Padel.
1: A padel nagyon-nagyon népszerű sportág, Dél-Nyugat-Európából indulva hódítja útján van. Ez egy olyan, mint a fallabda és a tenisz keveréke, és teljesen azt látom, hogy aki elkezdi csinálni, az bele szeret nagyon, mert így a falat is használva egy szórakoztató és izgalmas sportág.
0: Kis Gerű olimpiai bajnok lett vízilabdázóként, ez egy teljesen más életmód, a profi sport, mint a nem profi sport. Vajon mikor, vagy hogy tudhatjuk mi ezt a gyerekünkről, hogy mi van benne, ahogy mondta ezt az X-faktor, tehát hogy mikor derül ki egy gyerekről az, hogy van-e benne ilyen indítatás, hogy érdemes őt akár néha erőltetni, mert nyilván az ön életében gyerekkorában is volt olyan, hogy lehet, hogy nem akart lemenni az úszodába, de mondták a szülei, hogy muszáj. Szóval, hogy látjuk meg ezt a gyerekbe, vagy miből derül ki, hogy van benne egy ilyen, ami hosszú távon viheti?
1: Én édesanyám 8 általános végzett, és 15 éves korától dolgozott kőkeményen gyárba, de nála jobb menedzser nem nagyon létezett. Nem szólt bele azokba a dolgokba, amik szakmaiak, és hagyott engem kibontakozni, és egyébként meg minden háttér támogatást megadott. Bár minden egyes 1-2-3-4-5-6-8-10 diplomás szülő ilyen mentalitással fogadná azt, hogy a gyermekét nem kell túlreagálni, nagyon ajnározni, illetve nem is kell mindent rábízni, hanem egy nagyon erős egyensúlyba, egy nagyon nehéz feladattal, de mégis megoldani. Vagy az én édesanyámban ez természetszerűleg megvolt, teljesen hagyott szakmailag kibontakozni, amit én akartam, azt csináltam a vízilabdával, viszont a táplálkozással, a pihenéssel, kiskoromban a furikázással, mindennel támogatott engem. Megfelelően tudta is szidni a bírókat, mint minden szülő, minden meccsem, és ezt hiába kérjük, nagyon nehéz nyilván a szülőket erről leszoktatni, de a 80-as években azért ez még nagyon máshogy működött. Tisztelt az edzőket, elfogadta a döntéseiket, úgyhogy én ezt nagyon megköszönöm neki, így a mennyekben is, hogy ő ezt megtette nekem. Én azt gondolom, hogy minden sportágnak ugye különböző az elkezdési pontja. Az úszó vízilabda, tehát a vizes sportágoknál korábban kell elkezdeni, kicsit korai érettséget igényel. A technikai sportágokat később lehet elkezdeni. Mondjuk azt, hogy van ovifoci, vagy szivacskézilabda, meg is ezek a kezdeti stádiumok, ezek jópofa dolgok. Egy-két alkalommal azt mondom, hogy érdemes kitartani ugyanaz mellett a sportág mellett, hogyha valakinek ennyire erős ez a úgynevezett drive, ez az úgynevezett eltökéltsége, de nagyon sok gyermek két-három sportágot is kipróbál, mire tud dönteni, és a szülők ugyanígy vannak ezzel, úgyhogy azt mondom, hogy ez a háromszög iszonyú fontos, az edző, a szülő és a gyermek, a sportoló háromszöge, hogy együtt fölmérni, hogy ő mire alkalmas, ő mennyire lelkes. Látok sok fajtát, szülőnek nincs kedve levinni a gyereket, de a gyerek megőrül, és nincs más kívánsága, mint ott lehessen a csapattal, és részese lehessen a öltözői röhögéseknek és a mérkőzéseken, a küzdelmeknek, és bizonyítani akar az edzőnek és saját magának. Van fordított eset is, amikor a szülő akarja, jobban a gyerek nem akarja annyira, de a szülő nem fogadja el, hogy a gyereknek már más útja van, más felé szeretne már kacsingatni. Aztán van, hogy igaza van a szülőnek, mert tényleg az a sportág be fog kattani, és meg fogja szeretni. A lényeg, hogy rendszeres sportolás legyen. Akár szabadidős sportolók vagyunk, egyesületi tagság nélkül, akár alsóbb szinten, klub szinten, de alsóbb szinten sportolunk, akár országos eredményeket vagy nemzetközi eredményeket szeretnénk elérni, ott legyen rendszeresség az életünkben. Óriási különbség van azok között, a gyerekek között, akiknek ez az életük, meg azok között, akik csak mozognak, esetleg a szülő uncolására, hogy egészséges életmódot, sportos életmódot éljenek. De ugyanígy van a zenében és mindenben. Tehát van, aki zongoraművész akar lenni, van, aki operaénekes akar lenni, és New Yorkba, Milánóba akar föllépni, van, aki csak szeret énekelni, és eljárogat énekkarba. Hát nincsenek erre szabályok. De fontos, hogy szerintem legyen meg a mozgás a gyerekek életében.
0: Akkor Kis Gergő, még kérem, hogy mondja el a praktikus információkat, mikor pontosan, mikor lesz a sportág választó, hol, és hogy kell rájelentkezni, mikor, hol.
1: A nagy sportág választó és nagy hangszer választó szeptember 18-19-én pénteken és szombaton várja a kedves látogatókat. Ugye ingyenes a rendezvényünk, a kőbányai Merkap sportközpontban a Maglódi út 12/B alatt. Egy előzetes online regisztráció a sportágválasztó felületein az előnyös, de nem szükséges. Több mint 100 mozgásforma és több mint 20 hangszer kipróbálható. Minikoncertek, olimpikonok, sportági nagyszínpados bemutatók mellett az egyes sportágok, az egyes hangszereket oda lehet menni, akár többször is kipróbálni. Ezen kívül lesznek különböző bemutatók, a honvédség, a rendőrség, tűzoltóság, egészségügyi tanácsadás és egyéb plusz programok, a szponzoraink, támogatóink nyereményjátékai és aktivitásai. Egy nagyon színes napot ígérnek mindenkinek, akik eljönnek így a nagy sportág választóra és nagy hangszer választóra.
0: Köszönöm szépen Kis Gergőnek, hogy velünk volt. Nagyon jó, vagy sikeres sportágválasztót kívánok önnek is.
1: Jó műsort kívánok.
0: Köszönöm, és hamarosan folytatjuk itt a beszélgetést a stúdióban Laca Gyöngyvérrel egy rövid zene után.

0: Ahogy hallgattuk itt Laca Gyöngyvérrel, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rekreációs és aktív életmódtanszék vezetőjével Kis Gergőt, benne még egy kérdés merült föl, hogy szülőként rendszeresen találkozom az interneten olyan hirdetésekkel, hogy egy orvosi vizsgálatból kiderül, hogy a gyerek milyen sportokra alkalmas, vagy melyek illenek ő hozzá. Lehetséges ez, hogy elviszem a 6-12, nem tudom, 14 éves gyerekemet, és az orvos megmondja, hogy fú, neki birkózni kéne, vagy nem tudom, balettáncosnak kéne lennie.
1: Hát ez részben tájékoztató jelleggel működik, tehát meg tudják mondani azt, bejósolható, hogy mennyire lesz magas, milyen a testösszetétele, de ugye egy gyerek testösszetétele azért még nem egyértelmű.
0: Mármint, hogy az izom, is lesz.
1: Igen,
0: milyen izom építhető.
1: Igen, izom, csonttömeg, tehát sok mindent meg tudnak mondani, de azért ez nem egy szentírás, ez az egyik dolog. A másik tájékoztató jelleggel ez működik, de nagyon sok gyerek esetében, hogyha a szülő ez alapján azt gondolja, hogy hát annyira tökéletes, mert nagyon hasonló az alkata, mint mondjuk Kis Gergőjé, akkor ő lesz a következő olimpiai bajnok, na itt van a buktató. Tehát azt ugye látjuk, hogy van egy nyúlánk, hosszú kezű, hosszú lábú kislány vagy kisfiú, akkor vélhetően, hogy Gergő is mondta, nem biztos, és láthatóan a szülők is magasak, akkor nem valószínű, hogy neki a szertorna irányába kell elindulnia, és ezt a orvosi vizsgálatok alá is fogják támasztani, hogy igen, ez így van, ő valószínűleg bejósolhatóan ilyen magas, lesz nagyjából ilyen alkati tényezőkkel, ami bizonyos sportágakra jobb egy kicsit. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy kör, és akkor azon vannak ilyen spektrumok, és behelyezik valamelyik területre a gyereket, és akkor ott van, hogy körülbelül azok a, melyek azok a sportágak. De ez egy nagyon színes és széles kör, amire jó. Viszont sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez azért még kevés, hiszen az alkati tényezők az egy dolog, nyilván nehezebben változtatható, de azért itt ott vannak azok a mentális tényezők is, amik fontosak, meg a gyereknek a preferenciája, az ő igazából személyisége. Mert hogy azra is vannak vizsgálatok, hogy ha valaki, mondjuk teszem azt, egy introvertált gyerek, akkor ne vigyük csapatsportolni, de számos ellenpéldát tudok, ahogy egy zárkózott gyerek kinyílt, és lehet, hogy sosem ő lett a legnagyobb animátor a csapatban, de nagyon jól érzi magát csapatban. Meg ugye azt is mondják, hogy hát ha ilyen magának való, küldjük el tájfutni, hát ott egyedül fog futni az erdőben. Na ez a helyzet, hogy a tájfutó közösség nagyon erős, és egy szuper közösség, és ez sem igaz, mert rengeteg olyat tudok, aki introvertált, de olyat is, aki extrovertált és tájfutó, tehát, hogy egy picit én azt gondolom, hogy ez nem egy fekete vagy fehér dolog. Érdemes megnézni az alkati tényezőket, és egy sportág csoporthoz fog minket vezetni, vagy legalábbis ki tudunk zárni szerintem pár dolgot. Utána meg lehet nézni a következő tényezőt, hogy vajon szeret-e csapatban lenni, szeretne adott esetben közösséghez tartozni. De ezt nem csak a személyiség befolyásolja. Nagyon sok olyat is tudok, akinek azért van szüksége egy csapatsportra, mert adott esetben otthon nem kapja meg azt a hátteret, azt a biztonsági hálót, amit egy család meg tud adni, és ez a közösség számára nem a család lesz, hanem az a hely, az a klub és az a csapat, akihez ő tartozik, és például ez sokkal erősebb drive, mint bármi adott esetben. A serdülőkorban egyébként például nagyon erős tényező, és akkor természetesen ott van minden más, a logisztika és egyebek. Itt most élsportról beszélünk, meg csúcsteljesítményről, meg sikerről.
0: Hát azért nem csak, mert mondjuk ez, hogy egy csapatsportot választok, vagy egy egyéni sportot, ez egy rekreációs, vagy egyáltalán az egészséges életmódhoz hozzátartozó választás.
1: Igen.
0: Is.
1: Hogy... Ugyanakkor viszont az egészséges életmódhoz, és ahhoz, hogy élménye legyen az embernek, ahhoz szerintem is egy gyereknek, ahhoz egyáltalán nem biztos, hogy ez az alkati vizsgálat a legfontosabb tényező. Szerintem például az edző személye, illetve annak a sportágnak a jellege, meg az, hogy éppen a gyermek hol tart, és ott éppen milyen élményt kap, a sokkal meghatározóbb
0: hova
1: lesz.
0: Hova mennek a barátok?
1: Például, ez igen, is. Hogy hova mennek a barátok. Mondják, hogy vannak olyanok, hogy élménysportok. Tényleg úgy van, hogy vannak olyan sportágak, amik azonnal intenzív élményt tudnak adni, van, amiben picit könnyebb beleszeretni.
0: Például melyik?
1: Ha már síelésről beszéltünk, én azt gondolom, hogy látva azt, hogy például hogyan érkeznek meg az emberek egy hegyre, maga a hegy vagy a víz élménye, az olyan, hogy wow, van ekkora hegy. már egy élmény. Utána maga a csúszás élmény, egy, nem azt mondom, hogy flow élmény, mert az még nem az, de egy olyan szintű kimozdulás tud lenni, ami beszippant. Nem leszünk sízők, de akiket meg tudunk síelni, azok szeretnének legközelebb menni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez minden sportággal így van. Nagyon sokat számít a környezet, a sportág jellege, az edző, az első élményeink. Én ugye az élmény oldalról jövök, mi azt képviseljük, hogy a sport az élmény és egészséghez vezető út, inkább egyfajta eszköz egy jól léthez, vagy más nemesebb célhoz. Tehát nem feltétlenül gondolom azt, hogy ezen érdemes így rágódni, és erre így teljesen rá bolondulni, hogy én sportszülő vagyok, igen, és ez lesz, ilyen bajnok lesz, olyan. Én egy kicsit máshogy látom ezt, én azt gondolom, hogy és ebben Gergővel meglepő módon nagyon egyet értünk, bár a pályánk teljesen más, meg ahol állunk ebben a sportos világban, de szeressen, legyen élménye, az egészségéhez vezet, egy közösséghez viszi, és ha benne van az X-faktor, az ki fog derülni, de lehet, hogy benne van, és mégsem ez lesz neki a fontos, és lehet, hogy nincs benne, de olyan szintű munkát tesz bele, hogy mégis oda fog érni. Lehet, hogy a csúcsra, de ha nem a csúcsra, akkor is technikai sportáknál például sok esetben nem az alkati tényezők lesznek a meghatározók.
2: Akkor még egy választási szempont van, hogy ajánlanak valamit, vagy valamilyen típusú mozgás terápiás célra. Tehát ugye például, amikor az iskola érettséget vizsgálják a gyerekeknél, akkor nagyon sok mindent megnéznek, meg felmerülnek ilyen kérdések, hogy mire hajlamos, vagy mire van mondjuk egy indítatás a gyereknek, nem tudom, én most arra gondolok, hogy van egy például egy olyan vizsgálat, hogy oldaldominanciát néznek, hogy a füle, a szeme, a keze, meg a lába, melyik oldal domináns. Hogyha nem egy oldalon van, akkor azt szokták próbálni korrigálni, mert akkor könnyebb a tanulás, ha egy oldalon van. Szóval, hogy van egy ilyen szempont is, hogy valamilyen testi, vagy akár kognitív gond miatt, vagy eltérés miatt, mentális eltérés miatt ajánlanak, vagy nem ajánlanak sportot.
1: Igen, ugye egyre inkább fejlődik ez a tudományterület is, ami azt gondolom, hogy 40 éve nem teljesen volt még itt Magyarországon egy fejlett terület, de már azt mondhatjuk, hogy igen. És van ugye egy fizikai része ennek, hogy bizonyos mozgásfejlesztésre is használják ugye a sportot, de ott általában a mozgásfejlesztés az egy külön terület, ott nem egy edző teszi meg ezt a fejlesztést, hanem erre kiképzett szakemberek, gyógytornászok, fejlesztő pedagógusok dolgoznak ezzel a területtel. Amikor ezen túl van a gyermek, és már ugye egy sportközösségbe integrálható, akkor is van, hogy azt mondják, hogy mondjuk adott esetben egy mentális probléma esetén nagyon zajos dolgot ne válaszol, mert ő nem fogja azt szeretni. Ugye vannak, akik érzékenyebbek a zajra, tömegre, vagy nehezebben viselik a gyerekek, ugye egyre több ilyen gyerekről tudunk, és itt az iskolában is, az óvodában is, ugye felhívják a tanárok, illetve a közösség figyelmét arra, hogy ezt járhat nyugodtan inkluzív csoportban, és benne van egy közösségben, de erre figyelnek, és itt érdemes a szülőknek is természetesen erre figyelni, hogy nyilván ne egy olyan helyre vigyék azt a gyereket, aki, ahol üvölt a közönség a bíróval egymással, és egy óriási hangzavar van, tehát ez is egy meghatározó lehet. Lehet egy mozgásfejlesztésnek egy következő lépcsője is ez a bizonyos sportágválasztás, igen, ilyet is tudunk. Úgyhogy lehet ilyen jellegű terápia.
2: És most ne csak gyógytornára gondoljanak a szülők. Például a falmászás az egy ilyen fejlesztő, és nagyon érdekes a gyerekek számára is érdekes tevékenység. Nem is gondolják, hogy mi minden fejlődik. Akár még a csámpázó lába is rendbe jöhet egy gyereknek a falmászástól. És akkor tényleg ezek az oldaldominanciák is például, mivel annyi felé mozognak, javíthatók.
1: Igen, így ugye itt koncentrálni kell, és össze kell tudni tenni pont egy falmászás, nem mind a négy végtagnak a mozgását, és ugye ez ennek van egy ilyen nagyon komoly fejlesztő hatása. Maga a gyógytorna is egyébként úgy lenne összerakva ebben az esetben, hogy erre a kompetenciára próbálja a gyereket ebbe az irányba fejleszti. De egyébként nagyon érdekes, ha már itt tartunk, hogy mi mindenre lehet jó egy mozgásforma, például akár ha már a falmászást említette, akkor nekünk is van most egy terápiás falmászó pilot programunk serdülőknek kifejezetten, ahol viszont mentális krízis helyzetekre fogjuk a falmászás terápiás céllal használni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy iskolákba megy ki egy felkészült csapat, ahol egy ilyen önismereti csoport jelleggel beszélgetnek arról, hogy ugye a serdülőknél nagyon nagy probléma az, hogy adott esetben kipróbálnak drogokat, nem találják a helyüket, nem tudják, hogy merre tovább lehetnek. Otthonról hozott problémáik, saját problémáik, és ugye nagyon gyakran ezt a stresszt, ezt valamilyen negatív, egyébként káros dologgal próbálják oldani. Zárójelben mondom, ez mi felnőttek is így csináljuk sok esetben, tehát ez a innék egy fröccsöt, mert ideges vagyok, ugye el is mehetnénk futni, de nem ezt választjuk sok esetben, hanem az innék egy fröccsöt, vagy el kell szívnom egy cigit, hányszor halljuk, mert ideges vagyok. Hát tudnék rá más megoldást, mert elmehetne a szomszédba relaxálni, jogázni, futni, vagy kitáncolhatná magából, de mégsem ezt tesszük, és ez bizony gyerekkorban is így van. És már gyerekkorban építjük az egészséges stresszkezelő módszertanunkat, vagy életvezetési szokásainkat. Ugye sok gyereknek például a magasport az egyfajta stresszlevezetés is már az iskoláskorban, és erdülőkorban ez mind koncentrálódik. Ugye bárki arra gondol, hogy miket gondolt ő középiskola alatt, az élet minden drámája ott van abban a gyerekben, a világét beszívja a sajátját is, és küzd, hogy merre tovább, és merre kellene menni, és igazából mi ezt a problémát felismertük egy kisebb csapattal a Magyar Aktív Életmód Szövetség keretein belül, és egy olyan pilottal fogunk most elindulni szeptember folyamán, hogy középiskolákba megy a Diáksport Szövetséggel közösen egy kis csapat, tart egy ilyen beszélgetést, és amelyik gyerek úgy érzi ott, hogy szívesen elmenne falat mászni, és a falmászás után megbeszélni a falon az elakadásait, a félelmeit, ugye itt van egy párhuzam ebben, amikor az ember próbál valamit, de nem éri el, de leesik, de újra próbálja. Ugye az élet ugyanolyan, mint a sport sok esetben, és ezeket a kompetenciákat tudjuk fejleszteni a sporttal, de utána el tudjuk vinni a normál életünkbe, és itt egy fejlesztő kolléga, egy falmászó, és egy olyan fiatal fogja együtt csinálni ezeket az alkalmakat, aki egyébként sporttal tudott abba hagyni egy nagyon káros, drogos életmódot, és a sport segített neki, abban meg egy terápiás csoport, kifejezetten a mászás volt az eszköz, hogy visszatérjen egy normális, egészséges és egy sikeres életútra. Ez egy pilot. Nyilván
2: ez mit jelent egy pilot?
1: A pilot az azt jelenti, hogy egy pici csoportban, egy iskolában, sok helyre megyünk tájékoztatót tartani, de egy iskolában fogjuk tudni megcsinálni a mászó csoportot. Egyébként Ausztriában van egy ilyen terápiás mászó képzés is, tehát ezek a kollégák ezt elvégezték, és kifejezetten drogprevencióval, meg leszokással, főleg leszokással foglalkozók használják már a mászást, mi pedig most tudjuk bevinni iskolákba. Tehát ez egy nagyon újító dolog, és most teszteljük, hogy egyébként mennyire nyitott rá az oktatási rendszerünk, tudunk-e olyan falmászótermet találni, aki tud erre kedvezményes lehetőséget adni. Most mi ezt egy pályázatból finanszírozzuk, és aztán szeretnénk tovább menni, mert azt tapasztaljuk, hogy ez a korosztály a legelhagyatottabb. Korábban mondtam, hogy itt a legnagyobb az abbahagyások időszaka ez, tehát a középiskola az, amikor a legtöbb gyerek abbahagyja a sportot, abbahagyja a zenélést, és a legnagyobb problémákat éli meg így a világgal kapcsolatban, és nagyon-nagyon keresik a kapaszkodókat. Egyébként a kapaszkodó a program neve is, és ha esetleg a hallgatóságot érdekli ez a téma, mert valamilyen csöngőt elindítottam ezen keresztül, vagy ismer érintetteket, akkor van egy olyan film, egy kiváló dokumentumfilm, az a címe, hogy Mélypont érzés, ingyenesen is elérhető, aki két fiatalnak, pont a mi kollégánknak is, a leszokását mutatja be egy kifejezetten egy falmászást használó terápián keresztül. Végig kísérjük ennek a két fiatalnak a vívódását, és hát most azt tudom mondani, hogy most már ugye az egyikőjük kollégánk, és elvégezte az egyetemet, és egy kiváló szakember kezd lenni, vagy már az is, és a másik fiatalember is sikeres életutat tud magáinak, de mind a ketten azt mondták, hogy ebben a mászás volt az egyik nagyon nagy kapaszkodó a terápiás csoportom kívül. Mert van egy ilyen összefüggés a sportban való megküzdés és az élethelyzetekkel való megküzdés között.
2: A mászást használják egyébként a gyógytornászok is, a Semmelweis Egyetemen is van egy, a gyógytornász szakon egy ilyen irány, hogy fal mászással tanulnak terápiát az ott tanulók, meg végeznek is már, hiszen ott már végeztek. De vajon, hogyha most nem csatlakozik a gyerek egy ilyen csoporthoz, vagy nincsen olyan nagyon nagy baj, akkor a sport az magában is megadja ezt? Tehát anélkül, hogy ott lenne egy, nem tudom, egy olyan pszichológus, egy olyan gyógytornász, ha csak elkezd egy akármilyen edzővel sportolni a gyerek, akkor így terápiás minden sport?
1: Hát én egy kicsit azt gondolom, hogy igen, ahogy a rendszeres közösségbe járás is az lehet, az ember cserkész, járhat hittancsoportba, vagy zenélhet, így a sport is az önmagában a közösség, és az a törődés, és az a figyelem. Ugye van a Maslow piramisnak egy olyan szintje, ami kifejezetten a valahová tartozás, és szerintem a jelenlegi világunkban a valahová tartozás az egy nagyon nehéz kérdés, a sport ezt meg tudja adni. De azért a sport ennél többet is ad, mert az a fizikai küzdelem, amit a sportban végig kell csinálni, olyan kompetenciákat is fejleszt, ami a későbbi életében a gyereknek nagyon-nagyon hasznos lesz. Mondanék egy nagyon egyszerű példát. Nekem a tanszéki kollégáim közül jó páran abszolút élsportolók voltak, élsportedzők a mai napig, és persze rekreációval is foglalkoznak. Az ő kezük sose remeg meg. Én ilyet még nem láttam. Aki X-szer állt a rajdban, állt olyan szintű versenyeken, ahol őrjöngött a tömeg, ahol nagyon nagy teher volt, ők bármire képesek. 300 ember előtt tart előadást, nem remeg meg a keze. Egy vezető helyzetbe belekerülnek, és megoldják, mindig megoldják. Míg azt látom, hogy nagyon sokan, akikkel más területeken együtt dolgozom, akik ezen nem estek át, ezen a küzdésen, ezen a koncentráción, sokkal előbb föladják, nekik megremeg a kezük, összeroppannak, és én ténylegesen azt érzem, hogy a sport olyan kompetenciákat fejleszt, amit észre se veszünk, de csináltak olyan vizsgálatot vezetők között, hogy akik sportoltak valamilyen szinten, de már versenyeztek akár alacsonyabb szinten is, de ezt az élményt, ezt a koncentrációt, ezt a küzdelmet megtapasztalták, hogy mennyivel magabiztosabbak vezetői kihívásokban, döntéshozásban, és tényleg így van, ez abszolút igazolható, hogy például ezt nagyon erősen fejleszti. És erre aztán már a vezetéstudomány is odafigyel, hogy igen, adott esetben kimondhatjuk, hogy aki sportolt komolyabban, egy picit is komolyan, tehát nem Gergő a cél, hanem csak ezt az élményt megtapasztalta, az jobban teljesít az iskolában, mert nem izgul úgy a dolgozatok alatt, és egyébként később a munkaerőpiacon is ez rendkívüli előnyöket fog neki jelenteni. És mivel én az aktív életmód tanszékről vagyok, én azért hozzátenném, hogy és az egészségét is fejleszti, szóval, hogy ez egy komplex dolog, és még a mentális egészsége is általában stabilabb.
2: Ugye nagyon sokszor mondják, hogy a gyerekek, a fiatalabb generációk nem tudnak úgy odafigyelni valamire, hogy például a telefon görgetésnek az egyik következménye az, hogy nem tud koncentrálni hosszú ideig, és nem kitartó. Akkor a sport az lehet ennek egy ellenpontja, vagy ellensúlyozhatja ezt a folyamatot, ami nem csak egy-egy gyerek esetén, és egyébként nem csak a telefont, vagy az elektronikus eszközöket használó gyerekek esetén megfigyelhető, hanem mint hogyha generációs probléma lenne, hogy a motiváció hiánya, a koncentráció hiánya egyre gyakrabban fordul elő iskolában is, óvodában is.
1: Itt azért sok minden találkozik. Én úgy gondolom, hogy itt két dologról is beszélünk. Az egyik az az, hogy a mai gyerekeket nagyon sok inger éri egyszerre, és ezt hagyjuk nekik sok esetben, és egyszerűen unalmasnak tartják azokat a dolgokat, ahol egyfajta inger éri őket, és nem tudnak rá figyelni, mert megszokta, hogy itt szól a zene, háttérben a televízióban ugrál valami kép, és ő közben állítja, hogy tanul valamit. Még normál esetben azt mondanánk, hogy a tanulás az olyan, hogy ott van a fókusz és a teljes figyelmemet oda koncentrálom, és mondják, hogy ők sokfelé tudnak figyelni. Egy részük képes rá, másik részüket viszont ez ugye kilendíti abból a körből, hogy ténylegesen a figyelmüket tudnák koncentrálni, tehát ez egy csomag. A sport ebben szerintem azért jó, mert az az igazság, hogy ott van az ember a falon, a sípályán, a medencében, kajaklapáttal a kezében, ott nem tud más csinálni, mint odafigyelni, mert különben leesik, elesik, elveszik a labdát, tehát ott a figyelem az azon van, azon a tevékenységen. Ha pedig ebbe igazán belefeledkezik, akkor ez egy teljes figyelem. És nagyon sok figyelemzavaros gyermek esetében a sportot azért is ajánlják, ugye azoknál is, akik túlmozgásosak egy kicsit, mert hogy ott mindig biztos, hogy arra koncentrál, plusz levezeti ezeket az energiákat, és megtanul odafigyelni, mert sokkal inkább szükséges, tehát ilyen formán biztos, hogy fejleszti. A másik része viszont ennek a dolognak, hogy én azt is gondolom, hogy ez egy megelőzés is, mert azoknak a gyerekeknek, akiknek van edzése, van közössége, hogyha az edző ott tudatos, és a szülők ebben partnerek, és nem viszik el az edzőtáborba az összes kütyűiket, és az edzés nem úgy néz ki, hogy mindenki együtt kuksol és nyomkod valamit, hanem egymással játszanak, beszélgetnek, akkor egyébként ezt ellensúlyozzuk, ezt a világot, amiben élünk, és én sokszor azt érzem, hogy a szülők ezért is örülnek egy jó sportközösségnek, mert azt érzik, hogy nem ő küzd a gyerekével, hanem egyszerűen tálcán kapja a megoldást erre a világunknak, erre a problémájára, vagy kihívására.
2: És lelkes végre valamitől a gyerek.
1: Igen. Nem? Én azért azt kívánnám mindenkinek, hogy olyat válaszol, és olyat csináljon a gyerek, amit élvez. Onnantól fogva a motivációja meg lesz, és ha élménye van, akkor igazából már ez működni fog, és azzal fog foglalkozni akkor, és mindig, mert örül neki, szereti, és élményt kapott ettől a mozgásformától.
2: Köszönöm szépen Laca Gyöngyvérnek, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rekreáció és aktív életmód tanszék vezetőjének, hogy eljött a stúdióba. Ugye telefonon hallhattuk még Kis Gergő, vízilabdázó olimpiai bajnokunkat is, aki a rekreáció élménysport arányáról is beszélt nekünk, és arról a nagy budapesti sportág választóról, ami egyébként hamarosan lesz. Ugye a családok számára szeptember 19-i nap nyitott, iskolák szeptember 18-án is mehetnek, majd Kőbányán lesz a helyszín a Maglódi út 12/B-ben, és a nagy sportágválasztó honlapot érdemes megnézni arról, hogy mi minden lesz, és regisztrálni is ott lehet előre, hogy gyorsabb legyen a bejutás. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velem a hallgatók is. A mai műsort Varga Ramona, Bix Levente és Szabó Csilla készítette.

0: Paco de Lucía felvétele hangzott el.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Akvarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben egy izgalmas népi hagyományokat őrző helyszínen teszünk látogatást, majd egy irodalmi és zenei estre invitáljuk meg Önöket, végül a következő napok eseményeiből is szemezgetünk. A zenei szerkesztő Varga Ramona, a technikai munkatársunk Csák Éva, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: A kiskörösi szlovák tájházba már a múlt heti akvarelben is betekintést nyerhettünk. Ma ennek a beszélgetésnek a második részét hallhatják, melyben Filus Erika igazgató mesél a ház jellegzetességeiről, és arról is, milyen üzenete lehet a ma embere számára a 19. századi paraszti kultúrának. A szlovák népcsoport tagjai Kiskörös városában már több mint 300 éve vannak jelen. Az általuk képviselt kulturális és etnikai, vallási jellemzők ma is megjelennek a város mindennapjaiban. A tájház pedig több térben mutatja be a 19. századi szlovák népcsoporthoz tartozó tárgyi világot. A Petőfi Sándor szülőház és emlékmúzeum részeként működő tájház belső elrendezése azért is említésre méltó, mert részben hasonlóságot mutat a nagy költőnkhöz kötődő épülettel. Ez is szóba kerül a beszélgetésben. A riporter Tóth Zsófia.
1: Ahol most ülünk, az a tiszta szoba, hogyha jól gondolom.
2: Valóban. Ja, ugyanúgy az utcára néző szobája a háznak volt a tiszta szoba, mint Petőfi Sándor szülőháza esetén, és itt is ez az úgynevezett átlós elrendezés érvényesül, ami azt jelenti, hogy a szoba egyik sarkában a konyhával közös falon ott van a fehérre meszelt búboskemence, ami a fűtést, ételkészítést, szárítást, sokféle feladatot látta el, és a másik oldal, ahol pedig most helyet foglaltunk, ez pedig az úgynevezett szent sarok, hiszen a falon sok esetben nem csak családi képeket tartottak annak idején, hanem bizony szent képeket is. Egy időszak után már használták a szent sarkot is közös családi étkezésekre, és hát ugye az pedig mivel indult annak idején? Hát közös családi imádkozással. És hát a többi falfelületen pedig egy-egy magasra vetett ágyat látunk, amelyekben azok az ágyneműk vannak, jellemzően két dunna, hat párna, ez minden lakodalom esetén, ez volt a standard itt Kiskörösön, amelyeket a házasságkötés kapcsán hozományba, stafírunkba kapott a lány, és itt meg tudjuk nézni, hogy micsoda hihetetlen változatos a kiskörösi hímzésvilág, milyen gyönyörű textileket használtak, és hát azért a tiszta szobához hozzátartozik az, hogy az itt lévő tárgyak többségét nem használták, ezek díszfeladatot láttak el, tehát a mögöttem lévő sublót is, háromfiókos sublót is gyakorlatilag azért volt, hogy az nagy ünneplő ruhákat tartsák benne, a tetején pedig dísztárgyak voltak. Ezekből a tányérokból, poharakból nem nagyon fogyasztottak, és hát minél gazdagabb volt egy családnak a tiszta szobája, minél magasabbra vetették az ágyat, annál módosabbnak számított. Tehát ez gyakorlatilag a paraszti világképnek, a paraszti életmódnak egy ilyen reprezentációs szelete ez a tiszta szoba.
1: Igen, ezt